0: épület, de a régi épület meg a négy fala, az ma a büfének a négy fala. Beépítettük az épületbe, ennyi igazából.
1: Sétáljunk közelebb egy kicsit, hogy akkor én is láthassam ennek az épületnek a képét. Itt van a közúti szakgyűjtemény új épülete, ugye? És akkor a régi útmesteri telep helyén épül a közúti szakgyűjtemény, ez a két cikk, amit itt látunk.
0: Ugye tudni kell, hogy nekünk a leánykori nevünk, ma ugye úttörténeti múzeum vagyunk, de a leánykori nevünk az a közúti szakgyűjtemény. Ez minősítés tekintetében ugye múzeum, ahhoz, hogy múzeum legyen egy intézményezés, sokkal több feltételnek meg kell felelni, és mi 2017 óta rendelkezünk múzeumi ranggal, azóta részei vagyunk ugye az országos múzeumi hálózatnak tematikus múzeumként. Előtte hosszú évtizedeken át közúti szakgyűjtemény volt a nevünk, és hát itt látszik ugye az eredeti útmesteri épület, ami aztán átalakításra került, és ott nyílt meg a közúti szakgyűjtemény. De itt mellette például egy másik fotón még látszódik, Lévárdi Imrének, ugye az alapítónak az egykori mini múzeum abban a kis épületben ott volt berendező.
1: Hát egy egészen kis ajtó látszik egyelőre ebből ezen a képen, de hát ugye itt az épületen belül is kaphatunk ízelítőt abból, ami Lévárdi Imre gyűjteménye volt eredetileg. Lépjünk tovább, ugye a rendszerváltás korszakáról is egy külön kártyalapnyi tabló emlékezik meg.
0: Ugye itt láthatjuk a felújítási munkákat, láthatjuk ugye a területbővítési munkákat, illetve láthatjuk a nagy gépeinket, amik a 80-as években, jellemzően a 80-as években kerülnek ide a múzeumba. Például egy életképet láthatunk, társadalmi munka. Ugye társadalmi munka a 90 előtti világban ez egy elég hagyományos dolognak számított, és a kiskörösi üzem mérnökségnek, illetve az ott dolgozók családjai végezték mondjuk a gépeknek a fenntartását, újrafestését, állagmegóvó festését ebben az időszakban.
1: Igen, és itt éppen egy hölgy végzi ezt a festést, hogyha jól látom ezen a képen.
0: Igen, elég veszélyes munkát végez, mert hogyha jól látom, valamikor nyáron készítette, ez egy bitumen melegítő üst egyébként, amit éppen festeget, amit rettentően szeretnek a darazsak, úgyhogy óvatosan kellett vele bánni.
1: Micsoda kulisszatitkokat tudunk meg, hogy melyik az a gép, amit bizonyos rovarok előszeretettel látogatnak.
0: Hát ugye a darázs a meleget szereti ugye a szaporodáshoz, és hát a bitumen melegítő az jellemzően fekete, úgyhogy még szívja is magába a napot, vasból is van, úgyhogy első rangú célpont a számára.
1: A Keszthelyi kiállítás 1988-ban feliratú kép az, ami előtt most állunk. Ugye ez egy konferenciához kapcsolódik.
0: Így van, ugye a mi múzeumunk, mint említettem, ugye a Magyar Közút Nonprofit ZRT, illetve a közút kezelőnek a fenntartásában működik, és működött. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk szakmai rendezvények vannak bárhol az országban, akkor mi nagyon sokszor viszünk oda időszaki kiállításokat, sőt olyanok is vannak, hogy valami gépünk állandó kiállításként le van telepítve. Ilyen van Szegeden, van Miskolcon, van Budapesten is, és hát ezen a Keszthelyi kiállításon itt éppen a Magyar Aszfaltútépítésnek a 125 éves fennállását ünnepelték, erre készült egyébként Tóth László múzeumvezető jóvoltából egy kétkötetes kiadvány, illetve egy időszaki kiállítás is.
1: És hogyha tovább sétálunk, akkor láthatjuk azt is, hogy ugye Szászi András vált a gyűjteménynek a vezetőjévé, aki utána, hogyha jól számolom, akkor 30 évig vezette a gyűjteményt.
0: 28 évig egészen pontosan, nem sok híja volt neki, és az az érdekesség egyébként, Szászi András, az alapító Lévárdi Imrének az unokája volt, úgyhogy őt ilyen családi kapcsolatok miatt találták meg először, de hát ő egyébként közlekedésmérnökként végzett, úgyhogy teljesen szakmába vágott neki a feladat. Tóth László Laci bácsi már a 90-es évek derekán nagybeteg volt, úgyhogy gondoskodni kellett az utódjáról, és akkor vette fel ugye a társaság Andrással a kapcsolatot. Ő 1996-ban érkezett ide. Az akkori új kiállítást 95-ben azt még tulajdonképpen tematikailag Laci bácsi állította össze, de már András idejében nyitották meg. Illetve András idején rengeteg infrastruktúrális fejlesztés valósult meg, ugyanis mi azt mondjuk, hogy úttörténeti múzeum vagyunk, de ez mellett, hogy muzeális gyűjteményt mutatunk be a látogatóknak, nekünk van egy több mint 14 ezer kötetet számláló szakmai könyvtárunk is, ami ugyan nem nyilvános, de bárki, általában kutatók szokták, bejelentkeznek, keresnek valamit, kifejezetten úthídépítés történetében. Könyvtár és irattár is tartozik hozzánk, úgyhogy ilyenben is lehet gondolkodni. Illetve itt látszik az egyik képen, ugye Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban, ugye a millennium idejében épült egy útkapcsolat. kaparóház, ami a mai napig a mi fenntartásunkban működik. Ez azért érdekes, mert amikor ugye az osztrák-magyar monarchia idején először elkezdenek hosszabb, nagyobb utakat építeni. Az első ilyenre egyébként 1894 és 99 között kerül sor. Bajától indul, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, utána Csongrád, Szentes, Gyula és Erdélyig, Kisjenőig tart ez az első alföldi transzverzális kövesút. Szóval itt épültek ennek mentén például ilyen útkaparóházak. Ma ugye nyilván a közutas kollégák kimennek és fenntartják az utat, akkoriban ez egyértelmű, hogy nem így működött, és úgynevezett útőröket, útkaparókat alkalmazott az akkori állam, akik számára lakást is biztosítottak. Tehát mondjuk 5-8, inkább 8 kilométerenként ilyen kettős útkaparóházakat építettek, ami azért volt fontos, mert egy útőr jellemzően a társadalomnak az alsóbb osztályaiból, szegényebb rétegeiből került ki, tehát érdekében állt pályázni erre az állásra, nyilván a feladatot ellátni, hogyha eltudta, az egy fontos szempont volt, de innentől fogva neki nem csak rendszeres jövedelme, hanem a lakhatása is biztosított volt.
1: Sétáljunk tovább, az új múzeumról is láthatunk terveket, illetve képeket, ez amiben már most is állhatunk, illetve a szakgyűjteményből Múzeum fókuszban a rendezvények című tabló is számos érdekes képet rejt.
0: Igen, ez már ugye az utóbbi időszaknak a bemutatása, itt egyrészt Andrásnak a nyugdíjba vonulása, illetve a Covid-válságnak az időszakai, ami bizony, hát azt hiszem nem túlzás, minket is nagyon súlyosan érintett, nem csak az ország többi intézményét, hosszú időre be kellett zárni. Annyi előnyünk volt egyébként, hogy itt van ez a másfél hektáros parkunk, szóval amikor engedélyezték ezeket a szabadban tartott rendezvényeket, akkor mi ki tudtunk nyitni, mondjuk nyári időszakban táboros gyerekeket tudtunk fogadni, ez azért sokat számított, de például a rendezvényeink látogatottságát tekintve, hát 24-re talán visszatornáztuk magunkat a 2019-es szintre.
1: Ebbe energiát is kellett tenni, tehát hogy nem magától jött vissza ugyanaz a látogatószám, hanem számos újításra volt szükség.
0: Fogalmazunk úgy, hogy éles volt a kontraszt mondjuk egy 2019-es év meg egy 22-es év között, hogy mennyi munkával és mekkora látogatószámot tudtunk produkálni. Valóban embert próbáló munka volt.
1: És hát ennek az időszaki kiállításnak egy egészen kivételes része is van, ahol festményeket láthatunk, méghozzá modern, kortárs festményeket közlekedési eszközökről.
0: Igen, vannak itt sportautók, vannak itt kerékpárok is. Ez Rainer Máté, budapesti festőművésznek a gyűjteménye, az ő alkotásai. És ugye említettem, hogy a múzeumok éjszakáján minden évben azért igyekszünk valamilyen időszaki kiállítással kedveskedni a hozzánk betérőknek. Idén az ő gyűjteményét mutattuk be. Egy része a gyűjteménynek már magánkézből került vissza, szóval ezek nyilván értékesítés alatt állnak, ő piaci körülmények között dolgozik, de igyekezett ezt a tematikát újra összegyűjteni, és aki mondjuk ismerősénél voltak a festmények, azokat addig kölcsönözte, hogy itt egybe láthassa a közönség nálunk.
1: Egy kicsit mutassuk be, hogy milyen képek vannak még itt, ugye különböző személyi gépjárművek, kerékpárok, illetve kicsit szürreális megoldások is.
0: Annyiból kifejezetten szürreális, ő a megnyitón azt említette, hogy nyilván igyekezett olyan gépjárműveket, gépkocsikat megjeleníteni, akár grafikaként, akár festményként, amik emblematikusak, mondjuk ez a Rolls-Royce, vagy ez a Ferrari, vagy ez a Mercedes sportautó, ezek kivétel nélkül mindegyik egyedi darab. De aztán ő is rájött, hogy hát önmagában a képen a gépkocsi az azért nem annyira mutatós. Úgyhogy igyekezett mögé rajzolni, mögé megfesteni valamilyen olyan hátteret, ami szervesen kapcsolódik ehhez a gépjárműhöz. Például a Ferrarihoz azt a bizonyos versenypályát, és ott a versenypályát meg azért festette pirosra. Nyilván a Ferrari lenne piros, de ő ezt mint művészi eszközt alkalmazta, hogy a versenypálya legyen piros, a Ferrari pedig szintelen, de ott legyen a versenypálya a háttérben.
1: És hát olyan járművek is szerepelnek, amelyek hát nem is annyira a mai kornak a darabjai.
0: Hát szerintem ők kifejezetten a 30-astól mondjuk a 70-es évekig meg lehet ezeket nézni, és még egyszer mondom, ahogy ő említette, az elsődleges szempont az volt, hogy a megjelenés is különleges legyen, meg maga a gépjármű, maga a gépkocsi is valamilyen egyedi darabról legyen szó.
2: A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum 50. születésnapja alkalmából nyílt időszaki kiállításon Tóth Zsófia beszélgetett Turán István múzeumvezetővel. A tárlat augusztus 31-ig látogatható.

0: Turistajelzések, pihenőhelyek, információs táblák, kísérőkötet és QR kódok. Közösség erősítő kezdeményezés a természetben, avagy hogyan mutatható be a középkor pálos öröksége a ma emberének? Hogyan segítik letölthető alkalmazások és lelkiségi tartalmak a túrázókat és a zarándokokat a Pilisben, a Mecsekben és Balatonszemes környékén? A nemrégiben átadott balatonszemesi pálos út kísérő kötete kapcsán erről is beszélget Móroc Viktorral, a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány elnökével és Gadácsi Péter turisztikai szakközgazdásszal Fazekas Gyöngyvér.
1: A pálos utakat már ismerjük, és most egy újabb, sőt nem is egy, hanem két újabb úttal gazdagodtunk, méghozzá Balatonszemes környékén, de a pálos utaknak egyáltalán a megalkotása is egy izgalmas dolog, mert azt hiszem, hogy ugye egy nagyon olyan világba vezet minket, amelyikről úgy gondoljuk, hogy hát ez valami nagyon középkori dolog, a zarándok útjárás. Közben még mi itt vagyunk a 21. században, és ezek az utak egyáltalán nem teszik meg velünk azt, hogy kiszakítanának úgy az életünkből, hogy akkor ennek semmi köze az én mindennapos életemhez, ez valami teljesen más, ami egy kis zárvány, hanem a kettőt összesimítja. Egyszerre érezzük azt a spirituális, mély, akár történeti tartalmat is, ami mondjuk visszavezet minket akár néhány évszázaddal korábbra is, de közben nagyon praktikusan akár megtehetjük azt is, hogy a 21. századi technológiát is felhasználva, meg egyáltalán a 21. századi tudásunkat is, akár egy turisztikai tudásunkat is felhasználva, valami nagyon olyat alkossunk, ami itt is van, meg ott is van. És azt hiszem, hogy ez lehetett az igazi kihívás benne, hogy zarándokutat csinálni az itt is, meg ott is.
2: A legősibb turisztikai forma gyakorlatilag a zarándoklás, ugye a zarándok utazás, a zarándok úton levés.
3: Gadácsi Péter.
2: És előrevetíti azt, hogy a motiváció az nem csak a szent helynek, a szentnek a felkeresése, megismerése, megtalálása, hanem ennél sokkal több egy belső utazás is. És ennek a belső utazásnak gyakorlatilag az igénye, az ugye évszázadokon, évezredeken megmarad az emberben, benne él, mint szellemiség és igény. És ahogy egyfajta wellness, az nem csak egy fizikai áztatás, hanem a lelkünknek is egy ilyen lelki wellnessként egy kényeztetés a bensőnknek. És ez az igény, ez valóban nem csak több ezer évvel ezelőtt, hanem most is virágkorát éli. Nem véletlenül az El Camino is ugye hasonló népszerűségnek örvend, mint szerencsére most a pálos utaknak ez a feltörekvő rendszere, amely egyre több látogatót és felfedező zarándokot hív meg. Alapvetően a modern korok eszközével, így a telefonnak a használatával, vagy az applikációknak a felhasználásával gyakorlatilag ugyanúgy utazásra hívjuk az embereket, állomások mentén, hogy megismerjék a pálos örökséget, a pálos lelkiséget.
1: De egyébként, hogyha ugye az ember arra gondol, hogy oké, akkor csináljunk egy zarándok utat, vagy egy zarándok útvonalat, inkább így mondanám, ugye nagyon érdekes az, hogy jó, és akkor van egy-két helyszín, és ezeket hogy kötjük össze? Mert hogy turisztikai szempontból is meg kell talán gondolni azt, hogy mi a legpraktikusabban bejárható út, van-e itt egyáltalán járható út, mennyire lehet megközelíteni, olyan helyről induljon, olyan helyre érkezzen, ahonnan aztán nem lesz borzasztóan nehéz majd tovább menni. De közben meg azt is végig kell gondolni, hogy oké, de ez egy zarándokút, tehát hogy ez egy majd lelkileg kísért tartalmakat fog vinni magával. Ugye a köteteknél, aki olyan bátor, hogy a kötetekre hagyatkozik, az ugye rögtön egy nagyon komoly lelki vezetésbe fog belecsöppenni. Tehát, hogy ennek a kettőnek az érdekessége, mint valami nagyon régi tudás, de közben szerintem a 20. században nagyon elfeledetté vált, és most a 21-ben kezdjük igazán visszahozni, hogy hát, de hogy ebben mégiscsak volt valami. Szóval, hogy mi van ebben, ami mondjuk turisztikai szempontból, szakértői szempontból izgalmassá teszi a kihívást, hogy jó, akkor ezt most úgy adom át, hogy ez is ott legyen, ez a régi, jól bevált tudás, de hogy azért mégis ott legyen az, hogy ez most valami újfajta igényre is úgy tűnik, hogy válasz.
2: Az emberekben felértékelődött az az igény, hogy önmagában nem csak egy fizikai desztinációt szeretnének megismerni egy nyaralás vagy egy kikapcsolódás szabadság letöltésével, idejével, hanem valahogy egy találkozásra vágynak. Ez a találkozás lehet önmagunkkal, a természettel, a természet felettivel, nagyon sok kapcsolódási ponton lehet spirituális tartalmat és kapcsolódást keresni. És ebben a keresésben, ebben a találkozásban azt hiszem ott van a zarándoklásnak a lényege, hogy ez a belső utazás, ami minket meghív, felfedezni a problémáinkat, szembenézni a nehézségeinkkel, és erre megoldást találni, nem lesz fölírva a levélre, vagy a fatövében egy cetlire, hogy mit kell megcsinálni, de az elmélkedés, az önmagunknak a megismerése, a mindennapokkal való szembenézés, és a Jóisten kegyelme az, ami kisvártatva, kilométer után megjön erre az útra, és egy ilyen áldott út, egy áldással kísért útként megjelenik, és ebben mindenki meg fogja találni ezeket a válaszokat. Tehát ebben több, és ennek a felfedezése az, ami azt gondolom, hogy a 21. században újraél, hogy önmagában az ember kereső, és önmagát is keresi, önmagát is meg akarja találni.
1: És praktikus szempontból, amikor az ember úgy dönt, hogy oké, akkor mondjuk valami ezen a környéken, a Pilisben, a Mecsekben, Balaton mellett, a Börzsönyben fognak érkezni a börzsönyi utak. Lenne okos dolog megalkotni ezeket az arándokutakat. Na jó, de hát az ember, vagy legalábbis én úgy képzelem, hogy oké, van egy néhány adott helyszín, de én nekem az első gondolatom az lenne, hogy te jó ég, hogy kössük össze ezeket.
2: Adja magát, mert egyrészt van egy kulturális kötődés, minden helyszínnek van valami kulturális kötődése, és ezeket gyakorlatilag fel lehet fűzni. Emellett pedig önmagában a természeti értékek is jelen vannak, tehát egy szép fa, vagy egy kő, egy kilátópont, amely nem feltétlenül a szakrális jelenlétet közvetíti, hanem valahogy a természetet hozza hozzánk közelebb. Kiegészíti nyilván a szakrális értékkeresés, az értékkincsek, amelyeket felölelnek ezek az utak, és hát hálózatba kell rendezni. Egy idő után az ember látja maga előtt, hogy akkor mi hogyan kapcsolódik egy úttá, és hogy hogyan lesz egy egység. Ami nagyon fontos, és a legnagyobb nehézség talán mindig a beszállópontok, hogy az emberek hogyan jutnak oda, és hogyan fognak hazajutni. Ennek a megkeresése talán még kihívás, de ez is a mai világban nagyon jó különböző infrastruktúrákkal ellátott helyszíneken, ez is most már megoldott.
1: Szóval kitalálja az ember, meg utána néz, meg utána olvas, meg minden, de azért valószínűleg le kell ezt csekkolni személyesen, feltételezem.
2: Természetesen, és ezért nagyon jók a helyi erdészek, vagy erdőt járók, helyi önkéntesek, akik ebben nekünk segítenek, akik úgy ismerik az erdőt, mint senki más, vagy mint mi biztosan nem, és ők látnak ott is utat, ahol esetleg nincs, vagy látnak olyan értékeket is, amiket a külvilág kicsit nehezebben fedez föl. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt láthatóvá tegyük, és megmutassuk a világnak.
1: Na hát erre is például jó kapálos utak. Általában ugye azt szoktuk mondani, hogy járt utat a járatlanért ne hagyjunk el, de ebben az esetben már nem kell ettől félnünk, mert ez egy olyan járatlan út, ami mégiscsak járt, és ez egy paradoxon, de ugyancsak paradoxonnak mondhatnánk azt, hogy a természetben a természet felettit ismerjük meg, ami ugye a pálos utaknak a jelmondataként is azonosítható, és ráadásul egy nagyon régi fajta, mondjuk így, hogy turisztikai lehetőséggel élünk, miközben nagyon modernul is, tehát mindent is összekapcsolhatunk a pálos utakkal, és ebben Gadácsi Péter nekünk nagy segítséget jelenthetett, aki segített megalkotni ezeknek az utaknak egy részét, vagy hát turisztikai szempontból felügyelte ennek a megszületését, és reméljük, hogy akkor a következő börzsönyi utakat már előre fenhetjük a fogunkat rá. Balatonszemes mennyire izgalmas része lett tulajdonképpen a pálos utaknak és a pálos kolostorok hálózatának is, mert hogy egy olyan izgalmas kolostor merült fel, hogy így mondjam, az erdőből, az erdő mélyéből egyszer csak megmutatta magát, amelyről azt hiszem, hogy nagyon kevesen gondolták volna, hogy itt ez egy fontos kolostor, maradvány kolostorom, és ráadásul Balatonszemesnek most már az életének a, mondjuk így, hogy horgonya lett egy bizonyos értelemben, vagy nagyon fontos pontja, ami körül egészen mássá vált az ő életük is. Mit jelent az, hogy Balatonszemes a pálos utak kísérő köteteiben rögtön a harmadik helyre kerül? Azt hiszem, hogy azért ez egy izgalmas helyezés.
4: Valóban ez egy kiváltság, hogy úgy mondjam, hogy rögtön bekerülünk itt a harmadik úthálózattal pálos utak körébe.
3: Móroc Viktor,
4: Balatonszemes ugye a déli part közepén helyezkedik el, és az egy mendemondához, vagy egy történeti fűszerként volt megjelölve, hogy Balatonszemes életében korábban évszázadokban a településhez tartozó Barátok erdejében állt egy objektum, amiről igazából nagyon kevesen tudtak. Egy pálos kolostorról van szó, aminek a helyét sokáig a helyiek sem ismerték. És aztán ez 2012-ben lett meg, váratlan módon egyébként az erdőben egy teljesen fákkal benőtt helyszínen egy próbásatást végeztek akkor, és kifordult a földből egy támpillérnek egy faragott köve. Ez beigazolta ezt a történetet, és aztán később az önkormányzat emellé, az ügy mellé állva minden évben finanszírozója volt egy ásatásnak. Ezt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a régész csapata végezte és végzi a mai napig. Az elmúlt éveket úgy jelölöm meg, hogy sajnos nem minden évben sikerült ásatást létrehozni ezen a helyszínen, de ami tőlünk tehát az elmúlt időszakban nyilván volt benne egy Covid is, ezeket az ásatásokat finanszírozta az önkormányzat, megtette is szép eredményekkel, bővül egyébként a leletanyag. Az erdő ezen foltja tisztul, gyakorlatilag a teljes templomnak a hossza az kirajzolódik, és hát nagyon szép leleteket és eredményeket mutat meg, többek között ezt az említett alapkövet is, amit ugye megtaláltunk évekkel ezelőtt. Ez a szentélyzárodásnak legalsó külsorában van, 4 gót betű van bevésve ebbe a kőbe, ez egy kuriózum, de nagyon szép egyéb leleteink is vannak, velencei üvegpohár töredékünk van, velencei aranydukátunk van, és hát vannak kevésbé látványos leleteink is, de fejlesztjük meg, fejlődünk. És hát erre az egész objektumra létrejött 2022-ben egy tanösvény, amit az önkormányzat által kivitelezett tanösvény, és ehhez pedig most társult a tavalyi évben ez a pálos utakhoz való, tematikus utakhoz való kapcsolódás, és ott pedig ez a két kör, ami létrejött, a lélek és a lángok útja.
1: Igen, és hát ráadásul ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen ez az egész úgy tudott igazán beindulni, hogy volt valamiféle, és ezt nagyon fontos azt hiszem sok szempontból kiemelni, hogy nagyon sokszor azért indulnak el ezek a dolgok, mert van valaki, aki számára ez fontos, vagy vannak valakik, akiknek számára ez fontos, és akkor mennek, és addig próbálkoznak, amíg sikerül megtalálni. Ön is említette ugye, hogy itt is egy idős hölgy, vagy idősebb korú hölgy volt már az, aki a fejébe vette, hogy már pedig ő valahogy utána jár, hogy mégiscsak van-e egy kolostor ebben az erdőben, amelyik teljesen egyértelműen egy átlagos erdő volt, nem igazán mutatta nyomát annak, hogy na itt rejtőzködne egy épület, és mégis így történik, és ugye aztán az önkormányzat is, és aztán még ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is úgy gondolta, hogy oké, akkor szálljuk oda az időnket, energiánkat, figyelmünket, legyen ebből valami, és lett ebből valami. Tehát az én számomra talán az a legizgalmasabb ebből a szempontból, és a pálosok lelkületéhez is hozzátartozik az, hogy civil kezdeményezésből a legkisebbek által is megtalálható sokszor egy nagyon fontos vagy érdekes helyszín, vagy akár mondjuk így, hogy kincs.
4: Igen, hát amit tetszett említeni, néha Sebestyén Erzsébet volt az idős asszony, aki nem adta fel ennek a történetnek a lényegét, és kereste az erdőben ezt a helyszínt. És amit még meg szeretnék említeni, az két nagyon fontos dolog, és nem csak ennek a tavaly létrehozott és az idei évben átadott pálos tematikus útnak az átadása kapcsán kerül a figyelem központjába, az pedig a partnerség, mind a Magyar Pálos Renddel, az önkormányzattal, civilekkel, de kiemeltem most az erdészettel, a SEFAG, faipari és erdészeti részvénytársasággal, illetve a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal van egy nagyon jó kapcsolat és egy partnerség, amiből ilyen dolgok születhetnek. Itt az előadás vagy a beszélgetés kapcsán erre nem tértünk ki, de ezek a tartalmak, amiket ezeken a QR kódokon le lehet most olvasni ezeken az állomásokon, ezeket ugye lelki tartalmakként kezeljük, de nagyon sok esetben például a településen végigjárva ott olyan kultúrtörténeti adalékokat is kap az ember, amiket például helyi történészek írtak, illetve a Nemzeti Park bekapcsolódott egy nagyon szép munkával, ők pedig például az erdősült tájról, vagy éppen a szőlőkultúráról írtak hozzá adalékokat.
1: és hát így lehet eljutni ugye a természeten keresztül a természet felettihez, hiszen ez is a mottója a pálos utóknak, úgyhogy érdemes megszerezni a harmadik kötetét, a pálos utakat kísérő spirituális kis könyveknek, amely Balatonszemesre viszi el az embert, és rögtön két úton is bejárhatja, egy rövidebb és egy hosszabb úton ezt a környéket is megismerheti valóban magát a települést is, meg természetesen a kolostornak a helyszínét is, és a onnan elvezető utakat is.
0: Az elmúlt percekben Móroc Viktort, a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány elnökét és Gadácsi Péter turisztikai szakközgazdást kérdezte a Balatonszemesi Pálos út kapcsán Fazekas Gyöngyvér.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat a figyelmükbe.
1: Július 9-én este 6 órakor a Csányi utca 5 szám alatt a Csányi 5-ben Gershwin koncert a Tálas trióval Budapesten. Az est folyamán George Gershwin legismertebb és kevésbé ismert darabjaiból hallhatunk egy válogatást, hol részben, hol teljesen új köntösbe bújtatva. A Junior Préma Gramofon és Artisius díjas, a hazai jazz szaklapok olvasói által is több ízben az év zongoristájának ítélt Tálas Áron sokoldalúsága közismert. Dobolt már Lionel Lukével, zongorázott Jorge Rossivel, a Borbély Mihály Kvartett állandó tagja, szólistaként, zeneszerzőként közreműködött a Danubia zenekarral, a Philharmonia Társaság zenekarával és a Budapest Sound Collective-vel. A klasszikus és jazz határmesdjéjét érintő programokban. Legfontosabb zenekara a Tálas Áron trió teret ad zeneszerzői tevékenysége elmélyítésében, melyen tetten érthetők a népi, komoly és különféle könnyű zenei hatások is a jazz harmóniái, ritmikai elemei mellett. A sokszínűség ellenére mégis egy karakteres, egységes képet kapunk. Remekül ötvözi a klasszikus zenei elemeket a mai jazz áramlatokban tetten érhető páratlan metrumokkal, vagy éppen a hirtelen tempó és lüktetés váltásokkal. Zenei világának lírai oldala is erős, harmónia világának gazdagsága pedig pazar, írta róla Bágyi Balázs. Tehát érdemes meghallgatni a Gershwin koncertet a Tálas Áron trióval a Csányi 5-ben, a Csányi utca 5 szám alatt Budapesten, július 9-én, este 6 órakor. Július 10-én, 17 órakor a Szép Művészeti Múzeumban egy igen különleges eseményen vehetünk részt. A címe Türelemjáték, és ez valójában egy úgynevezett slow vezetés, vagyis lassú vezetés. Vajon mennyire vagyunk türelmesek önmagunkkal szemben? Milyen a viszonyunk a csenddel és a tudatosan megélt idővel? A júliusi slow vezetésen szobrászati alkotások között gyakorolhatják a megfigyelés elmélyült és személyes lehetőségeit. A lassú vezetést Cser Judit múzeumpedagógus művészettörténész tartja majd. A program a múzeum bármelyik kiállítására érvényes belépőjegy mellé vásárolt kiegészítő jeggyel látogatható, aki pedig olyan szerencsés, hogy szép mű állandó bérlettel rendelkezik, annak csak ezt a kiegészítő jegyet kell megvásárolnia, hiszen belépője már van. Érdemes megjegyezni, hogy július 10-én a Szép Művészeti Múzeum megszokottól eltérően meghosszabbított késő estén nyitvatartását tartja, ezért ez a lassú vezetés valóban megadja az időt arra, hogy mindent alaposan megfigyeljünk. Akit érdekel a Türelemjáték című slow vezetés a Szép Művészeti Múzeumban, az július 10-én 17 órától teheti ezt meg. Érdemes kicsit korábban érkezni, hogy legyen idő megvásárolni a jegyünket. És végül július 11-én 17 órától a Francia Intézet előtt a Főutca 17 szám környékén utcabált rendeznek. Méghozzá ez már egy hagyományos esemény, hiszen a Francia Intézet minden évben megrendezi hagyományos utcabáját a francia nemzeti ünnep alkalmával. Erre ismét színes programokkal készültek, melyek között lesznek majd francia népi játékok, mini koncertek, dobműhely, valódi nagy koncertek, méghozzá több is francia, illetve magyar előadókkal,

ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Az elmúlt percekben Charles Aznavour, Yves Montand, Balavoie és Gilbert Bécaud felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. Következik az embernek maradni.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek maradni podcast. 4 hete találkoztunk utoljára, és ma egy olyan vendég ül itt a stúdióban velem, aki ennek az Embernek maradni műsornak mindkét témáját szerintem ki tudja meríteni egymaga. Ő nem más, mint dr. Velkei György János, aki férj, édesapa és nagypapa. Szakmáját tekintve csecsemő és gyermekgyógyász, anesteziológia és intenzív terápiás, valamint csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápiás szakorvos, egészségügyi szakmenedzser. 23 éve a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházának főigazgatója, ezt megelőzően 5 éven keresztül orvos igazgatója is volt. A Betesda gyermekkórházban 9 éven át vezette az anesteziológiai és intenzív terápiás osztályt. Dolgozott a Debreceni Egyetem gyermekklinikáján, a Református Egyház Mosdósi Tüdő- és Szívkórházában és a Kaposi Mór Oktatókórházban is. Elnöke volt a Magyar Gyermekanesteziológia és Intenzív Terápiás Társaságnak, a Keresztény Demokrata Néppárt Egészségügyi Szakbizottságának, a Fővárosi Önkormányzat Egészségpolitikai és Szociális Bizottságának, valamint főtitkára majd elnöke a Magyar Gyermekorvosok Társaságának. 20 éve a Magyar Kórházszövetség elnökségének tagja, 2-szer volt ennek elnöke, jelenleg elnök helyettese. Emellett most a Magyar Egészségfejlesztési Egyesület elnöke és az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, valamint a Magyar Gyermekorvosok Társaságának vezetőségi tagja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkársága kabinettjének tagjaként részt vett a Semmelweis terv megalkotásában. Több száz előadás, valamint könyvrészlet és tanulmány szerzője. Legfőbb érdeklődési területei a hazai kórházügy és a gyermekegészségügyi ellátás szervezése, a súlyosan beteg gyermekek gyógyítása és ápolása, az egyházi egészségszervezés, a családok egészségértése, az egészségügyi dolgozók egészségfejlesztése és a határon túli magyar gyógyítók támogatása és összefogása. Több elismerés, több díjban részesült, köztük egyet emelek most csak ki a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovak keresztjének és Tiszti keresztjének is díjazottja. Orvos-pedagógus, nagy családban nőtt föl, orvos feleségeivel 5 gyermeküket és 10 unokájukat kísérik és nevelik. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Gyuri.
4: Én is köszöntelek téged és a nézőket, hallgatókat egyaránt.
3: Ugye megbeszéltük, hogy ismeretségünk okán tegeződni fogunk, és köszönöm szépen.
4: Örülök neki.
3: Ugye most már kollégiális viszonyban is vagyunk. Amiért most itt ülünk, ugye, az igazából az Embernek maradninak az egyik fő témája, és a másik fő témája is, ugyanis te kettőt is megtestesítesz, ugyanis ide olyan vendégeket hívok, akik elsősorban segítő szakemberek, és vagy vezetők, tehát értenek a people management, ez az emberek szervezéséhez, az emberek kezeléséhez. De hogy, mielőtt rátérnék...
4: Hogy én mihez értek, az nem tudom. Ezt minden esetben nyomasztó volt hallgatni ezt a felsorolást, mert tényleg annyi mindent csináltam, de ez így egybe túl sok a hallgatóknak, nézőknek is, nekem is. Teszem a dolgom mindig ott, ahol vagyok. Talán ennek az egésznek az a veleje és a lényege.
3: Ez lett volna a kérdés, hogy milyen volt ezt visszahallgatni, meg hogy volt-e benne olyan, ami esetleg tévedés, vagy pedig esetleg kimaradt? Van-e hiányérzeted, vagy mi az, amit hozzátennél, ha ugye nem csak szakmai oldalról, és nem csak az, hogy van 5 gyermek és 10 unoka, hanem kicsit tágabban nézzük Velkei Györgyöt, mi az, amit így hozzátennél most, itt
4: Igen,
3: és
4: most? Ez egy érdekes dolog, hogy mi is vagyok, ki is vagyok, sokszor van különböző műsorokban, meg helyzetekben, hogy úgy be kell mutatkozni, vagy magamat ilyen szempontból valahogy egy-egy szóval helyre kell tenni. Én legegyszerűbben azt tudom mondani, hogy orvos vagyok. Tehát talán ez a legerősebb identitásom, hogyha mondjuk úgy az életemnek már így 65 éves korhoz közeledve az ember próbálja megfejteni az értelmét, a legfőbb küldetését, akkor a másik szó, amit ide tudok tenni, az, hogy Betesd, arról is fogunk nyilván beszélni. Ide hívott az Úr, vagy ez a küldetésem, ez ilyen húzás megvonás, ez a hívás küldés, és ez nagyon magával ragadott. Egyébként gyerekorvos, gyerekintenzív orvos voltam, vagyok a lelkem mélyén most is nagyon, most már gyerekekhez nem igen nyúlok, inkább csak kicsit távolabbról végzem az orvoslást a kollégáimmal való napi konzultációkban. Ezek a legfőbb identitásom a családom mellett, amiben pedig újszülött korom óta nagy családba élek, a családi közeg, és hozzáteszem egy nagyon jelentős baráti és ilyen sorstársi erős közösség az a része minden nap az életemnek.
3: Hogyha visszamegyünk az időben, és ott vagyunk a kis Gyurival, akkor milyen Gyurit látunk ott mondjuk a 0 és 10 éves kor között? Tehát milyen gyermek vagy? Hogy látod magadat visszafelé?
4: Ez nagyon érdekes most abból a szempontból ez a kérdés, hogy éppen ezekben a napokban 50 éve, hogy az általános iskolás életünket befejeztük, ahol egy nagyon összetartó jó közösségünk volt Miskolcon, és ezért a múlt hétvégén együtt voltunk a 31 nehányból 20-an, és egy teljes hétvégén át nagyon mélyet és nagyon jót beszélgettünk az akkori világunkról, életünkről, tehát ez a 70-es éveknek az ideje nekem is nagyon tanúságos volt látni az akkori önmagamat az ő szemükkel is, meg önmagunkat együtt, mint csoport is. Valójában talán a mai hallgatóknak inkább csak az idősebb generációja tudja azt az élményt visszahozni, azt a szűrt kádári kommunizmust, amiben éltünk. Nekünk nagyon sajátos családi helyzetünk volt, egy nagyon összetartó meleg család, nőttem fel, ahol az a különös helyzet volt, hogy az anyai nagyapám, illetve az édesapám is a kommunizmus üldözöttjeként börtönben voltak előtte, illetve nagyapám alatta is az én gyerekkorom első éveinek. 56 miatt, illetve a háborút követő koncepciós perekbe kerültek ők börtönbe, édesapám így viszonylag idősebb korban is nősült, és tulajdonképpen ez azt jelentette a mi vonatkozásunkban, láttam aztán sok sorstársukat, ahol ez máshogy csapódott le, hogy az egész családban egy nagyon erős Istenre való ráhagyatkozás, és egy nagyon élő, szabad szellemű, de ugyanakkor nagyon világos keresztény elkötelezettségben való családközpontú életet alakítottak, tulajdonképpen levetkőzve, úgy levetve, kényszerűen, de aztán belülről megélve ezt azokat az elsősorban anyagi és formális kötöttségeket, amik a világban való boldoguláshoz, meg szokásos életutakhoz megjelölődnek, és megjelölődtek akkor is. Tehát tulajdonképpen hát egy orvosi szobában édesanyám gyerekorvos, és a teljes vagyonelkobzások mind a két oldalon után, nem mintha nagyon sok vagyontól szabadított volna meg a kommunizmus, de megszabadította mindentől őket. Egy orvosi szobában neveltek még három gyereket, köztük engem is, aztán jött a másik három nagyon sűrűen, és akkor már kiutaltak nekünk egy kis lakást, ahol az egész gyerekkorunkat eltöltöttük 70 négyzetméteren, 10 eleinte, aztán ahogy a nagyszüleim elmentek akkor 8-an. Ez egy nagyon meleg, nagyon erős, nagyon derűs és nagyon értékközpontú családi közeg volt a testvéreimmel, akik hát máig nagyon szorosan közel vannak hozzám és egymáshoz, meg aztán a saját gyerekeink is. Ezt nagyon jó hagyatéknak éljük, meg édesanyám máig él, és vele is nagyon egy hurron pendülünk, így tudom mondani.
3: Testvéreid, ugye jól tudom, hatan vagytok testvérek, igen, te hányadik vagy a sorban?
4: Én a második vagyok, de mi nagyon szorosan vagyunk egymás mellett, 7 év alatt születtünk hatan, úgyhogy tulajdonképpen a sorrendiség az majdnem mindegy, és összefolyik.
3: És azért 70 négyzetméteren ilyen sokan élni az ment.
4: Igen, én ezt úgy fogom fel, hogy ez egy szociális kohó volt, ahol minden és mindennek az ellenkezője megtörtént az alatt,
3: mondj
4: a gyerekkor alatt.
3: Hát, mondj egy példát. Amit...
4: Fedeztük egymást, de közben a szüleim nagy bizalommal is voltak velünk mindenben. Hát a legkülönbözőbb sérülések, meg a gimnazista csínytevéseknek a közös korrigálásai.
3: Hát, csak azért kérdezem, most mondok hát, egy példát, ha megengedem, édesapám, itt 4 fiú testvérek élnek, mégis azért ott, amikor egy teljes köcsög valakinek a fején landolt, majd a másik úgy gondolta, hogy konyhaollóval válaszol, ott voltak érdekes jelenetek, hát, mondok, és nem sérült senki, hát nyilván az durant az a fejen. Az a...
4: Hát mondok valamit, mi nagyon szerettünk focizni a 3 szobás lakásnak, az egyik sarkában, az egyik szoba végébe volt a konvektor, az egyik kapu, és 2 szobával arrébb a másik kapu, és akkor a 4 fiú, akkor ott a szobákon keresztül messziről rálőve a kapukra, és ott nyilván közben voltak vázacsörömpölések, meg minden. Amikor ezt megtehettük, mert nem annyira voltunk felügyelet alatt, akkor mondjuk így ment az élet, de hát ez hasonló.
3: És akkor 4 vagytok fiúk és 2 lány.
4: 4 fiú, 2 lány, igen.
3: Szóval ez egy jó gyerekkor volt, tehát ezt szűröm le, és hogy akkor ti Miskolcra
4: kerültünk, ugyanígy hát tulajdonképpen az üldöztetések miatt mindenben nagy sztorik vannak. A 2 ilyen értelemben kommunista üldözött család, vagy hát az emberek, édesanyám és édesapám ott landoltak egy jótevő miatt, mind a ketten meg is mondom a nevét, Kostyán Lászlónak hívták, gyerekgyógyász főorvos volt Miskolcon, és különböző családi ismerettségek révén ő volt az, aki ezeket a börtönből szabadult, vagy az apja börtönben levő embereket befogadta oda, és adott nekik menedéket, mert azért ez nem volt evidens, hogy hol tudnak ők akkor valamilyen életformát kialakítani, és így találtak ők egymásra. Semmi közünk előtte őseimnek nem volt Miskolchoz. Sokféle nagyon izgalmas értelmiségi családok voltak ezek, és aztán Miskolcon nőttünk mi fel, és nagyon szerettük, és máig 2 testvérem és édesanyám ott él. Úgyhogy ez volt a közeg, amiben nőttünk. Én azt hiszem, hogy ez abban a világban egy búvóhely is volt. A család szerepe akkor nagyon felértékelődött, nem csak nálunk, hanem a környezetemben, ezekben a keresztény elkötelezett, tulajdonképpen a történelmi múltat, a nemzeti hagyományt őrző családokban a család egy ilyen nagyon fontos identitás megőrző búvóhely volt. Nekünk is az volt, amellett, hogy nyitottak voltak a szüleim barátokkal, és mi is a gyerekkorunkban elég sok mindenkit bevonzottunk.
3: Tehát szociálisan gazdag közösségi életet éltetek, nem csak a szűk család, hanem a kapcsolatok által, még ezekben a nehezebb időkben is.
4: Igen, és egy ilyen nagyon...
3: Összetartás volt, közösség volt, és ez a hit köré szerveződött, az nyilván értékek köré, de hogy egyébként
4: nem,
3: ezek,
4: nem
3: vagy a,
4: feltétlenül.
3: Vagy a szakma felé...
4: Ez mindegyiknek volt benne helye, de nem... Én azt látom, hogy egy olyan elég, így ahogy visszatekintek, egy ilyen elég, azt mondanám, hogy sokoldalúan nyitott közeg volt, ami ott kialakult. Befogadó emberek voltak a szüleim, akik szerették a környezetükben az embereket, és szívesen, akit ez érdekelt, akinek erre volt nyitottsága, azokat szívesen fogadták. Szóval elég ilyen nekem is a barátaim, osztálytársaim, mivel ez egy izgalmas közeg volt mindig. Jöttek, és akkor ott voltak, akkor ott kaptak vacsorát, akkor ott ment az életük, és bekapcsolódtak ebbe.
3: És ugye, amit itt kihallok, az 2 dolog, az egyik, amit még egy korábbi interjúból olvastam veled, és említed, az ugye az a nagy szabadság, de most is kiemelted, hogy nagy bizalommal voltak felétek a szüleitek, és ennek volt egy szabadsága, és én azt szűrtem le abban az interjúban is, meg amennyire most már téged ismernek, hogy ez egy egészséges szabadonlevés, vagy egy szabadonhagyás volt, valami fajta felhatalmazó lét, vagy felhatalmazottsága arra, hogy tedd azt, amit jónak látsz. Ez az egyik kérdés, hogy jól érzékelem ezt. A másik pedig, hogy a közösség az nagyon fontos neked, ezt jól tudom-e, és hogy ez ebből a családi közegből és élményből jön.
4: Igen,
3: és akkor ez két kérdés, tudom.
4: Igen, mind a két kérdés nagyon izgalmas és fontos nekem. A szabadság, illetve a bizalom kérdés az valahogy belepecsételődött. Nyilván ez a közeg is, meg utána az élettapasztalatom különböző közegekben való nagyon hamar vezetővé válásom tapasztalatai is tulajdonképpen ahhoz vezettek, hogy most már azt mondanám, hogy ilyen nagyon világosan kikristályosodott vezetői alapelvem lett az, és a tapasztalatból leszűrődött ideám lett az, hogy az emberek a környezetemben, a rám bízott emberek, azok akkor tudnak alkotni, ha van kellő terük, szabadságuk, bizalom feléjük, és akkor lép ki az innováció az emberekből, akkor történik, akkor lesz egy alkotóközeg egy orvosnak, egy menedzsernek, egy ápolónak is, vagyis hogy meg kell teremteni azt a levegőt, ahol alapvetően ez a szellemiség van, és mellette rá kell tenni nyilván azokat a szükséges munkahelyi kontrollokat és rendszabályokat, amiket muszáj alkalmazni és kell is, de ezek nagyon nem szabad, hogy meghatározók és gúzsba kötők legyenek. Szóval szabályok, minőségirányítási rendeletek mentén innovatív alkotó a változásra, az újra nyitott munkahelyi légkört, illetve egyáltalán életet élni komplexebben sem igazán lehet. Ez így van, és a másik eleme valóban ennek is a hozadéka, de nyilván aztán nagyon sokrétűen az életem elején közösségekben, akár különböző ilyen osztály és évfolyam, meg aztán különösen a későbbi ilyen-olyan családi túl a keresztény közösségek, gyülekezetek, egyházi közösségeknek a szerepe is ebben nagyon jelentős volt, hogy azt tanuljam, meg éljem, meg váljon a belsőmé, hogy miközben egyénileg egy autentikus, bizonyos értelemben független életet próbáljak élni, amiben a környezetemnek a hatásait tudjam leszűrni, és attól bizonyos távolságot is tartani, de minden cselekvésnek és a tevékenységeknek a közösségi térben lesz értelme, van értelme, és abban tudjak harmonikusan jelen lenni, alkotóan, cselekvően, elfogadóan, bizonyos értelemben a csendeket is megtartva, tehát nem túl dominálva a helyzetet. Ez azért egy hosszú érési, belső önismereti folyamat is, ami mindig zajlik, ma is zajlik, de valahol így tudom ezt a két kérdést, ugye így ilyen sok évtizeddel az indulások után összefoglalni.
3: Hát, hogy ennek a gyökerei, akkor jól érzékem, hát nagyon is onnan jön, amiben te nevelődtél.
4: Igen,
3: tehát
4: ez
3: nagyon-nagyon kaptál egy nagyon-nagyon jó útra valót.
4: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos.
3: És mit jelentett akkor még egy picit maradni így a te fiatal korodban, tehát már mehetünk 18-ig, meg akár az egyetem elejéig, de még azért mielőtt a családapává válsz, meg így megszilárdul az orvosi hivatásod. Mit jelent ez, hogy tehát mi, tudsz mondani egy példát, ahol tényleg azt élted meg, hogy hát igen, én nagyon szeretnek a szüleim, nagyon jó közegben vagyok, jó ez a család, adni akarok vissza, jó. Tehát az a szabadság, amit tényleg úgy érzem, hogy jellemzi a te környezetedet és a te kisugárzásodat is, hogy az ott hogy élte meg azt a fiatalabb Gyuri?
4: Nagyon sok pillanat, helyzet volt, ami valósan jelenlét, megélés volt. Nagyon szerettünk együtt lenni, nyaralni, volt abban is egy jó spontaneitás, úgy nekiindultunk a kocsival sokszor, sokfelé.
3: Uh-huh. Egész család? Úgy kell érteni?
4: Egy mikrobuszunk volt az országban, először a szüleim rámenősek voltak, és ezt kiharcolták, és akkor nekiindultunk a környező országoknak, de Nyugat-Európának is, mikor már lehetett, és akkor úgy spontán sokszor egy-egy szénakazalba aludva, szóval így megvolt ezeknek a nagyon erős közös ilyen ráhagyatkozó, élvezetes hangulata. Tehát én csak ezt fogom ezzel mondani, hogy a hangulata nem annyira a kiemelt események, hanem inkább ezek a közös hangulatok, amik leginkább megadták ebbe az útra valót. Egyébként hát kamasz én is voltam, és jócskán.
3: És jó fiú voltál, vagy rossz kamasz? Igazi kamasz?
4: Igazából nagyon szerettem a szüleimet, és ezért nem kevés dolgot, most mondtam az előbb a bizalmat, a testvéreimmel volt is ezzel kapcsolatban különbség köztünk, amit meg is vitattunk sokszor. Én szerettem nagyon őket, és igyekeztem megkímélni bizonyos információkat.
3: Csak az ő érdekükben.
4: Így fogtam fel, és ezt magamban helyre tudtam tenni. Ma nem biztos, hogy ezt tartanám a legjobb módszert annak. Nem, mintha ilyen égbe kiáltó baromságokat elkövettem volna, de megvoltak a magam ügyei. Tulajdonképpen ebben a kamaszkorban nyilvánvalóan volt egy leválás, azt hiszem, hogy nagyon jól. Tehát a szüleimmel egy nagyon társszerű kapcsolat alakult ki. Tehát ez a fajta függőbb viszony, amit én nagyon sok kortársamon láttam, ahogy felnőttem, hogy bizonyos kényszerek, elvárások mentén kellett berendezni az életét, életüket. Nálunk ez ebben is a szabadság nagyon erős volt.
3: El tudtak engedni titeket a szüleitek?
4: Nagyon jól elengedtek.
3: Tehát, önállóságra neveltek titeket?
4: Így van, és utána mi egyszerűen a jó érzés meg a kapcsolat erőssége miatt váltunk aztán mégis szoros kötelékűvé egymás felé, testvérekkel is, meg a szülőkkel is. Tehát ebben volt egy ilyen reorganizáció spontán, azt lehet mondani. Máig a édesanyám fantasztikus ilyen szempontból, megint látom a többi embert, hogy 93 éves, szellemileg nagyon tiszta, és nem vár el semmiféle kapcsolatot. Tehát ha én esetleg úgy adódik, nehezemre esne, de nem hívnám hetekig, akkor sem volna gond, hanem
3: és a természetes igény. Nincs
4: számunkérés. Természetes igény, hogy beszélgessünk nekem is, mert egy bölcs ember, aki ismeri a történeteimet, és jó vele megbeszélni. És kíváncsi vagyok az ő történeteire. Szóval ez nekem egy nagyon nagy áldás, hogy ilyen viszonyra tudtunk aztán. Volt egy idő az, mikor egyetemre kerültem, amikor nagyon tudatosan építettem fel azt, hogy én ki is vagyok, kerestem ezt, és akkor távolodtam egy kicsit tudatosan. Akkor is megvolt a szívemben a kötődés, de úgy éreztem, hogy ebben az életfázisban nekem magamat kell látni egy kicsit kívül már ezen a körön, és aztán ebből visszamenni.
3: Jó, hogy ide tértél, bocsánat, azért kerekíteném egy kicsit, mert pont ez a kicsit még ez az időszak a te életedben, tehát akkor te úgy döntesz valamikor, hogy orvos leszek. Ez mikor született meg benned? És egyébként akkor gondolom följöttél Pestre, itt tanultál.
4: Erről egy picit.
3: Ja, Debrecenben?
4: Igen. Hát Miskolchoz az volt közel, és az volt a természetesebb út.
3: Nem is akartál volna?
4: Nem, én Pestre sose vágytam. Ez egy különös történet, hogy én a Betesda miatt kerültem kifejezetten
3: Arról Pestre. Arról majd beszéljünk. Igen. De hogy itt akkor, itt vagyunk még a tizen, vagy kamaszkori Gyurinál, hogy ott születik meg benned az orvosivatás, vagy ez korábban?
4: Ez érdekes, ahogy mondtam, a kamaszkor engem is mindenkit megráz, valamennyire engem megrázott a maga módján, megéltem a kamaszkorom, hogy is legyek, rengeteg minden vibrált bennem, nem is érdemelnek ezek szót, hogy most színész vagy, esetleg pap vagy, mit tudom én, mi legyek. Ezek úgy jöttek a különböző módon. És akkor tulajdonképpen van ennek egy technikai része, hogy is lettem orvos, vagy van egy ilyen kamaszos része, háromról emelet tudok mondani, meg egy ilyen nagyon erős ráérzés része, amiért nagyon hálás vagyok, mert most nagyon orvosnak érzem magam, hogy erre vagyok kitalálva, teremtve. A technikai része az volt, hogy én két tantárgyat szerettem nagyon a gimibe, és abba voltam otthonos és jó, volt egy-kettő, amit még igen, meg aztán beleért, de alapvetően a irodalmat, magyart, művészeteket, meg a matematikát, és akkoriban, hogyha lett volna olyan szak, hogy ezt a kettőt egyesítsem, akkor szerintem oda mentem volna, csak azt mondanám, hogy ilyen praktikusokból, hogy ezekből játék lett volna az egész, és élvezet. Így éltem meg akkor. Nem Igen. voltam egy ilyen biológia-fizika fan, amiből felvételizni kellett. És úgy, mivel nem volt matematika magyar szak, ezért el kellett kezdenem gondolkozni, hogy mit is csinál, mit is akarok magammal. Volt ennek egy olyan eleme, hogy a szüleim jó szemű emberek lehettek ilyen szempontból is. Kisgyerekkoromban azt mondták, hogy én orvosnak vagyok való, és természetes ez a kamasság, ez ellen lázadtam, és azt letiltottam ezt a gondolatot magamban a gimnazista korom elején, hogy én orvos legyek. És aztán a harmadik elem pedig az, hogy egyszer csak ebben a vívódásban, ahogy közeledtem ahhoz, hogy valamit választani kell, akkor nagyon élesen, és emlékszem a környezetre mindenbe, hogy egy ilyen magányos pillanatba beugrott, hogy hát én engem az rohadtul tudna motiválni, hogy segíteni tudok. Az a direkt visszajelzés, mert ha közgazdász vagyok, jogász vagyok, ez vagyok, az vagyok, az olyan indirekt kapcsolata az én agyamba, az én egyéniségembe a cselekvésem értelmének a visszahatását kerestem.
3: Igen,
4: vagy ha tanár vagyok, az is már egy indirekt. A tanárság nálunk nagyon erős a családban, testvéreim közül is. Négyen pedagógiai végzettségűek, és valahol tanárok, ketten orvosok vagyunk, és ez egész Igen. nagy családban ez a vonal van. Tehát az nagyon erős vonzás volt. De egyébként nem lennék jó tanár egyáltalán. Tehát a jó Istennek nagy vezetése, hogy erre vitt. És akkor ez a direkt hatás, hogy hát figyelj, így mondta, eszembe jutott magamnak, ezt mondtam, hogy ott van egy szerencsétlen beteg ember, amit ha megtanulod ezt normálisan és mélyen, és beleérzed magad abba a helyzetbe, amiben van, ennek azonnal értelme van. Minden este azt fogod érezni, hogy értelme van az életednek, és ez akkor egy olyan katarzis volt, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez végigvitt aztán az egészen. Tehát ezt úgy mindig beigazolva láttam. Már utána az egyetemre mentem, ott volt bennem ilyen szempontból egy nagy váltás, mert odáig is úgy el voltam, tanultam, nem volt ilyen szempontból nagy baj bennem, de akkor úgy mentem oda, hogy én mindent tudni akarok ahhoz, hogy gyógyítani tudjak normálisan. És akkor hirtelen az egyetemen kitűnő voltam, tehát odáig azért egyáltalán nem. Aztán, igen, és én akkor meg akarom tanulni. És
3: szóval nagyon nagy motivációd ilyen, volt, nagyon láttad magad előtt azt, hogy merre kell menni.
4: Igen,
3: ez hozott egy nagyon erős víziót.
4: Igen, és adott egy ilyen erős küldetést, ami hát nagyon sok szerepbe voltam, nagyon sokat változott, hogy mi az, ami a cselekvési terem, de azt kell, hogy mondjam, ahogy így visszagondolok aktív életemre, hogy ez a katarzis, ez megmaradt, és ez a motiváltság, hogy ebbe érdemes lenni, ebbe érdemes élni.
3: Azt visszajelezném, hogy ahogy mesélsz róla, ez átjön. Tehát látom, és itt vannak ezek az érzések, és ezt nagyon köszönöm, és igen, ez nagyon, nagyon, ez nagyon megható így. Mit jelent akkor így neked ebből a mélységből az orvos? Hogy miért? Mi a te orvos?
4: Igen,
3: orvos,
4: ez
3: orvosságod.
4: Megint egy lényeges kérdés, mert az orvosról sokféle kép van, és ezzel én sokszor voltam zavarba, és le kellett magamnak tisztázni azt, hogy mi nem, és mi igen. Mert az orvosban én ezt, amit az előbb így eldadogtam, ezt tartom a fontosnak, tehát az ember-ember kapcsolatot, a minden áron való legjobb tudást a törekvéssel, az ember-ember kapcsolatban való, a személyességben való gyógyítást, és ez nagyon ki kell egészíteni azzal, hogy ez közös, ez megint közösség, nagyon közösség. Tehát az embernek a tudása, lehetősége, egyszerűen a kompetenciái nem tudnak odáig menni, hogy valósan gyógyítani tudjon, mert olyan komplex ez. Én, mint orvos, nekem első körben is egy asszisztens vagy ápoló kell, hogy legyen mellettem, de az összes segítő, mert már csak ketten tudunk megcsinálni bizonyos manővereket, és utána a társszakmák, és utána a gyógytornászok, a pszichológusok, és a menedzsment, és minden. Tehát az egész csak egy ilyen közösségben van. Ez a nagyguru orvos, fehérköpenyes, aki a csoda doktor, ez egy nagyon valótlan kép az én szememben. Nem valóságos. Ez egy ilyen áll arca az orvosoknak. Ez az egyik, amit világosan meg kellett értenem és látni. A másik eleme az, hogy az orvos az gyógyít. Tehát, hogy alapvetően ez a legfontosabb szerepe, hogy gyógyít. És most itt el kell mondani azt, hogy nem az a legfontosabb szerepe, hogy kutat, és nem az a legfontosabb szerepe, hogy oktat. Ezek hozzátartozhatnak a tevékenységéhez és a szükségletekhez, és az oktatás az inkább, mert a közösségben természetes az utódnevelésben, hogy át kell adni a tudást, erre a nyitottság roppant fontos, aki ezt nem teszi meg, az önző és nem a közösségnek valós része. Tehát az oktatás ilyen szempontból, úgy mondanám, hogy az információ átadás és erre való nyitottság minden szempontból elemi szükséglet. Tehát ez egészben egy hálózatszerű működés ebben a közösségben, de elválasztanám ezt a tanárságtól, az oktatástól, mert megmondom őszintén, minden ilyesmi elvonja a figyelmet valahol a közvetlen gyógyításról, ami végtelen időt és energiát igényelhet. És a másik eleme az, hogy az orvos az nem következetesen kutató, sőt, mindenkinek egy élete van, bizonyos értelemben vagy kutató, vagy orvos. Hogyha én látom a fiatalokat, akik elkezdik a tudományos kutatási pályát, és arra fókuszálnak, és laboratóriumokba, és hát az életüknek jelentős részét a betegágytól távol töltik, és az a megfigyelésem a 40 éves orvosi pályám alatt, hogy ő nekik tapasztalathiányuk van az ágy mellett. Egyszerűen azért, mert egy nap 24 órából áll, és nagyon becsületes, és nagyon tisztességes, és az orvos tudományhoz helyenként sokat hozzátevő emberek, de tudomásul kell venni, hogy egy életünk van, aminek minden percének megvan az értéke, és én azt gondolom, hogy a gyógyítás az egy alkalmazott természettudomány ilyen szempontból, és egy művészi tevékenység, amiben rengeteg intuíció, a jelen pillanatnak a teljes megélése, és egy borzasztóan erős, személyes interakciósorozat. És ezek behúzzák az embert, egyébként fantasztikus, mert térből, időből ki lehet esni. Én gyerekintenzív gyógyász voltam, a lelkemben vagyok is, és az fantasztikus dolog, hogy az ember beleáll egy súlyos gyerek gyógyításába a társaival reggel, és egyszer csak azt veszi észre, hogy tök mindegy, hogy az élet mit produkált aznap, akárhol, ad abszurdum még a családomba is, kiment el a gyerekért, vagy neki nem ment el, egyszer csak késő este lett, és a gyerek mondjuk meggyógyult. És én észre se vettem azt, hogy így az idő telt. Legfeljebb valaki elém rakott valami kaját. Nagyon sokszor ez
3: kicsit a flow élményhez.
4: Ez nagyon
3: ami visszaigazolja, hát és visszaigazolja a te jó döntésedet, hogy ez a te utad, mert ott van flow élményünk, a helyünkön vagyunk.
4: Igen, vagy az ember beáll egy ügyeletbe szombat reggel, és akkor vasárnap reggel azt veszi észre, hogy valamit ettem, talán valamit aludtam is, de hogy is volt, gyógyítottam egész éjszaka, és ettől, meg egész nap, és ettől nincs rossz érzésem. Lehet, hogy hullafáradt vagyok, de nincs rossz érzésem, hanem azt érzem, hogy a helyemen vagyok. Szóval valahol ez az időtlenség is hozzátartozik ehhez a dologhoz, és a kompromisszum, azt mondanám, hogy a kompromisszum képtelenség ebben, hogy én nem akarok abba a kompromisszumot arra ráfordítható időben, hogy most én nekem most be kell fejeznem, és akkor most a laborba kell kutatnom, és most nem akarok az orvostudományi kutatások elmeszélni, csak világosan látni kell. Nekem ez az orvoslás.
3: Igen.
4: Én ezt gondolom az orvoslásnak, és nagyon sokféle ember és sokféle karrierút van, és nagyon sok nagyon szép orvos egyéniséget látok, akik erről máshogy gondolkoznak, vagy más életutat futottak el. Én ezt a szummázatot tudom elmondani arról, ahogy én ezt látom.
3: Igen. Ez, hogy ami bennem így motoszkál, hogy gyógyító. mindig ez jut eszembe, gyógyító. És ugye erről már volt szerencsém olyan körben ülni veled, ahol ugye, vagy akár csak többen is ott voltunk a Simon András épület átadásánál, mert ugye, akik nem tudják, a hallgatók, a Betesda gyermekkórházban együtt dolgozhatok veled, és veletek, és ugye ott is ott elővetted ezt a Simon Andrásnak a gyönyörű grafikáját. Hát ez az egyik, ami nekem eszembe jut, a gyógyító, hogy ezzel így hogy vagy, ugye ez hogy ki az igazi, és hogy van jelen ez a gyógyító. A másik, hogy van-e neked ilyen orvosi mottód, vagy egy nagy elv, már beszélsz róla, tudom, csak hogy van-e, ami így szűkíthető, így akár egy mondatba, vagy egy példaképbe, hogy így, ami igen, neked vezérfonalad volt.
4: Igen.
3: Tehát ez is két kérdés, bocsánat.
4: Nehéz dolog egy ilyen podcast.
3: Annyi sok kérdésem
4: van. Most nem is az, hanem egy képről beszélni, hát, de igen, ez a kép, ez fontos.
3: Igen, szimbólum.
4: Lehet, hogy szóval ezt meg tudja bárki nézni, hogy ez Simon Andrásnak a általa is legjobbnak tartott képe, amikor az evangéliumnak arra jelenetére utal vissza a kép, amikor a padlásnak a padláson nyílást vájva a beteg embert Jézus elé engedik le négyen, a kép szerint négyen a tanítványok, akik egy vonalból vannak arctalanul megrajzolva, igen, és a betegnek és Jézusnak van arca. Hát igen, szóval ez egy arszpoetikus kép nekem, ez így van. A közösség, az egyvonalúság, az arctalanság ilyen értelemben, tehát a cselekvésben való elveszés a közösségben, a praktikus, jól meghatározott, valós cselekvésben a pontos kötéltartás jelenti nekem azt a tudást és azt a tapasztalatot, amit ebbe belevisz az ember. Hogyha így erre a részére kell válaszolnom, hogy mi a mottóm, akkor leginkább ez a kép a mottóm, hogyha, ami nagyon megütött, és ami meg tudta mutatni azt, ahogy, ami hozzám eljutott az életem alapján, hogy mi a gyógyítás, vagy én hogy akarom ezt megélni, vagy a Betesdát, milyen szellemiségre, gondolatra, cselekvési útra szeretném vinni, tartani. Ez mondja erről a legtöbbet, azt hiszem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a kép, ez ott van kint a Betesdának az egyik fő bejáratánál. A másik része, hogy a gyógyítás ebben a dimenzióban, mi is most beszéltem arról, hogy nekem emberként és az életutamban ez hogy alakult, és aztán ebben társakra, hogy is leltem, erről is indirekte volt mód, de és talán ebben az én szakmám, hivatásom, a gyerekintenzív ellátás sokat segített, hogy azt ugyanakkor a folyamat végén, közben egy bizonyos ponton megfogalmazni, nekem nagyon meg kellett tudni, hogy most így mondom a római levélből az igét, hogy nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő istené, a gyógyítás is. Tehát nem, én megtehetem, amit bírok, az a pillanatnyi legjobb formám és tudásom szerint akarhatom a gyógyulását a rám bízott esetemben gyereknek, de a végső döntés, a gyógyító erő, a gyógyítás az én eszközként való használatommal és a közösségem elsősorban használatával az a könyörülő isteni, és időnként meggyógyul, és időnként nem gyógyul meg, és ezt elviselni és elfogadni nagyon nagy alázat kell, kellettek harcok is ehhez, belső küzdelmek, vívódások, hisztériák, hogy miért most igen, és máskor meg miért nem, de ezen a folyamaton, főleg egy ilyen nagyon kiélezett szakmában, mint a gyerekgyógyítás, át kellett, és máig át kell menni. Ezekre nincsenek is nekem pontos jó válaszaim. Azt tudom, hogy a gyógyítás a könyörülő istené, és ez megnyit egy másik dimenziót, azt, hogy ezzel a fajta, talán nem pontos szó, de rezignációval legyek jelen a gyógyításban. Egyfajta ráhagyatkozás is ez, és ez megnyitja azt a vonalat, az életemnek egy nagyon fontos vonalává vált, egy valóságos ima élet. Most nem is konkrétan a betegekért, hanem egyszerűen erre, ezért az isteni dimenzióban való létezésért.
3: A jelenlét.
4: Egyfajta jelenlétért, de hát a betegekért és a kollégákért. Betesdáért és a küldetésért, és a Betesdáért, és a világért, ami persze hát nem jelent egy szent életet, tele vagyok ezerféle gonddal, bajjal, hibával, nyomorúsággal. De szóval, hogy ezt a dimenziót ez megnyitja, hogy ebben a dimenzióban is folyik az élet és a gyógyítás, és hát ez egy megint egy nagy keresés.
3: Igen. Ez egy nagyon, nagyon nagy téma, nem is akarom most jobban kinyitni, mert még szeretnék egy-két praktikus dologra is rátérni, de itt egyet még, ha megengedsz, hogy egy élmény, egy ilyen élmény, ahol ezt érezted, hogy ez a dimenzió, ez igenis ott volt, és megosztható.
4: Igen, ez az az igazság, hogy van nagyon konkrét élményem, és nagyon nehezen tudok róla beszélni.
3: Jó, akkor.
4: Sok ilyen van, tudatosan, egy-egy szóval néha már leírtam, el is mondtam, azt tudom mondani, hogy van olyan élményünk, nem csak nekem, igen, közösen, mondjuk hármunknak, két orvos kollégámmal, amikor teljesen reménytelen esetben nagyon odafigyelve minden szakmaiságra, egy rövid időre kilépve együtt imádkoztunk egy gyerekért, és az, hát nem tudok más szót mondani, és nem akarom túlragozni, de csodaszerűen meggyógyult, teljesen nulla racionális eséllyel. Ilyen élményeim voltak, én ezekért végtelenül hálás vagyok, és csak ilyen nagyon, nagyon, hát azt mondanám, hogy bátortalanul mondom, mert ezek nem elmondható élmények.
3: Tehát amikor itt tényleg találkozik az ember a határaival, ugye ez az Embernek maradni műsor, ahol ugye úgy indítottam el ezt, hogy nézzünk rá, hogy milyen világban vagyunk, ahol már AI-jal akarnak mindent is megoldani, vagy vannak ilyen szándékok, ahol nagyon felgyorsult élet van, egy városi élet, meg egy kórházi élet, meg egy menedzser élet, meg egy vezetői élet, hogy hihetetlen sok információ, nagyon sok minden történik, körülöttünk, bennünk, terheltek vagyunk, sokszor túlságosan, és akkor ott vannak ilyenek ebben a kórházban is, ugye ezt gondolom a Betesdában történik, igen, több igen, ilyen, hogy igen, ott vagyunk egy Betesdában, de lehetünk egy Uzsokiban, vagy egy Nyírőben, ahol meg megtörténik valami határtapasztalat, és ott megtörténhet valami több.
4: Igen, de hozzáteszem azt, hogy részint óvatosnak kell ebben lenni, és ráhagyatkozónak, tehát elvárni semmit. Tehát nem azért, aki akarja visszatérni.

0: alkalmazott természettudomány, ami egy nagyon világos módszertannal, és most nem akarom azt a kis elemet itt túlragozni, hogy vannak etikátlan tudományok és módszertanok, de alapvetően ez a rendszer nagyon világos racionalitással, a kutatás az előbb elmondott, az én életemben a helyét megmutatott, nagyon, azt mondom, egy résnyire egészen kicsi, de összességében a kutatásoknak annak a belső logikája, ellenőrizhetősége olyan eljárásokhoz vezet, amik, hát hogyha felülről nézzük, akkor csodák. Az, hogy ma meg tudunk gyógyítani genetikai betegségeket, ott szalad a gyerek előttem, aki még aki a szakmai pályafutásom első éveiben néhány hónapos korban meghalt volna. Nem tudtunk vele mit kezdeni. Az, hogy ki tudunk védőoltásokkal fantasztikus módon betegségeket védeni. Nekem is voltak olyan, megint mondom, betegeim, epiglottitiszes, az ilyen gégefedő gyulladás, aki belefulladt a bajába, és sorba-sorba lehet mondani azokat az eseteket, akik ma már nincsenek, mert az oltással kivédjük őket. És ez még csak 40 év, amit most így elmondok, mióta én a szakmát, és mennyi mindent tudnék mondani a lélegeztető gépeknek a szofisztikált állíthatósága és a dialízis kezelések napi elérhetősége is. Szóval fantasztikus a világ, az a technológia, amit be tudunk állítani, és az emberiségnek, a világnak, hogyha emberséges, most makroszinten, igen, akkor ezekre költeni kell. Uh-huh. És közben nyilván ráépül egy egészségipar a maga szokványos kereskedelmi logikájával, amiből meg lehet remekül gazdagodni, és ki lehet bizonyos értelemben zsákmányolni, az a világ működése. De ezeket a technológiákat alkalmazni minél szélesebb hozzáféréssel, és itt egy kicsit áttérünk a másik ön definíciómra, hogy bizonyos értelemben egészségpolitikus lettem, igen, sok és olyan közegben voltam, és menedzser. Szóval, hogy ez erre egy forrás elosztásnál erre sokkal nagyobb teret kell adni, akár egy állami költségvetésben, meg hát különböző makroszinteken, mert ez emberséges, ez így emberséges, csak hogy most a műsorodnak a címéhez.
1: Ez nagyon jó, ezt a szempontot így még nem érintettük így az elmúlt vendégekkel. Nagyon jó. Nagyon jó. Szóval, hogy igazából egy hatalmas, tehát úgy tekintesz rájuk, mint egy hatalmas támogató eszközpark, amely precízebbé, meg még gyorsabbá, hatékonyabbá teheti az orvoslást, vagy a gyógyításnak a módszert.
0: Igen, és közben tudnunk kell, látnunk kell, amit az előbb is mondtam, hogy ez ugyanabból a versengő gazdaságpolitikai és kereskedelmi világból nő ki, annak az összes tortságával, és látni kell azt, hogy sajnos semmi sem tökéletes a világban, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol, ahogy József Attila mondja, fölfeslik a tudomány szövedéke is sokszor valahol, és amit mi nagyon jónak gondolunk, nem biztos, hogy mindig olyan jó, ezt mindig vissza kell ellenőrizni, de az idő ezt is rendbe teszi, szóval kell igen.
1: De tudod mi, az jön be nekem, csak ne lépjenek a gépek, vagy a robotizáció, vagy az ilyen innovációk az ember és az ember közé. Igen. Tehát, hogy erre látsz veszélyt? Igen, most csak, hogy keressük egy kicsit a KKN is csomót.
0: Egy ilyen minőségbiztosításos, kontrollált, rendszerű, technológiailag magas egészségügy önmagában, mint működési rendszer el tud idegeníteni. Ebbe az ember és az ember-ember közti gyógyító kapcsolat, ami létezik, és az orvosnak a művészi mi volt az intuitív, és nem pontosan megrajzolható elemekből, nem pontosan leírható elemekből levő érzéke el tud veszni. De hála Istennek azt tudom mondani, hogy az ember az ebben felkiált és kiált, és azt fogja értékelni, és azt keresi, mert pontosan érzi a bensőjében, a lelkében, hogy neki szüksége van a gyógyító emberre, és látjuk azt, most megint egy egészségpolitikai dilemmát hozok elő a magánellátás és a közellátásnak a kvázi versenyében, azért keresi a magánellátást nagyon

0: sokszor nem a technológia miatt, az jóval erősebb általában, persze vannak nagyon jó kivételek a közellátásban, hanem az emberséges bánásmód a kommunikáció miatt, a személyes kapcsolatnak
1: időpont, az időgazdálkodás.
0: Ezért találja meg a szolgáltatási színvonalak miatt, amiben ez nagyon erős, a személyesség. Tehát a személyességért kiállt.
1: De még ott sem biztos, bocsánat, én dolgoztam magának, és tudjuk, ott sem biztos, mert ott is lehet olyan ember.
0: Nem az, hogy mit talál, hanem hogy valószínűleg ezt keresik nagyon sokan. És a személyesség és az ember a gyógyításban szerintem egyszerűen, most így mondanám, hogy a piac miatt sem fog kiesni, mert ezt fogja keresni a beteg, mert erre tudja pontosan, hogy van szüksége. És egyébként az orvos sem fogja magát a rendszerben jól érezni, mert valahol, én a saját motivációmat elmondtam, de hát ismerem az orvos társadalmat töviről hegyire, és az orvosi motivációban, hogy miért válunk orvossá, ennek a személyes segítő szándéknak, ennek az altruizmusnak, alig-alig ismerem olyan embert, hogy ne lenne döntő szerepe. Tehát ezt ki akarja élni az orvos. A beteg meg vágyik rá. Ennek egymásra kell bármilyen technológia mellett találni.
1: Műsorunk vége felé közeledünk, még van pár percünk, és ebben a tényleg 2-3 percben még azért szerettem volna kitérni arra, hogy a Bethesda gyermekkórháznak vagy most már 23 éve?
0: Hát főigazgató.
1: Főigazgató, és hát orvosigazgató voltál, és ott kezdtél dolgozni. Na hát ez külön podcastot érne meg, hogy Debrecenből aztán hogy kerültél ide. Ugye picit tudom a hátterét, de nem ez lenne most a záró kérdés, hanem hogy hogyan valósul meg az emberségesség, meg az embernek maradni szerinted, hogyha keressük ehhez erőltetés nélkül a Bethesda módszertanát, te mint igazgató menedzser?
0: Kialakult, megkértük azokat az alap leszögeléseket, elveket, hogy amiket aztán nagyon szeretnénk, nagyon sokan, ez egy nagyon erős közösségi megélés életre váltani, az, hogy közösségben tudjunk valóban gyógyítani, az, hogy holisztikusak legyünk, a betegnek minden szempontja számítson, ne csak az adott antibiotikum, az nagyon célszerűen és nagyon pontosan, vagy műtét, hanem emellett az, hogy milyen az ő családi háttere, milyen oktatásra szorul, milyen spirituális igénye van neki és a családjának a betegségben. Családközpontú is legyen ez a gyerek. Nem lehet máshogy látni, csak a családjában és a szociális környezetében. Szóval, hogy ezeket láttuk meg, hogy nekünk erre van, és hogy tudjuk mindezt letenni néven nevezve az Úr elé. Tehát, hogy azt, amit itt az előbb megpróbáltam elmondani, hogy ki hogy gyógyít az ember és az Isten viszonyrendszerében, ezt is éljük meg. Ehhez nekem nagyon remek társaim vannak, és nagyon örülök, hogy erre kaptam én hívást, hogy ebbe vehetek részt, és ez egy nagyon egyedi út. Ebben nekünk vannak az egyházi kórházak között, meg nagyon sok gyógyító csoportban, kisebb-nagyobb csoportban társaink, de mi ezt nagyon, nagyon tudatosan és számomra nagyon szépen keresve csináljuk. Ez nekem egy borzasztó, borzasztó katarzis.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy röviden is velősen erre is kaptunk választ. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Gyuri, és hogy kicsit beleláthattunk a te életutatba, és hogy onnan hogyan vezetett az út egészen a Bethesdáig. Azt hiszem, hogy tudnánk folytatni ezt a beszélgetést is, mindig így zárom, hogy lehetne még tovább is, remélem lesz rá még alkalom. És most nagyon köszönöm a nézőknek és hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. 4 hete találkoztunk utoljára, 4 hét múlva újra találkozunk. Köszöni figyelmüket a technikai munkatársak nevében, Urbán Péter és Polc Péter nevében is, Müller Márk műsorvezető és szerkesztő. Ne feledjék, hogy embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. 4 hét múlva találkozunk. Addig is minden jót.
2: Embernek maradni. A zenei szerkesztő Varga Ramóna volt. Adásunkat megtalálják a Spotify-on, videós változatban pedig a YouTube-on, valamint még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 4 óra van. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma kaszálunk, vagyis Saludra megyünk a 33. kaszáló fesztiválra és versenyre. Elsőként régi ismerősömmel, Kormos Csaba plébánossal beszélgetünk, akitől megkérdeztem, hogy mi is történt.
5: Áldás volt, igen. Hát nagyon örültem neki, hogy a polgármesterasszony már hetekkel ezelőtt ideadta a menetrendet, és hát természetesen meghívott erre az aratónapra. Az a helyzet, hogy ugye az én vonatkozásomban, hogy augusztus 1-jéig a Korós Péter atya volt, tehát tavaly is úgy ilyenkor lehetett ez a nap, csak akkor még ő teljesített itt szolgálatot, de hát augusztus 1-től én váltottam, tavaly augusztus 1-től, és akkor már azóta ezeken a rendezvényeken, akár a templomi eseményeken, hát például tegnap előtt ugye szentségimádási nap volt, ilyen vándor szentségimádás, ott is azért voltak a településről, meg hát ugye a polgármesterasszony is gyakorló katolikus, a Jönybeáta, és hát jó az önkormányzattal a kapcsolat, az előző polgármester úrral is, aki most a világelnökünk, a Tilcsik Istvánnal is nagyon szépen együtt tudunk működni. Most, és akkor azt nagyon fontosnak tartom, hogy itt a hagyományoknak, a sarudi hagyományoknak az ápolását, a sarudi gyökereknek a tisztogatását, erősítését, azt nagyon a szívükön viselik az emberek, nem csak a mindenkori vezetőség, hanem az egész lakosság is boldog. És hát visszatérve, hogy tényleg nekem is egy boldogság volt, amikor ismételten mondom, hogy amikor hetekkel ezelőtt tényleg nagyon szépen időben megkaptam a meghívást arra, hogy ezen a mai napon, aminek az egyik legkiemelkedőbb eseménye itt ez az aratóverseny, de hát lesznek más programok is, más elfoglaltságok is, nagyon sokszínű ez a nap, hogy részt vettek úgy, mint a mostani plébános, és hát megáldottam és megszenteltem a búzát, ezt a gabonatáblát, és hát és azokat, mindazokat az embereket, akik ennek a mai napnak az előkészítésében, a munkálataiban részt vettek, akik erre az aratóversenyre beneveztek, illetve akik jelen vannak.
4: Még Szent László búcsú lesz Mezőkövesden, de tulajdonképpen ez az a Péter Pál napi aratás. Úgymond, amikor felszakad a búzatövel, régen azt mondták, hát már elkezdődött máshol, másabb az idő, másabb az időjárás, másabb az éghajlat is, de egyébként úgy azért az emberek, akik ide jönnek, azok nem másabbak, igaz, hogy nem kaszálnak, nem szednek markot, nem kötnek kévét, csak versenyre, ami nem igazából mindennapos esemény, mint régen volt, de végül is ez egyházi szempontból is az egyik legfontosabb ünnep. Jó, nem azért, mert Péter vagyok, de Péter Pál azért a jövő. Meghatározza a mindennapi kenyerünket.
5: Pontosan.
4: És akkor ez büszkeség lehet egy papnak is, pontosan, hogy itt lehet.
5: Pontosan. Említettem is az áldásnak a kezdetén, ezt semmiképpen nem akartam kiadni, ugye, hogy Szent László királynak a napján vagyunk. Tehát ilyen több az ünnepeknek, a liturgikus egyházi ünnepeinknek is, és a templomban ugye tartott vagy tartandó ünnepeinknek is, Szent László királynak, Szent Péter és Pál apostolnak tényleg ezek a búcsuk vannak, most ugye a hétvégén, ezen a hétvégén, hát akár szombat este, meg vasárnap is. És hát az, hogy László király ugye a magyar kereszténységnek a megtestesítője, hogy proászkodtok át, gyönyörűen elmélkedik róla, magyar keresztény uralkodó, a Szent Istváni eszmének a folytatója és a megerősítője. És hát az nagyon fontos, hogy itt a búza, mint a mindennapi kenyérnek, a földi életünk fenntartásának az egyik feltétele, illetve hát jelképe, ilyen összefoglaló fogalma, ugye, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, nyilván összekapcsolódik az egyházi élettel, mert itt nem csak a földi élet fenntartásáról van szó, hanem, sőt elsősorban az örök élet kenyeréről, és tehát az nagyon fontos, hogy csak a búza őrleményéből és a búza őrleményéből sütött kenyérből, kovásztalan kenyérből lehet az ostya, ami aztán szent ostyává válik az oltáron. Zárójelben jegyezzük meg, hogy a bor pedig csak a szőlőtő terméséből nyerhető, és az válik aztán Krisztus vérévé az oltáron. Tehát valóban és én gyerekkoromtól kezdve nagyon boldog vagyok, és büszke vagyok arra, nyilván ez a családi neveltetésből is adódik, tehát a Kormos család az édesapai részről, aztán hát a Bodonovics család is az édesanyai részről, hogy a hagyományainknek, azért a kultúránknak túlnyomó többsége, mert én azt szoktam mondani, vagy hát okos emberektől olvasom mindig, meg tájékozódik az ember, hogy jó, persze vannak ős magyar elemek is, meg kereszténység előtti elemek is a kultúrában, de azért a 90%-a a hagyományainknak úgy a kereszténységhez kapcsolódik. És igazából az, hogy például, tehát ezek belevésődtek az embereknek a lelkébe, olyan világot élünk, hogy valaki, vagy sokan nem gyakorolják úgy a közösségben a hitüket, de azért az otthoni imádságokban, a mindennapi gesztusokban, megnyilvánulásokban, például abban, hogy most itt a polgármester asszony is ugye tartotta a már elkészült szép sült kenyere, hogy mielőtt azt elkezdenénk fogyasztani, jó, most már vannak szeretett kenyerek is, keresztet rajzolunk rá. Tehát annyi, de annyi mozzanat van, ami azt mutatja, hogy hát igenis a kereszténység, és hát azon belül a katolikus egyház az egész életünket átszövi.
4: Olyan régen ismerlek, hogy szinte majdnem minden gondolatodat tudom előre, hiszen azért mondtam az előbb, hogy 24 éve Erdőkövesden volt, amikor sikerült a kocsi világítását megjavítani, nekem vagy megmutatni, hogy kell. Tehát azért a régi kapcsolatunk van. Na, de azért ez, amit még itt tartasz, ez egy gyönyörű szedet.
5: Csodálatos, igen. Ugye a telt búzaszemek, a galászon, tehát egy összekötött szép kis gabona ez, ugye a búza telt szemek a galászon összekötözve, és hát ez egy nagyon-nagyon szép jelképe, meg összefoglalója mindannak, hogy itt ez a földi életünknek a lényeg az, hogy tényleg a személyes, meg a közösségi boldogulásunk, a házasság, a család megbecsülése, az egymásért való áldozathozatal, de mindezek teljesen értelmetlenek lennének, hogyha nem lenne egy olyan végtelen távlat, amiben el tudjuk ezeket helyezni, hogy van örök élet. És éppen ez az, hogy itt Sarudon is, ezen a településen nagyon örvendetes, hogy úgy élnek az emberek, meg úgy munkálkodnak, akár tudatosan, akár kevésbé tudatosan, hogy mindazzal, amit teszünk, a saját életünk szépítése, jobbítása, a családon belüli vagy a családon kívüli áldozathozatal, az szervesen hozzákapcsolódik ahhoz a csodálatos áldozathoz, ami a világot megváltotta, és ami így az egész világnak, benne Európának, benne Magyarországnak, benne Sarudnak is megnyitotta a mennyország kapuját.
4: Köszönöm, atya, azt hiszem, egy tárgyi valóságból azért egy feljebb valóhoz eljutni általad könnyebb. Érezd jól magad itt.
5: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm is, és Isten áldását kívánom én is neked. Nagyon örülök, hogy egy negyed százada ismerjük egymást, és szeretettel köszöntök minden tisztelt rádióhallgatót is.
4: Kormos Csaba plébánost hallották Sarudról.

0: folytatjuk a Zarató Fesztivált, mégpedig a domoszlójakkal.
1: Harmat István.
2: Molnár Istvánné.
1: Már ugye gépesítve van. Ilyen kézi kaszálás nagyon fordul elő. Általában kombájnokkal, meg nagyobb gépekkel aratnak.
3: Sejtettem.
1: Mert ilyen nagy gazdák vannak, már csak ilyen kis tarlók nincsenek, amit úgy kellene kézzel művelni.
3: Na de hát ahhoz, hogy azért le tudja tenni a kaszát pont oda, hogy levágja normálisan, rendet vágjon. Igaz, hogy azt mondták, hogy nem időre megy, de hát, hogyha időre menne, akkor körülbelül egy órája már biztos, hogy nem lennénk itt, ugye?
1: Igen, csak ugye a kaszák se azok, amik a régen voltak, hagyományos, régen verték a kaszákat, most csak köszörülik, fenik, és hát éle van neki, ugye, de ezek a fiatalabb nemzedék már nem szokta ugye a taratást, ugye mamáktól, amit elláttunk, hogy hogy csinálták valamikor, és hát próbáljuk csinálni ezt a régi nép művelő dolgot, hogy jobban átadjuk az unokáknak, és meg őrezzük a hagyományokat, igen.
3: Megmondjam őszintén, én utoljára kaszát kolopálni körülbelül 40 éve próbáltam, nem volt türelmem. Ahhoz érteni is kell, meg türelem is kell hozzá, lassan, lassan pengetni, meg nem is biztos, hogy egyforma volt akkor még. A Szent Gotthárdi kasza jó volt, de amit már a csehektől hoztak, az már a puhább, hamarabb kiment az éle, és akkor venni kellett. A fenés pedig megint egy külön művészet, ugye?
2: Nekem nagyon ügyes kaszásunk van, ő nagyon tud fenni is, kaszálni is.
1: De még a régi nemzedékkel magába szívta ezt a kaszáló módot. Voltak neki felmenői, akik még művelték ezt a szokást, de ugye hát lassan kimegy a divatból, meg a kaszák is úgy, ahogy vannak, tönkre mennek, mert ha nem használják, elszáradnak, elkopnak, erosdásodnak, és utána
3: akkor lejön a rossz, de éle nem marad, de hát végül is ahhoz még ugye azért egy kaszásnak kellett azért eleve tudomány is, hogy hogy kell, a másik erő is, mert hogyha hajnalban 4-kor fel kell, kiment, mondjuk 11-ig kaszálta, utána pihenő volt, utána jött a marokszedés, kévekötés, behordás, hogyha akkor éppenséggel úgy volt. Más a világ, a kombány szépen fogja, elpergeti a szemet, jövőre majdnem ugyanannyi kell ki. De jó, nem kell a modernet szidni, de azért ilyen már kevés helyen van, ahová valaki kell mennek. Hát a domoszlóról, hát a nyugdíjas klubban nem ezt csinálják.
2: Nem. Ott minden más csinálunk.
1: Ott minden más
2: csinálunk. Énekelünk, táncolunk, főzünk, sütünk.
1: Igen, és mondjuk arra jobban a szőlőművelés ment felénk, fel arra a hegyekbe jobban a szőlő.
2: Így van. Adjuk az maradt meg. Fiatal gyerekeknek a mi tudásunkat, hogy ők is valamit elsajátítsanak belőle.
1: És ugye tartjuk ezeket a falu ünnepségeket, ahol megint próbáljuk fiatalokat bevonni, macoksütő, meg lángost, meg...
3: Nekem lapcsánk a macok, de...
1: Igen.
3: Tájék, annyi
1: fajta.
3: Egyébként, hogy kerültek ide?
1: Hát ez az idősek klubja, a szövetség, az rendezte ezt a percent valamikor, és utána átvette a falu, és régi hagyományok már körülbelül vagy 30 éve, vagy 20 éve, amikor még ez a korosztály nem volt, hanem mindenkünk a szüleink voltak még ebbe benne. Sokszor első helyet vittünk el innen, a Kelenóczki János például 3 aranyérmet vitt el innen a Sarudi Fesztiválról, ahol ő nyerte ezt a kaszáló versenyt, mert ő még ugye nagyon tudott kaszálni valamikor is. Benne volt a vérébe szinte ez a...
3: Hát, ahogy látom, nem lényeges, hogy ki hanyadik lesz a gerebjét. Kölcsön kérik, kölcsön adják a tisztításhoz. Egyébként is az, hogy milyen magasra váltják, azt a zsűri majd eldönti.
1: Igen.
3: Mondjuk 5 centippel lett. Már nem jó alatta, már megint nem tudom. A részvét, az, hogy itt egymással, aki így itt van, az mind barát.
1: Jó összetalálkozni a tavaly előttiekkel, akik már visszajárunk ide, sokszor már most úgy fogadjuk egymást, meg integetünk egymást, hogy itt vagytok ti, és megint jók vagytok, egészségben vagytok. Az a lényeg, hogy tényleg még mindig itt vagyunk.
3: ugye a kaszálás, akkor a rendberakás, ott a kévekötés, hát megrázom, ha szétesik, akkor már baj van. Mellette a megjelenés, ugye a csapatnak ez a... közben nem volt?
2: Nem.
3: Mellette a terítés, ugye?
2: Így van, tessék valamit választani.
3: Nem választok én, mert nem a választásoknak vége. Mostan mit csináltok?
1: Egy kis sajtos.
3: Jó, köszönöm, akkor nem tudok beszélni.
1: Ja.
3: Ne, nehéz lenne. Tehát mi volt?
1: Sajtos pogácsa, kakaós kalács,
2: lagzis
1: kalács, akkor kakastaré.
3: Ja, szalonna az a kakastaré.
1: Sült kolbász, vörös hagynával.
3: Na most ez úgy mondom, nagyon szép szóval, hogy autentikus-e. Ilyet vittek-e ki annak idején a kaszáláshoz?
1: Hát valamikor ilyet vittek, igen, mert ez nem romlott meg, ezt, tehát...
3: Hát a szalonnát melegítette legalább.
1: Így van,
3: akkor
1: így van.
3: Kolbásszal se volt most különösebben.
2: Újra
1: melegtik, és ezt hát elfogyasztották is.
3: Be van a miska kancsóvászva a fődbe?
1: Hát már az a baj, hogy szétszáradt, és elfolyik a...
2: Ott a kulacs.
1: Elfolyik a vízben.
2: Ideje múlt.
3: De, ugye, mert régen...
1: Az... Valamikor ezt vitték ki, igen.
3: Na, szóval azért olyan, mintha értenének hozzá önök is. Én kevésbé, bár hát, korban ugye, ott vagyok én is.
1: Igen, igen. Szóval az a lényeg, hogy együtt legyünk, együtt tartjuk a népszokásokat, és próbáljuk vinni a fiatalabb nemzedéknek ezt a összetartozást, ezt a hagyományt.
3: Itt énekelgettek, de bent majd lesz a
1: igen,
3: fellépés.
1: Igen, bent lesz egy fellépés, igen. Hát a, van egy ilyen népdalcsoportunk, ahol...
3: Egy csokrot énekelnek?
1: Egy csokrot, igen, 4 nótával. Mert ugye időhöz is vagyunk kötve, és mindenki előad egy 4 nótát, és akkor eltelik az idő, akkorra megjönnek az eredmények, és akkor lesz eredményhirdetés.
0: Elhangzott riportunkban a domoszlóiakat hallották.

0: Ezt most összehozott csapatból hozták össze, vagy?
1: Nem, ez egy megszokott csapat. Már 3 éve együtt vagyunk.
0: És egész télen-nyáron aratnak.
1: Télen-nyáron aratunk.
0: El is hittem.
1: Hol kukoricát törünk, hol aratunk, igaz János? Hol kukoricát törünk, hol aratunk?
0: Hol aratunk? Covid-nál kezdtük a... A Covid-nál, vagy?
2: Kell mennem.
0: Jó, látom, egy csizma is van abban. Ilyen aratta.
3: Megragasztom én neked.
2: Megragasztom, sógorom.
0: Ki volt a kaszás?
3: Én.
4: Gál János!
2: Egyek vagyunk, vagy kettő?
0: Ki tudja. Kikötő egy a kasza, az pihen.
3: Nem, az tartalék.
0: Talja?
3: Itt a kasza.
0: Ja,
3: ott van támasztva a kasza, azt tudom.
0: Ja, látom. Milyen kasza ez egyébként?
3: Barátunktól kaptam. Miklós barátom, Tudás Miklóstól kaptam.
0: Hú, annak már alig van éle.
3: Nagyon jó éle van neki.
1: Az éle jó?
0: Ja, az éle jó, de hát a lapja már hogy elfogyott, hogy... Úgy látszik, de hát, úgy látszik, hogy kikötő az a, mit jelent itt ebben az esetben? Csak sarut, ugye?
1: Csak sarut.
0: Ugyan sarut, ja. Hát ugye be kell jelentkezni, csinálni. Azt látom, hogy le van gyalulva szépen, annyira, hogy majdnem a földig. Úgyhogy a minősítésnél valószínű, hogy ezért ez számít valamit.
1: Igen.
0: És amit készítettek, ez sarudi cipó az?
1: Sarudi cipó és sarudi kolbász, köszönöm, én nem kérek sört.
2: Egy kis szalonna és
1: egy
2: hagyma.
1: Egy kis szalonna, hagymatepertő, paradicsom és a csizmám a végén.
2: Helyi. Egy kis boravicska.
1: És egy jó pálinka. Nincsen poharunk sem.
0: Nem baj, hát bele lehet inni, aki akarja. Tehát az aratóknál. Tehát azért úgy látom, hogy ezt tegnap este készítették, gondolom.
1: Mindent is.
0: És
1: tegnap este. Így van. És még pogácsát is sütöttünk, ami az ötös... Hol van a pogácsánk?
0: Elvitték hát már.
1: Az ötösnél van. Mert jó. Két csapatunk van.
0: Hármat látom, lehet, hogy kettő van.
1: Kettő csak... kikötői csapatunk van.
0: Na, de sarudi akkor van másik. Na, várják a zsűrizést, vagy már vége?
1: Nem tudom. Vége van a zsűrizésnek?
5: Igen, azt mondták, mehet.
1: Próbáljunk megfelelni?
5: Igen,
0: azt mondták. Segítsek.
1: Köszönjük, szép lenne.
0: Segítsek.
2: Fog ez menni.
6: Miért is?
0: Na.
1: Itt vannak a mi párjaink.
0: Jó, majd az ő dolguk aztán.
1: Így van. Köszönjük.
0: Ügyesen fel tud végálni. Nekem már nehezebben.
1: Csak találjam meg a...
0: Tehát akkor kikötő kettő.
1: Kikötő kettő.
0: Nevek
1: kikötő
0: vannak?
1: Egy.
0: Jó.
1: Kikötő egy.
0: Nevek is vannak?
1: Így van. Takós Marian,
2: Gál János
1: és Madarász Beatrix.
0: Az egyik sarudi csapatot hallották a fesztiválról, kaszállás után.

0: Miután azért a hőségről bementünk, Gyöngy Beáta polgármester asszonnyal beszélgettünk.
1: Igen, nagy létszámmal vannak most is résztvevők. 10 aratócsapat indult, ez a 33. Péter Pál napi aratófesztivál itt Sarudon. Úgyhogy önmagában már az, hogy ezt ennyi éven keresztül, tehát évtizedeken keresztül tudjuk ezt a rendezvényt minden évben megrendezni, az önmagában egy hatalmas dolog. És az is, hogy a lelkes csapatoknak mindig vannak új tagjai, tehát az arató csapatok is most már egy-két fiatalabb generációs versenyzőkkel bővülnek ki, és még annak ellenére is, hogy most ilyen extrém meleg van, és nagyon-nagyon magas hőmérséklet, ennek ellenére is eljöttek, és nem kellett, hogy lemondjuk a rendezvényt. Meg tudtuk szervezni, és állták a sarat az aratócsapatok, úgyhogy nagyon jól végeztek mindenki ebbe a versenyben.
0: Ugye, akik részt vesznek, hagyományőrző csoportok, nem a legfiatalabbak, nem a vízbe mennek, nem a strandra mennek, hanem egy nagyon kemény felkészülés után itt kaszálnak, akkor szépen az aratásnak a többi műveletét is végrehajtják, előtte pedig még fel is készülnek, sütnek, főznek, és bizony még énekelnek. És ez a hagyományőrzés, ez azt hiszem, hogy a Farkas Attila elnök úr mondta, szinte egyedülálló a megyében, hát országosan is van biztos hasonló, de ez egy ilyen nem túl nagy település, hogy megszervezi, hát ehhez bizony kell összefogás, erő is nektek, bőséggel, helyi támogatás is.
1: Ez így van, és egyébként a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül ugye nagyon sok hagyományőrző csoportot tudunk mozgatni. És ez a rendezvény ugye áll egyszer az arató versenyből, ez a fő attrakció úgymond, az arató csapatokon kívül pedig hagyományőrző csoportok fellépése zajlik, tehát a délutáni program az, hogy megmutatják egymásnak gyakorlatilag a hagyományőrző csoportok az ő repertoárjukat. Ez tényleg egy nagyon nagy szervezés, tehát azért hónapokkal ezelőtt elkezdtünk egyeztetni, illetve mindig van váratlan esemény, most is volt olyan aratócsapat, aki az utolsó pillanatban mondta vissza, ők nem vállalták be a hőséget. De egyébként nagyon lelkes mindenki, és én úgy gondolom, hogy akik korábbi években is részt vettek ezen a rendezvényen, ők ugyanolyan lelkesedéssel, hagyományt tisztelve, és tényleg a hagyomány őrzésre, és ennek a tiszteletére vannak mindig jelen ezen a rendezvényen.
0: Ugye már számítanak rá, nálatok biztos, hogy meg lesz. Ez a biztonság, ez azt is jelenti, hogy olyan szakemberek segítenek, illetve olyan emberek vannak körülötted, akiket muszáj volt olyanokat magad köré szedni, mert egyébként úgy nem lehet dolgozni, hogy állandóan figyeljem a másikat, hogy mit csinál. Itt mindenki tudja a dolgát, úgy látom, jönnek, mennek, de te meg, hát néztem, hogy a kilométer óra lenne a lábadban, vagy a kezeden az óra, már a 20-ason felül vagy biztosan nem korba, hanem a kilométerbe.
1: Korban is, és kilométerben is. Egyébként igen, egy nagyon jó összeszokott brigád van úgymond mögöttem, vagy mellettem. Mint ahogy mondtam, már hónapokkal ezelőtt elkezdtünk szervezkedni. Itt azért mind a mellett, hogy maga az ünnepség menete ugye rendben lezajoljon. Egyrészt ezért vannak felelősök. Vannak felelősök nyilván az étkeztetésért, tehát azért ennyi embernek az ebédet elkészíteni is nagyon nagy munka és felelősség, illetve maga az, hogy minden csoport érezze azt, hogy vele itt igazán törődve és foglalkozva van, ehhez is azért csoportonként legalább egy embert oda kell, hogy állítsak. Úgyhogy nagyon nagy munka, nagyon nagy háttérmunka, és az, hogy a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül kapunk azért támogatást, meg segítséget, hiszen a csapatokat ugye ők szervezik le, ez egy kicsit levesz a mi vállunkról a munkából, de itt a helyszínen lefolytatni ezt a rendezvényt, ellátni a vendégeket, tehát a vendéglátást megszervezni, ez egy óriási feladat, óriási munka, de mindig ugyanolyan lelkesen, évről évre ugyanolyan lelkesen próbáljuk azért kivitelezni ezt a dolgot, hogy tényleg jól sikerüljön, tényleg legyen híre ennek a rendezvénynek, és ezáltal Sarudnak is, hogy vigye az összes többi település a jó hírünket, akik itt van részt vesznek, és akkor talán jövőre még többen össze tudunk jönni.
0: Hát mondjuk nem csak ez a rendezvény viszi Sarudnak a jó hírünket, hírét, elég sűrűn vannak rendezvények, ugye Gyula sok mindent megpróbált még felvállalni, persze, hogy a ti segítségetekkel. Tudom, igen. András is sokat tesz érte, nem most kezdtem én a Saludi ismerettséget itt megalapítani. Érdemes ránézni, interneten mindig ott van, hogy mi lesz, és hát milyen színvonalú. Tehát ezek nem egy színvonaltalan rendezvények, úgy néz ki.
1: Törekszünk arra, hogy azért mindenkinek megfeleljen, és tényleg ne egy úgymond falusi buli legyen, hanem méltó legyen például ahhoz a stílushoz, vagy ahhoz az irányhoz, ami a rendezvény, tehát az Arató Fesztiválhoz is nyilván nekünk úgy kell megszervezni a csoportokat, az előadásokat, a versenyt, magát az Arató versenyt, és például most ugye a cigány zenekar, vagy zenészek kísérték a felvonuló menetet, ami szintén a rendezvény jellegéhez passzol. Úgyhogy nagyon sok segítséget kapunk egyébként a vállalkozóktól, a helyi vállalkozóktól. Ők minden rendezvényünket támogatják. Szüksége is van egyébként az önkormányzatnak arra, hogy egy picit bevonjuk a vállalkozók támogatását, de törekszünk arra, hogy mind minőségben, mind színvonalban hozzuk a rendezvénynek azt a jellegét, amit elvárnak tőlünk például az ide látogató vendégek is.
0: Úgy látom, hogy rendben van a település. Itt nem lehet azt mondani, hogy szemét van, vagy nincs levágva megfelelően a fű. De rendben van olyan szinten, hogy egy élhető településé vált. Hát nem azt mondom, hogy mindig az volt, de azért most úgy tűnik, hogy van gazdája a területnek. Ugye nem csak a polgármester dicséréhez, mert hogyha csak téged dicsérnélek, hát azért segít a család is, meg hát mások is.
1: Segít a család, segítenek az ismerősök, és mindenki egyébként, a lakosság is nagyon partner, tehát több csatornán is kommunikáljuk azt, hogy mennyire fontos például a parlagfűmentesítés a településen, illetve azt is, hogy a település képrendezett legyen. Sok esetben ugye a helyi, tehát az önkormányzaton keresztül oldjuk meg például egy-egy közterületnek, vagy adott esetben, ha éppen olyan gazdátlan ház áll a főutcán, akkor biztos, hogy az előtte lévő területet azt nem hagyjuk elgazosodni. Tehát nagyon sok féleképpen próbáljuk azt elérni, hogy egy élhető, rendezett település képe legyen Sarudnak, hiszen ugye itt a nyári szezonban azért nagyon megnövekszik a vendégszám, a látogatószám, és nem mindegy, hogy milyen látvány fogadja. Például, ha végig megy az egész falun, mert a főutcánk a leghosszabb utca, és a Tiszapartig bizony ezen a főutcán kell végigmenniük, akkor azt a benyomást keltsük, hogy igen, ez egy szép, rendezett falu, nem pedig azt, hogy egy gazdátlan és nem törődő falu, mert akkor nem szívesen érkeznek ide a vendégek, de hál' Istennek népszerű Sarud a turisták körében is. Most is a rendezvényen azért látok idegen arcokat, sőt inkább az ide látogató, illetve a nyaraló vendégek közül vannak itt többen, mint a helyiek közül. Ezzel még azért szeretnénk egy kicsit majd finomítani, hogy a helyieket is bevonjuk a rendezvényekbe, de egyébként más jellegű rendezvényeken nagyon szívesen vesznek részt, és eljönnek a település lakói is. Úgyhogy a közösségünket is próbáljuk, a faluképet is próbáljuk építeni, mindenben arra törekszünk, hogy tényleg élhető és egy jó benyomást keltő település legyen.
0: Ugye viccelődök, magas hőfokon beszélsz, természetesen körülbelül 37-38 fok van kint, itt hűvösebb egy kicsit. Picit most lehűlhettél, de hát menned kell, folyamatosan úton vagy itt. Igen. Itt az udvaron dolgod van, keresnek. Úgy meg vagy elégedve néha-néha mostanában magaddal?
1: Én úgy gondolom, egy településvezető soha nem lehet elégedett magával sem, az apparátusával sem. Egy településvezető mondjuk úgy, hogy jól nyugtázhatja azt, hogyha a céljainak, vagy a kitűzött céloknak legalább az 50%-át eléri adott ciklusa alatt, illetve ha oda tud figyelni tényleg a település összes lakójára, tud azonosulni például a problémáikkal, megpróbál egy olyan megoldást találni helyzetekre, ami nem biztos, hogy mind a két félnek jó, de azért arany középutat keresünk. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk vezetőbeosztású embereknek azért az elégedettség az nagyon-nagyon távol álló cél, hiszen mi mindig arra törekszünk, hogy jobb legyen, szebb legyen, és mindig van valamilyen probléma, amivel meg kell küzdenünk, vagy napi szinten szembe kell néznünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen örökös szolgálat, és a legjobb, amit tehetünk, hogy kihozzuk magunkból ahol a legtöbbet, és bevonjuk ebbe a lakosságot is, amennyire csak tudjuk, és közösen próbáljuk megoldani azokat a problémákat, vagy azokat az ötleteket együtt valósítani meg, ami például kintről, a lakosok részéről is jön felénk.
0: Köszönöm szépen, úgy látszik, még nem fáradtál el, még összeszedted magadat egy kicsikét, de hát azért sok erőt kívánok neked. Köszönöm. A családodnak is azban, amit műveltek, nélkületek más lenne sarud.
1: Igen, valószínűleg, így köszönjük szépen mi is azt is, hogy így látod ezt a dolgot sarudon. Igen, nagyon sokat dolgozunk valóban azért, hogy próbáljuk maximalistán eljárni dolgokban, és próbáljuk azt a összefogást vagy összetartást kialakítani az emberek között is, amivel ugye a jövőképünket is tudjuk formálni, illetve a kitűzött céljainkat megvalósítani, hiszen ahhoz az emberek is kellenek, akik itt élnek.
0: Elhangzott riportunkban Gyöngy Beátát, Sarut polgármesterét hallották.

0: Végezetül a főszponzorral, a zsűri elnökével beszélgetünk.
1: Cseh István vagyok, helybeli gazdálkodó.
0: Zsűri elnök, 33. de hanyadjára vagy már zsűri elnök?
1: 31 egyszerre vagyok, tehát itt az Arató versenynek, az Arató ünnepségnek a zsűri elnöke, és nem biztos, hogy a legelején annyira profi voltam a zsűrizésben, de aztán az öregek megtanították azokat a nézőpontokat, fogásokat, amik tehát nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyönyörű szép versenyt tudjunk csinálni, és nem csak verseny, mert ez nem verseny, hanem hagyományőrzés, és tulajdonképpen az ősök tiszteletének a megemlékezése.
0: Ahhoz, hogy valaki zsűri elnök legyen, mondhatod, hogy tanultál, de hát a korba is benne kell lenni. Én utoljára 62-ben láttam kézikasszálást a szüleimtől, akkor még én csak összeszedtem a toklást szépen a markomba, de ez azért egy komoly munka volt akkor.
1: Kétségtelenül, tehát tulajdonképpen tehát mindig azt mondták, hogy az aratás és a búza az az élet, ugye? Mert hogy tulajdonképpen, hogyha valakinek van kenyere, és a családjának tud kenyeret adni, az már nem fog éhezni. Ez a munka azért a gépesítése és a technika előrehaladásával azért valamivel könnyebbé vált, csak hajlamosak vagyunk azt mondani, amikor a kombány beleáll, hogy milyen könnyű az aratás. Csak el kell addig jutni. Tehát addig ápolni kell a növényt, a magot el kell vetni, azt dédelgetni kell, kezelni kell, ápolni kell, hogy abból kalász legyen, a kalászból búzaszem legyen, a búzából meg kenyér legyen. És az a folyamat, hogyha összességében nézzük, sokkal, de sokkal összetettebb, mint hogy kívül állóként azt mondjuk, hogy hát ma már a technika mindent megold.
0: Hát a technika addig jó, amíg ugye az embert szolgálja. Ez természetes, de azt is mondta nekem valaki már, sajnos nem emlékszem a nevére, hogy 40% a tudásunk, 60% pedig a jóisten akarata. Ugye esőtől kezdve nem sorolom végig. Úgyhogy aki a mezőgazdaságban van, az mindenkor ott van a természetben.
1: Így van. Nos, hogyha a csapat megfigyelte, amikor én a játékszabályokat kihirdettem, úgy köszöntem mindenkinek, hogy dicsértessék a Jóisten, mert nélküle nincs semmi. Tehát kétségtelenül a tudásunkat hozzáadjuk, de a természet az tulajdonképpen nagymértékben befolyásolja, hogy mit aratunk. Tudásunk is nagyon fontos hozzá, hogy időben kellő mértékében, tehát próbáljuk ápolni a növényt, de azért a Jóisten, hogyha ránk tekint és rákacsint, bár néha az

0: érzés, mondta, ugye, hogy levágja, marokba szedik, tévébe kötik, keresztbe
1: tették, és akkor keresztbe rakják. Ugye ennek mindnek megvolt a sorrendisége, mert annélkül tehát nem működik. És a legvégén meg a cséplőgép, mert ugye annak idején tehát nem volt kombájn, annak idején ugye keresztbe rakták, és akkor jött háztól házig a cséplőgép, és a cséplőgépből tehát volt az értékelés.
0: Ezt be kellett szállítani.
1: Így van.
0: Oda, ahol a cséplőgép. Ott etetni kellett a gépet szépen. Néha lángot is kapott, azért volt ott a tűzoltó is most. Hogyha valaki nem tudja, hogy ott a kenyér szépen, 10-féle, 15-féle kenyér a pulton szépen, azt nem becsüli, hogy ott van. Megizzadt ezért. Egy gazdálkodó is, még te is pedig, hát mostanában nem kaszálsz, de azért állandó gond az, hogy mi lesz.
1: Kétségtelenül az igazság, hogy mi a második szövetkezeti törvénynek a értelmében visszakaptuk az őseinknek a földjének egy részét, és bizony már most már aktívan 94 óta gazdálkodom, és mindenféle iskolai végzettséget megcsináltam hozzá, tehát van némi verejtékem abban, hogy tulajdonképpen a tudást hozzá tudjuk tenni az értékehez. Mi már az idén megkezdtük, Péter pár nap előtt egy nappal megkezdtük az aratást. Hát bizony nem olyan gyönyörű szép a termésmennyiség, bár még azt sem mondhatom, hogy rossz. Az országos átlagtól remélem, hogy egy picivel több lesz, de ez nem elégíti ki azt a várakozásunkat, amit mi belefektettünk, de az idén az így alakul. Majd reméljük, hogy a többi növényből a tavaszi kapás növények majd kárpotolják esetleg azt a hiányzó összeget, ami van. Elégedetnek kell lenni, mert hogyha nem vagyunk, akkor sem tudunk mit változtatni rajta. Ha a lelkünkben béke van, akkor minden megy szépen előre.
0: Hát meg egyik év hozhatja a másikat, meg ugye mindenkori környezettől is függ, milyenek a piaci viszonyok, az átlövőhelyek, és a többi, és a többi. Ebben nem megyünk bele, de abba a kaszálásba, ami itt volt, és bírálat alá esett, abba már bele lehet menni. Mi volt a jó kaszálás?
1: Igazából a kaszálásnak aranyos volt, a kaszáló emberek azok mind, szerintem inkább 60 pluszosak voltak, vagy nagyon sokan voltak 70 pluszosak. Gyönyörű szépen befektették a kaszát a földre, tehát nagyon kicsit arrót hagytak, és bizony az idősebbek, tehát érezték azt, hogy a kasza suhintásával a testükkel is mozogtak benne, tehát nem erőből kaszáltak, nem kapáltak a kaszával, hanem suhintották, és akkor ugye a testmozgásukkal erőt tudtak adni arra, hogy tehát tudja húzni, tehát és a szalmát, tehát egy kupacra tudja fogni a kasza. Csodálatosan szépen, de mondom, kevés fiatal volt, a többi az mondhatni azt, hogy szépkorú volt, de élményszámba ment az a kaszálás, amit csináltak, és ha ne adj úristen, szóvá tettem, hogy egyenletlen a tarló, akkor azt mondták, hogy a talaj is egyenletlen. Mondtam neki, hogy ha földön csúsztatod, akkor tulajdonképpen rendben van, tehát így van ennyien, hogy sokan vagyunk sokfélék.
0: Milyen magasságig? 5 centiig elmegy a tarló. Igen. Ami már alatta van, egy kicsit a földet vágja, ami fölötte van, akkor meg sarabolta ott a tetejét. Igen.
1: Igazából megint csak azt tudom mondani, hogy a hagyományőrzésnek az a csodálatos dolga, régen a parasztembernek nem volt hulladék. Tehát mindent felhasznált, és a régi gondolkodás egy olyan pragmatikus gondolkodás volt, hogy annyit kellett kint hagyni a tarlón, ami nagyon szükséges, mert a többiből a jószág alá tett almot, és egyáltalán, tehát ugye, tehát a legvégén, mikor összekaszálták, akkor a nagy bőgővel, ugye, tehát ezt mondjuk ezt a nagy gerebjével összehúzták a szemet is, azt sem hagyták ott, mert nagyon fontos volt, hogy az apró jószágnak, tyúkoknak, egyéb dolgoknak hazavitték. Tehát a régi paraszti világban nem volt hulladék, mert mindent felhasznált. Ma az urbánus lelkeknél van igazából kukaürítés minden héten.
0: Igen, és akkor, amikor összeszedték hát a markot a hölgyek, hát kicsikéket, régebben azért igyekeztek, mert ugye a nap, hogyha feljött, akkor utána már pihenni kellett, 11 után már azért bevonultak az árnyékba, kévét kötöttek itt, ugye nem sodortak előre, ott kellett meg sodorni ezt a kötelet, nem nádból, meg sásból, hanem a
1: szalmából,
0: ami hát már kicsikét ilyenkor, kérdeztem is ilyenkor, nem kedves, ilyenkor nehezebb megkötni, de azért megkötötték rendesen, úgy tűnik.
1: Úgy van, úgy van. Igazából ennek is praktikuma van, mert amikor a cséplőgép alá ment, tulajdonképpen, tehát ugye felakadt volna a cséplőgépnek, vagy megfogta volna a szalmát,

0: töreket megfogta volna, tehát innentől számítva megint csak visszatérünk a hagyományőrzéshez, mert a parasztember mindig logikusan gondolkodott, tehát mindent felhasznált. Ha ő ebben segítséget vett, az a másik munkahelyen vagy másik munkafázisnál már akadályozó tényező volt. Ragyogó szépen a fiatalok nem tudták, de az idősebbek tudták, hogy a kalász össze kell fordítani, és úgy kell kévekötéshez tulajdonképpen tehát előkészíteni az anyagot. Az volt még az érdekes ezen a versenyzésen, hogy különböző méretű kévéket csináltak, ugye nagyon sokfajta volt, természetesen attól függően, hogy milyen kévekötést tudtak kialakítani, hát voltak kisebbek, nagyobbak is, természetesen megint ezt tudom mondani, hogy ettől érdekes, hogy mindenki másképpen csinálja.
1: Pár éve kérdeztem, hogy mi az, ami jól meg van kötve. Az, amit megrázunk, nem esik szét. Ugye? Volt, ami szétesett most?
0: Pontosan így van. Ezt nem néztük meg, mert azért ennyire már zsűriség nem vagyunk. Igazából azt nagyon néztük az, hogy ha tulajdonképpen a kévét raknak, hogy az ne befelé lejtsen, hanem tulajdonképpen, hogyha később eső van, akkor az le tudjon csurogni róla. Meg nagyon fontos dolog, hogy volt, aki így megkérdezte, hogy merre van észak, vagy legalábbis betájolták. Ugye az utolsó kévét, a paptagot, annak hívják, a tetejére kell tenni, és mindig a széllel szembe kell, a uralkodó széljárással szembe kell tenni, azért, hogy ne tudja szétbontani az egész bogját, tehát a kévé utolsó felhelyezése nagyon fontos dolog.
1: Hogy ettől sokkal nagyobb kereszteket raktak, mert kint maradt egy jó darabig, amíg be nem szállították, amíg sorba nem kerültek, ugye a cséplőgép, mert az vagy udvarról udvarra ment, vagy a cséplőgéphez vitték, attól függően, hogy egyeztek meg, és nagy kereszteket raktak, és szépen úgy, hogy az esőtől, amint ahogy mondtad, hogy megvédje, hogy csurogjon lefelé, mert azért hál' Istennek ma nincs eső, de nagyon fontos az eső ilyenkor is, mert a búzára már, meg a kalászosokra már azt hiszem, hogy nem kell, de a többire még igen.
0: Hogyne. Szokták is mondani azt a népi közmondást, hogy ha az arató pihen, akkor a kukorica csövel. Tehát ugye, tehát minden esetben tehát elérte ezt az időjárás változást, tehát a július közepén mindig van egy front, amikor tehát a kukoricát napraforgott, a Jóisten meg öntözi. Igazából a régi kézi munkával történő aratás, ugye hosszú időt vett igénybe, és bizony akkor egy nagyon picit már, amikor már viaszos volt a búza, tehát akkor kezdték el aratni, hogy a végére érjenek, mert ugye tehát a kévébe is tehát érett tovább a búza, tehát nem úgy van, mint manapság már, hogy megnézzük a nedvesség tartalmát, és akkor engedjük neki a kombánynak. Régen még erre is kellett figyelni a gazdának, hogy azért learasson, de azért még a betároláshoz meg kellő mértékű szárassága legyen, mert a cséplőgépek ment házóházig, tehát körbejárt.
1: Lassan már megtanulok mindent, de azért még nem mindent, úgyhogy jövőre is marad egy kis tudás még, amit majd elmondasz, ugye?
0: Igazából a lelkemnek nagy öröm az, hogy tehát részt vehetek ezen a rendezvényen, és igazából a tapasztalatomat, vagy egyáltalán a gondolatiságomat meg tudom osztani azokkal, akik meghallgatják. Adja a Jóisten, hogy minél többen visszagondoljunk a régiekre. Én manapság azért sokszor szoktam mondani a szakmának más területén is, hogyha nem tudsz valamit, ne anyádat kérdezd meg, hanem nagyanyádat és nagyapádat kérdezd meg, mert ők az életnek azon a részén voltak, akik gondolkodtak és pragmatikusan megtalálták a probléma megoldó képességét.
1: Hát köszönöm szépen, jó egészséget és szép időjárást. Én nem azt mondom, hogy esőmentesek, olyan időjárást, ami kell a mezőgazdaságnak.
0: Igazából tulajdonképpen el kell fogadnunk azt, amit a természet tehát tulajdonképpen számunkra ad. Minden további nélkül, tehát azt tudom mondani, hogy az emberek lelkében legyen béke, és egészség legyen, mert ha egészség van a vidéki embereknek, de nem csak a vidéki embereknek, tehát minden magyar embernek a szorgalma kellő mértékében megvan arra, hogy maga körül tudjon gondoskodni. Köszönöm a lehetőséget.
1: Testi lelki egészség.
0: Ez így igaz, és köszönöm a lehetőséget.
1: Cseh Istvánt, a zsűri elnökét hallották a 33. Sarudi Kaszáló Fesztiválról. Ezzel a műsorunk véget ért. A munkatársak Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: A nap imája.
1: Add meg, hogy ugyanolyan lélekkel fogadjak mindent, ami történni fog. Mert mi nem tudjuk, mit kell kérnünk, és előítélet nélkül nem tudom eldönteni, hogy ezt kérjem-e, vagy inkább amaszt, és nem tudom megítélni, mi a jobb, hiszen nem láthatok előre.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Németh Tamás nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Benkő László muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Elindult a Magyarok Kenyere program idei adománygyűjtése. A kezdeményezés célja, hogy a magyar gazdák búza felajánlásain keresztül lisztadományok jussanak el a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez a Kárpát-medencében. Magyarországon 102 gyűjtőpont és 15 malomüzem, a határon túl pedig további 189 gyűjtőpont vesz részt a programban. Az adománygyűjtést a NAK, a MAGOSZ, a Falugazdász Hálózat és a Külhoni Partner Szervezetek segítik. A búzagyűjtés augusztus végéig tart. Orosházán az Orosz Farm ZRT fogadja be az ajánlásokat. A tavalyi évben 46 adományozó állt a jó ügy mellé, és az Orosz Farm telephelyén 5,76 század tonna búza gyűlt össze. Az Orosháza és térsége gazdakör a kezdetektől fogva a kezdeményezés aktív tagja és felajánlója. A program jelmondata idén is változatlan, nincsenek határaink, csak 15 millió búzaszemünk, és nekünk minden egyes búzaszem számít. 2025-ben a felajánlások meghaladták az 1100 tonna búzát, amelyből több mint 700 tonna liszt készült, és több mint 500 hazai és külhoni intézményhez, szervezethez jutott el. Sokan úgy indulnak külföldi nyaralásra, hogy nem is sejtik, egy hiányzó izzókészlet vagy tűzoltókészülék miatt komoly bírságot kaphatnak. A környező országokban ugyanis eltérő szabályok vonatkoznak a kötelező autótartozékokra, a figyelmetlenség pedig könnyen tönkreteheti a vakációt. A nyári utazások előtt nem csak a szállásfoglalást és az útvonalat érdemes ellenőrizni, hanem azt is, hogy a kötelező autótartozékok megtalálhatók-e a járműben. Főleg, ha külföldre utaznak, ugyanis Európában nincs egységes szabályozás, ráadásul több európai országban januártól megváltoztak a kötelező autótartozékokra vonatkozó előírások, ezért, ami Magyarországon nem kötelező, azért a határon túl akár súlyos bírság is járhat. A kötelező autótartozékok listája országonként eltérhet. Horvátországban az első segélydoboz és az elakadási jelző háromszög és a láthatósági mellény mellett az izzókészlet is kötelezi a legtöbb autóban. Egy régebbi halogénlámpás jármű tulajdonosának különösen érdemes erre figyelnie, mert a hiányzó pótizzó kellemetlen meglepetést okozhat egy közúti ellenőrzés során. Szlovéniában még szigorúbbak az előírások. A rendőrök ellenőrizhetik a pótkerék, a kerékkulcs, az emelő vagy a defektjavító készlet meglétét is. Görögországban pedig a tűzoltó készülék is a kötelező autótartozékok közé tartozik. Ausztriában és Olaszországban más szabályok érvényesek, amiről a szonline.hu ír részletesen. Csehországban külön figyelni kell a pótkerékre. Ha a jármű nem rendelkezik defektűrő abroncsal vagy javítókészlettel, már ez is büntetést vonhat maga után. Több ország célja, hogy a sofőrök még egy kisebb műszaki probléma esetén sem maradjanak teljesen eszköztelenek, és gyorsan, biztonságos helyzetet teremthessenek. Nagy változás volt a kötelező autótartozékok tekintetében 2026-ban Spanyolországban. Az elakadási jelző háromszöget teljesen kiváltotta egy modern, narancssárga villogó fényt kibocsájtó GPS-es jelzőfény, a V16-os vészfény, írja a baon.hu. Szakemberek arra figyelmeztetnek, a külföldi bíróságok elől nem lehet elbújni. Az uniós hatóságok gyorsan megosztják egymással az információkat, így egy szabálysértés vagy hiányos felszerelés miatt kiszabott büntetés később is behajtható. Egy néhány ezer forintos ellenőrzés és pótlás azért sok tízezer forintos kiadástól kímélheti meg a nyaralni indulókat. A szakértők szerint indulás előtt érdemes átvizsgálni az autót, ellenőrizni a kötelező eszközöket és tájékozódni az adott ország előírásairól. Ez a kis odafigyelés biztosítja a gondtalan nyaralást. A fiatalok nem csupán lovagolni tanulnak, de egyben önállóságot, felelősséget és csapatmunkát is a Gepárd Lovas Egyesület nyári táborában. Ezért az idén minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi a foglalkozásokat. Hegedűs Titanilla, az egyesület vezetője elmondta, a gyerekek a nyerekben ülve és az istállóban is értékes tapasztalatokat szereznek, így a nyarat nem a négy fal között töltik, sőt új barátságok is születnek. Az egy hét alatt tanulhattak lovakról, hogyan kell nyergelni, gondni őket. Emellett a lovak sok mindenre megtanítják az embert.
felelősségre, önállóságra és rendkívül sok önbizalmat adhat, ha valaki nyerekben ül. A csapat mindig gyorsan összecsiszolódik, és az első megszeppent pillanatok után a hétvégére már igazi barátságok szövődtek, mondta Titanilla. A gyerekeken látszott, hogy mennyire élvezik a lovak társaságát, hogy gondoskodhatnak róluk. Voltak, akik már magabiztosan, több éves tapasztalattal a hátuk mögött érkeztek, de néhány kezdő is csatlakozott az idei táborhoz. A Gepárd Lovas Egyesületnél abban bíznak, hogy az itt szerzett élmények nem csak a nyarat teszik emlékezetessé, hanem hosszabb távon is meghatározóak maradnak a fiataloknak. Különleges módszerrel próbálta biztosítani saját kábítószer fogyasztását egy 46 éves nagybánhegyesi férfi, ám a gondosan kialakított mini ültetvény végül nem maradt titokban. A Batonyai járási ügyészség emelte ellene vádat termesztéssel elkövetett kábítószer birtoklás miatt. A kábítószer birtoklás előnye a vádirat szerint, hogy a férfi először 2025. szeptemberében Hollandiából rendelt 30 darab kendermagot az interneten keresztül. A küldemény azonban nem jutott el hozzá. A Nemzeti Adó és Vámhivatal repülőtéri igazgatósága lefoglalta a csomagot, így a terv meghiúsult. A férfi azonban nem adta fel. A hatóságok szerint korábban külföldről magával hozott 4 kannabiszmagot ültette el nagymáhegyesi otthonában. A növényeket nem a kertben, hanem egy szekrényben nevelte, ahol időzítővel működő lámpák, ventilátor és tükörfólia segítségével teremtette meg a fejlődésükhöz szükséges körülményeket. A növényeket hónapokon át gondozta, sőt a levelekből már le is szedett, amelyeket megszárított, illetve a saját bevallása szerint fogyasztott is. A termesztésnek végül a hatósági intézkedés vetett véget, amikor a növényeket és a termesztéshez használt eszközöket lefoglalták. A Batonyai járási ügyészség a büntetlen előéletű férfival szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett kezdeményezte a lefoglalt növények, magok és termesztőeszközök elkobzását is. A történetnek komoly anyagi következménye is lehetnek. A vádirat szerint a férfinak az eljárás során felmerült 1 millió forintot meghaladó bűnügyi költséget is meg kell fizetnie, ha a bíróság így dönt. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Július 6-ától 19-ig hivatali szünetet tartanak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki hivatalában, tudatta az egyházmegyei püspöki hivatal. Kiemelik, hogy ez idő alatt a püspöki hivatalban mindenféle ügyintézés szünetel. Mindenkitől türelmet kérnek és jó pihenést kívánnak. Folytatódnak a véradások Hajdú-Biharban, értesült a HAON. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a következő napokban is több helyszínen biztosít lehetőséget véradásra Hajdú-Bihar vármegyében. Debrecen mellett Balmazújvárosban, Nagyhegyesen, Mikepércsen, Körösszegapátiban és Berek-Böszörményben is várják az önkéntes véradókat. A szervezők kiemelik, a folyamatos és biztonságos vérellátás fenntartásához elengedhetetlen a rendszeres véradás, hiszen minden egyes alkalommal akár 3 ember életét is meg lehet menteni. A véradás továbbra is biztonságos, a helyszíneken a szükséges higiéniai előírásokat betartják. Debrecenben ma 8 és 15 óra 30 perc között, holnap 8 és 17 óra 30 perc között várják a donorokat a Debreceni Regionális Vérellátóközpont BEM téri épületébe. A Debreceni Egyetem kérdőívét kitöltők mintegy 90%-a tartja fontos célnak az egyetemtéri park felújítását. A legnagyobb igény a zöldfüves terület növelése, a több pad és ülőhely, valamint árnyékos pihenőhelyek kialakítása, illetve a szökőkút vízmedencék további működtetése iránt mutatkozik. A válaszadók többsége nem választaná a jelenlegi nehezen járható gyöngykavics burkolatot, adta hírül az egyetem. A kérdőívet 51%-ban egyetemi polgárok és 49%-ban nem egyetemi polgárok töltötték ki. Mindkét csoportnál az áthaladás a legjellemzőbb. A babakocsis, kerékpáros közlekedés és megközelíthetőség, illetve az akadálymentesség kapta a leggyengébb értékelést. Bár minden fejlesztési lehetőséget fontosnak tartottak a válaszadók, kimagasló igény mutatkozott az árnyékos pihenőhelyek kialakítására. A kitöltők csaknem 90%-a tartja fontosnak a tér felújítását, egyetemi kötődéstől függetlenül. Az egyetemtér felújításáról a Debreceni Egyetem széleskörű egyeztetést kezdeményezett a kérdőíves felméréssel, amelynek eredményeit megismerhette a lakosság. Emellett egy önálló civil kérdőív is készült. A következő lépés az eredmények fókuszcsoportos kiértékelése és a tervezési program összeállítása lesz egyetemi és önkormányzati szakemberek, civil szervezetek, valamint szükség szerint hatósági szakértők bevonásával. A globális agrárpiac folyamatairól, az Európai Unió és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatainak alakulásáról, valamint az EU és az Egyesült Államok közötti agrárkereskedelem legfontosabb trendjeiről tartott előadást a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának mezőgazdasági tanácsosa Nicolas Rubio. A látogatás újabb lehetőséget teremtett a Debreceni Egyetem és amerikai partnerei közötti oktatási, kutatási és innovációs kapcsolatok megerősítésére, olvasható az Uniweben. Nicolas Rubio mezőgazdasági tanácsos az amerikai és magyar agrárkapcsolatok kapcsán úgy fogalmazott, Magyarország ugyan kis piac az USA számára, ugyanakkor fontos szereplő az EU-n belüli agrárpolitikai és szabályozási vitákban, a GMO és a biotechnológia, az új génszerkesztési technológiák, a növényvédőszer maradék határértékek és az erdőirtásmentes ellátási láncokra vonatkozó szabályok kapcsán határozott álláspontot képvisel. Hajdú-Bihari polgárőröket is rangos elismerésekkel jutalmaztak az Országos Polgárőr Napon, tudta meg a HAON. Kalocsán rendezték meg július 4-én szombaton a 31. Országos Polgárőr Napot, ahol a Hajdú-Bihar vármegyei Polgárőr Szövetséghez tartozó egyesületek és tagjaik több rangos elismerésben is részesültek. A rendezvény egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor 50 ifjú polgárőr tett ünnepélyes fogadalmat. Mellette további 6 tiszagyulaházi fiatal szintén átvehette új ifjú polgárőr igazolványát. A polgárőrség érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Szűcs Gábor, a Tiszagyulaházi Polgárőr Egyesület elnöke a belügyminisztertől Bem József szabját vehetett át. Jelentős elismerésben részesült Hajdú-Böszörmény is, az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a város közbiztonságának támogatásáért Polgárőr Város kitüntető címet adományozott Hajdú-Böszörmény önkormányzatának és a Hajdú-Böszörmény Polgárőr Egyesületnek. Az OPS elnöke további Hajdú-Bihari polgárőrök munkáját is elismerte. Elnöki dicséretben és jutalomban részesült Kati László, Vilmány Imre, valamint Csiszár Sándor.
A Hajdúbihar Vármegyei Polgárőrszövetség közösségi oldalán is büszkén számolt be a vármegyei polgárőrök sikereiről, amelyek jól mutatják a helyi egyesületek és önkéntesek elkötelezett munkáját a települések biztonságának megőrzésében. Kimagasló eredményt ért el a debreceni kórus a Bartók Béla nemzetközi kórusversenyen, adta hírül a Dehír. Július 2-a és 5-e között rendezték meg a 30. jubileumi Bartók Béla nemzetközi kórusversenyt. A megmérettetésen 4 kontinensről válogattak be kórusokat, számolt be a Kodály Zoltán ifjúsági vegyeskar karnagya, Katona Adrián. A kórus vezetője bejelentette, hogy a gyermek és ifjúsági kategóriában 3. helyezést értek el. 2. helyet nem osztottak, illetve az első helyzet vitte el a nagy díjat is, ezen mutatva, hogy igen magas volt a színvonal a kategóriában. Az oktató rámutatott, hogy a fiatalok a legnagyobb hőségben is kitartóan dolgoztak zokszó nélkül, ennek pedig meg is lett az eredménye. Az egyeki Szent János Katolikus Bölcsöde, óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskola 4. B-osztályos tanulói eddigi és lendő felsős osztályfőnökeikkel 2 napos kiránduláson vettek részt Gödöllőn és Budapesten. A program egyházi közösségi célú programpályázaton nyert támogatással valósult meg. A tartalmas 2 nap lehetőséget adott a közösség formálására, a gyermekek jellemfejlődésére, hitéletük gazdagítására és élményszerzésre. A tanulók olyan belső értékeit is megismerhettük, amelyeket az iskolai mindennapokban nem láthatunk, írták az iskola részére a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán. A program során találkoztak a premontrei rend tagjaival, Zsolozsmán és Szent Misén vettek részt, bejárták a Szent Ágoston templomot, közösen imádkoztak Sopronyi Kálmánka sírjánál. Meglátogatták a gödöllői botanikus kertet és a fővárosi állat- és növénykertet. A Loki kéziseinek mezét ajánlották fel licitre egy nemes ügy érdekében, olvasható a Dehíren. A licitből befolyó teljes összeget a Rett szindrómával küzdő kislány Meike gyógykezelésére ajánlják fel. Vámos Panna 14-es számú mezét ajánlották fel árverésre. A mezt a debreceni keret és a stáb tagjai is dedikálták, a többi között Vámos Mira aláírása is megtalálható rajta. A kikiáltási ár 20 000 forint, a licit lépcső 5 000 forint. Licitálni július 12-ig lehet az eredeti poszt alatt. A licit bevételét egy debreceni kislány kezelésére ajánlják fel, melyikénél Rett szindrómát igazoltak, amely jelen állás szerint gyógyíthatatlan betegség. Szabó Gábor pazarul teljesített, írja a HON. A közelmúltban egy nemzetközi díjugrató versenyt rendeztek a Nemzeti Lovardában, ahol a ifjabb Szabó Gábor ezúttal is hozta az eredményeket. A rangos eseményen a rekkenő hőség a lovasokat és a lovakat is nagy kihívás elé állította, ennek ellenére színvonalas versenyeket láthatott a közönség. A Deac lovasa a 4 napos viadalon az első sikerét pénteken ért el, amikor Karabella Z-vel az élen végzett a 6 éves lovak számában. Szombaton 79 lovas nevezett a 145 cm-es Big Tour Regali díjra. A pálya 12 akadályból állt, amelyek összesen 15 erőkifejtést jelentettek a versenyzők számára. A technikás feladatot 23 lovas hibátlanul teljesítette, közülük a leggyorsabb ifjabb Szabó Gábor volt Genius Conference nyergében, így a magyar himnusz csendült fel a Nemzeti Lovarda központi pályáján, írta a deac.hu. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Kölcsei Központban, a tárlat része az 5 évente megrendezett országos népművészeti seregszemlének. Debrecenben az észak-alföldi régió alkotóinak munkáit lehet megtekinteni. A Kölcsei Központ Bényi Árpád termében az Élő népművészet című kiállítás a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által meghirdetett országos pályázat regionális tárlata. A kiállítás megnyitóján Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója így köszöntötte az egybegyűlteket.
1: A mostani debreceni kiállítást létrehozó alkotóközösség a Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület küldetését beteljesítve folytatja a jelenben a tárgyformáló népművészet és kézművesség hagyományának gyűjtését és ápolását, a népi iparművészeti alkotások létrehozásának támogatását. A népi kultúra örökségéből az a tartomány, amely a nemzeti kultúrába emelve élhet tovább, elsőrendűen a népművészet széles értelemben vett területei közé tartozik. Az élő népművészet fogalma, illetve tartalma, társadalmi, gazdasági és művészetelméleti vonatkozásai visszatérően értelmezési kihívást jelentenek a néprajztudománynak. A kifejezés használata, mint tudományos, mint köznyelvi értelemben úgy tűnik akkor indokolható és fogadható el, ha a vele jelölt tevékenységben és a kézműves termékekben feltárul, illetve feltárható az a meghatározó motiváció, hogy a történeti népművészet máig élő folytatásaként a hagyományőrzés mozzanata váljon hangsúlyozottá. Mára kijelenthetjük, hogy konszenzus van a magyar közgondolkodásban és a szakmai körökben arról, miszerint a magyar népművészet szerves folytatásának célszerű tekinteni a népi iparművészetet, mely az idők során folyamatosan változott, alakult. A kézművesség, mint gazdasági és kulturális tevékenység, közösségformáló, egészségterápiában, rehabilitációban alkalmazható módszer és lehetőség, személyiségformáló identitás alakító erő. A hagyomány, a szokásrendszer, a településre, a tájra jellemző népi kézművesség társadalmi megtartó erőt képvisel. Pszichológusok által bizonyított tény, hogy azok az emberek, akik jó közösségben, közösségi értékek által meghatározott, értelmes munkával töltik ki életüket, kreatívabbak, egészségesebbek, és az előttük álló nehézségeken könnyebben úrrá lesznek. És ez sokszor azon múlik, van-e értelmes cselekvési program, van-e olyan vezető, közösség, mely mindezt közvetíti a helyi társadalom számára. Ma még mindig kevés az országban az értékteremtő közösség. A népi kézművesség viszont ezt a hiányt tudná pótolni. Az pedig nem romantikus képzelgés, hogy gazdaságfejlesztő ereje is lehet. A népi kézművesség a kreatív ipar részeként munkahelyeket is teremthet. A helyi gazdaságfejlesztés, a turizmus, a vállalkozásfejlesztés, a szakoktatási program, vagy az alapanyagtermelés, ami a helyi mezőgazdaságnak is új lendületet adhatna, szorosan kapcsolódik a hagyományos kézművesség aktuális újrafelfedezéséhez. Sajátos módon egy a globalizmus jelenségeként is értékelhető kulturális változás komolyan segíti küldetésünket. Minden korábbi időszakhoz mérten napjainkban ugrásszerűen nő az igény a természetes alapanyagokból készült termékekre. Legyen szó az életmód bármely területéről. Ebbe a trendbe illeszkedhet a tradicionális mesterségek újrafelfedezése. Ez a jelenség paradigmaváltásként is értékelhető. Eljött a helyi termékek divatja. Ez megfigyelhető a kézművesség területén, ám hogy szélesebb körben elterjedjen, ismerté váljon ez a tárgykultúra, arra egyeztetett, átgondolt marketinget, stratégiát kell építeni. A társadalmi jelentőség felismertetéséhez érdemi segítséget kínálna, hogy az oktatás alacsonyabb szintjén is megjelenhessenek a hagyományos kézművesség kultúrájának értékei. Ehhez olyan helyi tantervek kellenek, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy a gyerekek megismerjék saját környezetük kultúráját. Hiszen a gyermekkorban élményszerűen megszerzett hagyományismeret nélkül nem alakul ki érzelmi kötődés a szülőföldhöz sem. Ezzel szorosan összefügg a művészeti és pedagógus képzés, a szakképzés, valamint a működő civil szervezetek szakértői támogatása.
0: A debreceni kiállításon az észak-alföldi régió 104 alkotójának több mint 600 munkáját mutatják be.

0: Beat Project muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Mellétei Barna Márton, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. A Fidesz-KDNP kedden bejelentette, bojkottálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti vitát. Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke, az országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkény uralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsmozzanata. Kövér László az Orbán Viktor Facebook oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott, a köztársasági elnök hivatalból való eltávolításának óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a csütörtökön 18 órától a Sándor palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozó hatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, tájékoztatta a Belügyminisztérium szerdán az MTI-t. Közlésük szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről. A politikus kora délután arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Cunyiné Bertalan Judit kiemelte, egy Facebook poszt miatt, ami vélemény nyilvánítás volt, Szakács Istvánt büntető eljárás alá vonták. Szakács István jobboldali influencert terror cselekmény elkövetésével fenyegetés büntettének megalapozott gyanúja miatt állította elő a rendőrség szerdán. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány alapítói jogának gyakorlója július 2-ai határozatával az alapítvány megszüntetéséről döntött, július 31-ei hatállyal, de ez nem jelenti automatikusan az MCC megszűnését. Olvasható a Tehetséggondozó Intézmény Facebook oldalán is megjelent közleményben. Az MCC vezetőségének keddi közleménye szerint a Kárpát-medence 27 településén képzési központot fenntartó Tehetséggondozó Intézmény továbbra is működik. Az erdélyi központokban már meghirdették a felvételit a következő tanévre. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött, a Facebook oldalán közzétett videó üzenetben szerdán. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben két oldalú találkozót tartanak. Végül az időjárásról. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakul ki. Az északi, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal utitarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem a szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomora földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igények.

Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből, a 7-től a 15. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

Tommaso Giordiani 5. C-dur triójából Kanzander Orsolya és Bársony Péter adott elő részletet. 5:40, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a

0: fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a Teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a szeretetszolgálat dikasztériuma és a római egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leo pápa társadalmi perifériákon élők felé tett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet, a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke, elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése, olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szentatya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatásán.

0: halálára, amelynek során Lodigiano-ban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned! 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szentatya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében és mintegy tőle tanulva nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában, a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írta Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánus 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdéli pontján Cornwallban kötöttek ki. Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Anegrében Gotrannus burgund uralkodó egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további két kolostort alapított. A három közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetes életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetes életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a Székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
1: A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. Hatnapos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a hatnapos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti a zarándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Adjutus testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az 5 szerzetes tanúságtétele annyira ékes szóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet. Vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A 6 szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. 6 napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesi-től a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Mellétei Barna Márton, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. A Fidesz-KDNP kedden bejelentette, bojkottálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti vitát. Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke, az Országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkény uralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsmozzanata. Kövér László az Orbán Viktor Facebook oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott, a köztársasági elnök hivatalból való eltávolításának óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a csütörtökön 18 órától a Sándor palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és Sólyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozó hatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, tájékoztatta a Belügyminisztérium szerdán az MTI-t. Közlésük szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről. A politikus kora délután arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Cunyiné Bertalan Judit kiemelte, egy Facebook poszt miatt, ami vélemény nyilvánítás volt, Szakács Istvánt büntető eljárás alá vonták. Szakács István jobboldali influencert terror cselekmény elkövetésével fenyegetés büntettének megalapozott gyanúja miatt állította elő a rendőrség szerdán. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány alapítói jogának gyakorlója július 2-ai határozatával az alapítvány megszüntetéséről döntött, július 31-ei hatállyal, de ez nem jelenti automatikusan az MCC megszűnését. Olvasható a Tehetséggondozó Intézmény Facebook oldalán is megjelent közleményben. Az MCC vezetőségének keddi közleménye szerint a Kárpát-medence 27 településén képzési központot fenntartó Tehetséggondozó Intézmény továbbra is működik. Az erdélyi központokban már meghirdették a felvételit a következő tanévre. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött, a Facebook oldalán közzétett videó üzenetben szerdán. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben két oldalú találkozót tartanak. Végül az időjárásról. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakul ki. Az északi, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Beethoven 10. G-dur szonátájának első tételével folytatjuk. Baráti Kristóf és Würcz Klára játszik.

Beethoven 10. G-dur szonátájának első tételét Baráti Kristóf és Würz Klára adta elő. 6:15. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Jelkép akkor keletkezik, ha belső, lelki tartalmat külsőleg érzékelhető módon fejezünk ki. Különbözik tőle az allegória, amidőn közmegegyezéssel valami lelki tartalmat szemléltető dologhoz kapcsolunk, például az igazságot a mérleg képéhez. A jelképnél ugyanis a lelki tartalomnak belső szükségességéből kell külső formát öltenie. Így például a test szükségszerű, természetes kifejezője a léleknek, egy öntudatlan mozgás pedig kifejezője a lelki megmozdulásnak. Az is hozzátartozik még az igazi jelképhez, hogy pontosan körül legyen írva, és másra ne vonatkozhassék. Világosnak, pontosan körülhatároltnak kell lennie, hogy rendes körülmények között mindenki megérthesse. Az igazi jelkép nem más, mint a valódi, különleges lelki állapot természetű kifejezése. Mégis felül kell emelkedni a csak különleges jellegen. Nem csak egyszer átélt lelki állapotot kell kifejeznie, hanem magára a lélekre, az egész emberi életre kell vonatkoznia. Az így megalkotott jelkép általános érvényű, jelentőség teljes lesz. Mindenki érti, mindenki rájön kifejező erejére. A jelkép megalkotásához tehát a fent leírt kellékek szerencsés összetalálkozása szükséges. Kellemes csengésű harmóniában kell a lelki és testi vonatkozásoknak találkozniuk. A külső jel megalkotásakor a léleknek egyúttal ébren és körültekintően vigyáznia kell mindenre. Biztos kézzel kell válogatnia, biztos érzékkel határt szabnia, megfontoltan mérlegelnie, hogy minden lelki tartalomnak meglegyen a maga félre nem érthető külső kifejezése. A kialakított jelkép akkor méltó nevéhez, ha a lelki tartalmat általános érvényűen, lágy finomsággal, pontosan és kimerítően önti érzékelhető formába. Nem az egyéné marad, aki azt gondolta, hanem a közösségé lesz. A közösség viszont csak akkor tudja igazán magáévá tenni a jelképet, ha az az élet mélyéből világosan s ellenállhatatlan erővel tör fel. Ez a szimbólum alakító erő hatással volt például az érintkezés alapvető formáinak megállapítására. Ide tartoznak azok a formák is, amelyekben egyik ember a másik iránti tiszteletét vagy részvétét mutatja ki, amelyekben többek közt a társadalmi élet belső eseményei jutnak kifejezésre. Ide tartoznak még a belső lelki megmozdulásokat kifejező mozdulatok. A lelkileg megindult ember letérdel, meghajol, kezét összekulcsolja, karjait kiterjeszti, mellét veri, valamit nyújt. Ezek az elemi mozdulatok erőteljesebben kifejlődhetnek, vagy egymással kapcsolódhatnak. Így jönnek létre a kultusz sokrétű mozdulatai, például a békecsók, az áldás, vagy bizonyos gondolatok megfelelő mozdulatokban jutnak kifejezésre, mint a megváltás titkában való hit a keresztvetésben. Így lassanként összekapcsolódhatik az ilyenfajta mozdulatok egész sorozata. Ebből alakul ki az istentiszteleti cselekmény, melyben egy jól kifejlődött lelki tartalom jut külső, jelképes kifejezésre, például az áldozat. Mivel pedig a szubjektív érzésnek fent leírt kiterjesztése olyan dolgokkal történik, amelyek a személyi körön kívül vannak, ezért a dologi momentum is belép a szimbolikába. A dolgok fokozzák a testnek és mozdulatainak kifejező erejét, egyszer s mind a test természetes határán túl való kiterjesztését is. Körülbelül úgy, mintha egy áldozati cselekményben az adományt nem puszta kézen, hanem áldozati tárcán ajánljuk fel. A tárca jobban hangsúlyozza a felajánló kéz kifejező hatását, amely sokkal jobban kifejezi az ég felé való vágyakozást. A fölszálló tömjén füstés jobban hangsúlyozza azt a fölfelé törekvést, ami az imádkozó karján és arcán kifejezésre jut. Az ég felé mutató gyertya végén az önemésztő láng kifejezésre juttatja az áldozatot, amelyet önként nemes lelkülettel mutatunk be. A szimbólum képzésben tehát mindkét lelki alkat tevékeny részt vesz.
Az egyik a rokon érzésével a lelki és testi között az anyagot szolgáltatja, amely a jelképalkotás első feltétele. A másik a különbség tételével, határozott elkülönítéssel világosságot és formát víz bele. Mindkettő talál a liturgiában a maga természetével ellenkező nehézségeket is. Mivel azonban a liturgikus jelkép létrehozásában mindkettő részt vesz, azért a nehézségeket rögtön le tudják győzni, mihelyt a hívő a liturgiának kijáró méltóságról némiképp meggyőződött. Az első lelki állapot megköveteli, hogy a túlzásba vitt szellemiséget feladjuk. A testieknek és lelkieknek tényleges rokonságát felismerjük, és megnyissuk lelkünket a liturgikus képekben rejlő nagy gazdagság előtt. Ki kell lépnünk a visszavonultságból, és fel kell adnunk azt a merevséget, amely tiltakozik a lelkinek a test által való kifejezése ellen. A test kifejező erejét pedig egy tényleges, eleven kinyilatkoztatás eszközének kell tekintenünk. Lelkünknek ez a beállítottsága érzéseinknek gazdag megújhodását és érző melegséget fog kölcsönözni. A másik lelkiállapot megkívánja, hogy szabadon folyó érzelmeinknek gátat vessünk, a határozatlanságot és a szóáradatot tiszta formákhoz kössük. Itt nagyon fontos felismerni azt, hogy a liturgia szimbólumaiban nincs anyaghoz kötve, hogy a természeti formák a liturgiában mind kultúrformákká válnak. Így lesz számunkra a liturgikus jelkép a mértékletesség és a lelki magatartás iskolája. Aki a liturgiát teljes odaadással átéli, tapasztalni fogja, hogy benne a testi mozgásnak és cselekménynek, az anyagi dolognak valóban nagy jelentősége van. Ezek a benyomásnak, a megismerésnek, lelki átélésnek kifejezésére nagyon alkalmasak, és egy igazságot sokkal hathatósabbá, meggyőzőbbé tudnak tenni, mint a puszta szó. Azután felszabadító hatásuk is van, amennyiben a belső életet tökéletesebben juttatják kifejezésre, mint ugyancsak a puszta szavak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
3: A mikrofonnál.
2: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Bizottsági vita, a Magyarország alaptörvényének 17. módosítása törvényjavaslatról. Megkezdődött a Fidesz parlamenti bojkottja a Tisza alaptörvény módosítása ellen. A Fidesz tiltakozik az alaptörvény módosítása és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen csütörtökön 18 órától a Sándor palota előtt. Reflektorfényben Törökország, NATO csúcs Ankarában. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának. Újra fokozódik a feszültség a Hormozi szorosnál. Indul Marine Le Pen a jövő évi francia elnök választáson. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Mellétei Barna Márton, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. A Fidesz-KDNP kedden jelentette be, hogy bojkottálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti munkát. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: A Fidesz-KDNP frakciószövetség parlamenti bojkottot hirdetett az alaptörvény 17. módosítása ellen. Ezért sem a javaslat részleges vitáján, sem a szavazáson nem vesznek részt a politikusaik. Mindezt Pannyi Miklós fideszes képviselő jelentette be kedden a parlamentben a javaslat általános vitájában, amelyen még jelen voltak az ellenzéki frakciók politikusai. A Fidesz frakció megerősítette, hogy a képviselők szerda reggel már távol maradtak az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülését, amelyen az egyetlen érdemi napirendi pont a magyar Péter miniszterelnök által benyújtott javaslat vitája volt. Az MTI beszámolója alapján a Tiszás Mellétei Barna Márton az alaptörvény módosításról szóló bizottsági vitában kiállt az ellenzék által sokat kritizált tervezet mellett. A Tisza politikusának érvelése szerint a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők a mandátum hosszának maximálása. A javaslat az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának csütörtök délutáni ülésén is téma lesz. Így lehetséges, hogy csütörtökön tovább folytatódik a fideszes képviselők bojkottja a tiszás tervek ellen. A parlamenten kívül is tiltakozik az ellenzék a kormány tervei ellen. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a parlament hétfői ülése előtt jelentette be, hogy július 9-én csütörtökön este 6 órától tüntetést tartanak a Sándor palotánál a kormány alaptörvény módosítási tervei ellen. Magyar Péter múlt szombaton közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását. Megerősítette, hogy a módosítás egyik legvitatottabb pontja megmarad, miszerint a javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Emellett 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátot írnak elő a parlamenti képviselőknek. De az is a változtatások részét képezi, hogy 70 éves életkori határt vezetnek be az alkotmánybírók számára. Apáti István a vitában azt hangsúlyozta, hogy a mandátumhoz korlátozására vonatkozó javaslat sem hazai, sem nemzetközi egyezményeknek nem felel meg, csak már idézzük, lezsírozták. Elmondta, hogy álláspontja szerint az országgyűlési képviselőkre vonatkozó 12 éves korlátozást egy az egyben ki kell hagyni a törvényből, vagy pedig azzal a feltétellel benne hagyni, hogy a 12 év számítása hatályba lépéssel vegye kezdetét. Apáti István úgy fogalmazott, ami a törvényjavaslatban szerepel, szerinte jogalkotási terrorizmus. A képviselő arra kérte a kormányt, hogy tartózkodjon az egypárti diktatúra kiépítésétől, és ne játssza, ne hazudja el a demokráciát.
2: Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke, az országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkény uralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsmozzanata. Kövér László az Orbán Viktor Facebook oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott, a köztársasági elnök hivatalából való eltávolításának semmilyen politikai jelentősége nincsen a most hatalomgyakorlók szempontjából, ellenben óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. Úgy vélekedett, muszáj kiállni azokkal a hatalmi törekvésekkel szemben, amelyek romba döntenék azt, amit a rendszerváltozás óta elértek. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a csütörtök 18 órától a Sándor Palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Már otthon van Szakács István, jobboldali influencer, akit korábban őrizetbe vettek, számolt be Cunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerdán Facebook oldalán. Cunyiné Bertalan Judit kiemelte, egy Facebook poszt miatt, ami vélemény nyilvánítás volt, Szakács Istvánt büntető eljárás alá vonták. Szerda reggel tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről. A jobboldali influencer jogi védelmét a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani, közölte a Védvonal vezetője. Szakács István jobboldali influencert terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettének megalapozott gyanúja miatt állította elő a rendőrség július 8-án szerdán. Felesége Facebook bejegyzése szerint szerdán reggel házkutatást követően Szakács Istvánt elvitték a rendőrök, adja hírül az MTI. A gyanút korábbi Facebook bejegyzésére alapozták. A videóban Szakács István egyebek mellett azt fejtegette, ha Orbán Viktor a Tisza politikai bosszújának lenne az áldozata, és elvinnék Magyar Péter pribékjei, legalább 500 ezer ember az utcára vonulna, és akárhonnan kiszabadítaná a volt kormányfőt. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István jobboldali influencer mellett, az önkény uralom szint lépéseként értékelte a történteket. A Matthias Corvinus kollégiumot működtető alapítvány ugyan megszűnik, de meghirdette a felvételit erdélyi központjaiba az MCC. Gáspár Sándor tudósít.
5: A Matthias Corvinus kollégium erdélyi programjai hiánypótlóak, és fontos szerepet töltenek be a tehetséggondozásban. Ezért érthető a szülők és az érintett diákok aggodalma az intézmény további működését illetően, jelentette ki Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke, miután Ruf Bálint miniszter határozatot hozott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány július 31-i hatállyal történő megszüntetéséről. Ám az MCC vezetőségének közleménye szerint a Kárpát-medence 27 településén képzési központot fenntartó tehetséggondozó intézmény továbbra is működik, és mindent megtesznek a további működés érdekében. Az MCC 1996 óta végzi tevékenységét, jelenleg mintegy 8000 hallgatójuk van az ingyenes tehetséggondozási programoknak. Közleményükben kifejtik, a törvény értelmében előbb meg kell szüntetni az alapítványt, utána kérik föl az alapítót, a Tombos családot, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja-e az MCC-t. Igen esetében a kormány határozatot hoz a megszüntetési döntés visszavonásáról, és az alapítóra bízza a Matthias Corvinus kollégium fenntartását, írják. Az alapítvány megszüntetésének bejelentése ellenére is meghirdette a felvételit erdélyi központjaiba az MCC a következő tanévre. Programjában jelenleg közel 100 munkatárs, 180 oktató és 2500 diák vesz részt 7 erdélyi városban, Aradon-Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben, középiskolások és egyetemi hallgatók. Kolozsváron az egyetemi program az MCC képzésének zászlós hajója. Első éveseknek egyéves junior képzés, külön van a másod és harmadéveseknek, és a mesterképzésen lévőket a vezetőképző akadémián fogadják. Mihály Falvi Katalin elmondta, A romániai magyar érdekvédelmi szervezet eddig nem kapott hivatalos információt az MCC további működéséről, de bíznak abban, hogy az oktatási programok továbbra is elérhetőek maradnak az erdélyi fiatalok számára.
2: A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor tusványos panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Komáromi Sajé János Egyetem. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tonk Márton, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem rektora szerdán Csíkszeredában. Az Erdélyi Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21-e és 26-a között zajló tusnádfürdői táborban. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Elmondta, a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5%-át. Arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel arról állapodtak meg, hogy találkozójukra a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána együtt elmennek Kárpátaljára, Beregszászba. Magyar Péter szerdán a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és a kanadai miniszterelnökkel tárgyalt. Mindeközben Washington és Ankara bejelentette, közel a megállapodás Ankara és Washington között az F-35-ös vadászgépek és amerikai gyártmányú sugárhajtóművek vásárlásáról, írta a CNN. Közben Donald Trump amerikai elnök elrendelte a kereskedelem megszüntetését Spanyolországgal, mert Spanyolország tavaly nem vállalta, hogy 2035-re GDP-jének 5%-át védelemre fordítja. Továbbra is intenzív harcok zajlanak az ukrán fronton, miközben újabb orosz rakéta és dróntámadások érték

0: Az éjszaka során indított 5 ballisztikus rakéta és 169 drón túlnyomó részét sikerült elfogni. Közben az ukrán biztonsági szolgálat az SBU drónjai orosz katonai célpontokat, köztük a Dzsankoj légibázist és a Kercsi kikötő térségét támadták. Nemzetközi téren Norvégia több mint 260 millió eurós új támogatást jelentett be Ukrajna légvédelmének fejlesztésére, míg Mark Rutte, a NATO főtitkára hangsúlyozta, hogy a szövetség továbbra is hosszú távú fenyegetésként tekint Oroszországra, és folytatja Ukrajna támogatását. Bulgária jelezte, hogy újabb fegyverszállításokra már nincs lehetősége, ugyanakkor továbbra is részt vesz az ukrán haditechnikai eszközök javításában. Csehország pedig csatlakozik egy új nemzetközi fegyverbeszerzési programhoz.
1: Újra fokozódik a feszültség a Hormuzi szorosnál. Irán amerikai bázisokat támad Bahreinben és Kuvaitban, miután az Egyesült Államok csapás hullámot indított Irán ellen. A törékeny tűzszüneti megállapodást ért legújabb csapásként az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy közös rakéta és drón támadást hajtott végre kulcsfontosságú amerikai katonai helyszínek ellen. Az Egyesült Államok visszavonta Irán olaj eladási engedélyét, válaszul a szorosban lévő 3 tankhajó elleni támadásra. Élesen bírált a szerdán a francia sajtó és politikai ellenfelei Marine Le Pent, aki előző nap bejelentette indulását a jövő évi francia elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek mondta ki az európai parlamenti juttatások hűtlen kezelése miatt egy évtizede folyó jogi eljárásban. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Marine Le Pen kedd este jelentette be, hogy indul a jövő évi elnökválasztáson annak ellenére, hogy elítélték és elektronikus nyomkövető viselésére kötelezték. Döntését azzal indokolta, hogy fellebbezni fog a semmítő széknél, amely véleménye szerint felfüggeszteni a szankciót. Hozzátette, hogy a választási jogosultság hiánya hatalmas demokratikus problémát jelentene. Az immáron 4-szeres elnökjelölt azt is bejelentette, hogy a legmagasabb jogi szervnél a semmítő szék felülvizsgálati kérelmet nyújt be, ami felfüggeszti a párizsi fellebbviteli bíróság keddi ítéletének hatályát. Az ellenzéki politikust 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel elektromos nyomkövető viselése mellett. A bíróság Marine Le Pent 45 hónapra eltiltotta a közügyektől, de ebből 30 hónapot felfüggesztett, mivel a 2025 márciusában meghozott elsőfokú ítéletben az eltiltás azonnal végrehajtandó volt, a Marine Le Penre kiszabott 15 havi eltiltás időtartama mostanra véget ért.
1: Tizenkét új ezüst szívet helyeztek el hálából a megszületett gyermekekért a vértessomlói kegyhelyen vasárnap. A vértessomlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom búcsújának ünnepén Spányi Antal megyés püspök tartott szentmisét és megáldotta a hála szíveket. Őt hallják, Fülöp Andrea összeállítása.
3: A Sarlós Boldogasszony Mária és Erzsébet találkozásának az ünnepe, a két gyermekét váró édesanya találkozik, akik Istentől ajándékba kapták a gyermeket, és akik tudják, hogy gyermeküknek isteni küldetést kell teljesíteni. Ők vállalják ezt, hiszen kimondták, legyen nekem a te igéd szerint, és az életüket így élték meg. A mai világban nagyon sokszor éppen azért imádkoznak fiatal nők, feleségek, hogy az Isten adjon nekik gyermeket, legyen gyermekáldásban részük, mert nagyon szeretnének, nagyon vágyódnak gyermek után, és igaz szeretettel tudnák a gyermeket hídben, emberségben fölnevelni. Hát alkalmas hely, Sarlós Boldogasszony ünnepén ez a vértessomlói kegyhely, hogy itt imádkozzunk a gyermekáldásért. Hálát adunk azokért, akiket a szülők kiimádkoztak, és akik most elhelyezték a hálaszíveket ezekben a tárlókban, ahol a gyermek keresztneve meg a születési dátuma van fölírva csak, de ő tudja majd visszatérve ide évek múlva, hogy ezt az én szüleim én értem adták, mert itt imádkoztak ki engem a jó Istentől.
1: Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a H5-ös Hév Csillaghegy állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áram.

0: látási hiba miatt. Lezárják már a 8. kerületben a József utcát a Rigó utca és a Német utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra lehet kikanyarodni. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, emiatt a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással továbbra is csak a két külső sáv járható, és onnan egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig továbbá az utcából, mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kijutni. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait engedik át. Ma reggel 8 órától délután 3 óráig a Bécsi kaputeret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kaputér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Varga Etele, BKK Info.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján, sűrűbben induló járatok, több kerékpárhely várja az utasainkat. A keleti országrészből közvetlen vonatok is indulnak a Balaton felé. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvas út fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Fontos változás, hogy augusztus végéig a G43-as vonatok is Kőbánya-Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár felé. Karbantartás kezdődött a győri fővonalon. Az S12-es vonatok csak Tatabánya-Oroszlány között járnak. A korábbi menetrendjük szerint S10-es betétjáratok közlekednek Budapest és Bicske között. Változott a távolsági és a nemzetközi vonatok menetrendje is, korábbi indulásokra is számítani kell. A Soproni és a Szombathelyi Intercity Kelenföldről 23 perccel korábban óra 2 perckor indulnak, míg a nemzetközi vonatok jellemzően 5 perccel korábban óra 50-kor indulnak tovább Győr felé. Dolgoznak a szakemberek a Budapest-Veresegyház vasútvonalon, a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek. Fontos, hogy a pótlóbuszok Budapesten az Újpest központ metró megállótól indulnak Veresegyház irányába. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
2: Végül az időjárásról. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakul ki. Az északi, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Bizottsági vita, a Magyarország alaptörvényének 17. módosítása törvényjavaslatról. Megkezdődött a Fidesz parlamenti bojkotja a Tisza alaptörvény módosítása ellen. A Fidesz az alaptörvény módosítása és Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik csütörtökön 18 órától a Sándor palota előtt. Reflektorfényben Törökország, NATO csúcs Ankarában. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának. Újra fokozódik a feszültség a Hormuzi szorosnál. Indul Marine Le Pen a jövő évi francia elnök választáson. Kedves hallgatóink, véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Multidéző Iványi Balást hallják.
4: 2026. július 9-e van csütörtök. Isten éltesse Lukrécia és Vera nevű hallgatóinkat. A Lukrécia egy római eredetű etruszk nemzetségnévből származik. A név jelentése megnyerő, vonzó. A Vera a magyarban mindenek előtt a Veronika önállósult becézője. A szláv nyelvekben önálló név, és akkor a jelentése hit. A németben a Veronika és a Veréna becézője is lehet. Július 9-én ünnepli az egyház Giuliani Szent Veronika kapucinus apácát. Az itáliai szerzetesnő a 17.-18. század fordulóján élt, és mély misztikus lelkiségéről vált ismerté. Hosszú éveken át vezette közösségét a Città di Castellói kolostorban, miközben imádságos életével és önmegtagadásával sokak tiszteletét vívta ki. Lelki tapasztalatait részletes naplóban örökítette meg, amely a katolikus misztika jelentős dokumentumának számít. 1540. július 9-én 8. Henrik angol király érvénytelenítette házasságát negyedik feleségével, Klevei Annával. A király a mennyasszonyt Heinz Hoblein festménye alapján választotta ki, ám a személyes találkozás állítólag nagy csalódás volt számára. A politikai megfontolásokból megkötött házasság végül alig fél évig tartott, és békés válással ért véget. Anna szerencsésebbnek bizonyult férje több más feleségénél, hiszen életét és vagyonát is megőrizhette. 1552. július 9-én a törökök elfoglalták Drégely várát. A Börzsönyben fekvő erősség a török hódítás idején vált országos jelentőségűvé. Miután a törökök már elfoglalták Vácot, Esztergomot és Nógrádot is, a király elrendelte a vár megerősítését, ám ebből csak kevés valósult meg. Hádim Ali budai pasa 1552. júliusának elején vette ostrom alá Drégelyt. A védők élén Szondi György várkapitány az utolsó emberig kitartott, és nem fogadta el a törökök megadásra, illetve szabad elvonulásra vonatkozó ajánlatát sem. A vár végül július 9-én elesett, valamennyi védője hősi halált halt. Szondi és társai emlékét Arany János örökítette meg a Szondi két apródja című balladában. 1654. július 9-én Bécsben, 20 éves korában, Himlőben meghalt IV. Ferdinánd magyar király, a Habsburg ház tagja, akit Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára választottak királlyá. Harmadik Ferdinánd magyar király egyidejűleg német-római császár és cseh király, és Mária Anna spanyol hercegnő fia volt. Apja korán megismertette vele az államügyeket és bevonta a kormányzásba. 1647. június 16-án választották királlyá és meg is koronázták Pozsonyban, majd Prágában a cseh koronát is a fejére tették. 1653-ban német királlyá választották, Augsburgban, Regensburgban pedig megkoronázták. Negyedik Fülöp spanyol király legidősebb leányát kellett volna feleségül vennie, azonban az ifjú király hirtelen meghalt. 1856. július 9-én született Nikola Tesla, a váltóáramrendszer, az indukciós motor, a transzformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója. Ausztriában és Csehországban tanult. A forgó mágneses mezők felhasználásának lehetőségeit és az indukciós motor alapjait budapesti tartózkodása alatt dolgozta ki. Párizsban az Edison társaságnak dolgozott, majd 1884-ben 28 éves korában költözött Amerikába. Hosszú ideig küzdelem volt Edison egyenáramú és Tesla Westinghouse váltóáramú rendszere között. Tesla saját állításai szerint megoldotta az üzemanyag nélküli motor problémáját, de ilyen szerkezet nem maradt fenn. 1996. július 9-én zavargások törtek ki Líbiában egy futballmérkőzést követően. A tiltakozások hátterében a Kadhafi rendszerrel szembeni általános elégedetlenség állt, amelyet a sportesemény körüli erőszakos incidensek tovább szítottak. Az események több halálos áldozatot is követeltek és rámutattak a rendszerrel szembeni egyre növekvő társadalmi feszültségekre. 1877. július 9-én kezdődött meg Londonban az első wimbledoni teniszbajnokság. A versenynek akkor még mindössze 22 indulója volt, és kizárólag férfi egyéni mérkőzéseket rendeztek. Az első győztes Spencer Gore lett, aki 3 szedben nyerte meg a döntőt. A torna azóta a világ legrangosabb tenisz eseményévé vált, és ma is a sportág egyik legfontosabb hagyományát őrzi a füves pályás versenyek között.
3: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.
5: Jó Istenem, hála néked, s köszönet, hogy az éjjel megőriztél engemet, mint madárka ébred vidám dalával, úgy köszöntelek hála adó imával. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent misénkben imádkozunk elhunyt Tamás és elhunyt Éva testvéreinkért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te Szent Ágoston áldozó pap és társai kínai vértanúk hitvallása által egyházadat csodálatos gondviseléseddel megerősítetted. Add, hogy néped a reábbízott küldetése szükséges maradjon, és nyerje el a szabadság növekedését, és a világ előtt tanúskodjék az igazságról. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. De minél inkább hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem. A báloknak áldoztak, és a báványoknak mutattak be áldozatokat. Én tanítottam megjárni Efraimot. Karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékkel mozdottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, lehajoltam hozzá, enni adtam neki. Szívem elváltozott, egész bensőm remeg, nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember, a közöttetek élő szent, aki nem a harag tüzével jön. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
3: Ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk, és mi szabadok leszünk. Ragyogtasd

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a portalábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomora földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, az isteni gondviselés Isten módján működik, mégpedig mindenütt. A legelső a gondviselésben, hogy Isten szent, vagyis gondolatai, tanítása, akarata és szeretete összhangban működik minden jóval. Ismeri az Úristen a jót, és ismeri a rosszat, a jót műveli, a rosszat pedig visszautasítja, kezdve az angyalokon át, akiknek a visszautasított részét sátánnak, ördögnek nevezzük. A jót szeretni az embereket is tanítja, gyógyítja az emberek sértését és sértédettségét és félelmetesen gyengeségét, a bűn miatti gyengeséget, azzal, hogy kiűzi az embereket az ördögből, az ördögtől. Igen, a mindenható Úristen műveli ezt, és Jézus Krisztus ennek az Isten országának az eljöveteléért jött, hogy dolgozzon ezen az Isten országon. Miként teszi ezt Jézus? Az Úr Jézus Krisztus tanít, gyógyít, ördögöt űz. Ezek a tettei. A tanítását a mennyei atyától veszi, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. A gyógyítás pedig lelki egészségadást jelent, a bűnbocsánat által. Az ördögűzés pedig azt jelenti, hogy visszautasítja mindazt, ami e világban csábít, hogy a saját magunk esze szerint, s ne pedig az Úristent követve gondolkozzunk, döntsünk és cselekedjünk. hogy ezt valamiképpen övéi is meg tudják tartani, próbálja elhárítani az ige hirdetésből és az Isten országa építéséből a pénzt, az anyagiakat. Mert anyagiakkal szokták az emberek leginkább egymást megvásárolni, és ugyanerre biztat az anyagiakért való élés-halás, az ördög programja minden ember részére. Ne vigyetek magatokkal tarisznyát, vagyis ne gondoljátok azt, hogy Isten nem gondoskodik rólatok. Istenre bízzátok a megélhetésteket tisztességes munka után, a mindennapi kenyérért dolgozva, de nem halmozva, és nem szorongva, hogy miből élünk. Bot nélkül járjatok, vagyis semmiféle erőszakot ne alkalmazzatok. A zsoltáros igaz, hogy imádkozza vesződés pásztorbotod az én bizodalmam, de ez a vesződés pásztorbot az Istenre vonatkozik, a hasonlatot a pásztoroktól veszi, amikor a mediterrán vidéken a pásztor ment a kis pálcával, és elhárította a támadó kutyákat, a botot pedig maga után húzta, rákötve a csaléteket, hogy azt rágják, és az alatt védte a nyájat. Tehát bot nélkül járjatok, nem ti hárítjátok el erővel az ember lelkét támadó hatalmat. Jézushoz fohászkodjatok. Ahol nem fogadnak be, ott menjetek, onnan menjetek el. Igen, vallás címén sem szabad rátelepedni, sem egyetlen családra, sem pedig egy egész népre. Ugyanakkor viszont a hamis tanítás és a hamis tanok alapján még kevésbé szabad rátelepedni egyetlen népre is, mert ez egyenesen a sátánnak a műve. Ahol nem fogadnak be, rázzátok le a port is lábatokról, ne kezdjetek úgymond minden áron érvényesülni. Ne köszöngessetek és emberi érdekből, vagyis politikamentes módon hirdessétek az evangéliumot. A polisz az népet jelent, vagyis azt jelenti, hogy nem a népnek és nem a tudósoknak az értelmi képessége alapján lehet felépíteni Isten országát, hanem az isteni tanítás alapján. Ismétlem az kifejezést, amit Jézus használt. Az az akaratom, hogy atyám akaratát cselekedjem, az az én kenyerem. És életének utolsó végén megállapítja, mindent tudtotokra adtam, amit atyámtól hallottam. Amikor tehát a krisztusi tanítás címén ellene mondunk esetleg hatalmi diktátorok által parancsba adott teendőkről, akkor nem lázadók vagyunk, nem forradalmárok vagyunk, nem erőszakot elkövetünk, hanem Isten törvényeit szolgáljuk, csendben, tettek nélkül Istenre hagyatkozottan, és ez a vértanúság. Drága jó testvéreim, kérjük a mennyei atyát, hogy a világ eljusson Isten országának teljességére, mert ez a fajta Isten ország teljessége az emberiség egyetlen nagy esélye, hogy ember maradjon és egységben építsen társadalmat. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be Tamás és Éva testvéreinket az örök országodba, hallgass be, Urunk,
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mennyei Atyánk, fogadd el ezeket az áldozati adományokat, amelyeket szent vértanúid emlékezetére felajánlunk neked. Add meg nekünk, szolgáidnak, hogy neved megvallásában hűségesnek bizonyuljunk Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus a mi Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálát hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Istenünk, Te a Szent Kereszt titkát vértanúi szenvedésében csodálatosan közel hoztad hozzánk. Add, kérünk, hogy szent áldozatodban megerősödve Krisztussal híven egybeforjunk, és egyházadban az emberek üdvösségéért munkálkodjunk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Szentmisét közvetítettünk a Városmajori Jézus Szíve plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, a kántor Budai Tamás volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 36 perc. Jó reggelt kívánok, hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba. Jó reggelt kívánok! A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Melitei Barna Márton, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. A Fidesz-KDNP kedden bejelentette, hogy bojkotálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti munkát. Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke, az országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkényuralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsmozzanata. Kövér László az Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videóban szerdán úgy fogalmazott, a köztársasági elnök hivatalából való eltávolításának óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegye részt a ma 18 órától a Sándor Palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, tájékoztatta a belügyminisztérium szerdán az MT-t. Közlésük szerint a hatóságok önállóan, a jogszabályoknak megfelelően jártak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerda reggel tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről. A politikus kora délután arról számolt be, hogy Szakács István otthonban. Cunyiné Bertalan Judit kiemelte, egy Facebook poszt miatt, ami véleménynyilvánítás volt, Szakács Istvánt büntető eljárás alá vonták. Szakács István jobboldali influencert terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntetének megalapozott gyanúja miatt állította elő a rendőrség szerdán. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, mint a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány alapítói jogának gyakorlója, július 2-ai határozatával az alapítvány megszüntetéséről döntött. Július 31-ei hatállyal, de ez nem jelenti automatikusan az MCC megszűnését. Olvasható a Tehetséggondozó Intézmény Facebook oldalán is megjelent közleményben. Az MCC vezetőségének keddi közleménye szerint a Kárpát-medence 27 településén képzési központot fenntartó tehetséggondozó intézmény továbbra is működik. Az erdélyi központokban már meghirdették a felvételit a következő tanévre. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött, közösségi oldalán közzétett videó üzenetében szerdán. A NATO csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Végül hazánk időjárásáról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 8 órakor mondunk. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a fővárosban, Zuglóban, a Fogarasi úton, a Nagy Lajos Király útja közelében. Az 51A villamos továbbra is rövidített útvonalon közlekedik, nem érintve a Koppány utca megállót pályahiba miatt. A 2B villamos igénybevételét ajánljuk. A H5-ös sév Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és Aquincum állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Lassulás tapasztalható a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcától befelé, illetve a Hegyalja úton is a Döbrentei térhez közeledve. A Szélkálmán tér környékén is erős a forgalom, és lassan halad a sor a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban a Döbrentei térig. Akadozik a haladás az Üllői úton befelé, az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá az M3-as bevezető szakaszán, a Szerencs utcához közeledve és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán is a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Varga Etele, BKK Info.
0: Reggeli lapszemle. A Magyar Nemzet úgy fogalmaz, hogy bejárta a világ sajtót a hazai közmédia bezúzása, és a budapesti képek a lengyelországi eseményeket idézik. Egy lengyel portál kiemelte, Lengyelország már átélt hasonlót, amikor a kormányváltást követően Bartolomei Sienkiewicz új kulturális miniszter jogellenesen menesztette a közmédia vezetőit, a TVP Info adása pedig kikapcsolt. A Politice lengyel hírportál azt írta, így néznek ki az új magyar miniszterelnök Magyar Péter által végrehajtott tisztogatások. Emlékeztettek, a budapesti képek a 2023. decemberi lengyelországi eseményeket idézik. A BBC úgy fogalmazott, hogy Magyarország fő közszolgálati televízió csatornája leállította a híradásokat, egy állami rádióállomást pedig teljesen felfüggesztettek, hogy médiáját függetlenné és megbízhatóvá tegyék. A Guardian brit lap megjegyzi, hogy a Fideszhez kötődő kereskedelmi műsorszolgáltató, a TV2 főhíradósai és hírigazgatója is távozott Magyar Péter hatalomra kerülése óta. A Euronews hírcsatorna tudósítása rámutatott, hogy a műsorszolgáltatót átalakítják, hogy a jövőben, idézzük, független és hiteles legyen. A CNN baloldali médium azt is hozzátette, hogy Magyarország a 2010-es

0: akivel Magyar Péter kormányfő is váltott néhány szót. A NATO csúcs ideje alatt közben kiújultak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Mindeközben az Egyesült Államok engedélyt adott Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására. A Reuters beszámol arról, hogy folytatódik Ali Khamenei Irán korábbi legfelsőbb vezetőjének temetési menete. A hatóságok szerint 15-20 millió ember vesz részt a vasárnapig tartó szertartás sorozaton Irán és Irak több városában. Szerdán ért el a menet Negevbe, Irak szentvárosába, ahol az elhunyt ajatollah hatalmas portréit hordozó emberek a halál Amerikára és halál Izraelre felhívásokat skandálták, miközben Khamenei koporsóját egy nagy teherautóval végigvitték az utcákon. Iraki és iráni zászlók lobogtak a tömeg felett, az Irán által támogatott erős iraki milíciák transzparensei mellett, akiknek hívei szintén csatlakoztak a menethez, írta a Reuters. Negev különleges jelentőséggel bír a síita muszlimok számára. Itt temették el Ali imámot, Mohamed próféta unokatestvérét. Az ajatollah holttestét mesedben helyezik végső nyugalomra július 9-én. A korábbi legfőbb vezető február 28-án halt meg amerikai légi csapás következtében. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, 7 óra 46 perc van, most Eric Clapton és Tina Turner egy-egy felvétele következik.

0: Az elmúlt percekben András, Follenrider, Cserháti Zsuzsa és Hank Babli egy-egy felvétele szólt.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyház megyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Jó reggelt kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba. Magyar Péter miniszterelnök beszámolt az ankarai NATO csúcsról szerda kora esti Facebook bejegyzésében. Tájékoztatása szerint több NATO tagállam állam és kormányfőjével sikerült egyeztetnie, több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitás bővítésre is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Mellétei Barna Márton, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. A Fidesz-KDNP kedden bejelentette, hogy bojkotálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti munkát. Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke, az országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkényuralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsmozzanata. Kövér László az Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videóban szerdán úgy fogalmazott, a köztársasági elnök hivatalából való eltávolításának óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a ma 18 órától a Sándor Palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Cúnyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerda reggel tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről. A politikus kora délután arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Cúnyiné Bertalan Judit kiemelte egy Facebook poszt miatt, ami véleménynyilvánítás volt, Szakács István jobboldali influencert büntetőeljárás alá vonták. Szakács István terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettének megalapozott gyanúja miatt állította elő a rendőrség szerdán. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött közösségi oldalán közzétett videó üzenetében szerdán. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse a keddi válaszcsapásokkal megegyező időzítéssel washingtoni idő szerint szerdán a kora esti órákban jelentette be az újabb Irán elleni légi csapást. Kedden az amerikai légierő 80 iráni célpontot támadott, a szerdai művelet részleteit egyelőre nem közölték. Hazánk időjárásáról. Gomoly felhős, napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink! Híreket legközelebb 8:30-kor mondunk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra múlt 4 perccel a reggeli riporti Rod Stewart énekel.

0: Rocsuárt énekelt. 88 perc van-e? Hogyan lehet talpra állni egy válás után? Honnan meríthet erőt az, aki egy nehéz életszakaszban maradt egyedül? A vállóháló közössége azoknak nyújt lelki támogatást és kapaszkodót, akik a válás után szeretnének újra biztos talajra találni. Tolner Pozsonyi Gabriellával, a vállóháló magyarországi elindítójával Balázs Zsanett beszélget.
1: Igazából ez szorosan kapcsolódik a saját élettörténetemhez, mert 2000-ben végleg tönkrement a házasságom, és akkor ismerkedtem meg én ezzel a programmal, ezzel a vállóháló programmal, ami eredetileg egy amerikai program, és így ez indította útjára tulajdonképpen ezt az egészet.
2: Mi ez a program pontosan, és egyáltalán ön hogyan talált rá erre a programra?
1: Hiszem és vallom, hogy Isten mutatta meg nekem ezt az utat, ugyanis amikor az életemnek ennek a mély pontján voltam, kétségbeesetten és fájdalmakkal telve, akkor a gyülekezetünkbe jött egy ír hölgy, aki saját maga is részt vett ezen a programon, az amerikai Divorce Care nevű programon, ami kifejezetten elváltaknak nyújt segítséget, és ő ismertette meg velem ezt a programot, és ő hozta el nekem még annak idején videókazettákon ezt a programot.
2: Mi ennek a programnak a sajátossága, vagy a különlegessége? Hazánkban is működnek elváltakat segítő kezdeményezések, programok, csoportok. Ez a program, ez miben más, miben különbözik a többi hasonló tematikájú programtól?
1: De a programnak három alappillére van. Az egyik a videók. 13 részes egyébként az egész sorozat, az egész program, és 30 perces videók vannak, amiben lelki gondozók, lelki pásztorok, pszichológusok beszélnek egy-egy adott témáról, illetve a válláson átment emberek is megosztják a saját tapasztalataikat. Ebből kifolyólag nagyon élő, nagyon gyakorlatias, és akár hívő embereknek, akár nem hívő embereknek nagyon nagy segítséget tud nyújtani. Tehát ez az egyik pillér, a videók. A másik pillére a munkafüzet, amit a találkozásaink között lehet olvasni, illetve a videójegyzeteket átnézni, átgondolni még egyszer, és minden napra van egy kicsi téma, ami tulajdonképpen kiegészíti a videónak a tartalmait, tehát nem ugyanaz, hanem kiegészíti. És a harmadik elem pedig a személyes találkozások. Ez a 13 hetes program, ez úgy néz ki, hogy 13 héten keresztül egy kis csoportban találkozunk egymással, és a közösségnek az ereje, annak az ereje, hogy hallom, látom, megtapasztalom, hogy mások is hasonló helyzetben vannak, mint én, hogy esetleg előrébb járnak, lehet, hogy nekik más terület okoz nagyon jobb nehézséget, mint nekem, és ezeknek a beszélgetéseknek, a támogató beszélgetéseknek és a támogató csoportnak az ereje van benne, és természetesen az, hogy a gyógyulás, a teljes helyreállás egy ilyen életkrízisből, egy ilyen traumából Jézus Krisztus segítségével lehetséges.
2: Aki elválik, a kapcsolatai is legtöbb esetben szétesnek, akár a barátságok is megszűnhetnek, és egy olyan életállapotba kerül, amiből sokan nem látnak kiutat. Milyen állapotba érkeznek önökhöz a csoportba jelentkezők? Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy valaki eljusson odáig, hogy már elmegy egy ilyen csoportba, ahhoz egy nagyon erős felismerésnek kell, hogy bekövetkezzen az életében.
1: Igen, hát az a felismerés mindenképpen, hogy segítségre van szükségem, és hogyha van olyan hely, ahol én pontosan a problémámnak megfelelő segítséget tudok kapni, akkor ezt érdemes felkeresni, és érdemes oda elmenni. Tulajdonképpen egy válás után az életnek az újratervezése zajlik, vagy kell, hogy megtörténjen, és nem csak az életnek az újratervezése, tehát a mindennapi intéznivalóknak és a gyakorlati dolgoknak az újratervezése, hiszen a feladatok eddig két ember között oszlottak meg, és az egyik félre most jóval nagyobb teher hárul, hanem az a kérdés is felmerül, hogy tulajdonképpen ki vagyok én, azt a kudarcot feldolgozni, ami egy válást jelent, hiszen az emberek többsége nem úgy házasodik, hogy legfeljebb akkor elválunk, hogyha nem sikerül, vagy akkor majd másfele kanyarítjuk az életünket. De én magam is úgy voltam vele, hogy én el nem tudtam volna képzelni magamról, hogy valaha elvált leszek, nem ez volt a jövőbeli elképzeléseim között. És azt gondolom, hogy az az érzelmi káosz, vagy az a rengeteg érzelmi nehézség, a negatív érzések, azoknak a feldolgozásához biztos, hogy szükség van segítségre és támogatásra.
2: A közelmúltban ért véget egy csoport, amit ön és az ön férje vezettek. Milyen tapasztalatokat sikerült gyűjteni ezen alkalmakkor?
1: Ez a csoport most az újraindításnak tulajdonképpen az első csoportja volt, hiszen annak idején 2000-ben Isten adta nekem azt az álmot, hogy milyen jó lenne, hogyha ez az angol nyelvű program Magyarországon is mindenki számára hozzáférhető lenne, és 2023-ban nyílt meg ez az ajtó, hogy a fordítási munkálatokat elkezdhetjük, illetve először az amerikai alkotókkal, a programnak a házigazdáival fel tudtuk venni a kapcsolatot, és egy bő másfél éves tárgyalássorozat után kaptuk meg ezt az engedélyt, és ezzel az új anyaggal, ugye ez már az eredeti anyagnak egy negyedik megújított változata, ezzel dolgoztunk most, és újra megbizonyosodtunk arról, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias, egészen konkrét segítséget és támogatást tud adni a résztvevőknek. A csoportunkban voltak olyanok is, akiknek viszonylag frissen történt a válása, mondjuk így egy éven belül, és voltak olyanok is, akiknek régebben, de mindenki arról számolt be, hogy a program segített neki, és a program témái gyakorlatilag ugyanazok, amikkel szembesül valaki a válása során, úgy mint a fájdalom, a harag, a félelem, a szorongások, a magány, ugye említette ön is a család és a baráti kapcsolatoknak az átrendeződése, az anyagi és a jogi kérdések, konfliktusok, természetesen a megbocsátás is ide tartozik, illetve az, hogy milyen fajta kapcsolatot tudunk kialakítani, vagy fenntartani a volt házastársunkkal. Tehát ezek a fő témák, és mondhatom, hogy ebben a csoportban is mindenki megtalálta azt a témát, vagy azokat a témákat, amivel neki a legnagyobb küzdelmei voltak, és a megosztások során, a beszélgetések során egyrészt el tudták mondani a résztvevők, hogy mi mindennel küzdenek, másrészt pedig kaptak válaszokat, akár az anyagon keresztül, de a kis csoportos támogatásban én azt gondolom, az egy nagyon-nagyon fontos rész, hogy Isten egymáson keresztül is tud minket támogatni és építeni, és ez megtörtént a csoportban.
2: A nyár befejeztével a tervek szerint ősszel indul majd a következő csoport. Miért pont Váróháló?
1: Ez az elnevezés annak idején született, amikor én találkoztam ezzel a programmal, és az amerikai divorce care szót próbáltam meg magyarítani, úgyhogy ez valahogy ilyen könnyen megjegyezhető is legyen. Ebből a váló az nyilván a válásra utal, kifejezetten a válás után, amikor már megtörténik ez a nem kívánt esemény valakinek az életében, ami akkor tudunk belépni az életébe, és akkor tudunk segítséget nyújtani. A háló pedig, én azt gondolom, hogy annak nagyon sok jelentése van, ebben az értelemben először a védőháló az, ami eszembe jutna, és amit mondanék, hiszen egy védőhálót jelent, egy megtartó erőt jelent ez a csoport annak, aki ilyen nehéz eseményeken kell, hogy átmenjen az életében. Ugyanakkor a halászhálóra is utal, amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy emberhalásszá teszlek, akkor arra gondol, hogy embereket fog Jézushoz vezetni, Istenhez vezetni, és ennek a programnak kifejezett célja az, hogy meg tudjon szólítani olyanokat is, akik esetleg nem ismerik Istent, vagy akár éppen a válás, vagy az életkrízis miatt megroppant a kapcsolatuk Istennel, tudja őket Istent, mint a szerető irgalmas és gyógyító Istent prezentálni és közelebb hozni.
0: Tolner Pozsonyi Gabriellával, a Vállóháló Magyarország elindítójával Balázs Zsanett beszélgetett.

0: Cseh Tamás énekelt. 8 óra 22 perc van, kedves hallgatóink, és a 9 órai hírek után kezdődő műsorunkat, magazinműsorunkat szeretnénk figyelmükbe ajánlani. Itt velem a stúdióban Szabó Csilla szerkesztő. Jó reggel, Csilla, szia!
1: Jó reggelt!
0: Nyár van, táborok ideje, ugye? És te is egy nagyon izgalmas tábor hírével érkeztél ide, ami hát egy pályázat eredménye, ugye egy sikeres pályázat eredménye, hogy elmehetnek táborozni is fiatalok, felnőttek, de részleteket mondd el te.
1: A Talaj és az élet nyomában című élménytáborról fogunk beszélgetni, amely Bodrogolasziban lesz a jövő héten. Ez egy jutalom azoknak a fiataloknak, 15-20 év közötti fiataloknak, akik részt vettek egy olyan versenyben, amely a talajról, a talaj minőség javításáról, talaj megőrzésről szólt. És ez egy ilyen összekapcsolódó téma, mert ugye a vége ez a tábor, uh-huh. Volt ez a verseny, amit vidéki fiataloknak írtak ki, és mindez egy olyan pályázathoz kapcsolódik, amit az Európai Unió indított el. Az a cél, hogy 2030-ig minél több olyan vidéki civil szervezetet támogassanak, akik vagy amelyek közelebb hozzák a vidéki fiatalokhoz a talaj fontosságát, a talaj megőrzést, miért kell vigyázni a talajra, hogy lehet vigyázni, milyen olyan mezőgazdasági technológiák is léteznek, amelyek a fenntartható talaj kezeléssel dolgoznak. Úgyhogy a vendégeim arról fognak beszélni, hogy lehet ezt a tudást vidékre is elvinni. Egyáltalán kíváncsi vagyok, hogy kell-e, hiszen hogyha ezek a fiatalok valóban vidéki fiatalok, és nem vidéki városokból érkeznek, akkor azért ők nagyon közel vannak ahhoz, hogy mit kell a talajjal kezdeni, hogy kell kezelni.
0: Igen, de az új technológiákra nyilván nekik is szükségük lesz, mert a talaj, nagyon sok ilyen interjú volt már a közelmúltban, például a talaj minőségéről itt nálunk is, éppen a múlt héten volt valami, ezzel kapcsolatban valami beszélgetés, és ott hangzott el, ha jól emlékszem, hogy a 100 évvel ezelőtti állapothoz képest a talajnak a termő képessége 8-10%-ára zuhant vissza. Tehát mindenképpen szükség van olyan technológiákra, ami javítja a talajnak a termelékenységét, vagy a minőségét.
1: Na most ez egy többszörösen összetett kérdés, ugye, mert itt a talaj és a víz nagyon összefügg, ugye a Kárpát-medence vízgazdálkodását is össze kell a talaj megőrzéssel kapcsolni, hiszen hogyha lerohan a víz, elszökik a víz a Kárpát-medencéből, akkor nem tudják a talajt sem táplálni és megőrizni. Úgyhogy arra is kíváncsi vagyok, hogy egész pontosan milyen tudást, vagy kik által összeállított csomagokat szeretnének ugye ezeknek a fiataloknak a pályázatokon keresztül átjuttatni. És a másik pontja ennek a pályázatnak, amelyet tehát az Európai Unió tűzött ki célul a következő években, hogy a női egyenjogúságról is beszéljenek ugyanezeknek a fiataloknak. Nekem ez olyan furcsa egy kicsit, hogy most hogy kerül az Európai Uniónak ebben a pályázatában a talaj mellé pont a női egyenjogúság. Kíváncsian várom, hogy miért így alakult ez a
0: pályázat. Hát a nők is ugyanolyan lelkesen dolgozhatnak majd a földeken, nem?
1: Igen, lehet.
0: Egyenjoguk lesznek.
1: Lehet, hogy erről van szó.
0: Kik szervezik ezt a tábort?
1: A Baptista Szeretetszolgálat fogja össze ezt a pályázatot, úgyhogy ők a fő kiírók, tehát a pályázat, a magyarországi pályázat kiírói, ők válogatták ki, hogy kik azok a civil szervezetek, akik részt vehetnek ebben. A Magyar Természetvédők Szövetsége is a szakmai partnerek között szerepel, és most azok közül, a nyertes pályázók közül is eljön valaki, aki szervezi ezt az élet nyomában, a Talaj és az élet nyomában című programot. A Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért szervezetnek az egyik tagja,
0: ja, azt
1: is
0: mondtad,
1: eljön.
0: Hogy 15 és 20 éveseknek szervezik a tábort, ugye ez lényegében középiskolások, tehát én így úgy gondolom a korosztályi belővés alapján, hogy technikumba járó fiatalok elsősorban.
1: Felsőoktatás, ugye
0: a technikumba járó körülbelül annyi időskoruk járnak, ugye, mert 5 éves. És mikor lesz az első tábor, vagy mikor és hol? Azt még nem mondtad.
1: Jövő héten lesz Bodrogolasziban ez a tábor. Mm-hmm,
0: akkor indul. Na hát egy érdekes téma lesz, tehát a 9 órai hírek után Szabó Csilla számít a figyelmükre. Köszönöm, Csilla.
1: Én is köszönöm.

0: James Last és Richard Clayderman muzsikált. Fél kilenc van. Rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba. Magyar Péter miniszterelnök beszámolt az ankarai NATO csúcsról szerda kora esti Facebook bejegyzésében. Tájékoztatása szerint több NATO tagállam állam és kormányfőjével sikerült egyeztetnie, több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitás bővítésre is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Melitei Barna Márton, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximalizálása. A Fidesz-KDNP kedden bejelentette, hogy bojkotálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti munkát. Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke, az országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkényuralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsmozzanata. Kövér László az Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videóban szerdán úgy fogalmazott, a köztársasági elnök hivatalából való eltávolításának óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a ma 18 órától a Sándor Palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint szerdán a kora esti órákban jelentette be az újabb Irán elleni légi csapást. Kedden az amerikai légierő 80 iráni célpontot támadott. A szerdai művelet részleteit egyelőre nem közölték. Hazánk időjárásáról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, a következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Jó reggelt kívánok! A főváros 11. kerületében a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út, Hamzsabégi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan ma délután 1:45-ig áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. A pesti végállomások felé közlekedő érintett BKK autóbuszok Zugló vasútállomás megállóját áthelyezték. A H5-ös hév Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és az Aquincum állomáson továbbra is mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Torlódásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a folytatásban a Hegyalja úton is szakaszonként, illetve fennakadást tapasztalhatnak a Szél-Kálmán tér környékén, és változatlanul lassan halad a sor a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé. Akadozik a haladás az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcától és az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, s ugyanígy a Tököli úton a Baross tér előtt, aztán a folytatásban a Rákóczi úton is a Blahalújza térig. Varga Etele, BKK Info.
0: Reggeli lapszemle. A Magyar Nemzet úgy fogalmaz, hogy bejárta a világ sajtót a hazai közmédia bezúzása, és a budapesti képek a lengyelországi eseményeket idézik. Egy lengyel portál kiemelte, Lengyelország már átélt hasonlót, amikor a kormányváltást követően Bartolomei Sienkiewicz új kulturális miniszter jogellenesen menesztette a közmédia vezetőit, a TVP Info adása pedig kikapcsolt. A Politice lengyel hírportál azt írta, így néznek ki az új magyar miniszterelnök Magyar Péter által végrehajtott tisztogatások. Emlékeztettek, a budapesti képek a 2023. decemberi lengyelországi eseményeket idézik. A BBC úgy fogalmazott, hogy Magyarország fő közszolgálati televízió csatornája leállította a híradásokat, egy állami rádióállomást pedig teljesen felfüggesztettek, hogy médiáját függetlenné és megbízhatóvá tegyék. A Guardian brit lap megjegyzi, hogy a Fideszhez kötődő kereskedelmi műsorszolgáltató, a TV2 főhíradósai és hírigazgatója is távozott Magyar Péter hatalomra kerülése óta. A Euronews hírcsatorna tudósítása rámutatott, hogy a műsorszolgáltatót átalakítják, hogy a jövőben, idézzük, független és hiteles legyen. A CNN baloldali médium azt is hozzátette, hogy Magyarország a 2010-es 23. helyről 2026-ra 74. helyre esett vissza a Riporterek Határok Nélkül NGO sajtószabadság indexében, ugyanakkor hozzáteszik, hogy Orbán Viktor kormánya azt állította, hogy megfelel az EU média szabadságra vonatkozó normáinak. A Magyar Nemzet arról is ír, hogy szerda délután véget ért a NATO csúcs találkozó a törökországi Ankarában, amely egységet sugárzó nyilatkozattal zárult. Ám Donald Trump, amerikai elnök éles megjegyzéseket tett, Spanyolországra és Grönland ügyét is előhozta. De tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is, akivel Magyar Péter kormányfő is váltott néhány szót. A NATO csúcs ideje alatt közben kiújultak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Mindeközben az Egyesült Államok engedélyt adott Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására. A Reuters beszámol arról, hogy folytatódik Ali Khamenei Irán korábbi legfelső vezetőjének temetési menete. A hatóságok szerint 15-20 millió ember vesz részt a vasárnapig tartó szertartás sorozaton Irán és Irak több városában. Szerdán ért el a menet Negevbe, Irak szentvárosába, ahol az elhunyt ajatollah hatalmas portréit hordozó emberek a halál Amerikára és halál Izraelre felhívásokat skandálták, miközben Khamenei koporsóját egy nagy teherautóval végigvitték az utcákon. Iraki és iráni zászlók lobogtak a tömeg felett, az Irán által támogatott erős iraki milíciák transzparensei mellett, akiknek hívei szintén csatlakoztak a menethez, írta a Reuters. Negev különleges jelentőséggel bír a síita muszlimok számára. Itt temették el Ali imámot, Mohamed próféta unokatestvérét. Az ajatollah holttestét Mesedben helyezik végső nyugalomra július 9-én. A korábbi legfőbb vezető február 28-án halt meg amerikai légi csapás következtében. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Eddie Daniels muzsikáv, 8 óra 39 perc van, kedves hallgatóink, egy újabb műsort ajánlunk szíves figyelmükbe, ez alkalommal egy délutáni műsort, mégpedig egy kulturális műsort, az akvarell kulturális palettánkat, amely műsornak szerkesztője Nagy György András. Szia, Gyuri, itt vagy velünk ma reggel. Mi mindennel várjátok a hallgatókat?
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát természetesen szokásunk szerint kulturális ajánlatokkal várjuk. Benne két íróval, és az egyiknél pont arról lesz szó, hogy van egy olyan oldala is, amit kevésbé ismerünk, és azért merem ezt kicsit ilyen találós kérdésként föltenni.
0: Nagyon talányos vagy ma reggel.
1: Kitől származik ez a... első verszak a virág éneknek, mert hogy te, azért ezt elárulhatjuk a hallgatóknak, az átlagosnál jóval járatosabb vagy a versek és a költemények világában. Vakmerően nyúlok, s biztosan érted. Tétovaságom hitre cserélted. Szótlanabb szónál ez az áhítat, több a valónál mégis megrékat. Sejtésed esetleg?
0: Van, de nem azt mondtad, hogy találós kérdés?
1: Találós kérdés, igen, hát én akkor megadom a választ szabad a gazda alapon. Hát ez Csukás Istvántól származik. És hát Kovács Emőke történészt, aki egyébként gulák kutatóként, tehát azért és hasonló történelmi fejezetek feltárójaként kezdte a pályafutását, tehát inkább a múltnak a sötét oldalával foglalkozott. Egy idő óta őt úgy ismerik, mint a Balaton történésze. Ugye van egy nagy sorozata, könyvsorozata, illetve hát tulajdonképpen több kötetet is kiadott, és a Balaton kultúrtörténetét kutatja.
0: Ugye ott található a Balatonparton is a Csukás István.
1: Csukás István verse színház, ugye Szárszón, és ugye Szárszón.
0: Egyébként, bocsáss meg, csak úgy közben eszembe jutott, hogy a Csukás István vers idézettel indítottál, hogy igazából az emberek nem nagyon tudják, hogy Csukás Istvánnak vannak gyönyörű verse is.
1: Így van.
0: Például
1: is.
0: A vett térdedre édesanyámat egy hihetetlenül gyönyörű vers, ugye, a halott édesanyjához. Csak úgy hirtelen eszembe jutott egy Csukás vers, de nem ismerik az emberek. Csak nem, a mese.
1: Mert ugye gyakorlatilag ő erről lett ismert, híres, és nagyon érdekes az ő pályafutása is, amit tulajdonképpen ugye Szárszóhoz kötődően Kovács Emőke elkezdett ezzel a résszel foglalkozni, pont ezért, mert hogy kevésbé ismerik az emberek, akár azt is, hogy az édesapja Kovács mester volt, és ő egy nagyon egyszerű, nagyon olyan közegből indult el, amelyik nem is nézte jó szemmel azt, hogy ez a fiú költő akar, vagy író, vagy tehát mi szeretne lenni. Édesanyjától kapott támogatást, édesapja csak felnőtt korában ismerte el, hogy na azért ez a srác, ez a fiú, az én fiam, azért vitte valamire mégis. És gyermekkorában ábrándozott, arról szól előre egyik verse, hogy ő is majd persze Kovács mester lesz, de mégsem úgy lesz Kovács mester, mint hogy az édesapja ténylegesen, mert ugye a Kovácsnak van egy mitikus alakja is, ugye, ami képes alkotni, megteremteni, mint egy isten, idézőjelbe téve az egészet, tehát mint egy görög isten, tehát abban az értelemben. És hogy ő ilyen szeretett volna lenni, és nagyon-nagyon korán elkötelezte magát a művészetek mellett, egyébként lehetett volna belőle kitűnő hegedű művész is, ezt is kevesen tudják róla, de nem akarta összekeverni a tényleges muzsikát a versek zenéjével. És már elég fiatalon azt mondta, hogy ő neki ez az útja, és hát elég fiatalon azért, amikor már Budapestre került, azért a kávéházi lét lett az életformája, tehát lett volna rá esélye, hogy ebbe az irányba eltévejedjen, illetve hát amikor ő Budapestre került, azért az 50-es évek volt, és megfigyelték őket rendesen, ennek Kovács Emőke ennek is utána járt, de nem erre szerette volna fókuszálni most ezt a kutatási területet, és hát itt is lett volna esély arra, hogy kisikoljon ez a pálya. 56-ban Csukás István kiment az utcára, de egy atyai jó barátja egyszerűen berángatta, és bezárta egy toronyszobába, és azt mondta, hogy itt maradsz, és nem fogsz idézőjelben semmi olyasmit csinálni, amivel saját magadat életveszélybe sodorod, és hát miután ez mindez megtörtént vele, valahogy így

0: amelyek eléggé szervesen és érdekes módon keverednek össze. Ezt nyugodtan ki lehet mondani. Azt is szokták mondani, hogy olyan, mint egy tükörcserép, ami összetört tükör, és válogasd ki, hogy mi a micsoda. Tehát, mintha lett volna egy valóság tükör, meg egy fikció tükör, mind a kettő összetört, összekeveredtek a cserepek, és igazából én, mint olvasó, nem tudom, amikor a regényeket elkezdem magamévá tenni, hogy ami ott leíródott, abból mi az igazság, mi a fikció. És ez Szabó Magdának egy nagyon-nagyon tudatos és szervesen épülő munkamódszere volt. Tehát, hogy valóban a családi emlékekből álltak össze a regényei legtöbb esetben, de van egy kitalált testvér, tehát stb. Tehát nagyon sok olyan momentum van, ami persze, ha belegondolunk, természetes írói módszer, hogy
1: segíti, mondjuk
0: egy történelmi regénynél nem lehet csupán dokumentumregényt készíteni, hiszen az, hogy élők legyenek a figurák, azoknak csomó ilyesmivel meg kell történnie, ami lehet, hogy megtörtént a valóságban, de nincsen róla adatunk, és minél inkább közeledünk a 20. századhoz, persze annál több ismeretünk van, csak ne menjen szembe egy ilyen kitalált dolog a tényleges valósággal. A Szabó Magdánál még ugye ez is megtörténik, mert hiszen kitalált magának egy testvért, ahogy említettem, és ez a kiállítás tulajdonképpen egy meg nem valósult, de hát ebben a közegben teljesen helyén való irodalmi vita, amit a saját édesapjával folytat, és erre épül föl ez a debreceni tárlat, ami december 31-ig
2: azért Debrecenben megtekinthető. Én úgy látom, hogy lelkesen ápolják, nem? Szabó Magda.
0: Hát igen, hát életem, azért egyrészt maga az írónő is ezerszárral kötődött a városhoz.
2: Természetesen azért mondom, hogy ezek szerint lelkesen és kitartóan. És hol van helyileg?
0: Debrecenben ugye ez az irodalomháza, pontosabban a debreceni irodalomháza, ami ugyan a Déri Múzeumhoz köthető kiállító hely, de én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes mindig megnézni akár a helynek, akár a debreceni kulturális intézményeknek a honlapjait, hogy pontosan mikor lehet látogatni, mikor nem lehet látogatni, mert különösen nyáron ugye azért szoktak ilyen csoportos foglalások is lenni, tehát nem biztos, hogy akkor egy egyedi látogató befér, tehát ezeket érdemes megnézni, meg hogy mondjuk mikor a legjobb időpont, tehát azt keresnek.
2: Mi a kiállítás címe? Azt még egyszer mondjuk.
0: Ez a 13 hattyú nevű kiállítás, de hogy miért ez a címe? Nos, én azt mondom, hogy ezt fejtse meg mindenki majd a helyszínen.
2: Ó, Gyuri, ma nagyon szigorú vagy, tehát találós kérdések vannak. Kényszeríted kedves hallgatóinkat a kultúra fogyasztásra. Mi a harmadik téma?
0: A harmadik téma az gyakorlatilag, amit mi egymás között úgy szoktunk hívni, hogy kultúrmorzsa, tehát ami rövid kulturális programokat ajánl azok figyelmébe, akik szintén elmondom, hogy azért tájékozódjanak mindig a honlapon, hogy valóban létrejön-e az a program, amiket ajánlunk, esetleg nincs-e valami miatt elmaradás, ugye első nap esetleg. Várkert bazártól kezdve ott, mert most már ugye Várkert mozi is van, tehát hogy nagyon sok helyen várja az embereket ilyen-olyan kulturális program, például Hemző Károlynak és utódainak vagy követőinek a műveiből is nyílt egy kiállítás a műcsarnokban.
2: Ne sorolt föl őket, hiszen erre van a délutáni akvarel.
0: Így van, hát akkor jó. Most erejtélyeskedsz egy
2: most
0: kicsit.
2: Most erejtélyeskedek egy kicsit, meg hát haladnunk kell tovább a műsorral, úgyhogy akvarel kulturális programajánló, tehát ma délután
0: 15 óra 4 perctől, és nem sokára szintén egyfajta programajánló következik majd itt a Katolikus Rádióban. Némi zene után?
2: Némi zene után. Egyházi programajánló. Most, hogy átvetted bár az én munkámat is, következzen majd a muzsika után a Venite.

0: Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A hétvégén rendezik meg Gödöllön a Dona Nobis Pacem, adj nekünk békét mottóval a Pueri Cantores első nemzetközi kórus találkozót. A nyitó gála hangverseny holnap este 7 órakor lesz a gödöllői Premontrei apátság templomában, az előtte 6 órakor kezdődő szentmisét Marton Zsolt Váci megyés püspök mutatja be. A hétfőig tartó ingyenes programok között lesz Békei ma, szombaton 11 órától az apátsági templomban, majd 14:30-tól felvonulás az egyetemi szállásoktól Gödöllő belvárosáig szabadtéri közös énekekkel, valamint koncertek a Gödöllői Királyi Kastélyban és a Szent Háromság plébánia templomban. Az ingyenesen látogatható programokat részletesen és napi lebontásban a porecantores.hu oldalon találják.
2: Ferences gyalogos zarándoklatot szervez a Ferences Világi Rend a Ferences család egészének támogatásával augusztus 12-e és 15-e között a Gyöngyös, Mátra-Szent Imre, Mátra-Verebély-Szent Kút útvonalon, Assisi Szent Ferenc halálának 800. jubileumi évében a Transitus jegyében. A zarándoklat 4 nap együttlétet s 2 nap gyaloglást jelent, körülbelül 20 kilométeren. Szeretettel várják azokat a 35 év felettieket, akiknek jól esne kiszakadni a hétköznapokból, szükségük van csendre, fontos számukra az egyszerűség, a derű, a befelé figyelés, és akik mindezt ferences légkörben szeretnék megélni. A jelentkezéseket július 15-éig várják. További részletek a Ferences Világi Rend www.fvr.hu oldalán találhatók.
1: Idén 32. alkalommal rendezik meg a jövő hétvégén, július 17-e és 19-e között a Dunakanyar egyik legnagyobb nyári kulturális eseményét, a Váci Világi Vigalmat. A háromnapos rendezvénysorozat szakrális és komoly zenei programjai Vác templomaiban, többek között a Váci Nagyboldogasszony Székesegyházban, a Fehérek, a Ferencesek barátok és az Evangélikus templomban zajlanak. Az események keretében nyitó hangverseny, több kórusmű, orgonakoncert és barokk komoraest várja az érdeklődőket. További részleteket a www.váci-világi-vigalom.hu oldalon találnak.
2: Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök idén ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból július 19-én jövő vasárnap délelőtt 10 órakor hálaadó szentmisét mutat be Budapesten a tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban, mely a 8. kerületben a Rezső téren található.
1: A Franciscus Alapítvány szervezésében és a Magyar Cserkész Szövetség jóváhagyásával cserkész katolikus lelkiségi képzés indul a szeptemberben kezdődő tanévben. Olyan 16-30 év közötti cserkész fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnék keresztény katolikus hitüket jobban megismerni, lelki életüket elmélyíteni, s ezáltal saját cserkész csapatukban a lelkiséget megerősíteni. A képzés a tanév során havi egy alkalommal lesz csütörtökönként 17 és 20 óra között Budapesten a Café Francesco keresztény missziós kávézóban. Rónaszéki János atya szeretettel várja a jelentkezéseket a Franciscus Alapítvány Facebook oldalán augusztus 20-áig.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Kedves hallgatóink, a mai zenés napköszönt véget ért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a technikai munkatárs Csák Éva és a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Lázár Csabát hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba, jó napot kívánok! Magyar Péter miniszterelnök beszámolt az ankarai NATO csúcsról szerda kora esti Facebook bejegyzésében. Tájékoztatása szerint több NATO tagállam állam és kormányfőjével sikerült egyeztetnie, több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitás bővítésére is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is, fűzte hozzá Magyar Péter. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Melétei Barna Márton, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. A Fidesz-KDNP kedden bejelentette, hogy bojkotálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti munkát. Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke, az országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkényuralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsvonzanata. Kövér László az Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videóban szerdán úgy fogalmazott, a köztársasági elnök hivatalából való eltávolításának óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a ma 18 órától a Sándor Palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcsot követően hivatali repülőgépének fedélzetén utazó újságíróknak számolt be arról, hogy nem sokkal korábban kapott egy hívást, amiből az derült ki, hogy Irán nagyon sürgősen egyességet akar kötni. Az amerikai elnök megjegyezte, hogy az Irán által végrehajtott támadásokat az Egyesült Államok 20-szoros erővel viszonozza, utalt az előző napi 80 iráni célpontot ért amerikai választ csapásokra. J.D. Vance amerikai elnök arra mutatott rá, hogy Irán nagyjából egy hétig tartotta magát a megállapodáshoz, majd erői ismét támadásokat intéztek a Hormuzi szorosban közlekedő hajók ellen. A földrengés sújtotta Venezuelába irányuló segélyek gyors eljuttatása érdekében az Egyesült Államok új humanitárius légi folyosót hozott létre civil partnerekkel, jelentette be az amerikai külügyminisztérium szerdán. A külügyi tárca közleménye szerint az Amazon vállalattal és az Erling segélyszervezettel együttműködésben a jövőben heti rendszerességgel szállítanak humanitárius rakományt Miami-ból a venezuelai Miketiájba, hogy a terepen dolgozó szervezetek munkáját segítsék. Hazánk időjárására gomoly felhős napos időre számíthatunk. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, a következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra 4 perc, a házunk táján következik.

0: talajmegújulás, talajmegújítás, talajmegőrzés és a női egyenjogúság egy pályázatban szerepel. Nekem ez is érdekes. Európai Uniós pályázatról beszélünk, amit itt Magyarországon a Baptista Szeretett Szolgálat koordinál, és olyan civil szervezeteknek írták ki ezt a pályázatot, akik különböző információs tevékenységgel szeretnék tájékoztatni elsősorban a vidéki Magyarországot arról, hogy a talajmegújítás miért fontos, mit jelent a talajmegőrzés, a felelős talajgazdálkodás, és a női egyenjogúságról is beszélnek, és akkor Vackó Zsuzsannát, a Baptista Szeretett Szolgálat munkatársát rögtön megkérdezem, hogy itt Magyarországon ez a két téma hogy függ össze. Mert mondjuk a harmadik világban ott még érteném, hogy miért van egy pályázatban a két téma.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mi pályázatunk valóban a Vidéki Hangok 20-30 pályázat, egy nagyon-nagyon érdekes együttműködés, és rengeteg kihívást jelent nekünk is, de büszkén vállaljuk azt, hogy 12 országban hajtjuk végre, és 4 éven keresztül dolgozunk rajta. Az a lényege, hogy vidéki fiatalokat próbálunk olyan helyzetbe hozni, hogy a fenntartható fejlődésről érdemű tudást szerezzenek, és a talajmegújításról, valamint a talajmegőrzésről és a környezetvédelemről szerezzenek további információkat. A női egyenjogúság az pedig egy átfogó téma, ami szerepel a fenntartható fejlődési célokban. A talaj témában ez azért nagyon érdekes, hogy végigkíséri azt a folyamatot, hogy a nők hogyan jutottak tulajdonképpen választójukhoz először, tehát ez volt az ilyen kezdet, hogy ez még ugye ez sem volt olyan magától egyértelmű, nemhogy az, hogy döntéshozatalban részt vehessenek. És ha talaj témáról van szó, akkor gazdasági témákról van szó, mind az egész földet érintően, nem csak Magyarországon, hanem globális szempontból is, és akkor azt kell látnunk, hogy a nők tulajdonképpen hátrányban vannak, és az Európai Unió abszolút törekszik abba, és ebbe a pályázatban mi is, hogy a nőket helyzetbe hozzuk, és egyenlő jogokat próbáljunk nekik biztosítani.
0: De miért a Baptista Szeretett Szolgálat foglalkozik ezzel a témával itt Magyarországon, vagy miért önök koordinálják ezt az egyébként Európai Uniós pályázatot?
1: A Baptista Szeretett Szolgálat 20 éves múltan rendelkezik fenntartható fejlődéssel foglalkozó és globális neveléssel foglalkozó úgynevezett érzékenyítő pályázatokban. Ez az érzékenyítő szó, ez a Development Education and Awareness Raising rövidítést takarja. Nagyon nehéz így magyarul közérthetően elmondani, de igazából arról van szó, hogy globális témákról beszélünk fiataloknak és nem fiataloknak. Ebben a pályázatban az az óriási nagy sikerünk, magyar sikerünk, elmondhatom, hogy 12 országot koordinálhatunk. Ezt azt, hogy értsék a kedves hallgatók, ez egy korábbi 4 éves közös munka egyeztetés és pályázatbeadás volt nemzetközi partnerekkel, olyan nagy ágyukkal, mint Németország, Ausztria, Spanyolország, Portugália, Görögország, Szlovénia, Lengyelország, Hollandia.
0: Olyan jók voltak a magyar Baptista Szeretett Szolgálat munkatársai, hogy megnyerték, hogy önök vezethetik ezt az újabb pályázatot is.
1: Mondhatnám, hogy igen, egyrésztről, másrésztről pedig az is azért mögöttes cél az Európai Uniónak, hogy mi még új tagállamként azt gondolom, hogy azért még néha kapunk esélyeket arra, hogy egy picit könnyítve legyünk, bár ez nem igaz, ezt rögtön meg is kell, hogy cáfoljam. Igazából a szakmai együttműködés az tényleg nagyon erős. Tehát igyekeztünk ebbe a konzorciumba olyan partnereket válogatni, összeválogatni és együttműködni, akik a földdel és a környezetvédelemmel már nagyon régóta foglalkoznak, csak úgy, mint ez az úgynevezett globális témával is. De mint mondtam, egy korábbi pályáztatási folyamatnak az eredménye ez, tehát 4-5-szer adtuk be úgy a pályázatot, hogy hatalmas nagy közös munka eredménytelen volt, tehát ez egy nagyon nagy sikertelenség volt, és mindig változtattunk egy kicsit rajta, mert úgy gondoltuk, hogy a talajmegőrzés és a fenntartható fejlődésnek muszáj.
0: Jó, most már bocsánat, de elhangzott talán harmadszor is ez a kifejezés, hogy fenntartható fejlődés. Van fenntartható fejlődést? Nekem ez egy olyan ellentétes kifejezés, nem lehet fenntartani, folyton fejlődni nem lehet.
2: Hát attól függ, hogy hogyan definiáljuk a fejlődést. Tehát én ugye mondjuk dr. Gyula Iván tanítványaként általában a fejlődést úgy szoktam értelmezni, hogy a fejlődés az az állandóan változó környezethez való alkalmazkodásban legyünk jobbak. És ebből a szempontból értelmezhető a fenntartható fejlődés. Ugye az elmúlt 35, 39-40 évben, nem is tudom, hány év telt el a Brundtlandi jelentés közététele óta, azért elég sokan próbálták mindenféle irányban elvinni a fenntartható fejlődés fogalmát. Ugye nagyon sokan az állandó folyamatos gazdasági növekedést értik ez alatt, hogyha így gondolnák, akkor nem. Egyébként valószínűleg nem véletlen, hogy az utóbbi egy-két évtizedben a fenntartható fejlődés helyett egyre többen kezdik el a fenntarthatóság fogalmát inkább használni erre a témakörre. Hát egyébként pedig mi, mint néhány más európai zöld szervezet tagja az utóbbi néhány évben pedig sokkal inkább már a nem növekedés, vagy leginkább az úgynevezett talán elegendőség, vagy valami hasonló fogalmakat kezdjük megpróbálni előtérbe hozni. Tehát az, hogy ne akarjunk többet, hanem próbáljunk inkább a meglévő keretek között megmaradni, és inkább egyfajta boldog élet irányába menjünk el.
0: Friedrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője. Most, hogyha a talajról beszélünk, meg a talajmegőrzés megújításról, és arról, hogy ez az egész pályázat, amely tehát a Vidéki Hangok néven került kiírásra, arról szólt, hogy vidéki fiataloknak beszélnek a talajról, akkor itt az a cél, hogy valószínűleg szakemberré, talaj közeli munkákat végző szakemberré váló fiataloknak adjanak át friss tudást. És akkor, bocsánat, most látom, hogy Horváth Kingához kell fordulnom, aki a tanácsadók és a tanácsadók a fenntartható fejlődésért szervezetnek, civil szervezetnek a társelnöke. Önök is nyertek ezen a pályázaton.
1: Igen, köszöntöm szeretettel én is a hallgatókat, és egyrészt visszatérnék az előző gondolatra, hogy ez a fenntartható fejlődés kifejezés, ez érvényes-e, nem érvényes, és ahogy itt elhangzott előttünk, igen, talán egy kicsit már lejáratták ezt a kifejezést, vagy szóösszetételt, és mi, amikor 2001-ben alakult az egyesületünk, akkor egy ilyen hagyományos, vagy most ilyen kicsit ilyen konzervatív megfogalmazást mondanék, hogy a jelen szükségleteit úgy elégítsük ki, hogy a jövő generációk szükségleteit ne veszélyeztessük. Tehát ez akkor ez volt egy ilyen gondolat, és ez indított el minket ezen a területen is, és itt felhívnám ugye a figyelmet a szükséglet és az igény különbözőségére, mert ezt sokszor összekeverjük, úgyhogy mi még ezt a hagyományos szükségletkielégítésben gondolkodtunk, amikor az egyesületünk nevét választottuk. És visszatérve a kérdésre, hogy a talaj és a pályázat ez hogy alakult, mi már korábban is dolgoztunk együtt a Baptista Szeretetszolgálattal. Jó pár évvel ezelőtt volt egy projektünk, amikor a zöld civil szervezetek, akiknek már nagy hagyománya van az együttműködésben, nyitni kezdtünk olyan szervezetek felé, mint például különböző egyházi környezetvédő szervezetek, illetve újabb ifjúsági csoportok, és akkor már kialakult egy kapcsolódás és egy együttműködés a Baptista Szeretetszolgálattal, úgyhogy amikor most ezt a lehetőséget a pályázatra megláttuk, akkor nagy lehetőséget láttunk benne. Egyrészt azért, mert a mi civil szervezetünk is székhelye vidék, és az egész ország területén dolgozunk, úgyhogy látjuk azokat a problémákat és nehézségeket, amit a talaj vagy a biodiverzitással kapcsolatban megjelennek, és nagyon szimpatikus volt nekünk, mert hogy szemléletformálással és gyerekekkel is foglalkozunk, hogy ezt egy pályázaton belül meg tudjuk mutatni ezeket a lehetőségeket, amit a vidéki lakosság, a vidéki fiatalok megtanulhatnak ezen a téren.
0: Tehát akkor most itt szaktudást szerezhetnek, avval kapcsolatban, hogy ők hogyan foglalkozzanak felelősen a talajjal?
1: Hát részben tudást és ismereteket is szeretnénk nekik bemutatni, de nyilván ez nem a hagyományos iskolai keretek között történik, hanem egy egész másfajta interaktívabb, együttműködésen alapuló tevékenységek tartoznak ebbe a pályázatba a mi részünkről, de ugye más szervezetek is nyertek ebben a pályázatban, ők ezt másképp oldják meg. Mi egy 3 fordulós vetélkedőt
0: szerveztünk a projekten belül, illetve a jövő héten lesz egy táborunk, ahol ezeket a gondolatokat, szemléleteket, információkat a gyerekek nem előadások, hanem inkább kutatómunka, játékos, gyakorlatok, kirándulás területén vagy ennek segítségével fogják megtanulni, illetve amit mi még fontosnak tartunk, és ez benne van ebben a projektben is, hogy a döntéshozók kapjanak arról valamilyen információt, hogy ez a generáció, a középiskolás korosztály mit gondol, hogy érez, és mi az, amit szeretnének a döntéshozóktól kérni, úgyhogy ez az oldal is megjelenik ebben.
2: Jó, én még csak annyit tennék hozzá, hogy ugye ezekben a típusú szemléletformáló tevékenységekben vetélkedők, meg egyebek, amiket az elmúlt években így dolgoztunk együtt, alapvetően a tudás átadás, meg egyebeknél a globális összefüggéseket is megpróbáljuk megmutatni a gyerekeknek, és ugye itt például jelen esetben is a talajhoz kapcsoló dolgok sok esetben mondjuk az itt Európában élő embereknél mint fogyasztás jelennek meg, amelynek az eredete viszont mondjuk Dél-Amerikában vagy Afrikában vagy más országokban ugye megtermelt élelmiszerekről van szó, és ez viszont kötődik a talajhoz, vagy a földzsákmányláshoz, a talajnak az elszennyezéséhez, mondjuk, hogy a vegyi anyagokat, úgymond peszticideket, tehát félrevezető néven növényvédőszereket használnak a termesztéshez és egyebek, és hát ezeket mutatják be például ezek a vetélkedők olyan formában, hogy hát nem egyfajta kéztudást kapnak a gyerekek, hanem nekik kell különféle feladatokon keresztül utána járni dolgoknak, és ilyen közvetett módon csodálkoznak rá tulajdonképpen, jé, hát én ezt nem is gondoltam volna, hogy mondjuk ez van a csoki mögött, meg ilyenek.
0: Most mi volt a tapasztalat ebben a vetélkedőben, amelyben azt hiszem, hogy 200 fiatal vett részt? Mennyire tájékozottak, mennyire érdekli őket? Gondolom, hogyha jelentkeztek, akkor érdekli őket. De mit tudhatnak vajon a mai fiatalok általában a talajról, és akkor nem a hazai talajkérdésről csak, hanem globálisan a talajról.
3: A vetélkedőnkre 200 csapat jelentkezett, ez egy csapatban 4 fiatal vett részt, de a hatásuk ennél sokkal-sokkal nagyobb, mert figyelünk arra ennél a vetélkedőnél is, meg más tevékenységeknél is, hogy ne egy tanulmányi verseny legyen, hanem inkább az információk összegyűjtése és feldolgozása és bemutatása. Tehát az, hogy milyen hatása lett ennek a vetélkedőnek, sokkal-sokkal több, mert vagy egy előadást, vagy egy TikTok videót, vagy egy plakátot kellett csinálni például a második forduló során, amit be kellett mutatni az iskolatársaiknak. Tehát ez egy olyan lehetőség a szemléletformálásra és a különböző információk átadására, amit maguk a gyerekek csinálnak, és azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor az osztálytársaktól jövő információ, vagy érdekesség, különlegesség, vagy megdöbbentő adat, az sokkal jobban megmarad ebben a korosztályban, mint hogyha mondjuk egy tanár, vagy egy külső előadó venne részt, illetve ezt meg erősíti még az is, hogyha ők kutatnak ezek után a témák után, amik például itt a dél-amerikai élelmiszerekről szólt, nekik például egy kis filmet kellett megnézniük, és erről kellett aztán bemutatót csinálniuk.
0: Hiszen ők tudják a legjobban, hogy őket mi érdekli.
3: Így van.
0: Tehát a kortársaiknak a legjobban tudják átadni, meg lefordítani ezeket az információkat. Ugye ennek a pályázatnak, a Vidéki Hangok 2030 pályázatnak azért van a címében ez, hogy 2030, mert ez 2030-ig tart?
1: Köszönöm a kérdést, nem, hanem a cím az arra utal, hogy a fenntartható fejlődési célokat, amelyeket az ENSZ bocsájtott ki, 2015 és 2030 között kellene megvalósítani, és a projekt nagyon-nagyon fontos részleteiben kapcsolódik ezekhez a célokhoz, tehát a fenntartható földhasználathoz, az említett női jogokhoz, az ökológiához, a talajvédelemhez, a tiszta vízhez, és nagyon fontos célként ugye, mint úgymond átfogó célként szoktuk ezt így hívni, a szegénység csökkentéséhez. Tehát, hogy mindennel ilyen szempontból összefügg, és tulajdonképpen, amikor megírunk egy ilyen pályázatot, akkor ugye nekünk, itt szakmai oldalról nagyon meg kell vizsgálnunk azt, hogy az adott európai politikai vonal, és ehhez a kapcsolódott tagállamok, köztük Magyarország is, milyen egyezményeket ír alá, minek van, tehát milyen létjogosultsága van egy ilyen pályázatnak a mi életünkben is. Tehát egy ilyen nagyobb spektrumról kell, hogy beszéljünk, amikor ezt mondom. És az említett női jogok is egy ilyen nagyon érdekes kihívás, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos arról beszélünk. Most a kollégák említették azt, hogy mi van a globális délen, amit mi így nevezünk, tehát a fejlődő, úgynevezett régen fejlődő országnak hívott területen, hogy látnunk kell azt, hogy ezek az összefüggések minket is érintenek. De ugyanakkor azért azt is értenünk kell, hogy Magyarországon is vannak problémák, és akkor ezt hogyan lehet kezelni. Úgyhogy a pályázatunkból még annyi, ezek a szervezetek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a gyerekekhez és a fiatalokhoz, juttatják el tényleg ezeket a témákat olyan értelemben, hogy az ilyen nagyon messziről indított átfogó célokat hogyan tudjuk levinni erre a szintre. Erre, hogy tényleg valamilyen hatást érünk el, és elgondolkozzanak rajta a fiatalok, és akkor ez megdobogtatja a szívünket az egyéb tevékenységek kapcsán is.
2: Hát ugye én az elmúlt évtizedekben viszonylag sokszor vettem részt élelemmel rendelkezéssel foglalkozó nemzetközi hálózatoknak a találkozóin, tevékenységein, és hát nagyon sokszor olvastam meg, mondták, tapasztaltam, mesélték, hogy főleg a globális dél országaikban az élelmiszer előállításához, a mezőgazdasági tevékenységben elsősorban a nők játszanak szerepet, és hát a különféle földhöz jutás, meg egyéb ilyen problémák is, meg általában a mezőgazdasághoz kapcsolódó problémák jelentős része elsősorban a nőket érinti a globális dél országaiban, és hát itt ezért is szerepelt szerintem ebben a pályázatban a nőknek a joga, mert ez szorosan összefügg ez a téma, és és hát innentől kezdve pedig szerintem a Kinga tud arról mesélni, hogy ez mondjuk miként jelent meg ebben a vetélkedőben, vagy egyéb ilyen tevékenységekben, amelyet a tanácsadók a fenntartható fejlődésért csinált.
3: Ugye maga ez a pályázat, amelyet az Európai Unió több országában is kiírtak, arról szól, hogy a vidéki lakosságot kell tájékoztatni, információkat átadni. Ennek a lényege tulajdonképpen a fogyasztók szemléletének a formálása. Tehát úgy kapcsolódik, hogy ahhoz, hogy tudjunk hatni a délen zajló folyamatokra, arra, hogy milyen gazdasági tevékenységeket erősítünk, támogatunk, hogy kik fognak ott milyen körülmények között dolgozni, ez a vásárlásainkon keresztül hathat. Tehát ez egy fogyasztói szemléletformálás?
4: Igen, mondhatjuk ezt így is, de azért ez sokkal összetettebb ez a kérdés. Az egyik szál ez, hogy ahogy már itt elhangzott, a globális dél, ugye mi a globális északnak vagyunk a részei, Európa és Észak-Amerika, hogy a mi fogyasztási szokásaink, életmódunk az hogyan hat a világ más részein élő lakosokra. Hát itt kifejezett, hogy a nőkről beszélünk, de azért itt családokat emelnék ki, hogyha globálisabban néznénk. Itt most mi a vetélkedőben csak ezt a női vonalat, mutattuk be, mert ez még kevesebb figyelmet kap az életünk során. Tehát visszatérve a kérdésre, hogy igen, tulajdonképpen arról szólt, vagy arról is szólt ez a vetélkedő egyik szála mindenképpen, hogy a mi életmódunk és fogyasztási szokásaink az nem csak a mi földünkre hat, amikor, hogy milyen mezőgazdasági termelés folyik Magyarországon, hanem a világ más területein is. És erre szerettünk volna a gyerekek figyelmét felhívni, bemutatni, hogy tudatában legyenek ennek. Például ugye pont a második forduló az húsvét környékén zajlott le, és volt egy ilyen kérdés, hogy a húsvétra kapott csuki nyuszin van-e fair trade jel például, és ezt így érdekességként megkérdeztük a gyerekektől is, hogy nézzék meg, és hogy tudják, hogy mi az, hogy fair trade termelés, fair trade csokoládé.
0: Tehát, hogy azt támogassuk, ahol igazságosan bánnak a termelővel, meg a munkásokkal. Hogyha most visszakanyarodunk arra, hogy két szintje van akkor ennek az egész pályázatnak, egy lokális, tehát egy helyi, ahol a Magyarországgal kapcsolatos információkról tudhatnak, bővebb képet kaphatnak a talajról és a nők helyzetéről, és van ugye egy ilyen nagyobb, amely pedig a világban helyezi el ezt a kérdést, akkor mondjuk a Magyar Természetvédők Szövetsége hogy tudja nekik ezt igazán közel hozni? Tehát most rendben van a csoki, de gondolom egy fiatalnak az számít, hogy mondjuk abban a faluban, ahol ő él, vagy az ő környezetében ez hogyan jelenik meg? Tehát, hogy mi a probléma a mi földünkkel? Vagy tényleg Magyarországon van olyan, hogy a nőknek már, vagy a nőknek nem egyenlőek a jogai?
2: Hát, hogyha a talaj szempontjából közelítjük meg a kérdést, akkor már évek óta rendszeresen azt próbáljuk hangoztatni, hogy általában, amikor ilyen globális dél, meg egyéb problémákkal szoktunk foglalkozni, hogy ez nem csak egy távoli probléma, ez minket is nagyon tud érinteni, és ugye ezzel kapcsolatban két dolog jutott most így eszembe. Az egyik az, hogy egy most már több mint 15 évvel ezelőtti tanulmány mutatott rá, hogy globális szinten óriási mértékben pusztulnak a talajaink. Ugye pár évtizeddel ezelőtt azt jósolták, hogy 2050-re szinte el fog tűnni az összes termőtalaj ezen a bolygón, és hát ezzel kapcsolatban Európában is kb. 17-szer nagyobb mértékben pusztulnak a termőtalajok, mint a képződésnek az üteme. És egy viszonylag frissebb példa ehhez a kérdéshez pedig az, hogy hát az idei évben is, meg az elmúlt években is, főleg a tavaszi hónapokban óriási mértékű aszály volt Magyarországon, és nagyon sok esetben előfordult és szembesülhettünk azzal, főleg mondjuk az M1-es autópályán közlekedő autók, hogy a nagy szélviharok óriási mennyiségű port, lényegében termőtalajt sodortak rá az autópályára, sok esetben akár közlekedési balesetek is következtek ebből, vagy legalábbis lépésben lehetett csak haladni, mert nem egyszerűen a látótávolság az a nullához közelített. Tehát, hogy ezzel a éghajlatváltozással plusz még a fenntartatlan mezőgazdasági gyakorlattal, amikor mindent felszántunk, ha kell, ha nem, óriási mértékben hozzájárulunk ahhoz, hogy Magyarországon is pusztulnak a talajok. És hát ezeket is természetesen fontos tudatosítani a magyar fiatalokban, és hát mindezeket a globális összefüggésekkel együtt.
0: Ugye a talajgazdálkodás azért nagy részt állami kérdés, vagy állami döntés. Tehát lehet, hogy itt a kiskertekben is lehet valamit bűvészkedni. Nyilván vannak ilyen praktikák is, amiről tájékoztathatják a fiatalokat, de azért ez egy más szint, amikor például erről a hatalmas tevékenységről, meg törvények által is irányított vállalkozásokról beszéltek, hogy monokultúrákban felszántanak nagy területeket.
2: Hát igen, az biztos, hogy ebben jelentős szerepet játszanak például az Európai Uniós agrártámogatások is, amelyek kvázi ösztönzik azt, hogy hatalmas nagy monokultúrás táblákban lehetőleg még a mezővédő erdősávot is beszántsák, és egyebek.
0: Ez nagyon plusz jó még, plusz még
2: ehhez ugye hozzájönnek az, hogy mindez még a mezőgazdasági vegyszereknek a felhasználását is, tulajdonképpen az élővilágot gyilkoló vegyszereknek a felhasználását is ösztönzi ez a rendszer. Tehát itt mindenképpen rendszer szintű változásra lenne szükség, de ugyanúgy ez jelentkezik akár a kiskertekben is, meg a háztáiban termelő gazdák történetében is. Tehát mindenképpen ez egy bonyolult összefüggés az, ami a talajpusztulást eredményezi. Mi nagyon sokszor A döntéshozók fele próbálunk időnként lobbizni, de ugyanúgy fontosnak tartjuk a szemléletformálást is, és hát jelen esetben itt most éppen a szemléletformálását hangsúlyozzuk, hogy arról próbálunk beszélni.
1: Nagyon örülök, hogy ez a kérdés az asztalra került ezúton is, mert hogy ez egy nemzetközi konzorcium, ahogy azt így Csillának már mondtuk is, meg említettük is a pályázat kapcsán, ami azt jelenti, hogy tényleg egy átfogó Európa, tehát északtól, délen, nyugaton keresztül tudunk erről beszélni, és tényleg tanulni a partnerektől. És ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy tudunk helyi szinten, és abszolút globális szinten hozzászólni ez a kérdéshez. Mi nem vagyunk szakemberek, tehát mi oktatással foglalkozunk, és a szeretetszolgálatnak egyébként az a nagy kulcsfontosságú szerepe, hogy az ilyen szervezeteket, akik abszolút szakmailag pontosan tudják, hogy ezt hogyan és miként kell kezelni, helyzetbe hozzuk a kis pályázatok által, és próbáljunk olyan lehetőséget biztosítani, ahol még le tudunk ülni kerekasztal beszélgetések keretében a fiatalokon túlmenően, és együtt is tudjunk erről közösen gondolkodni, és úgynevezett beadványokat megfogalmazni a döntéshozók felé. Vannak országok, ahol ugye az önkormányzatiságnak már történelmi nagy múltja van, például Spanyolország, ilyen a spanyol partnerünk is, ahol 20-30 önkormányzatot fognak össze, és velük dolgoznak együtt, tehát ott könnyedén megy az, hogy például egy önkormányzati együttműködés keretében tudnak a talajmegőrzésről, a talajsemlegességről és a földhasználatról beszélgetni, ezeket is így nézzük, de én azért nagyon nagy örömmel látom, amikor a mi civil szervezeteink kisebb és nagyobb szervezetek pályáztak hozzánk, és fantasztikusan tényleg nagyon kreatív ötleteket fogalmaztak meg, vagy írtak ki olyan pályázatot, hogy például, hogy rengeteg gyerek jelentkezett és fiatal. Szóval ennek az a nehézsége és az a szépsége egy ilyen nemzetközi konzorciumnak, hogy tényleg valahogy úgy kommunikáljuk és úgy tervezzük meg, hogy az érdekes legyen és pörögjön. Hát ilyen volt az egyik például a DUE-nak az egyik pályázat, egy másik úgynevezett kis pályázónk, mint Kingáék szervezete, szintén beírtak hozzánk egy pályázatot. Ez igazából, miért még ebbe belekezdenék, az azt csak így tényleg így, hogy érzéketes, hogy zajlik, ez is egy tevékenysége a pályázatunknak. A pályázatokon belül az arról kicsi tevékenység, mint egy ilyen nagy saláta dolog, hogyan tudunk eljutni a közepére. És ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy tudjunk a fiatalokkal beszélni. És a DUE például egy olyan pályázatot adott be hozzánk, amely egy úgynevezett nagy diák fenntartható teszt révén próbálta a fiatalokkal feldolgozni ezt a témát. Ez olyan jól sikerült ez a próba, hogy több mint 10 000 gyerek töltötte ki ezt a klímatudatossági tesztversenyt, tudtak erről a saját korosztályuknak beszélni. Amiről pedig a megint más, hogy ugye a magyarországi helyzet, ugye a mi gyerekeink és a vidéken élő fiatalok helyzete összekapcsolása a programmal, az az én egyik kedvenc ilyen témám, hiszen borzasztó nehéz érzékenyíteni és felhívni erre a figyelmet úgy, hogy nekik is gondjaik vannak, és ők is hatalmas nagy problémákkal küzdenek. De például van egy olyan szintén kis pályázónk, aki azt mondja, hogy minden gyerek számít a pályázat címében, és ez megfogott bennünket, és amellett, és őket is támadjuk ebben a pályázatban, ahol mély szegénységen élő gyerekek tudnak dolgozni ebben a témában. Hogy
4: amikor ilyenekről beszélsz, hogy konkrétan ezeknek a gyerekeknek milyen lehetőségeik vannak a pályázaton keresztül, akkor talán itt annak van a nagyon nagy jelentősége, hogy ha így messziről nézünk rá, akkor olyan megoldhatatlannak tűnik számunkra, egyes emberek számára ez a kérdés, hogy mit tudok én a talajért tenni, amikor tényleg nagy gazdasági vállalkozások döntenek, meg politika dönt a törvényekről, amelyek meghatároznak minket, meg a talajt, meg a jövőnket, meg a földünk jövőjét. És akkor lehet, hogy ezek a kisebb pályázatok, ezek a kisebb közösségek az információkon keresztül azért mutatnak valamit, hogy azért valami picit lehet tenni, és akkor lehet, hogy valahogy előre mozdul az egész. Nem tudom, hogy a Magyar Természetvédők Szövetségénél akár Friedrich Robert érzi ezt a felelősséget, hogy reményt adni, hogy van eszközünk akkor is, amikor úgy látjuk, hogy nincsen.
2: Természetesen. Tehát szerintem ez nagyon, nagyon fontos, hogy ugye nekem ilyenkor mindig talán az a Luther Mártontól eredeztetett mondás jut eszembe, hogyha tudom is, hogy holnap vége a világnak, ma még elültetek egy almafát. És hát jó magam is, tehát én több mint 3 évtizede aktív vagyok már a zöld mozgalomban, és hát már a kezdetektől fogva a Gálya sajtó szemlében én nagyon sok olyan hírt olvastam, ami arról szól, hogy hát ez rossz irányba megy ez a világ, meg egyebek, és hát ahelyett, hogy kardomba dőltem volna, ez inkább tevékenységre sarkalt, és azóta is így állok ezekhez a kérdésekhez, és hát szerintem nagyon fontos az, hogy a gyerekek és a fiatalok számára is, főleg manapság, amikor már egyre többen beszélnek a klímaszorongás problémájáról, hogy valamilyen módon reményt adjunk, és sarkaljuk őket arra, hogy azért tegyenek fontos lépéseket, mert minden apró lépés számít, és ezért szerintem fontos, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, és ennek hatására esetleg a gyerekek másképp állnak hozzá, mondjuk a csokoládé, feltrét csoki, vagy húsfogyasztás és egyebek kérdéséhez, mert látják, hogy ezeknek globális hatásai is vannak, és azzal, hogy én picit megváltoztatom esetleg az életmódomat, akár a vásárlási szokásaimat, vagy akár mondjuk a kertben mostantól kezdve mondjuk rábeszélem mondjuk a szüleimet, hogy ne térkövezzék le az egész kertet, ne betonozzák le az egész kertet, hanem mondjuk farönk szeletekből csináljunk szarvasbogárjárdát, vagy fülbe mászófészket telepítsünk a kertbe, és hasonlók.
0: Ezzel a gondolattal fogjuk majd a zene után folytatni a műsort.

0: A Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma témánk a talaj és a női egyenjogúság pályázatok vetélkedők kapcsán. A vendégeim pedig Backó Zsuzsanna, a Baptista Szeretett Szolgálattól, Friedrich Robert, a Magyar Természetvédők Szövetségétől, és Horváth Kinga, a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért szervezettől. Volt ugye egy vetélkedő, amelynek a végeredménye az, hogy most néhány fiatal a jövő héten táborozni fog, és egy A talaj és az élet nyomában című élményben részesülhet. Milyen volt ez a vetélkedő? Például miket kérdeztek? Tudsz-e mondani konkrétan is valamit, hogy mit kellett tudnia azoknak a fiataloknak, akik a 200 csapatból részt vettek ebben a versenyben?
1: A kérdéshez visszatérve, hogy mit kell tudni, tulajdonképpen bárki jelentkezhetett a vetélkedőre, nem volt semmilyen kikötés, tehát az volt a lényeg, hogy nem kell semmit előre tudni, hanem célunk az volt, hogy a vetélkedő kérdései kapcsán, vagy ezek mentén szerezzenek tudást. Tehát olyan olvasnivalót, olyan néznivalót kaptak a gyerekek, amit fel tudtak használni a válaszoknak a megfogalmazásában. Tehát, hogy kutakodjanak. És a vetélkedő végén egyébként kértünk visszajelzést a tanulóktól, hogy érezték magukat, mi tetszett, milyen érzések voltak bennük, és gyakorlatilag 99%-uk visszajelezte azt, hogy egyrészt az, hogy nagyon jó volt, de az indokok voltak nekünk nagyon érdekesek, hogy sok mindent megtanultam, olyan dolgokra hívták föl a figyelmet, amit ők nem tudtak, olyan gondolatok és olyan együttműködések születtek a csapatmunka során, amire eddig nem számítottak, sokat nevettek együtt, és jól érezték magukat. És mi azt gondoljuk, hogy ennek a fajta ismeret átadásnak, vagy ismeret szerzésnek ez egy nagyon fontos oldala, hogy élményeket adjunk, és átélhető lehetőségeket adjunk. Tehát egyrészt a jövő heti táborban is, és a vetélkedő során is ezt szerettük elérni, és úgy látszik, hogy sikerült. És a vetélkedőkben olyan kérdések voltak például, ami megdöbbentő, és nem csak a gyerekek nem tudták, hanem szerintem felnőttek se, például az, hogy igaz-e az az állítás, hogy 2000 év alatt 10 cm talaj keletkezik. Ennek utána kellett nézni, megadtunk olvasnivalókat, lehetőségeket, és tulajdonképpen ez visszatérve ugye az előző beszélgetésre, hogy a talaj és a hazai talaj az miért fontos, hogy milyen olyan kertművelési vagy mezőgazdasági tevékenységek végzünk a mindennapokban, amiről nem tudjuk, hogy talajpusztító, és mi mindent lehet csinálni. Itt elhangzott Gyula Iván neve, ő is része volt ennek a vetélkedő olvasnivalóinak, az ő írása, úgyhogy ezeket így a gyerekek fel tudták használni.
0: Azért mondjál egy választ erre a kérdésre.
1: Egy igaz.
0: 2000 év, 10 centi.
2: Pontosítani, igen. Tehát átlagos körülmények között.
0: Nem mindegy, hogy hol, igen.
2: Átlagos élőhelyen ez úgy nagyjából így van, de azért ezt a folyamatot mi rombolni is tudjuk, meg segíteni is. Tehát ugye Gyula Ivánnak a mély múlcsos módszere, az viszont ennél sokkal rövidebb idő alatt sokkal nagyobb mennyiségű humusz és talaj képződését tudja elősegíteni. Tehát ha plusz energiát rakunk bele bizonyos dolgokba, akkor azért mi segíthetjük a talajképződést.
0: Ezzel most azért felkeltetted az érdeklődésemet, úgyhogy ne hagyjuk ezt így. Hát, itt
2: tele van az internet dr. Gyula Iván mély múlcsos témájú videóival, ajánlom figyelmedbe.
0: Jó, tehát az is cél volt egyébként az, hogy például ilyen tartalmakra rátalálhassanak a fiatalok meg, hogy akár ők is ezt kipróbálhassák.
1: Cél volt, igen. Tehát, hogy azokat az olvasnivalókat és kisfilmeket, amiket meg tudnak nézni, olyanokat adtunk meg nekik, amik azt gondoljuk, hogy az információ átadás mellett szemléletet is formál, és egyfajta, újfajta átgondolást vagy megoldási javaslatokat mutat. Tehát, hogy visszatérve itt ugye arra gondolatra, hogy klímaszorongás megjelent a fiataloknál, tehát szerettük volna úgy ezt a vetélkedőt, feladatait megfogalmazni, és egy olyan folyamaton végigvinni a tanulókat, ami ebben is segít, hogy azért van lehetőség, tehát hogy ne veszítsük el a reményünket.
0: Na, mit fognak ők majd Bodrogolasziban csinálni a jövő héten? Milyen élmények élik majd őket? És miért pont ott?
1: Miért pont ott, igen. Az egyik tagszervezet, ugye az MTVS 100 tagszervezetből álló szövetség, egyik
0: a
1: tagja,
0: ami vagyunk.
1: Magyar Természetvédők Szövetsége, igen. Tagja vagyunk mi is a tanácsadók a fenntartató fejlődésért, és a Zöldkör is, Hajdúböszörményi Központú Zöldkör is tagja. Nekik van ott egy vizitúra bázisuk, velük évek óta együttműködünk különböző események kapcsán, és ebben a vizitúra bázison lesz ez a tábor, a Bodrog partján, gyönyörű környezetben. Hát egyrészt élményeket is, ami egy táborhoz hozzá tartozik, kirándulás, túra, vizitúra, ezek is részei lesznek, de másrészt, ami már a vetélkedőben megjelent témák és gondolatok, ezekből fognak ott a tanulók még többet, még mélyebben tapasztalni, illetve fontos

0: de meglátogathatom a zöld kör, mint ahogy azt tettük is egy korábbi együttműködés kapcsán, mert hogy van egy másik pályázatunk is, az úgynevezett No Planet B, ami azt jelenti, hogy nincs B bolygó, nincs B terv. Ez egy szintén EU-s pályázat, nem fogok belemenni ennek a háttérébe, de ez is egy nemzetközi konzorcium. És ott pedig egy nagyon érdekes célcsoportot vettünk górcső alá, mert hogy idáig beszéltünk a gyerekekről, fiatalokról, akik idézőjelben mondom, könnyű esetek.
1: És mert mi van érdeklődnek a téma iránt egyáltalán, ugye jelentkeznek egy ilyen versenyre.
0: Igen, ezen belül is egyébként a mi tapasztalatunk, és ez majd egy ilyen live jegyzetes kérdés a kollégák felé az, hogy általában a vidéki fiatalok jobban érdeklődnek, mint a fővárosi fiatalok, hiszen...
2: A vetélkedőinknek is az a tapasztalat, hogy főleg vidéki iskolákból jelentkeztek nagyon sokan.
0: Ez nekünk egy kicsit szerencsés együttállás, hiszen a pályázatban a vidék hangjaiban, ugye ott a főleg a vidéki ifjúság volt a célcsoport, vagy hát továbbra is az, míg az említett nincs B-tervben, nincs B-bolygó pályázatunkban pedig a nem elkötelezettek az első, a kiválasztott célcsoport. Ami azt jelenti, hogy az olyan társadalmi csoportot keresünk, aki vagy, hát nem klímatagadó, de mondjuk így, hogy különösebben nem érdekli, vagy nem foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, de mi még úgy gondoljuk, hogy érdemes velük dolgozni, abból a szempontból is, hogy meg tudjuk azt, tehát meg fogják előbb-utóbb érteni azt, hogy ez fontos, és ők is beállnak úgymond a támogatóink közé, és tevőlegesen fognak tenni azért, hogy a klímaváltozás meg tudjuk állítani egy közös erővel.
1: És egyébként ez felmérhető, hogy rétegek vannak, akiket nem érdekel, vagy akik nem érzik felelősnek magukat a klímaváltozás miatt. Hát mert itt rétegről beszélsz, igen, ez olyan megfoghatatlan, hát hogy
0: szerintem erre vannak abszolút kutatási adatok, és mivel én pályázatos vagyok, megint az unalmas pályázati részleteket kell, hogy behozzam, az pedig az, hogy kérdőjelek formájában mi próbáljuk, és kötelesünk is ezt felmérni. Tehát mielőtt nekiugrunk egy ilyen feladatnak, egy ilyen megvalósításnak, akkor próbáljuk azt megtudni, hogy azok a rétegek, fiatalok, társadalmi rétegek mennyire érdeklődnek, mennyire fontos nekik. És akkor egész egyszerűen azt mondják, hogy nem. Vagy azt, hogy nem érdekel, tehát feltesszük ezeket a kérdéseket számukra, és akkor ők erre válaszolnak. Tehát amikor mi is direktben elmenjünk egy osztályba például, és előadást tartunk a földhasználatról, akkor az első kérdés az, hogy hallottatok-e márról, hogy a talajmegőrzésnek és a gendernek van-e kapcsolata. És akkor felteszik a kezüket, hogy igen vagy nem. Tehát ezt nekünk tudnunk kell, mérnünk kell, mivel hát elég komoly szakmai beszámolói kötelezettségünk van, és ebben közölnünk kell, hogy mi az, amit el tudtunk érni. Na de, a kevésbé elkötelezett állampolgárok esetében azért viszonylag könnyű dolgunk volt, azért itt sokan jelezték, hogy nem, és itt is történt egy pályázati kiírás. És
1: hát, mint hogy abba volt könnyű dolgotok, hogy sokakat nem érdekel. Mondjuk a környezetvédelem, vagy a klímaváltozás.
0: Köszönöm a pontosítást, de igen. Tehát viszonylag úgy találtuk, hogy nagyon sokakat ez nem érdekel, vagy legalábbis nem tartják, ez talán erős megfogalmazás, nem tartják a legfontosabb kérdésnek életükben ezt a klímaváltozást. És ez nem csak egyének, hanem kis és középvállalatok is. Úgyhogy a módszer az az, hogy civil szervezeteknek írtunk ki ismét pályázatokat, főleg erről szól, és olyan kreatív dolgokat találtunk, hogy például hogyan lehet ezen segíteni, például a Humusz Szövetségnek van egy nagyon-nagyon vicces játéka a Kukadiéta nevű projektjében, ahol egy olyan kreatív módszert találtak ki, hogy például egy kis könyvben 20 apró lépésben leírják azt, hogy mi az a kevés dolog, amit az emberek tehetnek. Vagy humorosan próbálják megközelíteni azt,
1: hogy kevesebb legyen, amit kidobnak a kommunális, tehát a zöld kukába.
0: Így van, ez a pontos, illetve olyan tanácsokat fogalmaznak meg, hogy mi az a nagyon vicces dolog, amivel megközelíthetjük ezt a témát. Tehát, hogyha ahelyett, hogy úgymond súlykolnák, hogy a talaj fontos, más oldalról közelítenek, tehát a fenntarthatóság, a fogyasztás, hogy tényleg meg kell vegyem azt a cipőt, tényleg követnem kell azt a 12 divatot. Reggelente hangulatom az illő színes kávékapszulákat kell, hogy fogyasszak, vagy percenként új ruhát vegyek, vagy valóban a sminkeimet kell foglalkoznom, vagy az új sneakerrel. És ez egy olyan kritika, amit időnként azért tényleg fel kell tennünk magunknak, és azt gondolom, hogy túlmutat tényleg azon is, hogy a talajmegőrzés és a környezetvédelem.
1: Engem egyébként nagyon érdekelne az, hogy kik azok tényleg, akik nem érzik ezt fontos kérdésnek, inkább azok, akik sokat fogyasztanak, és ez az állandó ínségük, vagy a vágyuknak a kielégítés az oka annak, hogy nem érdekli őket, hogy ennek mi a következménye,

0: vagy azok, akik pont, hogy nincsenek olyan jó anyagi körülmények között, tehát nem az a legfontosabb a kérdés a számukra, hogy a világgal mi van, hanem hogy ők mit fognak mondjuk enni, vagy hogy fizetik ki a rezsit.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, és ugye itt megint visszatérünk a klímaszorongásnak a magához, a fogalomhoz, és hogy ki érzi ezt, és a gyerekek ezzel hogy találkoznak, vagy hogy szembesülnek, lehet, hogy nem is csak ez benne van az életükben. Évekig, vagy évtizedekig beszéltünk róla, hogy klímaszorongás is mit lehet tenni, és másik oldal ez, hogy nem törődünk semmivel, vagy nem foglalkozunk vele, de ez sokkal bonyolultabb ennél, mert azért azt tapasztaltuk, hogy az ilyen hangadók, most ez lehet akár környezetvédők is, és lehetnek döntéshozók, vagy gazdasági szereplők, sokan szeretik az egyénre tenni a felelősséget. És azért ezt látnunk kell, hogy ezek a dolgok, ezek nem az egyén, az egyes egyéntől, hanem az egyes egyéntől is függenek. Tehát amikor rátesszük ezt a nehéz terhet, hogy tőled függ, hogy a klímaváltozás folytatódik, vagy megáll, vagy pusztulnak az őserdők, akkor hát ez pszichológia, hogy egy idő után az ember nem figyel erre, mert nem tud így létezni. Tehát, hogy a klímaszorongást esetleg fölváltja, és ez tapasztalat most már gyerekeknél is, ezt mi is tapasztaltuk, tehát nem csak felnőtteknél, hanem iskolákban, hogy egyes része a gyerekeknek nem tud ezzel foglalkozni, vagy nem is akar ezzel foglalkozni, mert nem tud mit kezdeni ezzel. Tehát az, hogy mi segítjük őket, hogy van lehetőség, de mindig hozzátesszük, hogy nem az egyénen van a hangsúly, hanem függ az egyéntől, a közösségtől és a döntéshozói szinttől, és ez nagyon fontos ezt kijelenteni, hogy van ez a három szint, és mindegyik szintnek megvan a maga felelőssége. És hogyha ezt segítjük, és ezért is tulajdonképpen most visszatérek a vetélkedőnk, hogy itt is megjelenik ez az egyéni, közösségi és döntéshozói szint, tehát ugye a gyerekek mit tudnak tenni, de hogy a te iskolád mit tud tenni, a te lakóterületed mit tud tenni, ez is valahogy így megjelent a vetélkedőben és a tábornak a témájában is.
0: Most, hogyha ha mi mit tudunk tenni, arról beszélgetünk, akkor ebben a szemléletformálásban annak is benne kell lenni, hogy mi hogy hathatunk a döntéshozókra. Tehát egyfajta ilyen állampolgári tudatosságot is kell, hogy tanuljanak a fiatalok azzal kapcsolatban, hogy ilyenkor sem tehetik fel, vagy tehetjük fel a kezünket, hogy na, ők majd csinálnak, amit tudnak, mert úgysem szólhatunk hozzá.
2: Szerintem itt lenne érdemes mondjuk esetleg megemlíteni a talaj nevében írtak levelet a gyerekek, vagy pontosan hogy volt ez?
1: Igen, a vetélkedő egyik feladata volt, hogy a megismert tudás és gondolatok tükrében a gyerekek fogalmazzanak meg egy levelet a talaj nevében, és mi szervezők
0: kiknek?
1: A talaj nevében.
0: Nekik írták ezt
2: ki
0: a levelet?
2: Ki a címzett?
0: Ki volt a címzett?
1: Hát ezt ugye a világnak, a környezetnek, tehát megszülettek ezek a levelek, és mi vállaltuk a projektben, hogy ezeket a gondolatokat mi szervezők összegyűjtjük, és eljuttatjuk olyan döntéshozókhoz, akik ebben tudnak partnerek lenni, és hát itt meg kell említenem, hogy dr. Vándi Gyula, jövő nemzedékek szószólója, aki részt vett a vetélkedő zsűrijében is, nagyon nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadta ezeket a leveleket vagy gondolatokat, és ugyanúgy az Agrár és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium főosztályvezetője Gábriel Géza is, aki a zsűri tagja volt, megkapta ezt az összesítést, és mind a két úr szerette volna, vagy szeretné, hogyha folytatnánk ezt a kapcsolatot, és a gyerekek gondolatait, nézeteit eljuttatjuk majd sokkal több döntéshozóhoz.
3: Elhangzott a jövő nemzedékkel kapcsán dr. Bándi Gyula neve, és a jövő nemzedéke tényleg ezt a húrt pengeti a pályázatunk is, és nem véletlenül, hiszen tényleg rajtuk áll és rajtuk fekszik az, hogy mi lesz a talajjal, és mi lesz a mi környezetünkkel később. És egy ilyen szakember, akit még így megemlítenék, és eszköz, amit mi is használtunk, az az extrém talajtani tábor, melyet dr. Dovos Endre csapata csinál évek óta, és most mi is tudjuk támogatni ebben a pályázatban. És itt az a lényege, hogy vidéki fiatalokat elsősorban, meg akik gazdálkodással foglalkoznak és érdeklődnek, még jobban elvítsük a tudást és helyzetbe hozzuk. És ők talajszervényezéssel foglalkoznak, tehát kitelepülnek, és megnézik, hogy a talaj hogyan épül fel, mennyi humusz van benne, mennyi élő hely, és hogy hogyan történik ez a romlás. Nagyon érdekes voltunk mi is ilyen talajszervényezésen. Egyébként az én munkának ez egy nagyon-nagyon nagy szépsége, hogy bár nem vagyok szakértő, messze nem, de lehetőséget kapok arra, hogy tanuljak ezekben a globális tanulási folyamatokban. És tényleg őszintén remélem azt, hogy tudunk ilyen nyitottságot mondogatni, nem csak a fiatalok, hanem a szülők felé, és egy kicsit így meggondoltatni velük, hogy a gyerekeik által is, hogy mi az, ami fontos, és minek van értelme, és hogy miért. Tehát ez az egész összefüggés hogyan áll össze egy képpé. És a visszatérve az extrém talajtani táborra, ott ugye egy ilyen vita nap keretében tudtunk a gyerekeknek lehetőséget adni arra, hogy ők is képzeljék el, hogy ők a gazdák, és hogy mit lehetne csinálni, és melyek azok a főbb döntések, amiket meg kellene hozni. És ez a lényeg egy kicsit, hogy a saját bőrünkön tudjuk érezni ezt a dolgot, és úgy magunkévá tenni. Ezt egyébként nagyon nehéz megcsinálni, és azért vagyok nagyon hálás, hogy ilyen szuper civil szervezetekkel dolgozhatok.
1: Mi pedig nagyon örültünk ennek a kiírásnak. Egyébként azért is, ugye a környezet és természetvédelem fontos nekünk, de most itt konkrétan a talaj miatt, mert hogy kicsit azt érezzük, hogy ez a mostoha gyereke a biodiverzitás védelemnek, a biológiai sokféleségnek, mert beszélünk a növényekről, az állatokról, a fákról, az erdőkről, a özönfajokról, stb., de valahogy a talaj az olyan, mint hogyha ott lenne és adott lenne, és nem kéne vele foglalkozni, hanem csak használjuk, és ez a projekt, és ez a vonal, ez lehetőséget adott, hogy egy kicsit kiemeljük a talaj szerepét ebből a területből, úgyhogy ez így is bevittük például a gyerekeknek, hogy gyökerekről kellett kutakodniuk, meg a talajban élő lényekről.
0: Köszönöm szépen! Tehát a mai témánk a Magyar Katolikus Rádióházunk táján című műsorában a talaj volt. Talaj megújítás, az, hogy figyeljünk a talajra. Vendégeim voltak pedig Backó Zsuzsanna, a Baptista Szeretetszolgálattól, Horváth Kinga, a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért szervezettől, és Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szervezete programvezetője. Köszönöm, hogy eljöttek. A műsort készítették Peresztegi Attila, Fülöp Csaba és Szabó Csilla.

0: Elhangzott a házunk táján, a szerkesztő Szabó Csilla volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tíz óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Lázár Csaba. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban csütörtökön az MTI-vel. Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából. Az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon, olvasható a közleményben. Sólyog Tamás hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök alkotmánya szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvényes szándékok megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően. Ezért a Szent Szék kész a párbeszédre az új korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa, számol be a Vatikán News. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. A szankciók feloldása megnyitja Szíriát a kereskedelem és a befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozót követően szerdán tárgyalt Ahmed es-Sarah szíriai államfővel. Szíria 1979 óta szerepelt a terrorizmust támogató országok amerikai szankciós listáján. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcsot követően hivatali repülőgépének fedélzetén utaz újságíróknak számolt be arról, hogy nem sokkal korábban kapott egy hívást, amiből az derült ki, hogy Irán nagyon sürgősen egyességet akar kötni. Az amerikai elnök megjegyezte, hogy az Irán által végrehajtott támadásokat az Egyesült Államok 20-szoros erővel viszonozza, utalt az előző napi 80 iráni célpontot ért amerikai válaszcsapásokra. J.D. Vance, amerikai alelnök arra mutatott rá, hogy Irán nagyjából egy hétig tartotta magát a megállapodáshoz, majd erői ismét támadásokat intéztek a hormuzi szoros közlekedőhajók ellen. Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord. A Borsodabaú-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Hazánk időjárásáról gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 11 órakor lesz.

0: 10 óra 8 perc van. Az Uzsainé Pécsi Rita nevelés kutató nevéhez köthető Organikus Pedagógia Egyesület tagjai tartottak piknikkel egybekötött találkozót a hétvégén a nagymarosi plébánián. A meghívott vendég előadó művész Navratil Andrea, Liszt Ferenc díjas népdalénekes volt, aki énekével és mesemondásával ajándékozta meg a résztvevőket. S mivel Navratil Andrea is elvégezte az organikus pedagógiai mentorképzést, az iránt érdeklődött tőle Hámori Kinga, hogy hogyan kapcsolódik össze előadói tevékenysége az organikus szemlélettel.
1: Van egy 20 éve zajló programunk, aminek az a címe, hogy Gazda kalendárium. Amikor ezzel megismerkedett Rita, akkor meghívott minket pontosan ide a Váci Egyházmegyébe, hogy tartsunk róla egy előadást. Én itt találkoztam Rita személyiségével, és természetesen, ahogy nagyon sokan. Ez egy meghatározó kapcsolattá, és már azt mondhatom, hogy barátsága fejlődött. Kerestem az alkalmat, hogy elvégezhessem a képzését, hiszen egy-egy előadásán voltam, és töltekeztem belőle, de ez az összeszedettség, és az a módszertan, amit sok-sok derűvel, hihetetlen sok példával átad, ez tényleg egy receptre felírandó vérfrissítés, tehát egy hihetetlen gazdag anyag, de nem ezt emelném ki, hanem azt a lelkületet, amit ilyenkor kap az ember, amikor rákapaszkodik egy csillagra, ahogy ő ezt szokta mondani.
2: És sokszor hivatkozik is akár ilyen érték továbbításra, mint az népdalkincsestárunk, illetve a népmeséink. Most is hallottunk több népdalt, illetve egy népmesét szabad elmondásban. Az is olyan ritka alkalom. Tehát akár egy előadás elején a szabad éneklés és a szabad mese előadás is egy inspiráció. Elrepít egész máshová.
1: Ez így van, szerencsére az élőszavas mesemondást most már tanulni is lehet, és aki erre érez hívást, azt jó szívvel invitálom, vagy felhívom a figyelmét, hogy a Hagyományok Házán honlapján erről sok-sok információt talál. Én nagyon szerencsés vagyok, mert ezt a tiszta forrásból lophattam, csehettem el. Moldvai Csángó magyaroknál többször jártam, és ott olyan mesterekkel találkoztam, akik bár nem mesemondónak tartották magukat, vagy énekesnek, de a hagyomány része volt, hogy voltak olyanok, akik jobban tudták forgatni és faragni a történet fáját, és a szálakat úgy tudták megszűnni, hogy ez tényleg egy nagyon míves anyaggá alakult. És én tőlük lestem el. Azt mondja a forró falvi Furulyás mesterünk, hogy a mesterséget azt nem lehet tanulni, mert hogy a mesterség az lopódik. Kit mire húz a szíve? Hát engem erre húzott, és ajándékul kaptam ezt, szintén a hagyománytól, ugyanúgy, mint hogy az énekeket. És pont az előbb kérdezte itt az egyik résztvevő, hogy ez egy tanult dolog, és azt tudtam, hogy nem, ellesett, ellopott. És itt vannak mindig velem azok, akiktől ezt örökül kaptam, ezeket a történeteket, meg ezt az egész attitűdöt, amit ilyenkor az ember, mint egy köpönyeget magára vesz, és hirtelen tényleg máshova repíti. Azt is, aki mesél, és azt is, aki hallgatja, és azt is, aki meghallja, ami ebben tudásként el van rejtve.
2: És hogyha sikerül ezt ellopni, megtanulni, az élet mely területén lehet hasznosítani? Mert ez a szemlélet, ez az organikus pedagógiai nem csak pedagógusoknak szól. Tehát, hogy hogyan kamatoztatható ilyen területeken az életnek?
1: Ez tényleg a bölcsőtől a koporsóig, tehát hasonlóan, mint az éneklés, hasonlóan, mint a tánc, és mellé tehetném a népi kézművességet is, tehát hogy ez tényleg minden egyes pontján az életben egy jó kísérő és fokmérő, hogyha ez mindig tudunk visszanyúlni, vagy igazodni, vagy használni, mindegy, hogy most melyik aspektusát emelem ki.
2: Tehát azt mondjuk, hogy az érzelmi intelligenciát fejleszti, tehát segít kapcsolódni, vagy saját gyógyulásunkra is esetleg egy mélypont kapcsán az életszakaszainkban, hogyan sikerül belekapaszkodni mondjuk ebbe a népmesébe, meg a népzenébe, népdalainkba.
1: Azt mondja Kodály Zoltán, hogy a zene rendeltetése, önmagunk megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. És mint ilyen egyébként mondja, hogy Istentől kapott ajándék, ezt most már ilyen szabad idézésben tettem hozzá, tehát élni érdemes vele. Azt mondja, hogy zene nélkül is lehet élni, hiszen a sivatagon át is vezet út, de mennyivel jobb és kellemesebb zöld előmezőkön át. Tehát, hogy ez mind azt segíti, akár, ahogy említette, az érzelmi intelligenciának a fejlesztésével, vagy annak a megélésével, hogy jó legyen ez az eltöltött idő, amit mi életnek hívunk.
2: Mi az, amit most innen Nagymarosról magával visz? Egy nagyon szép környezetben beszélgetünk, a Visegrádi vár a másik oldalán a Dunának, és egy jó közösségi kapcsolódásban volt most részünk.
1: A gondviselésnek köszönhetően, amikor kiszálltam az autóból, és tettem 5 vagy 6 lépést, akkor itt a templom előtti gyönyörű Szent István téren, nem tudom, hogy így hívják-e pontosan, de mindenesetre itt van Szent István szobra, Boldog Gizellával karöltve, és itt kis térdeplőn 6-8 ember már a 9-et mondta, és megálltam mellettük, és mondtam én is az imádságot, és úgy tudtam már bevonódni az organikus pedagógia piknikébe, tehát ebbe a találkozóba, ahol itt sok-sok jó barát, jó szemléletű ismerőssel kötetlenül együtt tölthetünk egy napot, hogy már megvolt a lelki vezetettség. És ez adta az ötletet, hogy a nyitó énekem egy olyan legyen, amiben Szent Istvánt éneklem meg, és az ő mennyországban nőtt almafáját, ami egy kicsit ilyen axis mundi, tehát mutatja a néphagyományban és akár a népköltészetben is megjelenő világtengelyt, ami megmutatja, hogy honnan jövünk, s hova tartunk, mindig felfele érdemes nézni. Úgyhogy a gondviselés mindig adja elénk a következő lépést, és érdemes erre ráhagyatkozni, nem kell minden nagyon centire kitalálni. Ezt mindig így adja a Jóisten nekem, és a mai napon is így történt.
0: Navratil Andrea Liszt Ferenc díjas népdalénekessel és organikus pedagógiai mentorral Hámori Kinga beszélgetett. A felekezet közé keresztény értékrendű érzelmi intelligenciára alapozó organikus pedagógiai szakirányú továbbképzés szeptembertől Győrben indul, amelyre augusztus 30-áig lehet jelentkezni az organikusegyesület.hu oldalon. Navratil Andrea énekel.

0: Navratil Andrea énekelt. 1945 tavaszán történnek a gyömrői gyilkosságok a szovjet megszállás időszakában. Az egyházi áldozatok közül kiket érintenek a brutális kínzások, megpróbáltatások? Erre keresi a választ a 17 óra hírek után kezdődő egyház történeti sorozatunk vendége, Török Ádám történész.
1: Hogyha gyömrői gyilkosságokról beszélünk, akkor a gyömrői járás településeiről kell megemlékeznünk, ahol 1945. február, illetve hát április, valójában szeptember között elkövetett gyilkosságokról van szó. A szovjet hadsereg árnyékában egy a hatalmat önkényesen magához ragadó, tulajdonképpen egy kommunista bűnözői csoport által elkövetett módszeres gyilkosságokról kell megemlékeznünk. 21 azonosított áldozatról tudunk, azonban a valóságban valószínűleg sokkal több áldozat lehet. Azt is ki kell domborítani, hogy nagyon sok holttest nem került elő, tehát tulajdonképpen 21 azonosított áldozatról tudunk. Az egyházi áldozatok között meg kell emlékezni Miklapál Ecseri plébánosról, illetve Csaba Gyuláról, aki Péteri község evangélikus lelkésze volt, de a kiiktatandók között szerepelhetett még Prauze József gyömrői plébános, illetve Cser József segédlelkész, akit az eltűnt Mikla Pál helyettesítésével bíztak meg.
0: A teljes beszélgetést a 17 órai híreket követő egyháztörténeti sorozatunkban hallgathatják meg.

0: Vedres Csaba és a Kairosz Kvartett muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc, varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Bodó Béla, Brumi a Balatonon.

11. rész, 18. fejezet, amelyben mégsem iszom ki a Balatont. Hátúszás. A vitorláson nincs korlát, de nem baj. A cukrok története.

0: Másnap bemerészkedtünk egészen a jelző oszlopig. Itt már majdnem nyakunkig ért a víz. Ott tuszkáltunk, persze mindig csak a part felé. Jó csont a hátára feküdt, ringatózott a vizen. A lábával rúgta a Balatont. Elhatároztam, hogy én is ráfekszem a hátammal a vízre, de valahányszor megpróbáltam, elsüllyedtem, és kapálózni kellett, hogy ismét lent legyen a lábam. Persze, kapálózás közben víz ment a számba. Néha.
1: Szomjas vagy?
0: Kérdezte Jócsont, amikor meglátta, hogy kapálózás közben víz megy a számba.
2: Nem vagyok szomjas, válaszoltam. Sőt,
1: ha ilyen sok vizet nyelsz,
0: csúfolódott tovább Jócsont,
1: akkor kiiszod az egész Balatont. És hol uszkálunk majd? Hé, és mi lesz a halakkal, ha kiiszod az egész Balatont?
0: Aztán azt kérdezte,
1: bocsok, hol fog járni a hajónk, ha Brumi kapálózás közben kiissza az egész Balatont?
0: Elszomorodtam. Úgy látszik, Jócsont egész délelőtt csúfolni akar engem, pedig én csak a hátamon szerettem volna úszni, úgy, mint ő. Feléje nyújtottam a mancsomat. Jócsont megrázta, aztán megölelt.
1: Na gyere,
0: mondta.
1: Feküdj szépen a hátadra, majd tartalak, és megmutatom, hogyan kell háton úszni.
0: Megtanultam, hogyan kell háton úszni. Most már megtarthatjuk a versenyt. Ekkor jutott eszembe, hogy ha én lennék a győztes, az első díjat majd odaadom Daginak, és ha 3 cukor lesz az első díj, akkor mind a 3 cukrot Daginak adom, de nem szóltam erről barátaimnak. Dagi, mikor látta, hogy már tudok háton úszni, kijelentette.
3: Most következik a verseny.
0: Aztán hozzátette.
3: Első díj 3 hátbavágás, második 2 hátbavágás, harmadik 1 hátbavágás. Az utolsónak nem jár hátbavágás, de ha az utolsó mégis akarja, én szívesen hátbavágom. Nem nagyon, de hátbavágom.
0: Elhatároztam, ha én lennék a győztes, mégsem adom neki az első díjamat, mert én nem akarom, hogy Dagit 3-szor hátba vágják. De a versenyre nem került sor, mert nem messzire feltűnt egy vitorlás. Ez állott piros betűkkel a vitorlás oldalán, és még a vitorláján is. Tündér.
2: Nézzétek!
0: Kiáltott fel Muki.
2: Ez majdnem olyan, mint az a hajó, amit mi kitaláltunk, csak abban különbözik, hogy a mi hajónk neve Főtündér, és abban, hogy még nem találtuk ki egészen.
0: Közben a vitorlás egyre közelebb jött.
1: Halló, bocsok!
0: Szólalt meg a vitorlásról az a bácsi, aki úszni tanított bennünket.
1: Elviszlek egy kicsit vitorlázni benneteket, jó?
2: Köszönjük szépen!
0: Kiáltottunk lelkesen vissza. Gyorsan válunkra vettük a gumikarikát, és a vitorláshoz úsztunk. A bácsi egyenként beemelt minket a hajóba.
2: Kár, mondta Muki, hogy ezen a rendes vitorláson nincsen korlát. Kár, kár, mert nem szeretném, ha kiesnénk belőle, és a barátaim beleesnének a vízbe, és azt sem szeretném, ha én beleesnék.
1: Üljetek le szépen, bocsok,
0: mondta a bácsi,
1: és kapaszkodjatok meg jól. A buksitokra pedig vigyázzatok, amikor mozgatom a vitorlát.
0: Elhatároztuk, hogy szépen leülünk, megkapaszkodunk, a buksinkra pedig vigyázunk.
2: Elmegy ez a vitorlás például a nagy tengerig?
0: Kérdezte Muki.
2: Mert ha elmegy a tengerig, akkor mi előbb kiszállnánk, mert különben nem érünk haza délig, és Dagi nem tud megebédelni.
0: Dagi felkapta a buksiját.
1: Nem szeretném, ha elmennénk a nagy tengerig, mert úgy látom, ezen a vitorláson nincsen sem álna, sem éz.
0: A bácsi kihúzott a zsebéből egy zacskót.
1: A nagy tengerig nem hajózunk el,
0: mondta.
1: Most csak itt a part körül vitorlázgatunk. De azért hoztam útravalót nektek. Tartsa mindenki ide a mancsát. Kaptok 3-3 cukrot. Ejnye,
0: tette hozzá.
1: Most látom csak, ebben az acskóban 13 szem cukor van. Ha mindegyik bocs 3-at kap, vagyis ti négyen 12-t, számoljatok csak utánam, akkor a 13. cukor kié legyen.
2: Ekkor arra gondoltam, hogy a 13. cukor legyen a bácsié, de még mielőtt megszólalhattam volna, Dagi felkiáltott.
3: Azt hiszem, én meg tudnám menni a 13. cukrot is.
1: Ejnye, Dagi,
2: szólt a bácsi.
1: Mit gondolsz? A kis Brumi például nem tudná megenni?
2: A vitorlás közben szépen haladt előre. Egy kicsit himbálózott, de nem nagyon. Eszembe jutott valami. Legyen a 13. cukor azé, aki egyáltalán nem fél itt a vitorláson. Akkor mind a négyünké lesz a 13. cukor, mondta Muki, mert közülünk senki sem fél, még én sem, pedig ez a vitorlás nagyon erősen himbálózik, de ugye nem borul fel. A bácsi kezdte kiosztani köztünk a cukrot. Éppen Dagi került sorra, s vagy nagyon mohón nyújtotta ki a mancsát, vagy éppen akkor a vitorlás hajó billent meg, hát Daginak mind a három cukra beleesett a Balatonba. Dagi nagyon keservesen nézett utánuk.
1: Várjatok, bocsok,
2: mondta a bácsi.
1: Most Dagi kivételével mindegyikőtöknek van három cukra, ugye? Egyet-egyet adjon vissza mindenki. Akkor ezzel a 13-kal együtt marad nálam 4. Ebből 2 adok Daginak, és még marad tartaléknak is 2.
2: Visszaadtunk tehát mi hárman egy-egy cukrot a bácsinak, ebből ő 2 adott Daginak. Eszembe jutott valami. Az, hogyha én a 2 cukromat is visszaadom a bácsinak, akkor 4 tartalék cukor lesz, és ezt kioszthatja köztünk, úgyhogy mindenki kap még egyet, mert nem kell tartalék cukor. Tessék, mondtam, és visszaadtam a cukraimat. Most tessék kiosztani igazságosan.
1: Nem,
2: válaszolta bácsi.
1: Edd meg csak a 2 cukrodat, Brumi.
2: Ismét eszembe jutott valami. Az, hogy én megettem a papírcsónak versenynél az első díjat, pedig az nem nekem járt volna. Ezért, amikor Dagi éppen nem nézett felém, letettem elé a 2 szép csomagolt cukorkát. Dagi nem sokára észrevette, hogy van előtte 2 cukor.
3: Ennyi,
2: mondta, és nagyot nevetett.
3: Itt maradt az én 2 cukrom. Úgy látszik, elfelejtettem megenni.
1: No, ezt nem hiszem, Dagi,
2: mondta a bácsi,
1: hogy te elfelejtetted megenni a cukrot.
3: Hazudni nem szabad,
2: mondta hirtelen Dagi.
3: Persze, hogy már megettem mind a 2 cukrot, de hát akkor ez mi?
2: És a mancsába vette a 2 cukrot.
3: Valaki úgy látszik elvesztette, én pedig a becsületes megtaláló vagyok. Akkor írjunk egy hirdetést,
2: kiáltott közben Jócsont,
3: a hirdetés pedig így szóljon. Dagi, a becsületes megtaláló a tündér vitorláson talált 2 csomagolt cukrot. És ha a becsületes elvesztő nem jelentkezik, akkor Dagi, a becsületes megtaláló megeszi a talált cukrokat, amelyek nagyon jók, és akkor a becsületes elvesztőnek majd nem jut semmi. Nem eszem meg másnak a cukrát,
2: mondta Dagi,
3: és ezért nem kell hirdetést írni.
2: Vagy ha mégis írunk egy hirdetést, mondta Muki, akkor azt is írjuk bele, hogy a kis Brumi vegye csak a mancsába a cukrokat, és egye meg, mert láttam, amikor Dagi elé tette. Dagi rám nézett. A bácsi is rám nézett. Aztán a bácsi így szólt.
1: Nem tudom, miért akartad Daginak adni mind a 2 cukrodat, csak azt látom, hogy szereted Dagit, és bizonyára a többi barátodat is. Ezért, Brumi, neked adom ezt a 2 tartalék cukrot.
2: Így hát a magaméval együtt 4 cukor volt a mancsomban. Nagyon szeretem a barátaimat, mondtam a bácsinak, ezért tessék megengedni, hogy ezt a 4 cukrot szétoszthassam. A bácsi nevetett, és megengedte. Így hát mindenkinek jutott egy-egy cukor. Dagi hátba vágott, de nem nagyon. Mukinek meg azt mondtam, árulkodni nem szabad. Ez igaz, mondta Muki, de az előbb arra gondoltam, hogy az igazat meg kell mondani. Erre mancsoltunk. Aztán vigyáztunk a buksinkra, mert a bácsi irányította a vitorlást. Már nem himbálózott, repült a vitorlás. Éljen! Ezzel ennek a fejezetnek vége, mert nézzük a vizet, a sirályokat és a szép fehér bárányfelhőket felettünk. Jaj, de jó a Balatonon! A cukor is jó volt.

0: 19. fejezet, amelyben különféle szigetekről beszélünk. Van-e az enyémen villamos? Másnap is úsztunk, labdáztunk a vízben, délután pedig vitorláztunk.
1: Tulajdonképpen, mondta Dagi, ezen a vitorláson is elmehetnénk az igazi rejtelmes szigetre, bár ennek a hajónak nem fő tündér a neve, hanem csak tündér.
0: Miféle igazi rejtelmes szigetre? Kérdezte Dagitól a bácsi.
1: Az úgy volt, hogy kitaláljuk, és valamit ki is találtunk, de még nem találtuk ki az igazit, mert nem gondolkoztunk róla.
0: Hát találjátok ki most, mondta a bácsi.
1: Én meghallgatom.
0: Kezd el, Muki. Muki törte a buksiját.
2: Egyedül nem tudom kitalálni.
0: Dagi, segíts Mukinak,
3: szólt a bácsi.
0: Erre Dagi elkezdte.
1: Hát, először is a rejtelmes sziget teljes hosszúságában mézes kalácsból állna. A fák csokoládéból, a bokrokon pedig mindenféle cukor teremne.
0: Hiszen akkor te egy nap alatt megennéd az egész rejtelmes szigetet,
3: mondta a bácsi.
0: No, folytasd te, Brumi.
3: Én azt hiszem, kezdtem, hogy a rejtelmes sziget csak félig lenne mézes kalácsból, és a fákon sok-sok virág lenne, de nem akármilyen, hanem nagyon színes, jó szagú, gyönyörű virág. És szelíd kislepkék röpködnének, és ott lenne egy kis házban a mókusom, egy másik kis házban pedig Kuki a papagájom, és Kuki azt kiáltozná nekem,
4: jaj, de jó, hogy ismét láthatlak, te kis butta Brumi, mert már régen nem láttalak, sőt, nagyon régen, butta Brumi!
3: Azzal már hozzám is repülne, és megcsípni a buksimat. És Lali a mókusom is hozzám ugrándozna, és én megsimogatnám. Aztán megyünk, megyünk a rejtelmes szigeten, és egyszer csak mit látok?
1: Egy narancsszemű oroszlánt,
3: szólt közben Jócsont. Ránézett Mukira, és így folytatta.
0: Egy egészen szelíd oroszlánt, amint éppen tejet iszik, vagyis nem harap, egyáltalán nem harap.
3: Nem látnánk oroszlánt, bár nagyon szelíd és nem harap, mondtam, hanem meglátnám, ahogy a fák közül kidugja sárga pofácskáját, a villamos, és akkor felülnénk a villamosra. Hát, ki van a villamoson? Ki más, mint anyácskám és a papám? Itt tartottam, amikor eszembe jutott, nyafizni nem szabad, mert

0: Egy bokron igazi futballlabda, és játéktörpék is lennének. Ezeket fel lehetne húzni. Akkor fel és alá járkálnának, nagy süvegük alatt pedig mozogna a fejük. Aztán lenne villanyvasút, amelyen a törpék utazgatnának. Azt hiszem, szólt közben Muki, mégis lenne ott egy vízi sárkány, de csak egy fejjel, mert minek nekünk 9 fejű vízi sárkány? Ezt is fel lehetne egy kulccsal húzni, mint a törpéket, és akkor a vízi sárkány bemenne a barlangba, de nem félne ott egyedül. És ott lenne Vakkancs, az a kedves kiskutya, amelyik elveszett, de aztán becsületesen hazament. Úgyhogy nekünk a becsületes megtalálóknak mégsem kellett hirdetést írni.
1: Csak egy kis baj van,
0: mondta most Dagi,
1: hogy hiába találunk ki mi akármilyen rejtelmes szigetet, hát még mindig nincsen főkapitányunk, és így az egész nem érvényes.
0: A bácsi végignézett rajtunk, aztán ezt kérdezte. Ki a legerősebb köztetek? Dagi, mondtuk.
1: Ki nem torkos?
0: Kérdezte tovább. Senki sem torkos, mondtam gyorsan. Dagi sem.
1: Ki úszik a legjobban?
0: Kérdezte a bácsi. Jó csont, feleltük, mert jó csont úszik közülünk a legjobban.
1: Ki szereti legjobban a barátait?
0: Kérdezte tovább. A Brumi, mondták a többi bocsok, de én hozzátettem, mindannyian nagyon szeretjük egymást.
1: Hát ki a legbátrabb köztetek?
0: A Muki, válaszoltam gyorsan.
1: A Muki,
0: mondta jó csont,
1: csak nem nagyon.
0: Sőt, szólt közben Muki.
1: Ki a legszófogadóbb? Ki a legilledelmesebb?
0: Mindannyian szófogadók vagyunk és illedelmesek, válaszoltam. A bácsi most ismét ránk nézett. Megforgatta Dagit, Mukit, Jócsontot és engem is. Aztán kikötött a vitorlás a jelzőpóznánál, mi pedig betocsogtunk a vízbe, és aztán ki a partra. A lépcsőnél ott ült Vakkancs. Amikor meglátott bennünket, hozzánk szaladt. Vidáman csóválta a farkát, és mindannyiunkra felugrált.
1: Ez Vakkancs,
0: magyarázta jó csont a bácsinak.
1: Őt találtuk meg mi, a becsületes megtalálók.
0: Leültünk a lépcsőre. Vakkancs pedig Muki ölébe ugrott, s nyalogatni kezdte a Muki mancsát.
1: Ki szereti legjobban a Vakkancsot?
0: Kérdezte a bácsi, mire Muki hirtelen felkiáltott. Én! Nem szóltam egy szót sem. Én szeretem legjobban Lalit, a mókusomat, meg Kukit, a papagájomat, hát hadd szeresse legjobban Muki a Vakkancsot. Vakkancs szundikálni kezdett Muki ölében.
1: Mi lenne,
0: kérdezte a bácsi, ha ezen a nyáron Muki lenne a főkapitány?
1: Látjátok, Vakkancs már is őt választotta.
2: Én egy kicsit megsértődnék,
0: mondta gyorsan Dagi.
1: Mert azt szerettem volna, hogy én legyek a főkapitány. De nem bánom, legyen Muki a főkapitány. Én sem bánom, mert nekem mindegy,
0: mondta Jócsont.
1: És te?
0: Kérdezte tőlem a bácsi. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy Muki lesz a főkapitány. Válaszoltam és hozzátettem. Sőt! Muki hallgatott. Csak simogatta Vakkancsot.
1: No, Muki?
0: Kérdezte a bácsi. Muki ránk nézett.
3: Szeretném, ha Dagi lenne az alkapitány, Jócsont lenne a segédkapitány, és Brumi a másodkapitány.
0: Erre mancsoltunk.
1: És ki lesz akkor az egyszerű matróz?
0: Kérdezte most a bácsi. Senki sem felelt. Elhatároztam, hogy ha kell egyszerű matróz, akkor jelentkezem.
3: Éljen Muki!
0: Ezzel a fejezetnek vége, mert hazaindulunk. Elölment Muki Vakkancsal. Nagyon éhesek vagyunk.

Bodó Béla Brumi a Balatonon, a 11. rész hangzott el, elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lackó Zoltán Vince, rendezte Varga Andrea. Elhangzott a Varázsdoboz.

0: Vakám együttes muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Lázár Csaba. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban csütörtökön az MTI-vel. Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából. Az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon, olvasható a közleményben. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök alkotmánya szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezeti és a svájci kormány együttműködésével. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a Szent Szék kész a párbeszédre az új korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa, számol be a Vatikán News. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. A szankciók feloldása megnyitja az utat a kereskedelem és a befektetések előtt, esélyt adva Szíriának az újjáépítése, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozót követően szerdán tárgyalt Ahmed es-Sara szíriai államfővel. Szíria 1979 óta szerepelt a terrorizmust támogató országok amerikai szankciós listáján. A Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezi hagyományos és nagyszabású családpasztorációs napját a Leveleki tóparton, ahol július 25-én sportos, kulturális és lelki programokat szerveznek a közösségek, egyházmegyei intézmények dolgozói, családok számára, ügyelve a nehezebb sorsú testvérek bevonására is. A szervezők július 19-ig várják a jelentkezők névsorát a parókiáktól és az intézményektől. A digitális detoxikálás csökkenti a szorongás szintet és lehetőséget ad a valódi, mély emberi kapcsolódásokra, miközben az online világtól való időnkénti elszakadással mérsékelhető a telefon miatti mellőzés, az úgynevezett fabbing jelensége is. Hívja fel a figyelmet Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa az egyetem szerdai közleményében. A szakember szerint nem az jelent problémát, ha az online világ a valódi mellett van jelen az életünkben, hanem az, hogy a túlzott digitalizáció miatt sose vagyunk igazán ott, ahol éppen vagyunk. Hazánk időjárásáról. Gomoly felhős, napos időre számíthatunk, az északnyugati szél megélénkül, a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás a déli imádság után lesz. 11 óra 4 perc van, hangoló. 1879. július 9-én született a Torino Respighi olasz zeneszerző. Hallgassák meg a Róma kútjai című darabját a Római Szent Cecília Akadémia zenekarának előadásában. Vezényel Victor de Sabata.

Ottorino Respighi Róma kutyai című darabját a Római Szent Cecília Akadémia zenekarának előadásában hallották. Vezényelt Viktor de Sabata. Most hallgassák meg Respighi a Római Ünnepek című darabját. A Clevelandi Szimfonikus Zenekart Loren Mazel vezényli.

Respighi a Római ünnepek című darabját hallották a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában Lorenz Mazel vezényletével. 1933. július 9-én született Komlósi Erzsébet Kossuth-díjas operaénekesnő. Csajkovszkij és Verdi felvételeivel emlékezünk a művészre.

Kedves hallgatóink, a déli harangszó után imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióból. Imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba, jó napot kívánok! Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban, csütörtökön az MT-vel. Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából. Az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon. Olvasható a közleményben. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. A miniszterelnök csütörtöki Facebook bejegyzésében azzal vádolta Áder János volt köztársasági elnököt, hogy 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. Magyar Péter azt kérdezte Áder Jánostól, hogy vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe. Áder János közösségi oldalán cáfolta az elhangzottakat, és felszólította a miniszterelnököt, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg a vádjait, és vállalja azok minden polgárjogi és büntetőjogi következményét. Olvasható az Indexen. A Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezi hagyományos és nagyszabású családpasztorációs napját a Leveleki tóparton, ahol július 25-én sportos, kulturális és lelki programokat szerveznek a közösségek, egyházmegyei intézmények dolgozói, családok számára, ügyelve a nehezebb sorsú testvérek bevonására is. A szervezők július 19-ig várják a jelentkezők névsorát a parókiáktól és az intézményektől. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet fel az emberiség jövőjét illetően, ezért a Szent Szék kész a párbeszédre az új korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa, számol be a Vatikán News. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. A szankciók feloldása megnyitja az utat a kereskedelem és a befektetések előtt, esélyt adva Szíriának az újjáépítésre. Olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozót követően szerdán tárgyalt Ahmed es Saraa szíriai államfővel. Szíria 1979 óta szerepelt a terrorizmus támogató országok amerikai szankciós listáján. Elhunyt Bonnie Tyler, walesi rock énekesnő, 75 éves volt, írja a BBC. A közlemény szerint az énekesnő tegnap éjjel váratlanul hunyt el egy portugáliai kórházban. Hazánk időjárásáról. Gomoly felhős, napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Az északi-északnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, a következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal utitarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem a szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomora földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igény.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 7-től a 15. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén

0: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvénnyé vált, a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretetszolgálat dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felé tett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke, elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szent Atya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiánóban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned! 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében, és mintegy tőle tanulva, nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában, a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írt a Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánusz 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdélibb pontján Cornwallban kötöttek ki, Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus, burgund uralkodó, egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetes életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetes életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a Székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
0: A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. 6 napos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az arándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti az arándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Adjutus testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az öt szerzetes tanúságtétele annyira ékes szóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet, vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A hat szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. Hat napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesi-től a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Fél egy van, a mai Uzsolyas Bala, Berek Citera zenekar húzza a talpalávalót.

0: A mai Guzsolyasban a Berek Citera zenekar muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba, jó napot kívánok! Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban csütörtökön az MTI-vel. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Az ellenzék ma 18 órára békés tiltakozó tüntetést hirdetett a Sándor Palota elé a köztársasági elnök elmozdítása ellen. A miniszterelnök csütörtöki Facebook bejegyzésében azzal vádolta Áder János volt köztársasági elnököt, hogy 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. Magyar Péter azt kérdezte Áder Jánostól, hogy vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe. Áder János közösségi oldalán cáfolta az elhangzottakat, és felszólította a miniszterelnököt, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg a vádjait, és vállalja azok minden polgári jogi és büntetőjogi következményét. Olvasható az Indexen. A Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezi hagyományos és nagyszabású családpasztorációs napját a Leveleki tóparton, ahol július 25-én sportos, kulturális és lelki programokat szerveznek a közösségek, egyházmegyei intézmények dolgozói, családok számára, ügyelve a nehezebb sorsú testvérek bevonására is. A szervezők július 19-ig várják a jelentkezők névsorát a parókiáktól és az intézményektől. Felfüggesztette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében indított nyomozást, miután a Magyarországon elvégezhető nyomozati cselekményeket befejezte. A hatóság szerint nem került elő olyan bizonyíték, amely alátámasztaná bűncselekmény elkövetését. Az ügy végleges lezárásához azonban még meg kell érkeznie az osztrák hatóságok jogsegélykérelemre adott válaszának, írja az Index. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a Szentszék kész a párbeszédre az új korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Számol be a Vatikán News. Elhunyt Bonnie Tyler, walesi rockénekesnő, 75 éves volt, írja a BBC. A közlemény szerint az énekesnő tegnap éjjel váratlanul hunyt el egy portugáliai kórházban. Végül hazánk időjárásáról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Ott alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 14 órakor lesz. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan dr. Tóth Arnold néprajzossal a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetek, majd a folytatásban a Miskolci Dalok, Dallamok című könyv szerzőjét kérdezem. Érdemes lesz velünk tartani. Ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnold, néprajzost. Köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Néhány héttel ezelőtt azzal az ígérettel köszöntünk el egymástól és a kedves hallgatóktól, hogy folytatjuk sorozatunkat, amely a kenyér és a bor népi kultúrában betöltött szerepéről szól. A mai adásban a gabonatermesztés szerepéről beszélünk, már amilyen szerepet betöltött a gabonatermesztés a néphitben és a népi vallásosságban. Kíváncsian várjuk mai előadását is.
2: A gabonatermesztés hagyományai nagyon sok arhaikus szokást, rítust, nagyon sok vallásos cselekedetet és gondolatot megőriztek, és ezt a néprajztudomány dokumentálta is, hál' Istennek, a 19.-20. században. És ezeknek a szokásoknak, hiedelmeknek a célja az minden esetben az volt, hogy a bőtermést biztosítsák, Isten áldását kérjék egyáltalán a búzára, a gabonára, a határra, hiszen erről már az előző adásban is szóltunk, hogy a búza az élet, az étel az élet, és valóban a búzát életnek is nevezték az Alföldön, tehát megyünk életet aratni, bent van az élet a kamrában, így fogalmaztak, amikor a búzáról beszéltek. A parasztemberek egyébként minden mezei munka a megkezdésekor. Megálltak a föld mellett, levették a kalapjukat, mondtak egy halk imát, katolikusok keresztet vetettek, és Isten nevében kezdték meg aznapi tevékenységüket, legyen szó akár szántásról, vetésről, aratásról, metszésről, vagy bármilyen tevékenységről. És ezek mellett számos egyéb hiedelem, szokás, cselekvés, rítus kísérte a földművelés munkálatait. Például néhányat ezek közül, ha megemlítünk, hogy tavasszal, amikor a szántóföldeken már lehetett dolgozni, a határba igyekvő első szekeret vízzel meglocsolták, mint a húsvéti locsolkodás, hogy biztosítsák ezáltal is a csapadékot és a bőséges áldást. Vagy szántás, vetés megkezdésekor a föld szélébe, vagy az első barázdába beledobtak egy tojást. Ugye a tojás a termékenységnek.
1: Mint az élet szimbóluma.
2: Mint az élet szimbóluma, hogy a húsvétkor is a tojásnak nagyon fontos szerepe van a szimbolikában. Vagy nagyon nagy gondot fordítottak például arra, hogy hogyan választják ki a vetőmagot. Amikor elkészült a cséplés, ott volt hatalmas mennyiségben a búza, ugye annak egy részét félre kellett tenni a jövő évi, vagy már az év őszi vetés számára vetőmagnak. És ilyenkor, amikor szeleléskor széllel szemben feldobálták a magvokat, és amelyik a legmesszebb repült, hogy az volt a legsúlyosabb, legnehezebb, legjobb, azokat tették félre vetőmagnak, vagy betették a vízbe, és amelyik nem maradt a víz színén, hanem leszállt a víz aljára, a vödör aljára, azokat kiszedték, és azt tették el vetőmagnak, vagy amikor behordták a határból a learatott gabonát, akkor a szekér alá egy ponyvát feszítettek, hogy a lehulló magvak, feltételezték, hogy a legsúlyosabbak, legnehezebben fognak legalúra potyogni, azt gyűjtötték össze, és nagyon gondosan igyekeztek ezt kiválogatni. A szántás-vetés munkálatait érdekes módon mindig férfiak végezték, tehát az ekével és a vetőabrosszal nők nem nagyon dolgoztak, sőt, amikor vetni ment az ember, akkor hajnalban indult, és igyekezett a nőkkel való találkozást is elkerülni. Azt tartották, hogyha úgy érkezik a szántóföldre, hogy akár a falubeli nők közül valakivel találkozik, akkor bal szerencsés lesz a vetés. A vetésnek nagyon nagy szerepe volt, tehát ez volt az a mozzanat tulajdonképpen, amikor magát az életet elhelyezik a földbe. Ugye nem véletlen, hogy Krisztus Urunk is a magvetőről szóló példázatában milyen szépen beszél a különböző helyre esett magvakról, és a vetésnek a munkája a legszentebb tevékenységek közé tartozott. Ezt a vetőabroszból végezték, nyakukba akasztottak egy textil abroszt, és egyik kézzel szórták a megfelelő ritmusban a magokat. Ebben különböző volt a gazdák gyakorlata. Volt, úgy mondták, aki egy lábra vetett, vagyis minden lépésre szórt egy adag magot, akkor sűrűbb lett a gabona. Volt, aki két lábra vetett, csak minden második lépésre tett egy szóró mozdulatot a kezével, akkor ritkábban vetették a gabonát. Ez már egyéni gyakorlat kérdése volt. Az nagyon lényeges volt, hogy a vetésnek a napját azt hozzákapcsolták a természeti megfigyelésekhez, hogy mikor kellett vetni az őszi búzát, például a tölgy és a kőrisfa levelek lehullása után. Ez nyilván a természet járásával és az időjárással függött össze. Tavaszi búzát, amikor az első borz vagy az első varjú megjelent a határban. Aztán a csapadékra vonatkozóan volt olyan mondás is, hogy ősszel porba, tavasszal sárba kell vetni. Az őszi búzának az a jó, ha száraz időszakban kerül a földbe, tavaszi búzának az, hogyha csapadékos időszakban kerül a földbe. Ezek évszázados megfigyelések, olyan népi bölcsességek, amik apáról fiúra szálltak, és ez a tudás ez nagyon sokáig fönnmaradt a magyarság körében.
1: És volt olyan nap is, amikor nem volt szabad vetni?
2: Voltak dologtiltó napok. Ilyen volt például február 22-e, üszögös Szent Péter napja. Ez az üszögös kifejezés, ez a búzának az üszkösödésére utal, vagyis a megpenészedésére. Ez valószínűleg egy félrehallásból származik, mert ez Szent Péternek a székfoglalásának a napja a katolikus egyházban február 22-e. És a Dél-Alföldön, Szeged környékén ezt úgy fogalmazták az egykori archaikus magyar nyelven, hogy Szent Péternek az ű székösödése, vagyis a pápai székhez való jutásának a napja, és ezt az ű székösödését értették és hallották el üszöködésnek vagy üszögnek, és ilyen értelemben az üszögös Szent Péter egy ilyen sajátos népi elnevezése ennek a napnak, ami egyébként dologtiltó nap volt, tehát pontosan ebből a gondolatból kifolyólag nem vetettek, nehogy megüszkösödjön a búza. Az őszi időszakban, az őszi vetéskor pedig Szent Máté, szeptember 21-e körüli napok, az a hét volt a dologtiltó hét, Szent Máté hetében nem vetettek, mert úgy tartották, hogy akkor csak pejva kell neki a búzából, és nem volna a búza kalászokban búza szem. Tehát ezek olyan hiedelmek, amelyek valószínűleg szintén időjárási megfigyelésekkel kapcsolódnak össze.
1: Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk szót a katolikus hagyományról is, a katolikus egyházi hagyományról. Szent György napi határszentelés április 24-én és Szent Márk napi búzaszentelés április 25-én.
2: Ez a két egymást követő nap, ez két nagyon fontos tavaszi ünnepnap, és a földművelés ünnepei között kitüntetett szerepet kapott már a középkortól kezdődően. A Szent György napi határszentelés többnyire a görögkatolikus közösségekre volt jellemző, a Szent Márk napi búzaszentelés pedig inkább a római egyház gyakorlatában volt megfigyelhető. A határszentelés, ez minden esetben a nevében is benne van kint a Szántóföldön történt, egy körmenet formájában, egy meghatározott útvonalon a közösség a pap vezetésével körbejárta a határt, és az ilyenkor szokásos énekek éneklésével megálltak bizonyos kitüntetett pontokon, útkereszteződésben, határjeleknél, útszéli kereszteknél, és az éppen sarjadó, zöldülő vetést, vagy még a ki nem bújt vetést megszentelték, és ilyenkor a körmeneti zászlókat is magukkal vitték, tehát ez egy szabadban tartott rituális körmenet volt. A búzaszentelés pedig egy templomban, vagy a templom közelében történő szokás volt, bevitték a búzakalászokat a templomba, és ott történt meg a szentelés, gyakorlatilag mint az ételszentelés, vagy a szőlőnek a megszentelése a szőlőtermesztő vidékeken. Nagy Konstantin idejéből, tehát a római birodalom időszakából tudjuk azt, hogy a keresztények egy korábbi pogány szokást vettek át és folytattak tovább a búzaszentelés formájában, tehát már a kereszténység megjelenése előtt a rómaiak tartottak olyan rituális vallási cselekedeteket, szokásokat, ahol a búzát és a búzatermést igyekeztek minél gazdagabbá tenni, és minél jobban biztosítani a termékenységet. És Európában a 9. és a 11. század közötti időben mondhatjuk azt, hogy francia és német mintára és példára az egész kontinensen elterjedt a Szent Márknak búzaszentelésnek a hagyománya. És a magyar népi vallásosságban volt kitüntetett szerepe a szentelt búzának, mert a hazavitt szentelt búzával aztán később állatot gyógyítottak, embert gyógyítottak, vagy a körmeneti zászlókra például a szentelt búzából kis koszorút kötöttek a lányok, és azzal díszítették föl a különböző körmenetekhez a templomi zászlókat.
1: És érdekes még az is, hogy a magyar népi vallásosságban Szűz Mária ünnepünk is van olyan, ami az aratással kapcsolatos. Sardós boldogasszony szent ünnepe.
2: így igaz, ez egyértelműen arra utal, hogy a termékenység és a búza termesztés, gabona termesztésnek a szentsége mennyire átjárja és áthatja az egész gondolkodást. Ugye Sarlós Boldogasszony is a nevéről, a sarlóról kapta, arról az arató eszközről az elnevezését.
1: És ha már aratás, akkor legyen olyan kedves, ismertesse velünk, milyen szokásai léteztek az aratásnak.
2: Ez volt a legnagyobb mezei munka, az egész évnek egy kitüntetett időszaka volt, amikor a búzát aratták, és egy nagyon hosszú munkafolyamat, tehát egymásra épülő munkák egész sorozatát jelentette, és ami nagyon fontos, hogy rendkívüli munkamennyiséget igényelt. Tehát ilyenkor teljesen átalakult az embereknek az életritmusa, aratás idején több héten keresztül, nyáron egészen késő estig 10-11 óráig dolgoztak, még bőven sötétedéskor is, vagy sötétedés után, és hajnalban 2-3-kor már talpon voltak, tehát ma már szinte elképzelhetetlen az a fizikai munkamennyiség, amit ilyenkor az emberek elvégeztek.
1: Talán ezt a munkát a mai hétköznapi ember már nem is tudná elvégezni, vagy legalábbis nagyon el vagyunk tőle szokva.
2: Így igaz, és ezek a paraszti munkák bizony igen-igen megterhelőek voltak, fizikailag is megterhelők. Tehát ilyen értelemben a mezőgazdaságnak a gépesítése az az egyszerű emberek szempontjából egy nagyon nagy vívmány volt, amikor a cséplőgépek, aratógépek, kombájnok megjelentek, azért az nagyon nagy könnyebbséget hozott ám az emberek életében. Az aratás hagyományosan mindig Szent Péter és Pál napján, június 29-én kezdődött. Azt mondták erre a napra, hogy a búza töve megszakad Péter Pálkor. Ez azt jelentette, hogy már nem nő tovább, most már csak ott van, lábon van, már nincs vele tovább mit tenni, nincs mire várni, most már innentől kezdve aratni lehet. Az aratást is ugyanúgy, mint minden munkát imával kezdték, de egyébként a Péter Pál napja dologtiltó nap volt, tehát ez csak egy ilyen jelképes nap, de magát az aratási munkát nem feltétlenül pont aznap kezdték. Annál is inkább, mert hát nem feltétlenül mindig pont aznap érett meg a gabona a Kárpát-medence minden tájegységén. Érdekes hiedelmek fűződtek Péter Pál napjához, így például aki valamelyik fiú vagy lány aznap az első harangszót meghallja, még abban az évben megházasodik, gondolták sokáig. És erre a napra már kialakultak azok az aratópárok, hogy kik fognak együtt dolgozni majd, amikor elkezdődik az aratás. A kaszával a férfi dolgozott, a sarlóval mellette a nő, és a kettőjük közös munkája nagy összehangoltságot kívánt, ezért általában férfeleség, egy férfi és egy női rokon, családtagok alkottak egy-egy aratópárt. A fiatalok számára a közös munka, az ismerkedés, az egymással való megismerkedésnek egy nagyon fontos alkalma volt, hogy lássa a lány a fiút és a fiú a lányt, hogy hogyan dolgoznak együtt. Azok, akik egy aratópárként egy ilyen 3 hetes időszakot végig dolgoztak, azért volt lehetőségük, hogy ilyen szempontból is megismerjék egymást. A marokszedés és a kévekötés volt egy olyan munka, ami kimondottan a nőknek a feladata volt. Összeszedték a learatott gabonát, és kévékbe kötötték, a kévéket pedig keresztekbe rakták. Itt 9-től egészen 25 darabig terjedt az a mennyiség, hogy hány kévéből alkottak egy keresztet, egy ilyen kéve, csomót kéve kupacot, de általánosan jellemző volt, akárhányat is raktak egy keresztbe, hogy a legfelső kévét azt függőlegesen fölállították, és azt papnak nevezték. Ez is utal az egyház szerepére és jelenlétére a gondolkodásban. Nagyon érdekes mértékegységek maradtak fenn. A magyar nyelv megőrzött olyanokat például, hogy kalandja. A kalandja az azt jelentette, hogy 15 kéve volt egy fél kalandja, 30 kéve egy kalandja, és 60 kéve pedig egy kepe. Ezek a mértékegységek pedig a 60-as számrendszerre utalnak, ami egy nagyon régi európai számrendszer. A szláv népek használták valamikor Európában ezt a számolási módszert és ezt a mértékegységrendszert, és ezt vették át aztán a magyarok is a Kárpát-medencében. Hogy hogyan arattak, az nagyon nagy mértékben függött attól, hogy milyenek voltak a földbirtok viszonyok egy-egy településen vagy egy-egy család életében. Akinek volt elegendő mennyiségű saját földje, és az biztosította az évi kenyér mennyiséget, ők többnyire saját maguknak arattak családi kötelékben, esetleg egy-két rokon segítség érkezett a munkához, akiknek ők aztán viszont segítettek. Ilyen családi aratás a magyar népi hagyományban viszonylag ritka volt, sokkal jellemzőbb volt az, hogy a parasztok azért ettől szegényebbek voltak, és a gazdagabb tulajdonosoknak a földjén dolgoztak, és jártak különböző feltételekkel, különböző megoldásokkal aratni. Ilyen volt például a részes aratás, ami azt jelentette, hogy a learatott búzának bizonyos hányadában, bizonyos részében egyeztek meg a gazdával, és ez jelentette számukra a munkabért. A nagyobb uradalmakon pedig uradalmi cselédek dolgoztak, akik fix bérért, fix fizetésért tulajdonképpen, mint mezőgazdasági bérmunkások végezték el az aratást. Hogyha valaki elolvassa I. és Gyulától a Puszták népét, akkor abban a könyvben nagyon szépen megismerheti az uradalmi cselédeknek az életét, a szokásait és többek között az aratással kapcsolatos hagyományokat.
1: Nagyon találó ez a mondat, amit ideírt. Cifra nyomorúság, hat korogjon, csak ragyogjon. Ez mire utal?
2: Ez arra utal, hogy Északkelet Magyarország egyik legszebb népművészete a Matyó népművészet. Mezőkövesd, Tard és Szent István három egymással szomszédos település, de főleg a mezőkövesdiek, akik Matyónak tartják magukat és büszkén hordják a Matyó népviseletet. Egy Matyó viselet előállítása igen-igen drága, tehát ez már a 1900-as évek elején is pénzben vagy búzában kifejezve nagyon nagy értéket képviselt. Hogy ezt előteremtsék, a mezőkövesdi matyók az aratásban dolgoztak, mégpedig a Kárpát-medence nagyon távoli vidékeire, egészen a Dél-Alföldre, Dunántúlra jártak el, úgy nevezték, hogy summás munka keretében, ami azt jelentette, hogy summásnak szegődtek, vagyis egy summáért, egy fix összegért, egy kialkudott munkabérért végeztek egész nyáron arató munkát, annak érdekében, hogy az így megszerzett jövedelemből aztán viseletet készítessenek mind a férfiak, mind a nők maguknak. Hát itt megint egy szép irodalmi műre kell utalnunk, Szabó Zoltánnak a Cifra nyomorúság című szociográfiájára. Erre utal ez a cím is, hogy ez bizony cifrálkodás, de a hátterében egy nagyon nehéz fizikai munka és egy nagyon nyomorúságos élet áll. És a hat korogjon, csak ragyogjon, ez pedig a mezőkövesdi matyóknak a saját magukra alkalmazott mondása volt, hogy a has hat korogjon, mert bizony abból a jövedelemből nem a saját jólétükre vagy a gazdag táplálkozásukra, hanem a színpompás népviseletre fordítottak.

0: Beszéljen nekünk az arató koszorú jelentőségéről is. Mikor volt ennek szerepe, és milyen szerepe volt?
1: Az aratás, amikor véget ért, az egy nagy ünnepnek számított. Pont azért, mert nagy munka volt, nagyon nehéz munka volt, az egész évnek a legkitüntetettebb mezőgazdasági munkája. Éppen ezért egy arató bállal, egy arató felvonulással zárult általában az aratás. Nagyon érdekes, hogy a 19. század végén, az 1890-es években földművelésügyi miniszteri rendelet rögzítette, hogy a arató és a szüreti mulatságokat milyen keretek között kell megtartani. Tehát az, hogy a Kárpát-medencében nem nagyon különböznek egymástól ezek a népszokások, az arra vezethető vissza, hogy egyfajta kulturális irányítás jegyében földművelésügyi miniszteri rendelettel szabályozták az aratóbálokat és a szüreti bálokat. Az aratóbáloknak a jellegzetessége az volt, hogy amikor véget ért a munka, akkor jelképesen egy kisebb mennyiséget, egy rendbúzát vagy egy kaszavágásnyi búzát még lábon hagytak, és aztán ezt az utolsó napon ünnepélyes keretek között vágták le, és ebből készítették, ebből fonták az aratókoszorút, aminek a formája többféle lehetett, harang alakú, kör alakú volt, ahol négyzetes szerkezetű volt, ezek egész nagyméretű, nagy átmérőjű búzakoszorúkat kell elképzelnünk, és ezzel az aratókoszorúval, illetve feldíszített eszközökkel, szerszámokkal, gerebjékkel, kaszákkal, sarlókkal egy énekes menet keretében vonultak be a mezőről, a kintről, a határból, a gazdának a falubeli házáig, ahol verses köszöntővel köszöntötték a gazdát, a földnek a tulajdonosát. Hát megköszönték neki, hogy munkát adott. Tehát, hogy ez is mennyire érdekes, az aláfölé rendeltségi viszonyokat azért többféleképpen, többféle nézőpontból is tudjuk értelmezni. Bizony-bizony ezek az emberek hálások voltak azért, hogy van munka, hogy lesz kenyér, hogy el tudták végezni az azévi aratást, és a gazda pedig hasonlóképpen megköszönte nekik a földön végzett munkájukat, nem csak azzal, hogy kifizette őket, hanem azzal is, hogy megvendégelte őket egy arató ebéd keretében. Az arató koszorút a gazdának a házában vagy a tornácán felfüggesztették, alatta hosszú asztalokon megterítettek, és akkor következett egy közös ünnepi étkezés, ami aztán este egy zenekar fogadásában és egy arató bálban fejeződött be. És aztán ennek az arató koszorúnak a további sorsa is nagyon érdekes, ezt egészen karácsonyig megőrizték, és ugye Krisztus születésének az ünnepén megint előkerül a búza, az arató koszorúban lévő gabona szemeket ekkor kiszedték, kirázták, és ezt adták oda a jószágnak, az állatoknak karácsony hajnalán. Tehát az arató koszorú és a búza az ilyen szempontból az egész évet gyakorlatilag keretbe foglalta, az aratástól karácsonyig ott volt a népi vallásosságban.
0: És a munkának meglett az eredménye, a mindennapi betevő falat, vagyis a mindennapi kenyér, amelyet legszebb imádságunkban, a mi atyánkban mindig el is imádkozunk. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nos, a kenyérsütésről és a kenyér mindennapi életünkben betöltött szerepéről mit mondhatunk el?
1: Azt a fajta kenyeret, amit ma ismerünk, ezt kelesztett, vagy kovászos, vagy élesztős magas kenyérnek nevezzük, amelyben valamiféle gáz egy kicsit fölfújja a tésztát. Ezt a fajta kenyeret az ókori keleten már a Krisztus előtti 3. évezredben ismerték. És aztán a rómaiak és általában a mediterráneum népei mégsem ezt, hanem a lapos, kovásztalan, kelesztetlen lepénykenyeret használták inkább. Bár a rómaiakról tudjuk azt, hogy a magas kelesztett kenyeret épp úgy ismerték és fogyasztották. Tudjuk, hogy kb. 19-20 féle kenyérféleséget, különböző magvas, ízesített, fűszerezett kenyereket használtak és fogyasztottak a római birodalomban, tehát ott a kenyér kultúrájának egy nagyon-nagyon gazdag és nagyon cizellált hagyományával találkozunk. A magyarság a 14. századig nagy valószínűséggel a lapos, kovásztalan lepénykenyereket készítette és ismerte, és azt neveztük kenyérnek, és aztán csak a 17. századra vált az általánossá, hogy a kenyérszavunk a mai értelemben vett magas kelesztett kenyeret jelenti, és aztán ez egy jelentés változással a lepénykenyeret aztán később lángosnak, vagy lepénynek, bodagnak, különböző tájnyelvi elnevezésekkel másnak nevezték, De számos vidéken, például a keleti ország részben Székelyföldön vagy a Bodrog köz elzártabb vidékein csak egészen későn a 20. században szorította ki a kovászos kenyér ezeket a lapos lepényeket a paraszti táplálkozásból. Ma a kenyér az elsősorban fehér búzakenyeret jelent. A fehér búzakenyérnek nagyon nagy tisztelete és nagy rangja volt a középkortól kezdődően a népi táplálkozás évszázadaiban. Azért volt nagyon rangos, mert ez nagyon keveseknek adatott meg, hogy szintiszta búzából készült fehér kenyeret fogyasszanak. A lakosság általában a másodlagos gabonafélékből készült kenyereket fogyasztotta, kétszeresből, rozsból vagy tönkölybúzából készült kenyereket, vagy pedig korpás vagy más pótlóanyagokkal feldúsított lisztből készült kenyereket. Ezek ugye nyilván barnák voltak, feketék voltak, olykor savanyúak voltak. Hát nagyon szépen példázza ezt megint egy irodalmi szöveg, Petőfi Sándornak a Fekete Kenyér című verse, amiben azt írja a költő, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy a kenyér barna. Neki otthon a barna kenyér épp olyan jó, sőt, még jobban esik, mint máshol a fehér. És érdekes módon a 20. század végére, vagy most a 21. századra ez teljesen átalakult és megfordult, mert ma már tudjuk azt, hogy ezekben a barna kenyerekben, fekete savanyú kenyerekben mennyi gazdag és értékes tápanyag rejtőzik, és éppen ezért ma már ezeket tartjuk értékesebbnek, drágábbnak a boltokban, ha megnézzük, ott bizony a fehér kenyér az az árkategória alján található, és a különböző magvas, tönköly, búzás, hajdinás, korpás, egyéb kenyerek pedig sokkal drágábban kaphatók. Tehát ez egy érdekes változás a táplálkozás kultúrájában.
0: Ez valóban nagyon érdekes, hogy mennyire megfordult a világ és a kenyérkultúra az évek, évszázadok alatt.
1: A kenyérsütés egy nagyon fontos házi munka volt, tulajdonképpen a nők legfontosabb házi munkája, mondhatjuk így is. Ennek eszköze volt a kemence, tehát ez ugye minden háznál vagy minden háztartásban megtalálható volt valamilyen formában, de többféle módozata létezett, mert hogyha a kemence egyben a ház fűtésére is szolgált, akkor a kenyérsütés az odabent történt a házban. De voltak olyan vidékek, így például Erdély, vagy a Dunántúl egyes tájegységei, ahol a fűtő berendezés az kandalló volt, vagy pedig cserépkályha. És ebben az esetben a kemence az a házon kívül helyezkedett el, volt a külön udvari kemence, vagy volt sok vidéken nyári konyha, sütőház, ahol egy külön épületben volt a kemence, de a legérdekesebb formája, amikor a falu szélén közösségi kemencék voltak, nem egy, hanem több egymás mellett, és úgy mentek ki az asszonyok a falu szélére közös munka keretében kenyeret sütni, ami egy nagyon érdekes része volt a népi kultúrának. Mondták valamikor, hogy a rendes asszony szombaton süt, hétfőn mos. Azaz, hetente egyszer került sor kenyérsütésre. Ez azt jelentette, hogy amennyi kenyérre szüksége volt a családnak, azt egy alkalommal sütötték meg. Ugye ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a vasárnapi ünnepi asztalra mindig friss kenyér került, ezért volt a szombati időpont. Ami valójában már péntek este elkezdődött, mert a kenyérsütés egy hosszú, több órán keresztül tartó folyamat. Először behozták a lisztet a kamrából, még pénteken este átszitálták, és aztán a nagy dagasztó teknőben megkezdődött a kovászolás, vagyis a liszt, a víz, só, kovásznak az összekeverése. A kovászt azt korpából készítették, és ízesítés céljából többféle dolgot adhattak hozzá, így például must, habot, komlót, törkölyt vagy akácvirágot, ezek különböző erjesztő anyagok, és ez egyben a kenyérnek valamilyen módon az ízét is megadta. Ugye nagyon érdekes, hogy a kovászt azt mindig félretették a következő sütésre, és vigyázni kellett rá, hogy otthon mindig legyen kovász. Ezt is megőrizte egy nagyon szép mondásunk, hogyha valakinek nincsen sütnivalója, ma azt mondjuk, hogy nincs esze, de hát ugye ez valamikor azt jelentette azt az ügyetlen asszonyt, aki nem gondoskodott a kovászról, és a szomszédból kellett kölcsön kérni. Népi hiedelmek fűződtek ahhoz, hogy kovászt kölcsön adni nem jó. Tehát mindenki maga gondoskodjon arról, hogy legyen sütnivalója. A legnehezebb fizikai munka dagasztás volt, amikor a kenyértésztát körülbelül 2 órán keresztül gyúrták az asszonyok igen kemény fizikai munkával. Úgy mondták, hogy addig kellett gyúrni, amíg nem csöpögött a padlás, vagyis nem kezdett izzadni a homlokuk. És ez ugye általában éjszaka történt, hogy reggelre megsüljön a kenyér, egész éjszaka ilyenkor ébren voltak, vagy csak 1-2 órára feküdtek le aludni addig, amíg a megdagasztott tészta megkelt. De hát ez alatt is ugye fel kellett fűteni a kemencét, egészen olyan forróra, hogy már szikrát hányjon az alja, és aztán kiszakították a nagy tésztából azokat az egy kenyérnyi mennyiségeket, amit beleraktak a szakajtóba, fából vagy gyékenyből készült szakajtóba, ott még hagyták egy kicsit kelni, pihenni. Hát itt tulajdonképpen kerek formájú és körülbelül 3 kg-os kenyereket kell elképzelni, ez volt az átlagos kenyérméret a paraszti táplálkozásban, és ebből sütöttek annyi darabot, amennyi a család szükségleteinek elegendő volt. Hát nyilván nem 3-4 fős családokról kell itt gondolkoznunk, hanem nagy családokról, több generációs nagy családokról. Tehát egy alkalommal 4-5-6 ilyen 3 kilós kenyeret is megsütött egy-egy gazdasszony, és az nyilván egy tágabban értelmezett nagy családnak az egyheti kenyér mennyisége volt.
0: Cipóformájúak voltak ezek a kenyerek?
1: Igen, ezek kör alakúak voltak és cipóformájúak, bár cipónak igazából a félkenyeret nevezték, azt a kisebb kenyeret, aminek nem kellett 3 óra a megsüléséhez, neki elég volt másfél óra. Nagyon sok visszaemlékezésben, élettörténetben, paraszti önéletrajzban visszaköszön az a motívum, hogy mikor sütik a kenyeret, akkor a gyerekek már hajnalban fölkelnek a jó kenyér illatára, és az ő számukra pedig az aznapi reggeli az mindig a kenyér tésztának a maradéka volt. A dagasztóteknő oldaláról összeszedett vakaró, amit úgy vakartak össze, és külön megsütötték, akár kis perec formájában, vagy csak ilyen formátlan alakban, vagy pedig külön a gyerekek kedvéért úgynevezett lángost, vagy lepényt sütöttek a kenyértészta egy részéből, és akkor a kenyérsütés reggelén ezt tejföllel, vagy valami zsírral nagyon jó ízűen elfogyasztották. Erdélyben volt egy érdekes szokás, ahol egészen feketére sütötték a kenyeret, gyakorlatilag megégették a héját, és utána pedig leverték róla, és így fogyasztották gyakorlatilag héja nélkül a kenyeret. A Kárpát-medence többi részében pedig kimondottan érték volt, és nagyon ízletesnek számított a friss, ropogós kenyérhéj, és hogy ez ilyen legyen, azt úgy érték el, hogy a kemencéből kiszedett kenyereket rögtön megvizezték, és ez biztosította, hogy aztán a kenyérhéja olyan állagú lett, hogy az egész hetes tárolást nyugodtan kibírta.
0: És ki szeghette meg a kenyeret, valamint hát hogyan szegte meg? Nagyon fontos ugye az áldás, keresztet rajzoltak rá, ennek is megvolt a jelentősége.
1: Mindig a családfő tisztsége és feladata volt, hogy a vasárnapi ünnepi ebédnél, amikor szentmiséről vagy istentiszteletről hazaért a család, akkor az asztal köré ültek, és az ebédhez a kenyeret, akkor ő szegte meg. Nagyon sokszor áldást is mondott, egy asztali áldást, imát, és ugye rárajzolt a késhegyével egy kis keresztet a kenyérnek az aljára. A kenyeret mindig asztalfiókban tartották, vagy kenyértartórácson a kamrában tárolták, és nagyon nagy becsben tartották. Érdekes szokásaink vannak ezzel kapcsolatban, ugye a magyar ember nem harapja a kenyeret, nem mindig törjük a kenyeret a leveshez is, vagy bárhogyan, általában ez egy idősebb emberek mai napig is mindig törni szokták a kenyeret. Ennek is van egy eukarisztikus vonatkozása a református egyházban. Törik a kenyeret, amikor az úrvacsora osztása megtörténik. Tehát itt is azért ezek a finom pici gesztusok milyen mély történeti értékeket hordoznak. Vagy ilyen szokásaink, hogy ugye nem dobjuk ki a kenyeret. Ha netán megszárad, akkor azt is hasznosítjuk zsemlemorzsának, kenyérmorzsának, eltesszük és újra felhasználjuk. Vagy a földre esett kenyérdarab, ugye azt régen megcsókolták. És aztán úgy ették tovább, és nagyon halvány emlék ennek ma az a gesztus, nagyon sok szülő már ezt nem is tudja, hogy leesik egy falat étel a földre, és megfújkáljuk, és úgy esszük meg, vagy úgy adjuk a gyermeknek. Ez a gesztus, ez egy ősi soron a génjeinkben ott lévő viselkedési forma.
0: Valóban, tudat alatt így viselkedünk.
1: Igen, és hogyha ezeket mind mérlegre tesszük és végig gondoljuk, akkor el tudjuk azt képzelni, hogy mit jelentett egy család életében a TSS-ítés, amikor az 1950-es, 60-as években egy csapásra megszűnt az otthoni kenyérsütés. Tehát, hogy az a szent étel, amit ilyen sok rítussal, szokással körbeveszünk, hogy ez nem otthon készül, a boltba kell megvenni, a gyárból, a kenyérgyárból jön a kenyér. Ez a mi nagyszüleink nemzedékének egy nagyon nagy lelki-szellemi törést jelentett, és egy nehezen feldolgozható élménye volt a magyar parasztságnak.
0: Legyen olyan kedves, még arról beszéljen nekünk, hogy a kenyér a kultúránkban úgy is tovább él, hogy közmondásaink, szólásaink mind a mai napig magukban hordozzák a kenyér jelentőségét. Erre már egy példát mondtunk, de mindemellett a közmondásokban, a szólásokban hogyan vannak jelen mind a mai napig ezek a nagyon találó paraszti szólások, mondások, megfigyelések?
1: Igen, Petőfi Sándor versére már utaltunk, A szólás az úgy szól ezzel kapcsolatban, hogy keserű a más kenyere, hogy bizony az otthon sütött saját kenyér a saját családi körben elfogyasztott étel mennyivel jobban esik. És ez átvitt értelemben is a saját környezetünk, a saját kultúránk, a saját hagyományaink mennyivel jobbak, kedvesebbek nekünk, mint bárki másé. Vagy hogy szoktuk mondani, egy kenyéren vannak, ami azt jelentette valamikor, hogy egy háztartásban élnek. És ezek a háztartások, a nagy családok korában ugye elég nagy létszámúak voltak. Időnként előfordult, hogy egy-egy nagy családnak külön kellett válnia, szét kellett költözni a családtagoknak valami gazdasági ok miatt, vagy megházasodott, vagy megosztoztak a földön és a birtokon. Erre mondták azt valamikor, hogy kenyértörésre kerül sor. Amikor osztozkodnak, amikor döntést hoznak, amikor külön válnak. És ennek volt egy szimbolikus gesztusa is, a család fő a kenyeret annyi darabra törte szét, ahány részre vált a nagy család, és aztán ezt szimbolikusan is és valóságosan is kiosztották, ezt a több darabra osztott kenyeret, ezt jelenti a kenyértörésre kerül sor közöttünk ez a mondás. De talán a legszebb emléke a kenyérnek a folklórban ez a népmesék körében található. Ha valakinek van rá lehetősége, akkor olvassa el, vagy pedig nézze meg Jankovics Marcell kiváló sorozatában a Kicsi Dió című mesét, akár rajzfilmen is, ami arról szól, hogy egy balszerencsés döntés folytán a házaspárnak a születendő gyermekéért eljön az ördög. És az éjszaka érkező ördögöt, hogy ne tudja megkaparintani a gyermeket, az asztalon tárolt kenyér tartja távol a háztól, mert a kenyér megszólal, és az ablak alatt bujkáló ördög fülébe elkezdi duruzsolni, hogy ő mennyi szenvedésen ment keresztül, amíg a magból, a cséplésen, az aratáson, a sütésen, a gyúráson, a dagasztáson keresztül belőle kenyér lett, hogy ő mennyit tűrt és szenvedett, hogy akkor az ördög is tűrjön és várjon még egy kicsit, és ez a hosszú-hosszú történet addig tart, amíg megszólal a kakas, akkor már az ördögnek nincs hatalma, és ilyen módon a gyermek megmenekül. És hogyha ezt a gondolatiságot Krisztusra vetítjük, akkor válik kerekké tulajdonképpen a történet, hogy a kenyérben hogyan látta Krisztus szenvedés történetét az egykori magyar ember.
0: És nem véletlenül beszéltünk az elmúlt percekben ilyen részletesen a kenyérről, hiszen a kenyér és az oltári szentség, a kenyér és az eucharisztia nagyon szoros kapcsolatban áll egymással.
1: Azt tapasztaljuk mai világunkban, hogy hál' Istennek újra terjed a házi kenyérsütés, ami egy nagyon-nagyon örömteli és örvendetes dolog, hiszen így az emberek, a családok sokkal közvetlenebb kapcsolatba tudnak kerülni a mindennapi kenyerünkkel. Azt is tapasztaljuk, hogy ez gyakran ugye a kenyérsütőgépben meg a sütőben történik, nyilván nem úgy, mint egykor, ennek nyilván megvannak a maga technikai és praktikus okai, egy kicsit hiányzik belőle a szakralitás, de hát ha egy kicsit majd a figyelmet arra fogja irányítani, hogy az oltári szentség vagy az úrvacsora és a kenyér, a mindennapi kenyér mennyire szoros kapcsolatban van egymással, és talán ez is egy alkalom lehet arra, hogy észrevegyük, hogy a mindennapi kenyerünk az Krisztus teste.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Tóth Arnold néprajzosnak. Ma is sok érdekességet hallottunk öntől. Találkozunk legközelebb, következő adásunkban, amikor folytatjuk sorozatunkat, már ami azzal kapcsolatos, hogy a kenyér és a bor milyen szerepet is tölt be népi vallásosságunkban. Most azonban köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és további munkájához, szolgálatához jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen!
2: Ezer színű világ.
0: Flach Antal, Névó és Promuzeu díjas csembaló művésztanárral beszélgetek. Most ez a közelmúltban megjelent kiadvány adja riportunk apropóját, a Miskolci Dalok Dallamok című könyve, amely könyv minek is az eredménye? Egy pályázatnak, egy felhívásnak?
3: Először is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hát köszönöm a lehetőséget, hogy mesélhetek erről a több éves kutatómunkámnak a gyümölcséről, amelynek az előzményei tulajdonképpen oda vezethetőek vissza, hogy 2014-ben, amikor Egressy Béninek a születési bicentenáriumára emlékeztünk, és egy 6 napból álló koncertsorozat keretében voltak éppen az életmű keresztmetszete bemutatásra került, kollégámmal, Sziklavári Károllyal közös szervezésben. Akkor kezdődött az én jegyességem a magyar nemzeti romantikus műzenével, és ez egy fantasztikus felfedezés volt akkor számomra. Azt hiszem, hogy a nemzeti ünnepeink és minden, amit az ember egy egészséges nemzeti tudattal egybe tud kapcsolni, az bennem ez a fajta zene erősítette meg, vagy gyökeresítette meg igazán. De ugye a nevemet hallhatta a hallgatóság, ugye ez azért nem egy ekte magyar név, valljuk be, és hát ugye megvannak nekem is a sváb felmenőim, de azt hiszem, hogy itt ebben ilyesfajta keveredés vagy zavart egyáltalán nem éreztem, tehát én teljesen tudok azonosulni a magyar nemzeti örökséggel, ezzel a kulturális örökséggel, amiben én már beleszülettem, tehát nem beleköltöztem, és hát annál nagyobb öröm számomra, hogy ezt az ügyet én ilyes módon is szolgálhattam. És hát persze ez volt a kezdet. A következő év megint egy csodálatos bicentenárium volt, akkor Mosonyi Mihályé volt, aki szintén a magyar nemzeti romantikus műzenének volt egy meghatározó alakja hazai berkekben. Jól lett volt a külföldi kapcsolata, és Wagnert személyesen is ismerte. És ezek mind olyan izgalmas és sokrétű életműveket, egyenletlen, de mégis nagyon izgalmas és érdekfeszítő életműveket hoztak létre, ami engem arra ösztönzött, hogy tovább kutassak ezen a téren. Most aztán persze megtaláltak olyan felkérések, amelyek helytörténeti értékek reprezentálására hívtak fel engem, és így kezdtem el felfedezni városomnak a zenetörténetét. Na most a könyv, ahogy a címe is mutatja, ez erre a területre koncentrál, úgy specifikálva a kutatásnak a területét, hogy olyan zeneműveket, olyan kompozíciókat igyekeztem bemutatni, és szerzőiket, akik elsősorban Miskolchoz kötődtek. Tehát itt a legfontosabb az volt, hogy Miskolchoz kötődjön maga a zenemű, ezért miskolci dalok, dallamok. Tehát a meghatározó gondolat az volt, hogy Miskolchoz kötődjenek azok a zeneművek, amelyeket igyekeztem egybegyűjteni. És ennek megint csak az apropója a korábbi magyar zenetörténettel kapcsolatos kutatásaim voltak, mert hogy a kutatómunkám során nagyszerű tanulmányokkal találkoztam. A problémám mindig az volt, hogy hiányzott a kotta. Tehát ugye gyakorló zenészként egyből hallani, vagy legalább reprodukálni szeretném azt, amiről olvasok, és hát azok a kotta részletek nyilván ugye a műfaj sajátosságai miatt, tehát egy könyv nyilván nem egy kotta, és hát az is tényleg rendkívül, hogyha hosszabb kotta idézeteket lehet találni ilyen munkákban is. De szóval szerettem volna valami ilyesmit azoknak a kezébe adni, akikben szintén hasonló vágyak buzognak. Hozzátenném ugyanakkor némi malíciával jegyezve meg, hogy hát sajnos azért már nem beszélhetünk egy olyasfajta házi zenélési kultúráról, mint ami mondjuk Karinti idejében volt, akinek van egy nagyszerű írás, ezt melegen ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe, a Zongora védelmében címmel, ahol olyan értéke volt egy zongorának, hogyha valaki le akart menni a boltba, akár hitelbe vásárolni, akkor csak annyit kellett kimondani, van zongorája, és akkor már minden rendben volt. Szóval az egy nem csak státuszszimbólum, hanem, hogy is mondom, így a ilyen hitelképes szituációt tudott teremteni, hogy ezek azért nagyon fontos motiváló erői voltak ahhoz, hogy ez a könyv, ami ugye hát két kötet, vagy lehet, hogy majd a végén három lesz már összességében, megbontjuk az elsőt, amiből már van

0: Ki is mondtam azt, hogy kinek köszönhet-e a legtöbbet még ennek a munkának a létrejöttében, aki a türelmével, szeretetével támogatta ezt.
1: Miskolci dalok és dallamok. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, ha már a vaskos kötetről beszéltünk, hogy volt belőlük és van belőlük jó néhány. Egy milyen nagyságú gyűjteményre tett szert ebben a könyvben és kötetben?
0: Hát 180 körül, most ugye már rég volt a kezembe a könyv, úgyhogy most arra emlékszem, hogy 180 valahány szerzőt gyűjtöttem össze az első kötetbe. A második kötetben egyébként olyan témák lesznek, hogy iskolák, templomok, vagy olyan jellegzetes, emblematikus helyszínek, Lilafüredi palota, szálló, vagy tapolca, tehát ott más struktúra szerint épül majd fel a kötet, de magam is meglepődtem, hogy mennyi mű gyűlt össze, és emlékszem, még tavaly a nyaralás előtt is még volt, hogy de komolyan, a nyaralás előtt úgy volt, hogy olyan dél körül indulunk a pályaudvarra, és hát persze utolsó pillanatig még dolgoztam, és akkor is találtam még egy szerzőt. De most ezt úgy képzelje el a rádióhallgató, hogy nem csak zenészek komponáltak, hanem bizonyára volt egyfajta alapzenei műveltsége nagyon sok mindenkinek, és hogy mondtam, hogy egy jó polgári családban azért a zongora, a státuszszimbólum volt egyfajta műveltséghez, ez hozzátartozott. Ugye a 19. század első felében, pláne a reformkor idején ott gyűlt össze a haladó gondolkodású polgárság, ahol ugye nemzeti dallamokkal kísérve vitatták meg a haza jövőjét, és szerintem ez így nagyon is rendjén volt, hogy a zene, amely ebben a korban először rajzol fel minket a művelt nyugatnak és az Európának a térképére, ahol azt mondják egy bécsi labban, hogy ebben a zenében, értsd az alatt a verbunkos zenét, hogy ebben egy nemzet érverése érződik. Szóval volt ebben a zenében valami olyan gyújtó erejű, ami kivonhatatlan, nélkülözhetetlen része volt egyáltalán az életnek. És amelyben megvalósult az a régóta vágyott, és hát tulajdonképpen ez mindig is lehet egy vágy, a társadalmi egység. Az, hogy ezt egy úr, egy polgár, egy paraszt ugyanúgy táncolta ugyanezt a táncot. És hát alkalomattán még művelte hangszeresen is.
1: Kíváncsi vagyok arra, hogy a miskolci dalok és dallamok között van-e kedvence, van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez?
0: Talán a Hollósi Kornélt említeném meg most így hirtelen felindulásomban, akinek van egy jópofa ilyen verbunkos, zamatú sanzonja, aminek az a címe, hogy Miskolcon jó sora van a diáknak. És akkor persze ugye arról szól az egész, hogy az érettségi után a tanárral közösen isznak egy keveset, vagy ki tudja mennyit az avasi borospincékben, úgyhogy tehát ez egy abszolút helyi kötődési nóta, de mondhatnám persze még a jól ismert operettszerző Czerkovics Bélának a Lilafüred című dalát, aki egyébként járt még Vasgyárban, az is egy fantasztikus volt megismerni, hogy ott micsoda élet volt. Egyébként azt hiszem, hogy ez az időszak, amit ugye hát ilyen lesajnálóan, ilyen pestiesen acélváros időszaknak szoktak nevezni, hát ez volt a legpesgőbb. És akkor ugye a kórusokról még nem is beszéltünk, mert a városban rengeteg kórus működött, férfi kar, vegyes kar, ugye csak a MÁV-nak volt legalább egy két-háromféle különböző férfi kara, alkalomattán ezt nővezényelte a Veszprémi Ilona, tehát szóval egészen fantasztikus, hogy milyen elevenséggel tárult fel előttem ez a, hát nevezzük 150 esztendő. És még hát azt persze fontos hozzátennem, hogy mindez azért nem jött volna létre, hogyha a Magyar Művészeti Akadémiánál nem sikerül elnyernem azt az ösztöndíjat, amely 3 éven keresztül egyébként nem csak ezt a munkámat támogatta anyagilag, hanem minden, amit a pályázatba vállaltam. Ide tartoznak CD-felvételek, ezeknek szintén vannak helytörténeti vonatkozásai, vagy szintén a magyar nemzeti romantikus zenéből válogatnak. Tehát ez a művészeti ösztöndíj program, ez egy nagyon fontos motiváció, és hát persze jó értelembe vett kényszerítő erő is volt, a határidőkre gondolok persze, a legjobb múzsára.
1: És ha jól veszem ki a szavaiból, lesz folytatás, tehát lesz második és harmadik kötet is?
0: Az elsőt bontjuk majd két fele. Tehát most ne rohanjanak a könyvesboltokba a kedves rádióhallgatók.
1: Pedig szerettem volna erre rákérdezni, hogyha felkeltjük a kedves hallgatókban az érdeklődést, hogyan lehet ehhez a kötethez és ehhez a könyvhöz majd hozzájutni?
0: Igen, hát szerintem majd nagyon-nagyon világgá fogom kürtölni, hogyha ez már olyan mennyiségben lesz elérhető, hogy tényleg bárki megveheti. A második kötet az, amit már ugye így részén taglaltam, hogy ilyen témakörök lesznek benne, amely iskolákat mutatja be, templomokat, egyéb intézményeket. Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig,

0: amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
1: Megvolt az igény a kultúrára.
0: Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csembaló művész tanárnak, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Gimnázium művész tanárának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Ugyanezt kívánom önnek is, és a kedves rádió hallgatóknak is nagy köszönettel.
1: És kíváncsian várjuk akkor a miskolci dalok, dallamok megjelenését. Remélhetőleg a közeljövőben erről az örömhírről is beszámolhatunk majd itt a Szent István Rádióban.
0: Így legyen.
1: Riportunk végén javaslom most hallgassuk meg Czerkovics Béla Lilla Füred című tangóját. Előadja Andrássy György. Zongorán közreműködik Flach Antal.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Vidincsik Márton nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.

0: Stúdió 11 felvétele szólt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hatalom megosztás helyett hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása. A Sándor Palota közleményében a köztársasági elnök tisztázta, a jogállamiság, a hatalom megosztás és a demokrácia elvét is sérti a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Az ezt követően hivatalba lépő államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként egyfajta politikai kinevezettként került tisztségébe. Ennek az eljárásnak a legalizálásával a mindenkori köztársasági elnök egyúttal az őt megválasztó politikai többség fogjává is válik, hiszen ettől fogva bármikor elmozdítható tisztségéből, ha a hivatalban maradása a továbbiakban nem felel meg az uralkodó politikai hatalmi céloknak, jelezte csütörtökön Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán osztotta meg a Sándor Palota közleményét az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatosan, amit Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be az országgyűlésnek. Ennek elfogadása esetén a regnáló köztársasági elnök mandátuma másnap megszűnne. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül azonban, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. Az alkotmányos szabályok nyílt átlépésére nem épülhet alkotmányos demokrácia, írta a Sándor Palota a módosítás további részeivel kapcsolatban. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő csütörtökön Budapesten. A kormány szóvivő közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak költségeik 40%-át tudják fedezni saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassa finanszírozza. Kiemelte, az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Felfüggesztette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az úgynevezett aranykonvoj ügyben indított nyomozást, miután a Magyarországon elvégezhető nyomozati cselekményeket befejezte. A NAV közlése szerint az eddigi vizsgálat nem támasztotta alá bűncselekmény elkövetését, az eljárás végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák hatóság jogsegélykérelemre adott válaszára. A hatóság azt is közölte, hogy a belső vizsgálat továbbra is folyamatban van. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében, híradással legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
0: Tizennégy óra 4 perc. Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és dr. Kollár Attila barátunkat is, a kiváló radiológus szakorvost, klinikai főorvost, de amiért most itt van, a szerencsére az, hogy egy csodálatos muzsikus, egy tehetséges zeneszerző, fuvolista, furujás, szakszofonos, billentyűs, hangszerelőművész, zenekarvezető is, és hát két csodálatos, ötcsillagos társaság oszlopos tagja, egyiknek alapítója, kiváló hangszeres művésze szerzője, a Solaris, és amiről ma szó lesz, mert hogy van egy másik csodálatos oldala is az érmének, az pedig az Ex Musical Witchcraft, illetve már a Invocatio Musicalis csodálatos zenekar, amelytől hallhatjuk most a remek felvételeket, és egy kicsit mesélj is róla, kérlek szépen, mert ez egy másik csoda a Solaris mellett, amit te saját szakálladra, hogy úgy mondjam, Wagner úr létrehoztál, és most már jó ideje, szerencsére él.
1: Igen, köszönöm szépen a felvezetést. Hát valóban 1998-ban, amikor azért jóval kevesebb Solaris koncert volt Magyarországon, akkor volt idő arra is egyébként, hogy azokkal a dalokkal is foglalkozzam, ami igazából nem került a Solaris repertoáriába, és ebből aztán készült 1998-ban egy szólólemez, ennek volt a címe egyébként Musical Witchcraft, és aztán ezt a nevet meg is tartottuk a későbbi koncertező formációhoz. 2000-ben a Kosztolányi Dezső tér melletti parkszínpadon adtuk az első Musical Witchcraft koncertet. Böszöményi Gergely hozta létre ezt a csodálatos produkciót akkor, és aztán utána jöttek a sorlemezek, hogy úgy mondjam. Úgy alakult, hál' Istennek 4 évente sikerült betartanunk azt, hogy megjelentek a lemezeink. Tehát a névadó 98-as Musical Witchcraft után az Utópia lemez 2002-ben, és aztán 2006-ban pedig a Zsoltárok és filmzene lemezünk. Ezt követően egyébként a zenekarnak a nevét is megváltoztattuk Invocatio Musicalisra, mint ahogy ebben a harmadik lemezben már Zsoltár és református énekfeldolgozások is szerepeltek, és úgy gondoltuk, hogy mivel ez a zenei világ került később aztán a középpontba, ezért jobban cseng, hogyha egy kicsit a református hitvilághoz kapcsolódik a zenekarnak a neve is.
0: Hogy kell elképzelnünk, mert a Solaris az ugye egyrészt 1000 éves, hála jó Istennek, az Invocatio sem mai gyerek, de ugye itt lehet, hogy többen tapogatóznak, vagy bizonytalanok a felállást, a koncert megjelenést, az összetételt illetően. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy dr. Kollár Attila rendben van, kiváló zeneszerző, fuvolista, hangszerelő, és még ki tudja mi minden más, de még akkor azért igen, itt van.
1: A zenekarnak a tagjai Naszádi Gábor gitáros barátom, akivel már a gimnáziumban együtt koptattuk a padokat, és akkor kezdtünk el igazában gitárfúvola kompozíciókat létrehozni. Basszusgitárosunk Király Lóránt, a dobnál Őri Tamás, és Kornis Ferenc pedig, aki a ütőhangszereket, a kongát, bongót kezeli. Korábban egyébként Szirtes Edina Mókus is velünk játszott, de aztán a sok-sok egyéb tennivalója
0: köszönhetően
1: odébb sodorta tőlünk az élet, de nagyon-nagyon szívesen emlékszünk erre a korszakra, és amikor ő velünk játszott különösen koncerteken is.
0: Így is jó, úgy is jó, egyik 19, a másik egy hiány 20.
1: És hogy ne csak őt említsem meg természetesen, Sárik Peti, aki ugye csodálatos triójával itthon is és külföldön is hatalmas sikereket arat, ő is közeműködött az Utópia lemezünkön és koncerteken is korábbiakban, és hát ugye ez a formáció a későbbiekben aztán megmaradt, amit az első néhány névvel említettem, tehát ez a Invocatio Musicalis magja, és ezzel a zenekarral készítjük most egyébként a jelen következő hónapokban is az új lemezünknek a dalait. Most már összeállt a zeneanyag, és lassacskán a stúdiófelvételek is elkészülnek. Ami még egyébként ehhez kapcsolódik szintén, hogy emellett a stúdiómunka mellett a 2024. szeptemberében adott Marcibányi téri koncertünk, a jubileumi Musical Witchcraft Invocatio koncertnek a felvétele is kiadásra fog kerülni, ebből egy DVD fog készülni, és ha minden jól megy, akkor összeillesszük ezt a megjelenést a Solaris lemez megjelenéssel, és reméljük, hogy akkor sokan eljönnek erre a dedikálásra, és úgy tervezzük, hogy a Solaris és az Invokáció zenészei is ott lesznek majd ezen a 2026 novemberi megjelenéshez kapcsolódó dedikáláson.
0: Hát ez csodálatos hír. Erről nem is tudtam. Természetesen azért hívtalak, mert ez a muzsika akkor is örök lenne, hogyha mondjuk 20 éve abba hagytátok volna, és azokból a lemezekből adnánk a zenét, hiszen itt Bachtól Liszten keresztül King Crimsonig, Siriusig mondhatnám azt, hogy hát éppen már nincsenek új lemezek, de attól még 100 000 évig örök az a minőség. De azért itt most akkor nagyon nagy ajándékozás lesz, hiszen Solaristól dupla CD, DVD, Invokáció Musicalistól új lemez, DVD megjelenés.
1: Igen, hát aki a karácsony,
0: és nincs vége.
1: Aki így van, és aki a karácsonyra készül, akkor már most ezt betervezheti, hogy azért lesznek itt olyan produkciók és kiadványok, amiket érdemes majd karácsonyra ajándékként gondolni.
0: És a Musical Witchcraft? Az ex...
1: A Musical Witchcraftból is természetesen ezen a 2024. szeptemberi koncerten voltak ott jeles képviselők, Vámos Zsolti gitáros és Bogdán Csaba gitáros is ott volt, és hál' Istennek Sturz Andrissal, a remek csellistával is kiegészültünk ezen a koncerten, úgyhogy ezeket a remek zenészeket is lehet majd hallani ezen a kiadványon, úgyhogy most ezen a koncert anyagon is dolgozunk majd a Solaris lemez befejezése után a nyár második felében, úgyhogy Erdi Szubival elég sok tennivalónk van a következő hónapokban.
0: Hát csodálatos, akkor érdemes odafigyelni a különböző felületekre, és rákeresni, hogy azt mondja, hogy egyrészt akár dr. Kollár Attilára, akár a Solarisra, akár az Invocatio Musicalisra.
1: És hogy ne csak a kiadványokról beszéljünk, az Invokáció Musicalisten azért kicsit sűrűbben koncertezünk, ami már most biztos, az, hogy szeptemberben az Ars Sacra műsor sorozat keretében fogunk koncertezni a Gárdonyi Református templomban szeptember második felében.
0: Akkor itt az Ina pont élőben is kis vártatva, hogyan óta mondja, ha élvezhetjük a muzsikát, a koncertet, Invokáció Musicalis ügyben. Dr. Kollár Attila, örülünk, hogy vagy és vagytok, és a kiváló híreknek, zenéknek, kiadványoknak csodálatos. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm én is!

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Tamási Áron, szülőföldem. Itt élned és halnod kell. Első rész.

Még javában alszom, amikor felkél a nap. Pedig amióta itthon vagyok, már annyira visszaédesedtem a természethez, hogy véle együtt hunyok és ébredek, sőt, egyre gyakrabban fordul kedélye szerint az én kedélyem is, mintha nem ura volnék neki, hanem majma. Éppen erre ébredek, a majom hangzatára. Felütöm a fejemet és zavartan figyelek, mert nem tudom eldönteni hirtelen, hogy hallottam-e félálomban ezt a szót, vagy magam gondoltam. Valahol gyermek sír az úton, három ablakon fény ömlik a szobába, s künn a tornácban beszéd folyik. Gondolom, bészólítom Ágnest, hogy jelentést tegyen, ha valami az éjjel vagy most reggel történt volna a faluban. De nem is kell szólítani, mert mi alatt rendezkedem, hogy egy napot ismét lábon töltsek, rám nyitja a tornác felőli ajtót, s azt kérdi. Bátyám, majmot látott-e? Egy vonása sem rezdül olyan komoly Ágnesnek az arca. Az idegen mérget venne rá arcának láttára, hogy a feltámadás nagy ünnepére egy majommal meggazdagodtunk. Én azonban ismerem Ágnest és magamat egyaránt, s ilyen formán nagyon jól tudom, hogy a tréfát így csináljuk mi. Hol fogtad? Kérdem. Én az oltár előtt, feleli Ágnes. Ennyiből már tudom, hogy Sógor jött haza az erdei munkából. Mindjárt látni szeretném, mert jó ízű és megnyerő ember Sógor, szálában is ügyes, mulatni és klárinéton játszani egyaránt jól tud. Indulok is már, hogy üdvözöljem, és megkérdezzem az egészsége felől, s hát abban a percben megjelenik az ajtóban az Ágnes háta mögött. Egyszerre kezdünk nevetni mind a hárman, mert a házura csak ugyan olyan forma, mint a majom. Jól megnőtt haja szakálla, s foltokban lebedezik a munkásruha rajta. Tréfálkozik ő is, de a tréfája mögött ott izzik a keserűség, mint a parázs. Megírhassa Sógor úr, mondja nekem, hogy milyen életünk van. Ágnes ezt nem hagyja helyben, hanem így szól. Menj el, itt sem mindenkinek van ilyen. Nem, a papnak, mondja Sógor. Ennyivel meg is szűnik a vita, mert Ágnes a borbéhoz küldi az urát. Amikor elmegy, csodálkozva kérdezem meg, hogy már itt is van borbé, itt a faluban. Hiszen életemben olyant nem hallottam, hogy farkas lakán borbé és fodrász ütött volna tanyát. Ellenben minden szomszédságnak volt ennek előtte egy hajnyírója, s az egész falunak egy foghúzója. Gyermekkoromban az én hajamat is egy ilyen ember vágta vasárnap reggel, nem csak ingyen, hanem még a gondolata nélkül is a fizetésnek. Egy fogamtól is itt búcsúztam volt el, cserefa csutakon ülve. Hát ezek nincsenek meg? Kérdem. Megvan, mondja Ágnes. A foghúzó ember most is működik, de aki a maga haját nyírogatta diákkorában, az éppen a minap meghalt. Hát most borbénak hívják a hajnyírót, faggatom tovább. Nem tudom, hogy miért, de Ágnes nevet ezen. Majd, mint egy tudatlan gyermeknek, úgy kezdi magyarázni nekem, hogy most a törvény nagyba tekinti az ipart, s így bétiltotta a hajvágó falusi embereket, s jött egy valódi borbély. Ahhoz járnak, kérdem. Ismét nevet Ágnes. Ahhoz nem. Ahhoz az egyhez. Így tudom meg, hogy búsul a borbély és szidja a falusiakat, s közben minden nap készül el a faluból. Mert a törvény megvan ugyan, de pénzt nem adtak a törvény mellé, elfelejtették. Ilyen formán maradt minden a régiben, csak éppen a működést egy kicsit dugni kell. Oktatásra most több ideje Ágnesnek nincsen, mert megkelt a kalács tészta, s éppen meghevült a kemence is. Bé kell vetni.

Egyedül maradva őrzöm tovább a gondolatot, amely a fejemben döngicsélve ide és oda száll, mint a méh. Aztán bérepül egy kasba, melyre rá van írva önellátás. Most már én is magyarázhatnám Ágnesnek ezt a rossz szót és az egész divatos elméletet, ami mögötte van. Elmondhatnám neki, hogy amire küszködő népcsoportok és megszorult nemzetek mostanában oly nagyon törekednek, a falu azt is kitalálta, és meg is valósította, amennyire csak lehet. Nyomon követhetjük akár ketten is, hogy a nép zökkenő nélkül és mi hajlékonyan alkalmazkodott az időhöz. Nem csak élelmét termeli ki, hanem iparosa és kereskedője magának, ha a szükség úgy hozza magával. Érzéke és egészsége emberi módon oldja meg a kérdéseket, melyeket a szakértők fajvédelem hangzata alatt törvényekkel szabályoznak. S ha igaz, hogy fajtát, osztályt és egyént megítélhetsz az eszközök után, melyeket önvédelmi harcában használ, akkor a falut nemesnek tarthatod. Idegen fajtát például, ki közéjük téved vagy furakodik, nem vernek meg a falusiak. Igen könnyű és nemtelen volna a harcnak ez a formája, hiszen az erők nem egyenlők. S vérnek és bicskának is van erkölcse, mely szigorúan kötelez mindenkit, aki a közösségnek tagja. Igen, egy cigány megteheti, vagy valami jöttment, hogy megdújjon és megverjen például egy zsidót, aki boltot tart a faluban, vagy italt mér, vigadós, máskor kesergő embereknek. De soha nem hallottam, és elképzelni sem igen tudom, hogy falusi székely e félét cselekedjék. Ha mégis tenne ilyent, elárulná a vér és verekedés erkölcsét, amiért megvetés jár. Más eszközökkel azonban megvívja a harcot, az idegen élelmessége ellen ő lesz még élelmesebb, szorgalmát pedig a magáéval múlja felül. Erről jut eszembe, hogy itt a mi falunkban is volt két zsidó család. Szép boltja volt az egyiknek, csengetős ajtóval, a másik korcsmát tartott a faluházában. Most nincsenek meg. Gondolom, ezt megtudakolom Ágnestől, s ki is megyek rögtön a sütőházba. Te, Ágnes, mi lett a két zsidóval? Kérdem. Elmentek, mondja. S azok miért? Kihervadtak a faluból. Röviden mind a kettőnek elmondja idevaló történetét. Nem voltak rossz emberek, sem Ábrahám, sem a másik. Kinek pénze nem volt, hitelben is adtak annak. A boltos nagy családdal élt, és a korcsmárosnak is volt egy leánya. De ezek a korcsmárosok sok ijedelmen mentek keresztül, mert amikor a legények tördösték az üvegeket, s egymásnak bolondultak, akkor az öreg korcsmáros félelmében mindig reszketett, s a leány sírt. Aztán az emberek hazajöttek a háborúból, és egyik-másik úgy kitudósodott, különösen a fogságbeliek, hogy kezdtek boltokat nyitogatni. Nagyobb zsidók lettek az igazi zsidóknál, és így az utóbbiak hervadni kezdtek. Elsőbben Ábrahám ment el, mindjárt a békekitörésnél, a korcsmáros pedig csak egynehány esztendeje, de az későn is jött ide. Most az italmérést Magyari Ferenc folytatja, az Ábrahám helyén pedig Jakab Lajosnak van nagy boltja, s ezen a kettőn kívül Demény Gábor és Demény János is kereskedést nyitott, és ott van még a szövetkezet. Rám néz Ágnes, és nyomatékosan azt mondja. Van kereskedelem. Nem szóltam eddig egy szót sem, pedig nagyjából ismerem, amiket elmondott a húgom. Az új kereskedők közül Jakab Lajossal és Demény Jánossal egy osztályban is jártam az elemi iskolában. Gábor egy esztendővel kisebb volt. Beszéd alatt azonban megfordult a fejemben a gondolat, hogy vajon nem nyitottam volna-e magam is boltot, ha véletlenül nem kerülök a gimnáziumba. Úgy hiszem nem, de megkérdezem Ágnestől. Ha nem adnak vala iskolára, talán most én is boltos volnék. Ágnes nevet. Maga nem, mondja. S miért te? Boltos csak abból lesz, aki a pénzt erősen szereti. Ebből nem háramlik dicséretre ám, úgy mondja. S egyszerre különös indulat kél fel bennem is,
mert 20 esztendőn keresztül ezzel a lappangó és szemérmes váddal sokszor találkoztam. Apám volt az első, aki az Ószövetség hangján bolygatta meg ezt a kérdést. Mindjárt érettségi után volt egy tavasz végi éjszakán. Ittasan jött haza, s én álomból ébredve hallgattam szord magyarázatát arról, hogy egy kitanult diáknak gyúrni kell haza a pénzt. Nem hiszem, hogy egy korona is lett volna a zsebemben akkor, de a szívem teli volt eszményekkel, melyeket Homérosz, Petőfi és Vörös Marti tüzeltek, és teli volt hő vágyjal, hogy hazámnak ezekben a háborús időkben miképpen szolgálhatnék. Keserűen fogadtam el a lehetetlent, hogy apámnak pénzt nem tudok szerezni, s hogy ezt a hiányt és apámnak kárát bensőmben pótolhassam, önként ajánlottam fel magamat a hazának. Aztán, hogy telt az idő, a nevemet itt-ott ismerni kezdték, s a faluba is elvetődött egy-egy olyan újság és nadrágos ember, aki rosszat nem mondott rólam. De a lappangó és szemérmes vád tovább tartotta magát. Nevezetes embernek ne legyen pénze. Nehéz ezt megérteni. Valahol hiba van, és az öcsém azt gondolja, hogy bennem. Mert most a napokban is tréfásan valami afélét mondott, hogy ő nem így csinálná, hanem addig s addig forgatná valahogy a dolgot, amíg sok pénz jő neki belőle. Igaza van Ágnesnek, boltos sohasem lett volna belőlem. Ha valaki ír egy szép könyvet, az nem ér többet egy boltnál, kérdem. Ahogy kiszólom, már magam is érzem, hogy milyen gyermekes, amit mondtam. És nem is alkalmas arra, hogy a szellemi javak templomába csaljon valakit, akinek minden napját az egyszerű létfenntartás gondjai ködösítik be. Inkább egy olyan könyvet kellett volna emlegetnem, amely többet jövedelmezett az Ábrahám boltjánál is. De várjunk, mert ez sem lett volna jó, hiszen azzal magam adtam volna az Ágnes szájába a kérdést, hogy miért nem írtam akkor olyant. Látod-e? Folytatom gyorsan a rábeszélést. Te sem mered mondani, hogy egy szép könyv kevesebbet ér a boltnál. Erre már Ágnes is kimondja, amit gondolt. Érhet, de nem becsülik az emberek. Most kéne folytatnom, hogy ez igaz, igen, de nem a könyvírást kell abbahagyni, hanem az embereket szükséges megváltoztatni.

Megérkezik sógora Borbélytól. Tavaszi kedvel simogatja megszépített állát, s egy-egy mozdulattal a bajuszát is, amit szintén megtérengetett a mester. Legalább 10 esztendővel fiatalabb, mint ezelőtt 1 órával, majom korában. Észreveszi mindjárt, hogy nem lehet kicsi dolog, amin a fejünket törjük, s megkérdezi. Tán éppen háborúról beszélgetnek? Mi éppen arról mondom. De nem olyan háborúról, amit puskával folytatnak, hanem olyanról, amit könyvekkel vívnak. Sógor aféle ember, aki nehezen akadékoskodik és könnyen lelkesedik, és amellett a szellemi természetű dolgokat úgy szereti, mint gyermek a cukrot. Olyan háborúba én is elmennék, mondja. Ágnes azzal inti le, hogy ott is tiszti szolga lenne sógor, mint a puskás háborúban. De ezzel csak vigasságot szerez nekem s az urának egyaránt, mert egymás után hordjuk rakásba az ilyen tiszti szolga könnyű és kellemes kötelességeit. Ceruzát hegyezni, pennát és írógépet takarítani, könyveket porolni, s nem utolsó sorban jó történeteket beszélni el a tiszt úrnak, hogy az megírhassa a népnek. Sógor jelentkezik is mindjárt, hogy a legényem aztán ő lesz. S meg is kezdi rögtön a szolgálatot, mert azt mondja, hogy az első történetet most el is beszéli. Hadd okuljon belőle az asszonyi nép. No, halljuk, biztatom. Egyszer, kezdi sógor, amikor mi Ágnessel még fiatal házasok voltunk, és szegény apósom is még javában élt, valahogy erősen összevesztünk ketten. Mármint Ágnes velem. Szép őszi éjszaka volt, olyan tiszta, mint a hideg forrás. Mivel Ágnes akaratos természetűs, hirtelen is egy kicsit, kiugrott a házból, hogy ő most elhagy engem örökre, s megyen haza a szülői házhoz. Jól van, menjen. S ment is. Igen, de éppen akkor az Ágnes anyja is valahogy erősen összeveszett az urával, s úgy szintén kilibbent otthon a házból, hogy ő most örökre elmegyen, s itt fog élni nálunk. S ahogy elindultak ketten, egymást tudta nélkül, de egyik a másikhoz, az út fele részén összetalálkoztak. Kérdezi az anyja. Te hova mész, Ágnes? Én magukhoz, hát maga, én is hozzátok. S maga miért jön hozzánk? Erősen összevesztem apáddal. Hát te, én is össze az urammal. Erre anyám felnézett a csillagos égre, egy kicsit elgondolkozott, s azt mondta Ágnesnek. Ejszen forduljunk meg, s kiki menjen a maga házába vissza. Így fordulának meg nagy sóhajtással, fejezi B. sógor a történetet. A tanulság vidáman ömlik a napfényen széjjel, még az Ágnes arcán is ott bujkál az elismerés és a történet igaz mi volta. De mindenről nem szól semmit, hanem nagyot ugrik a beszéddel, s azt mondja, hol a bárány? Csak ugyan, most jut eszembe, hogy még nem vettünk húsvéti bárányt. Ránézek sógorra, mert az eféle vásárban ő a mester. Olyan formán beszél azonban, hogy ebben a faluban nem igen lehet már jó bárányt alkalmas árban vásárolni. Éppen most mondá Gáspár bácsi a mészáros, hogy itt minden eladó báránynak gazdája került. Csak ebben az egy faluban 200-at ölnek le ma délután. 200-at? Ámulok el. Hamarjában kiszámítjuk, hogy ez átlagosan 40 000 lej, amit az ünnepek alkalmával csak húsra költ a falu. És kiszámítjuk azt is, hogy minden 8 emberre jut egy bárány. Hát mégis van pénz, de honnét? A föld fenekiből, mondja sógor. Ágnes pedig egy kicsit csúfondárosan veti oda, hogy itt mindenki megbolondulna ebben a faluban, ha nem vehetne bárányt. Fel sem tudna támadni senki bárány nélkül. Inkább adóságot csinálnak, vagy a bőrük alól kerekítik ki a pénzt, de húst enni muszáj. Húsvétkor különösen.

megtaláltuk a kincset. Ebben a két szóban találtuk meg. Mégis élünk. Nehéz időkben hősöknek szava ez, mely az erőnek és a bizalomnak a fáján termett. Elgondolom, micsoda föld lehet, amely úgy elfogja ezt a fát, és úgy táplálja gazdag gyökereit, hogy zöldje nem sápad el. Csak vér, verejték és porladó rengeteg ős tehet ilyen termővé földet. Nem is tudja az ember, hogy minek keresse inkább a titkát. Annak-e, hogy miképpen győzi hajnaltól sötétig férfia és asszonya a munkát, vagy pedig annak, hogy soha fel nem tör mégis a kérdés, miért, mi célra? Hiszen a polgárságban mindegyre felcsap ez a kérdés, és a kitörés helyén önkéntes halottak fekszenek, mint ledőlt felkiáltó jelek a kérdés után. Tusakodom egy kicsit, de aztán mégis megtudakolom. Történt-e itt nálunk, sógor, hogy valaki elpusztította volna magát? Milyen okból, kérdi? Hogy nehéz az élet. Rázza a fejét, hogy ilyenre nem emlékszik. Ágnes pedig kacagásra fakad mindjárt. Nem tudom, mit gondoljak nyugtalanító nevetése felől, de úgy tetszik, hogy ezt a gondolatomat is olyan furcsának és idétlennek tartja, mint amikor egymás mellé tettem a szép könyvet és a boltot. Te mit nevetsz úgy? Fordulok feléje. Nem jut egyhamar szóhoz, de aztán rám veti nagy barna csillogó szemét, és a kerti fák felé mutogatva mondja. Holnap mind fütyöghetnénk akkor. Sógornak is tetszik a pokoli kép, mit Ágnes furcsa kacagása után varázsolt a kerti fákra. Annyira tetszik, hogy még a lábát is széjjel veti, hogy szemléltetőbben tudja magyarázni. Nézze csak, sógor úr, itt is egy, ezen a fán, ott is egy, azon a fán, a szomszédkertben kettő, három, s a másikban öt-hat, mind a nehéz élet miatt nyúlt meg a nyakuk, de most a fuvalom szépen legyezi őket. Egyszerre megrezdül a fejem vállam a borzongástól. Sógor megsajnál rögtön, s mint egy dermedező gyermeknek a varázsszót az ijesztő mese végén, úgy mondja nekem. Bár élni tudjunk, sógor úr, a halálhoz mód kell. Ennél igazabb szót mondani sem tudott volna, biztosan érzem, mert a halálhoz itt nálunk csak ugyan mód kell. Férhez menni még lehet kicsivel is, de kerüljön kétszer annyiba, a sok ajándékkal és a menyasszony táncban megtérül az is. Ellenben föld alá menni nagy út. Olcsón nem lehet e nagy útra elereszteni az embert.

A húsvéti jelszót kihirdeti Ágnes ismét. Hol a bárány? Sógor ugrik egyet, megszépített arcához illő ruhát vesz, majd a csürkerten keresztül elmegy az országút felé ki. Egy fél óra múlva szép kövér bárányt hoz az ölében, mint a puha, tömött, fekete rügy, olyan a gyapja. Valami kecseti embertől vette, akit az úton akasztott meg városba menet. Azoktól lehet venni, mert jó reformátusok a kecsetiek, nem esznek sok húst. S tovább az unitárius vidéken még annyit sem. 3-4 falunak, ha van, egyetlen mészáros boltja. Jobb is, mondom, hadd tegyék inkább félre a pénzt. Úgy félreteszik, feleli a sógor, hogy többet sohasem kapják meg. Félbehagyjuk az unitáriusokat, és inkább a bárányt kezdjük nézegetni. A kosok nemébe tartozik, már kigömbölyödött, a kicsi és erőszakos fején a szarva. Az orra és a szeme feketén csillog, ahogy bizalmatlanul, de vitézi módra ügyelget minket. Egyszerre Pilátus jut eszembe, aki mosta kezeit. E bárány dolgában mosom én is. Ki öli meg? Kérdem. Ezt én, mondja sógor. Szégyen és izgalom kél bennem, s mintha hallanám, hogy kérdi tőlem a bárány. Keresztények vagytok? Hiszen Heródes pogány volt, és ti az ő példáját

követitek, nem a Krisztusét, aki a nyakára nyugtatva hordott engem. Így beszél a bárány, s nekem felelni kell. De felelhetek-e egyebet, mint azt, hogy az én keresztény hitem szerint csak az olyan élet szent, amely lelket hordoz. És az csak ugyan szent. Háborgást érzek lelkemben. Ide-oda sunyítok, majd megkérdezem sógortól. Nem sajnálja megölni? Nem nézek a szemébe, mondja sógor. Félrefordulok, és szó nélkül kimegyek a kertbe. De hogy vizsgálom a bomló cseresznyefát, s utána az almafa rügyeit, egyszerre eszembe jut, hogy a napokban mit mondott a szomszédos gazda. Milyen termés lesz, kérdeztem tőle. Nem valami jó, mondta, mert a legtöbb almafa bitangot virágzik. Ez jut eszembe. Gyorsan a tető felé indulok, ahol nincsen almafa, s ahova nem hallatszik a bárány utolsó kiáltása sem. Itt leülök egy vadvackorfa alá, és az emberi életről gondolkozom, keresvén az útvesztők között az igazság útját. Úgy bizsereg a fejem, mint a boly, melyben hangyák helyett gondolatok akarnak rendszert építeni. Egyszerre szarka madár repül el felettem, s valahogy a szellemet röppenti eszembe, aki lakott volt eféle madárban is. A következő pillanatban már a növendék jégtörő Mátyás áll előttem, a szellem emberi gazdája, s a Nazarénussal beszélget. Éppen arról folyik a szó, hogy vajon ember tudhatja-e, hol van és hol nincs igazság. Úgy véli az öreg Nazarénus, hogy ember nem, de a hit igen. Valahogy így lesz, gondolja kicsi Mátyás, de még oltoványnak érzi a maga hitét, aminek minden szélre hajladozni kell, hogy a végén erős és nagy fává nőhessen. Menj tehát és hajladozzál, mondja neki a Nazarénus. Neki mondja, nem, nekem szól ez a tanács. Hajladoznom kell hát Krisztus és Pilátus között, a Heródes csecsemői és a húsvéti bárányok között. Nem különben a kereszténység eszméje és mai állapota között. Így talán nagy és nemes fává nőhetek valamikor, amely nem fog már hajladozni, sem meddőt virágzani. Percek alatt kitavaszodik a reményem, hogy ez így is lesz. Felkelhetek hát a vackorfa alól, ahol valami eredményre mégis jutottam, s mehetek hazafelé.

0: Tamási Áron, Szülőföldem. Az önéletrajzi regény Itt élned és halnod kell című fejezetéből Blaskó Péter olvasott fel. Az első részt hallották. Hangmérnök Horváth János, dramaturg E. Román Kata, zenei szerkesztő Bögös Henriett, rendező
1: elhangzott a rádiós regénytár.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hatalom megosztás helyett hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása. A Sándor Palota közleményében a köztársasági elnök tisztázta, a jogállamiság a hatalom megosztás és a demokrácia elvét is sérti a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Az ezt követően hivatalba lépő államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként egyfajta politikai kinevezetként kerül tisztségébe. Ennek az eljárásnak a legalizálásával a mindenkori köztársasági elnök egyúttal az őt megválasztó politikai többség fogjává is válik, hiszen ettől fogva bármikor elmozdítható tisztségéből, ha a hivatalba maradása a továbbiakban nem felel meg az uralkodó politikai hatalmi céloknak, jelezte csütörtökön Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán osztotta meg a Sándor Palota közleményét az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatosan, amit Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be az országgyűlésnek. Ennek elfogadása esetén a regnáló köztársasági elnök mandátuma másnap megszűnne. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül azonban, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. Az alkotmányos szabályok nyílt átlépésére nem épülhet alkotmányos demokrácia, írta a Sándor Palota a módosítás további részeivel kapcsolatban. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő csütörtökön Budapesten. A kormány szóvivő közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak költségeik 40%-át tudják fedezni saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Kiemelte, az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Szíriát az Egyesült Államok levette arról a listáról, amelyen a nemzetközi terrorizmus támogató országok szerepelnek. Az amerikai kongresszus 45 napos vitát követően a tervek szerint megszavazza az elnök által ellenjegyzett javaslatot, ezzel közel 50 év után lesz Szíria szabad. Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO csúcs találkozón tárgyalt Ahmed al-Sharaa szíriai elnökkel, akkor értesítette a kedvező hírről. A szíriai elnök bizonyíthatóan részt vett irányítóként különböző terrorszervezetekben, így a Tahrir al-Sham csoportban vagy az Al-Qaida iraki szárnyában, utóbbi harcosaként az iraki háborúban is nevet szerzett magának mintegy 3 éven át. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, az északi északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében, híradással legközelebb 16 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
3: 15 óra 4 perc.

Következik az akvarell. Pompom megalkotója és a Balaton. Egy életrajz regénye és a regények életrajza. Fotók a műcsarnokban, szvitek a Várkert bazárban. Programajánló. Ezeket a témákat kínálja mai kulturális palettánk. A szerkesztő Nagy György András.

0: Bár eredetileg a magyar múlt sötét fejezeteit kutatta, Kovács Emőkét ma már úgy tartják számon, mint a Balaton történészét. Bevallottan szenvedéllyel mutatja be a tó 19. és 20. századi történeteit, és mindazokat, akik a térséghez kötődtek. Teszi ezt könyvekben, rendhagyó tanórákon vagy épp előadásokon. Legutóbb Csukás István és Szárszó sokszínű kapcsolatát elemezte. A kérdező Nagy György András.
1: Ha már Szárszó összeköti őket, akkor felidézem azt a verset József Attilától, amit Csukás István választott a költő születésének 100. évfordulóján tartott rendezvényen elmondásra. A szívem sokat csatangolt, de most már okul és tanul, aki halandó, csak halandót szerethet halhatatlanul, és ezek a sorok már tulajdonképp arra a művészre is jellemzőek, aki nem csak vagy pusztán meseíró volt.
2: Igen, hát ez a fő kiindulás, és talán ez egy fontos alapvetés lenne a Csukás életmű értékelésénél. Nyilván nem háttérbe szorítva azokat a nagyszerű alkotásokat, amire generációk emlékeznek, és ahogy a saját gyerekeimen is látom, még most is a Pompom, a Süsű meghatározó olvasmányok, de hogy itt a Csukás életmű hátterében van egy nagyon érdekes felnőtteknek szóló költészet, amiben az egész életének a lenyomata végigkísérhető, a költői indulás, a nélkülözések, az ágybérletek, hogy hogyan, miért fordul a gyerekirodalom irányába, megvan ezeknek a felnőttkori vers lenyomata, és hogyan válik egy kiforrott költővé életének utolsó szakaszában. Azt hiszem, hogy erről nagyon keveset tudunk, és ahogy beszélgettem olvasó és kultúraértő ismerőseimmel, mindenki rácsodálkozott ennek a témának a mélységeire. Ugye minden kis újszálláson kezdődik, ahol 1936. április 2-án megszületett Csukás István, azon a napon, amikor egyébként, és ez egy ilyen érdekes egybeesés, Andersen is a nagy meseíró született. És ebből a kisújszállási nagyon egyszerű közegből egy kovácsmester édesapával és egy háztartásbeli édesanyával indul el. Nagyon jó iskolát kapna, Békéstarhoson van egy zeneművészeti iskola 1949-től. A korszakban mellőzött értelmiségiek tanítanak ott, és kiváló zenei művetséget adnak, és Csukás is egy nagyon jó hegedű művész, de ő már 8 éves korában eljegyzi magát az irodalommal. Petőfit olvas, Szabó Lőrinc a nagy kedvence, és 17 évesen megjelenik az első költeménye, amit az egyik csoporttársa küld be egy ilyen irodalmi versenyre, és meg is nyeri, és ő tudatosan választja a költői pályát. Az első versekben az édesapáról, a kisújszállási háttérről, egy fiatal fiú gondolatairól olvashatunk, de lehet érezni rajta a született költőn, a poéta nátusz tehetségét.
1: Ha megengedi, akkor idézek egy verset az első kötetéből, ami utal arra, amit ön elmondott, s álmodtam bozont mellő Kovács isteneket, s fújtam, ha kérdeztek, én csak Kovács leszek, nem lettem az. Már az ifjúság tüze mar éget, űz egyre tovább, s edz keményre, mint Kovács a vasát acéllá megedzi, s tűzkígyókat rajzolok az égre, a fákra, a hegyekre, a szívekre, a mindenségre.
2: Így is beleborzongok, nagyon mély gondolatok. Ugye a Kovács, mint szimbólum, több költeményében is megjelenik, egyrészt az apa alakja, az a háttér, hogy természetesen ez a közeg nem érti, hogy ő miért akar költő lenni. Ugye ő egy első generációs értelmiségi tulajdonképpen, mégis az édesanyja érzi, hogy itt egy nagyon tehetséges gyerek van, és végül is elindulhat ezen az úton. Az apja talán csak felnőtt korában érti meg, hogy mi lett a fiából, hogy milyen alkotó a Kovács mester, mint figura. Visszatér, de még a mesékben is, hogyha jobban átgondoljuk. És tudatosan a jogi egyetemre jelentkezik, mert nem akar zenével foglalkozni, mert azt mondja, hogy az felemészti, az elviszi a költői pályáról, választ egy olyat, ami mellett lehet írni. Természetesen nem végzi el a jogi egyetemet, mert addigra már az 50-es évek elejére bekerül a korszak irodalmi közegébe. Ugye azt mondja, hogy az ő egyeteme az valójában a Hungária kávéház volt Budapesten, ahol összegyűltek a korszak nagy írói, Kellér Andor, Vas István, Péri Tibor, Zer Zoltán. Ugye ez egy irodalmi panteon tulajdonképpen, a megtiszteltetésnek érzi, hogy ott lehet.
1: És hát nem csak írókkal tart össze, hanem Antal Imre, Szokolai Sándor, Kazimír Károly, tehát hogy egészen érdekes értelmiségi kör alakul ki, amellett, hogy közben szigorúan ellenőrzik őket.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz világ, visszaemlékezésekből, és hát én nagyon sok állambiztonsági iratot láttam a korszakból. Itt nagyon-nagyon nyomás politikai szempontból is rajtuk, de mégis ez a közeg, a kártyapartik, a beszélgetések, az éjszakában nyúló bohém világ mégis oldja, de mellette ő ebben az értelmiségi közegben elsajátítja az írásnak a mesterségét. És van egy háttérszemély, Cibor János, aki az ő unokanagybátyja, és részt vesz ebben az irodalmi életben, ő sajnos tragikusan korán elhunyt, és ő egy budai villának egy toronyszobáját bérli, és ott is összegyűlik ez a társaság, még Csurka István is ott van, és erről az időszakról szól a Ki lesz a bálanya című dráma. Szóval ez egy nagyon érdekes közeg, ahol ez a kis újszállási fiú megtanul mindent. Aztán jön 1956, nem vesz részt a forradalomba, kimegy az utcára, de a Cibor bevonszolja ebbe a toronyszobába, és azt mondja, hogy már pedig innen nem mész ki. Ugye egy 20 éves fiatal fiúról van szó, tehát nagy a veszély, és akkor ott átvészeli, de visszamegy a Ménesi úti kollégiumba, ahol viszont folyamatosan vegzálják az állambiztonsági szervek őket, hogy mit tettek, mit nem tettek, és érzi ezt a nyomást, és ott hagyja a kollégiumot, és akkor tulajdonképpen kikerül az utcára. Ezek azért fontos szakaszok, mert mindegyiknek van vers lenyomata. Ezek nagyon nehéz lélektani állapotok, amiket ő megél, és ágybérletekre jár, hogy amikor igazoltatják, akkor legyen mit mondani, hogy ő mi a cím, ugye ebben a korszakban. És hát ekkor jön be a gyerekirodalom egyébként, mint megmentő Kormos István a mentor ebben, és ajánlja azt, hogy akkor írjon meséket.
1: Azt a szót használta, hogy megmentő, és hát amik itt elhangzott, meg amit én is ismerek, nagyon könnyen elveszhetett volna, bocsánat, a szokásos magyar értelmiségi úton bármi történhetett volna vele.
2: Igen, ez egy nagyon fontos felvetés, és hát látjuk itt a magyar irodalomban, hogy nem kell ahhoz ennyire súlyos politikai nehézség. Itt van József Attila, aki a mellőzöttség, vagy a nem megfelelő elismertség és a pszichés állapota miatt ilyen tragikus véget ér az ő életpályája. De Tukás István esetében azért van egy nagyon fontos lelki vonulat, ez pedig a született optimizmusa. Ezt ő elmondja később az interjúiban, amit Horácius is mond, hogy csak a derű óráit számolom. És ő ezt tudatosan építi magában, hogy vannak a nehézségek, sanyarú az élet, de ő nem akar ebben elmélyülni, ő nem akar nemzetet sírató költővé válni. Ő egy alkotó emberré szeretne válni. Szóval mostanában, amikor ilyen nagyon tudatos életre próbálnak minket nevelni, ő ezt megvalósítja, és ez is a címe annak a beszélgetéskötetnek, amit Cigány György felesége Simon Erika készített Csukás Istvánnal, csak a derű óráit számolom. Ez egy tudatos vállalás. Majd, amikor kicsit enyhül a légkör a 80-as évek, aztán a 90-es évek a rendszerváltoztatás utáni versekben, akkor már lemegy róla a teher, és érezni azokat a humoros verseit nagyon jó rímekkel, nagyon vicces megközelítésekkel, sokszor például a fogyókúrájáról, vagy a súlyvesztéséről, vagy a súlynyeréséről. Szóval, hogy Csukás István egy játékos költő is egyben, de ezek az életszakaszok azért nagyon beárnyékolták elég hosszú évtizedeket.
1: Ekkor lesz belőle a 80-as években Pista bácsi?
2: Igen, és a 80-as években azért már ő egy országosan is elismert alkotó, de azt tudni kell, hogy nyilván nem minden jön nagyon egyenesen, mert azért például megtalálhatók azok a levéltári források, amiben a Szépirodalmi Könyvkiadónál, amikor előterjesztik a köteteinek a megjelenését, akkor nem ajánlják megjelenésre, vagy például amikor a Kemény Karap és Krumpli Orr megkapja tulajdonképpen a televíziós Oscar-díjat az Amerikai Egyesült Államokban, akkor nem engedik kiutazni, hogy átvegye, hanem valami rótumfaktum veszi át, és itthon csak megnézheti a díjat. Szóval, hogy valóban ő lehetett volna egy elkeseredett alkotó, és hát így lesz aztán az a nagyon vidám arcberendezkedés, ugye ez a kun vonal, ami kisújszeles a Csukás István, a Pista bácsi, de a gyerek lelke, és ezt is hangsúlyozza, hogy ugye két szárnyam van, vagy volt az a mese és a költészet, és mindegyiket hagytam repülni. Ugye ez mindig megmarad benne, ez a gyermeki lélek, és az időskori képeit is nézzük, nem az idős embert látjuk, hanem azt a humoros meseírót, aki mögött tényleg ott vannak ezek a nagyon mély felnőtteknek szóló költemények.
1: És aki ott ül a Balaton partján, egy kis sziklán, mögötte a tó.
2: Igen, hát életének ugye több fontos helyszíne van. Kisújszállás, Békéstarhos, Budapest, aztán azon belül Óbuda, ezeknek a díszpolgára is, és a 80-as évek végétől ott van Balatonszászló, ahol ott van mellette egyébként a harmadik feleség, Porga Mária, ennek az életműnek van egy nagyon erős szerelmes vers gyűjtemény vonala, és gyönyörű szerelmes versei vannak Tukás Istvánnak, ami fiatalkorban a testiség leírásával jelennek, meg aztán valami eszmei magasságokba emelkedik, és ebben nagy szerepe van a harmadik feleségnek, akivel ezeket a szárszói nyarakat és a kiskutyájukkal eltöltik. Ugye gyermeke nem született Tukás Istvánnak, és azért sokszor feltették azt a kérdést, hogy hogy lehetett így gyerekműveket írni, tehát pont ez a gyereklélek segítette benne, de ebben a szárszói nyaralóban összegyűlik a család a keresztgyerekekkel együtt, akik egyébként most az örökségnek a gondozói és szép továbbvívői is, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a Tukás életművön belül a felnőttkori költészet is előtérbe kerüljön. A szárszói nyaralót az egyik keresztlány örökölte, és most a szárszói Tukás István ünnepségen együtt ünnepelhet. Tehát Szászló egy központi helyszín lesz, a nyarak, az önfelett barátságok, bográcsozás helyszíne, nem szeretett ott dolgozni, nem is dolgozott, csak ha nagyon rákényszerült, ezt elmondja az interjúban, hogy Szászló az a kikapcsolódás és a töltődésé volt, és minden reggel elment és megnézte, hogy megvan-e még a Balaton.
1: Annyira belásta magát ebbe a témába, lesz egy újabb Balaton kontra Tukás István vagy költők, írók könyv?
2: Amikor elkezdtem készülni erre az előadásra, amit Tukás István felnőtt költészetéről tartottam, akkor a balatoni verseit ismertem, de nagy mélységeiben az életművet nem annyira. Viszont az elmúlt pár hónapban a reveláció erejével hatott rám, és úgy érzem, hogy van egyfajta küldetésem ebben, hogy a Tukás életműnek ezt a részét is népszerűsítsem. Itt élek Tabon, ahol Takács Gyula költőnk született, és az ő életműve kapcsán is hasonló vállalást teszek és viszek napjainkban is, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben ezekkel a témákkal is behatóbban foglalkozom.
0: Kovács Emőke azt vallja, hogy a Balaton több, mint fürdőhely. Valójában kulturális és történelmi hagyományrendszerek olyan összessége, amelyről nem lehet eleget szólni.

0: Egy képzeletbeli vita zajlik Szabó Magda és édesapja között azon a különleges kiállításon, amely Debrecenben a Dér Múzeumhoz tartozó irodalomházában látható. A megnyitó hangképeit Mikos Ákos rögzítette. Először Puskás Istvánt, a város kultúráért felelős alpolgármesterét hallják, majd Kis Noémi író-kritikus következik, aki egy személyes találkozásról is szól.
1: Mikor idefelé jöttem, akkor eszembe jutott egy 90-es években megtörtént eset. Abban az időben az ELTE esztétika szakán volt egy tisztes professzor úr, aki tananyagba felvett egy tanulmányt, egy kötetet, amiről beszélt a hallgatóknak, ez pedig Arisztotelész poétikájának a második része volt, ami a humorral foglalkozik. Ez egy nagyon bölcs, nagyon okos gondolat volt, hogy az európai esztétika, irodalom elméleti gondolkodás ezen alapművének ne csak a tragédiával foglalkozó részét, hanem a humorral foglalkozó részét is oktassa. Egyetlen egy gond volt ezzel a sztorival, az, hogy ez a szöveg, ez konkrétan nem maradt ránk, csak a tragédia rész. Erről a műről Umberto Eco a Rózsa neve című regényéből tudhatunk. Umberto Eco játszott el ezzel a gondolattal, meg az olvasóval húzta ezek szerint még a tanult tudósokat is a csőbe, ugyanis a Rózsa neve fiktív világában a bűncselekmény az e körül a kézirat körüli nyomozással, illetve a kézirat megszerzéséért folytatott harccal foglalkozik. Ez a derék professzor besétált a posztmodern regényíró, a posztmodern fiktív történelemírás csapdájába, és valósnak tekintette ezt a állítását Umberto Eco-nak. Miért hozom elő ezt az anekdotát? Azért, mert a Déri Múzeumnak immár a többedik olyan kiállítását fogjuk nem sokára megtekinteni, ami hasonló játékra hív minket, de mi már ugye 30 éve később a posztmodern játékosság tudatában játszhatunk el azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha. Remélem emlékeznek többen, látták többen. A Csokonai emlékév kapcsán volt egy másik kitűnő kiállítás a Déri Múzeumban, ami azzal a sztorival játszott el, hogy mi lett volna, ha Csokonai nem hal meg akkor és ott, hanem folytatja az életét, és aztán további művek is születnek tőle. Most egy hasonlóan kedves játékra invitál minket a Déri Múzeum, a mindannyiunk által nagyon szeretett Szabó Magda életmű kapcsán, ami egy remek lehetőség arra, hogyha tényleg hagyjuk magunkat játszani, akkor azok az ismeretek, azok az információk, amiket a múzeum kiállítása egy nagyon-nagyon szépen megrendezett installáció segítségével átad nekünk, azokból azért, hogyha tudunk különbséget tenni már játék és valóság között, akkor azok az információk a játék segítségével tényleg érdemi és élményszerű tudásként fognak majd velünk maradni.
2: Az élet lefolyik egy fürdőkádban. Gyerekkorom fürdőkádjának lefolyója egy óceánba vezet, írja Szabó Magda az Ókútban, a gyerekkorában hallott családi mesékről. De hát akkor miért nem írta meg a saját családjának az egész történetét? Mert nagyon ravasz volt. Szabó Magda élete egy fordulatos regény. Fordulatai a történelem eseményei. Szabadságharc, háború, Trianon, 1956, és maga a Kádár rendszer, aminek végül kitüntetett írója lett, 1979-ben Kossuth díjat kapott Galgóczi Erzsébettel együtt, és ezzel ők lettek a Kádár rendszer legismertebb női szerzői. Az életünk rajza azonban töredék marad. Nem lehet megírni az egész életet, ahogy az egész családunkét sem. Az irodalom emlékezés és az irodalom demencia, az irodalom tulajdonképpen egy felejtés. Szabó Magda könyvei újra és újra neki fognak az életrajznak, hogy összefűzze történeteit, alakokat emel ki. Olyanokat, akiket szeretett és imádott, ilyen volt Jabloncai Lenke, Agancsos, vagy az Abigailnek bizonyos hősei. Aztán vannak olyan hősei is, akiket sosem bírt elviselni, sőt, bevallottan gyűlölt. Ilyen volt Melinda néni, vagy Géza bácsi, de őket is finomkodva is szépen meg tudta írni. A kis Magda, aki megjelenik ezekben a regényekben, nagyon sok csíntevést követel, és bosszút is áll, és toporzékol, és féltékeny, mint a Führelizének az elbeszélője. A Führelize, amelyik a legutolsó szép irodalmi regénye, és az egyik legfontosabb életrajzi regénye lesz, amiben a legnagyobb fikció és a legnagyobb kitaláció lesz, ugye Cili, aki egy fogadott testvér. Szabó Magda művei prózák, regények, novellák, mégis a görög drámákhoz igazította a saját irodalmát. Kettértőt hősei többnyire elbuknak, mert mindent kockára tesznek. Ezeknek a regényeknek volt szabadság levegője a Kádár rendszerben. Azért szeretjük őket annyira, és mivel Szabó Magda volt a főhősük, őt is megszeretjük, mert esendőnek, és kettétört egyéniségnek ábrázolja saját magát is. Tehát egy nagyon szerethető lesz ezekben a művekben. Ha Szabó Magda emlékezni kezd, az nem csak személyes írói kaland, hanem érintett vele az egész ország. Elsősorban Debrecen ugye két vallás, református és katolikus családból származott. Sőt, a múlt század kultúrájának egész körbevonalas térképe. Az önéletrajzi művei, a zenének a tárháza, a festészetnek, az oktatásnak, a színháznak, sőt, még sportról is és háborúkról is írt Szabó Magda. Talán tudják a látogatók, hogy Eszterházy Péter legkedvesebb regénye volt az Ókút, ugye, ami 1970-ben jelenik meg. Én éppen akkor fogantam meg, amikor az Ókút már megjelent, és Szabó Magda pedig elveszti a szüleit. Az Ókút egy udvar és egy ház. Egy betemetett vagy betemetetlen régmúlt története már eleve jelzi azt a kettősséget, ami Szabó Magda egész életrajzi művészetét jellemezni fogja. A kút az udvaron betemetett egyszerre, és másrésztről pedig egy dermesztően mély és félelmetes hely. Mégis a kislány a regény folyamán folyamatosan szeretne beugrani ebbe a kútba. Eszterházy Péter több helyen utal rá, hogy az Ókút egy bevezetés a megismerésbe. A regényirodalom egy nagy gyöngyszeme, maga az ontológiai derű. A könyvben a fogalmak lassan nyerik el jelentésüket, az önéletrajzból regény lesz, Szabó Magdából pedig fikció. Az Ókút igazi modern irodalom lesz. 1970-ben ugye az 56-os forradalom után vagyunk, amikor szilenciumra ítélnek írókat, és megjelennek Szabó Magda első regényei, és óriási sikernek leszünk a szemtanúi. Az Ókút rácsavarodik a saját életünkre, és lecsavarja róla, amit nem szeretne rajta hagyni. Tehát megváltoztatja, megmásítja, és fikcionalizálja az életrajzot. Egy egész várost talál ki, saját magát pedig egy sovány, beteges kislánynak ábrázolja, akinek rengeteg félelme van, és rengeteg mindenért pedig rajongani fog. Én egyszer találkoztam Szabó Magdával, de nem sült el túl jól ez a találkozás. Már a 2000-es években vagyunk, ugye nagyon idős az írónő, és díszdoktorrá avatják Miskolcon. Kapdebó Lóránt volt a mentora, aki rengeteg interjút készített, és életrajzi interjúkat is készített Szabó Magdával. Akkoriban írtam a doktori disszertációmat, és Szabó Magda mindent elolvasott, amit róla írtak. Az Alföldben megkértek, hogy írjak a Führerlinzéről egy kritikát, és régi módi irodalomnak neveztem Szabó Magdát. Fiatal voltam is, pimasz, egyébként pont úgy, ahogy Szabó Magda a regényeiben. Szabó Magda nagyon megneheztelt. Ő azt akarta, hogy mindig jót írjanak róla, hogy szerethető maradjon. Ugyanúgy, ahogy a régi módi történet, a Katalin utca, az Őz. De a Führerlinzét már nem tudtam hozzákapcsolni ezekhez a korai életrajzi műveihez, és nagyon érdekes lesz a kiállításon azt is elolvasnunk, hogy hogyan változott a saját életrajzához való viszonya. Mert Szabó Magdának az életrajza az egy végtelen folyam, az nem egy rögzített életrajz, és nem tudjuk a valóságot mögé tenni, mint Szabó Magda idős korára a magyar irodalom nagyasszonyává válik. Már nincs határ alakjai és valódi élete között, regény és fikció, valóság és kitaláció határai felszámolódnak. Ő maga lesz a regény, és a regényeiben újraíródó életrajzának a saját szavatossága. Ez nem szerep, bár nagyon szeretett szerepelni. Azon kevés írók közé tartozott a Kádár rendszerbe, aki rendszeresen szerepelt a magyar televízióban például. Életrajz a gazdag nyelvi formát ölt, a ház, az anya, az apa, a nagynénik, a nagyapák, a szomszédok, a rokonok, a testvérek és a felmenők mind szerepelnek a regényeiben. A tudás, az irodalmi szövésfonás nagyasszonya lesz Szabó Magda. Mindenhová bekukkant, egy angyallá válik. A kádnak a lefolyója, ahol van a meséket nyeri, az is egy fontos metaforája lesz a műveinek. Nem csak a kút, hanem a kád, amiben fürdik ez a kislány. Eszterházy Péter a következőképpen írt az Ókútról. Emlékezés van és gyerekkor is van, de nincs író. Vagyis valaki, aki kívül volna a könyvön, mert Szabó Magdának híre hamva nincsen ezekben a könyvekben. Miközben forma szerint nem fiktív, amit olvasunk, a szöveg által definiált hős elmélkedését látjuk, vagyis tiszta regényirodalmat, életrajzi fikciót. Minden mondat él a könyvben, mondja tehát Eszterházy az Ókútról. Szabó Magda meseszövő, önkiárasztó és költői. A művészetet tekintette a szülői ház legnagyobb hozadékának. Nem a magas és külföldi alkotások érdekelték, mint mondjuk Nemes Nagy Ágnest vagy Tandori Dezsőt, a saját kortársait, vagy Mészöly Miklóst, Polc Alent, akik a barátai voltak, hanem a szülei mondatait dolgozta fel újra, anyja szenvedélyét, zenéjét, apja lassú öblösségét, a zsoltárokat, a klasszikus antik irodalmat, amit mind a szüleitől kapott.
0: A 13 hattyú, Szabó Magda és az emlékezet című kiállítás december 31-ig látogatható a Debreceni Irodalomházában.

0: Programajánló július közepére Zsoldos Szilviától.
1: Újabb találkozásaink 1976-2026 Hemző és a Hemződíjasok címmel nyílt fotókiállítás a Műcsarnokban. Ki ne emlékezne Hemző Károly nevére, akár csak ételfotói kapcsán? A Műcsarnok mostani tárlata viszont az éppen 50 éve 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézi meg, és Párbeszédbe állítja azt a 21. századi fiatal alkotók a róla elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly sportfotósból lett legendás fotóriporter és szerkesztő. Aztán a sok millió példányban megjelent, iskolát teremtő szakácskönyvsorozattal vált ismertté társával és alkotótársával, Lajos Marival együtt. Bár Hemző nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát, Bánkuti András, illetve az őt követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződíj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A fiatalok munkái arról adnak bizonyságot, hogy a 21. századi magyar fotográfia meghatározó nemzedékét jelentik. Az újabb találkozásaink fotókiállítás Budapesten a Hősök terén álló Műcsarnokban szeptember 20-áig látogatható. Kellemes nyáresti kikapcsolódást nyújtanak a Várkert Bazár különböző programjai. Nyári szvitek, Summer Suites címmel a Danubia zenekarat koncertet az Öntőház udvaron július 13-án hétfőn este 8 órától a nyár leghangulatosabb szvitjeiből. A zeneszerzők legkedveltebb műveikből gyakran készítettek szviteket, amelyek éppen úgy működtek, mint a későbbi korok válogatás albumai. A legemlékezetesebb dallamokat gyűjtötték egyetlen zenei ívbe. Ezen a koncerten elhangzik majd Bizet Carmen szvitje, Grieg Pergünd szvitje és Mendelssohn Szent Ivánéi álom szvitje a Várkert Bazár különleges nyári atmoszférájában egy könnyed, mégis tartalmas estén július 13-án hétfő este 8 órától. A Danubia zenekart Kovács János vezényli. Ugyancsak a Várkert Bazárban Várkert mozi is várja a látogatókat. Július 15-én szerdán este a Tyúk című filmet vetítik, amit beszélgetés előz meg a film egyik alkotójával, aki betekintést enged a film kulisszái mögé, és mesél majd az előkészületről, a forgatásról és a film utóéletéről is. A beszélgetés 8 órakor, a vetítés 9 órakor kezdődik. A mozi arról szól, hogy egy tyúk eldönti, nem törődik bele a sorsába, megszökik a biztos halált jelentő telepről, és mindent megtesz azért, hogy végre tyúkanyó lehessen. Gyönyörű tengerparti tájakat és kietlen pusztaságokat is keresztező kalandjai során egy olyan emberi dráma bontakozik ki, amilyet ilyen nézőpontból még biztosan nem láthattunk. A rendező Pálfi György, helyszín a Várkert Bazáron belül a Szárazárok. Eső nap, július 22-e 8 óra. Jegyek mindkét programra a honlapon keresztül válthatók. Megjelent Szatmári Judit Anna Párizsi Sik, Pesti Siker című könyve a Kiscelli Múzeum és a Martin Opitz kiadó gondozásában. A kötetet még júniusban Csorba László történész, a Vármúzeum főigazgatója és Földi Eszter művészettörténész, a MOME egyetemi docense mutatta be. Szatmári Anna Judit a Kiscelli Múzeum textil gyűjteményének vezetője, doktori disszertációjából készült a könyv, mely a 19. század közepétől a 20. század közepéig mutatja be a női divat születését. Azokat az alkotókat és divatházakat, amelyek meghatározóak voltak Párizsban és Budapesten, valamint azt, ahogy a divat terjesztése történt. A 19. század közepére az ipari forradalom következtében a divat változása felgyorsult, követése pedig szélesebb körű lett. A gépesített textilipar nagy mennyiségben gyártott alapanyagokat, így üzletileg is nyereséges lett állandóan megújuló divatot alkotni. a szakma is átalakult. A céhes mesterség helyett sok embert foglalkoztató, profitorientált iparággá vált, amelynek célja az igények felkeltése és a fogyasztás fokozása lett. Július 10-én pénteken kezdődik a Fatemplom Fesztivál az Alavár megyei Magyar Földön. A fesztivált minden évben a templom felszentelésének évfordulója alkalmából rendezik meg. Magyar Föld Zala és Vasvár megye határán, a hármas határ közelében, a Zalai Dombság és az Alpokalja találkozásánál rejtőzik. A július 12-én vasárnapig tartó eseménysorozaton zenei programok, valamint különleges ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést a látogatóknak. A koncertrepertoárban helyet kap a jazz, a komoly zene, de lesz prózai előadás és népzene is. Péntek este a Csík zenekar ad koncertet, de fellép a Zalaegerszegi szimfonikus zenekar és Rátóti Zoltán színművész is, a település egykori polgármestere, a fesztivál megálmodója. Szombaton a Kaláka együttes játsza többek között új dalait is, Kupak Tanács című albumáról. Az éjszakai templom koncertek mindig különleges élményt adnak. Pénteken Török Máté szóló koncertjével, szombaton Lovász Irén Égi Hang című előadásával csöndesedhetnek el a látogatók. A vasárnapi programban egy közösségi beszélgetés is helyet kap, melynek vendége Kovács Gyula gyümölcsész lesz, aki a tündérkertek mozgalomról és hazai hagyományos gyümölcseink értékeiről beszél majd. Vasárnap délután 5:30-tól este 9 óráig szól majd a zene. A templomban pedig egész hétvégén megtekinthető Csomortáni Gál László és Török Máté közös képzőművészeti kiállítása a Felhasadt bot kivirágzik címmel. A programokról részletesen a fatemplomfesztivál.hu oldalon olvashatnak.
0: Ahogy Zsoldos Szilvia is utalt rá, ha egy program felkeltette az érdeklődésüket, akkor a továbbiakról az interneten lehet tájékozódni.

Kedves hallgatóink, az Akvarell ezzel a végéhez ért. A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Peresztegi Attila válogatta.

0: Kodály Zoltán művét a Danubia Szimfonikus Zenekar szólaltatta meg, vezényelt Héja Domonkos. 15 óra 50 perc. 1945 tavaszán történnek a gyömrői gyilkosságok a szovjet megszállás időszakában. Az egyházi áldozatok közül kiket érintenek a brutális kínzások, megpróbáltatások? A 17 órai hírek után kezdődő egyháztörténeti sorozatunk vendége Török Ádám történész.
1: Hogyha a gyömrői gyilkosságokról beszélünk, akkor a gyömrői járás településeiről kell megemlékeznünk, ahol 1945. február, illetve hát április, valójában szeptember között elkövetett gyilkosságokról van szó. A szovjet hadsereg árnyékában a hatalmat önkényesen magához ragadó, tulajdonképpen egy kommunista bűnözői csoport által elkövetett módszeres gyilkosságokról kell megemlékeznünk. 21 azonosított áldozatról tudunk, azonban a valóságban valószínűleg sokkal több áldozat lehet. Azt is ki kell domborítani, hogy nagyon sok holttest nem került elő, tehát tulajdonképpen 21 azonosított áldozatról tudunk. Az egyházi áldozatok között meg kell emlékezni Miklapál Ecseri plébánosról, illetve Csaba Gyuláról, aki Péteri község evangélikus lelkésze volt, de a kiiktatandók között szerepelhetett még Prauze József gyömrői plébános, illetve Cser József segédlelkész, akit az eltűnt Mikla Pál helyettesítésével bíztak meg.
0: Az 1945 tavaszán történt gyömrői gyilkosságok egyházi áldozatairól Török Ádám történészt kérdezzük a 17 órai híreket követő egyháztörténeti sorozatunkban.

0: Az elmúlt percekben Vedres Csaba és a Kairosz Kvartett felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hatalom megosztás helyett hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása. A Sándor Palota közleményében a köztársasági elnök tisztázta, a jogállamiság a hatalom megosztás és a demokrácia elvét is sérti a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Az ezt követően hivatalba lépő államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként egyfajta politikai kinevezetként került tisztségébe. Ennek az eljárásnak a legalizálásával a mindenkori köztársasági elnök egyúttal az őt megválasztó politikai többség fogjává is válik, hiszen ettől fogva bármikor elmozdítható tisztségéből, ha hivatalban maradása a továbbiakban nem felel meg az uralkodó politikai hatalmi céloknak, jelezte csütörtökön Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán osztotta meg a Sándor Palota közleményét az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatosan, amit Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be az országgyűlésnek. Többek között Áder János volt köztársasági elnök is felszólal az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett fideszes tüntetésen. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten nyújtotta be a javaslatot a parlamentnek. A Tisza tervei szerint a javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Ma 18 órától tüntetés tart a Fidesz a Sándor Palotánál a Tisza kormány alaptörvény módosítási tervei ellen. A Stop önkény elnevezésű rendezvényen felszólal többek között Áder János volt köztársasági elnök, Havasi Bertalan Fidesz sajtófőnök és Szűcs Gábor az ellenzéki párt országgyűlési képviselője is. Magyar Péter megerősítette, hogy a módosítás egyik legvitatottabb pontja megmarad, miszerint a javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Emellett 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátot írnak elő a parlamenti képviselőknek, de az is változtatások részét képezi, hogy 70 éves életkori határt vezetnek be az alkotmánybírók számára, továbbá megszüntetik a nemzeti vagyon eddigi minősített védelmét, illetve a termőföldekre vonatkozó kétharmados szabályokat is kiiktatják. Lezárta a rendőrség a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indított nyomozást, miután arra a megállapításra jutott, hogy nem történt bűncselekmény. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság a Blick érdeklődésére közölte, bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást. Az ügy tavaly vált ismerté, amikor napvilágra került, hogy ismeretlenek a kerítés megbontásával jutottak be a katonai objektumba, ahol megrongálták a hosszú ideje használaton kívülálló, leselejtezett vadászgépeket. Az akkori információk szerint az elkövetők az orrkúp alatt található lokátorberendezések egyes elemeit vitték magukkal. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: Jó napot kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út felé a Soroksári út után a külső sávban. A csomópontban a jelzőlámpák nem működnek, a forgalmat rendőrök irányítják. Ma az első kerületben az Országház utcát időszakosan lezárták, filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közműfelújítás miatt. Lezárták a külső sávot mától a harmadik kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. Kovács Botond, PKK Info.
0: Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, az északi-északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Híradással legközelebb 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Legkedvesebb könyveim. A szerkesztő Fazekas Gyöngyvér.
4: Kedves hallgatóink! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és technikai munkatársunk Bújás János nevében is köszönti Önöket a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. Turistajelzések, pihenőhelyek, információs táblák, kísérőkötet és QR kódok. Közösségerősítő kezdeményezés a természetben, avagy hogyan mutatható be a középkor pálos öröksége a ma emberének. Hogyan segítik letölthető alkalmazások és lelkiségi tartalmak a túrázókat és zarándokokat a Pilisben, a Mecsekben és most már Balatonszemes környékén is. A nemrégiben átadott Balatonszemesi pálos út kísérő kötete kapcsán erről is beszélgettünk Puskás Attila pálos tartományfőnökkel, Móroc Viktorral, a Balatonszemesi pálos örökség alapítványának elnökével és Gadácsi Péter turisztikai szakközgazdásszal. Beszélgetünk egy nagyon szép, most már mondani így, hogy triumvirátust alkotó kötet sorozatról, de magában a kötetekben viszont már jóval több, mint három, pontosan, ha jól emlékszem, 7 olyan út foglalódik össze, amely a pálosok nyomába lép, és tulajdonképpen megengedi az embernek azt, hogy zarándok utat tegyen a pálosokkal, de anélkül, hogy mindenképpen ki kéne őket rángatni a kolostorból. Egy lelki utat járhatunk be a pálosok nyomában, a pálosok gondolatával, de mégis egy kicsit elcsendesedve, magunkba csendesedve. Ez azt hiszem, ez egy nagyon pálos elképzelés, vagy rosszul gondolom?
5: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
4: Puskás Antal.
5: Hogy az ember egyedül járhatja be, és ezzel egyből átveszi azt a lelkiséget, ami a pálosoké, akik hát szeretnek magányban szemlélődni. Azt hiszem, hogy ez mind a mai napig igaz, annak ellenére, hogy közösségben élünk, meg sok közös dolgunk van a szerzetesi életben. Igen, maga járhatja be az ember, és próbáltunk már közösen másokkal elvégezni az utat, de az az igazság, hogy ez úgy igazán átütő, hogyha az ember egyedül járja be.
4: Tényleg megtapasztalja azt az ember, hogy milyen az, amikor félig meddig remeteként bekerül a környezetbe, a természetbe, Istennek a természetben megtalálható hangját, arcát ismerheti meg, de azért mégsem marad teljesen egyedül, azért mégis megközelíthető marad, akár mások számára is, de akár úgy is, hogy a világ számára, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy Istenbe kapaszkodunk, de azért a világban élünk, és emiatt aztán tényleg szükség van arra, hogy legyen olyan kapcsolatunk, ami ezt a kettőt összefogja, harmóniába fogja. Tehát itt is egy lelki utat is járunk be, de közben valamilyen módon egy természeti, meg egy történelmi utat is járunk be, hiszen felkeresünk olyan helyszíneket, ahol a pálosoknak valamikor kolostora volt.
5: Sokszor eszembe jut mostanában, ahogy emberekkel beszélgetek, hogy a egyszerű lélektani vagy spirituális igazságok, például a lelki fejlődés útja, az Istennel való kapcsolatnak a dolgai nem mindig olyan egyértelműek. Sokszor még az alapoknál sem, vagy alapokkal kapcsolatban sem. Ezért kell, hogy legyen egy kicsit hosszabb idő, mondjuk egy ilyen zarándoklat, az pont alkalmas rá, hogy az ember rászánjon egy órát, néhány kilométert arra, hogy egy témával foglalkozzon. Ez egy kihívás, aki vállalkozik rá, az tényleg már akar valamit. És különösen fontosnak tartom mai korunkban, amikor sokan nehezen olvasnak el egy könyvet, egy hosszabb tanulmányt, akár a lelki életben is, hogy legyen egy alternatíva. Mert hallgatni talán szemlélve a természetet, hallgatva egy elmélkedést, talán könnyebb és jobban igazodik a mai embernek a világához, a podcastok, a előadások világához. Ebbe álltunk bele mi is, és azt hiszem, hogy van neki jogosultsága, létjogosultsága.
4: Igen, ez egészen biztos, és egyébként egy nagyon izgalmas feladat, misszió, ehhez megírni a kísérő szövegeket, és tudom, hogy Antal atya is részben ő írta a kísérő szövegeket. Hogy lehet igazán jól ugye egy ilyen technikailag is kihívást vagy újdonságot jelentő formában, meg hát végül is a zarándoklatnak azt a formáját becélozva, hogy ezt valószínűleg az ember egy magában teszi, tehát ez egy majdnem olyan, mint egy egyéni vezetett lelki gyakorlat a természetben néhány kilométert bejárva, és mégis tulajdonképpen írásban van jelen, tehát közben mégsem személyesen találkozik azzal a elképzelt ideális zarándokkal, aki a kezébe veszi ezeket a füzeteket, vagy megnyitja az elmélkedéseket más felületeken.
5: Tényleg nagyon izgalmas feladat, és kifejezetten emlékszem a pécsi mecseki zarándokútra, amelyet úgy terveztem meg, hogy elmentem végigjárva egy bizonyos évszakban, és ez nagyon hordozza magán. Ez egy őszi nap volt, amikor végigjártam az utat. Azért mosolygok, mert ugye én már kézbe kaptam magát az útvonalat Gadácsi Pétertől, aki az egésznek a tervezője, de fordítva jártam be, mint ahogy ő elképzelte, és ehhez megfelelően írtam az elmélkedéseket is. És aztán így maradt, de azt hiszem, hogy nekem is izgalmas megírni így, hogy az, tudom, hogy azzal találkozok a vonal másik végén, aki időben eltolódva, de máskor meg fogja hallgatni. Jó lenne találkozni ezekkel az emberekkel, egyre többször gondolok rá. Jó lenne visszajelzést hallani, vagy egyáltalán mit indított el benne. De sokszor, és azt hiszem, hogy ez így lesz ezekkel a pálos utakkal, hogy nem lesz visszajelzés, de azt hiszem, hogy ez való teljesen rendben van, hiszen az igét úgymond elhintjük, és aztán az meghozza a termést, akár ébren vagyunk, akár alszunk.
4: Ez így van. Nekem az most nagyon meglepett, ugye ez, hogy fordítva, vagy másik sorrendben, másik irányból bejárni egy utat. Néha például egy versnél is, egy vers alkotói, kreatív körben is sokszor elhangzik az, hogy és akkor most nézzük meg, hogyha visszafelé olvasnánk ezt a verset sorra, vajon mit szólna, másképpen szólna hozzánk, mást mondana. Nagyon izgalmas az, hogy tulajdonképpen, ha így vesszük, több irányból is eljuthatunk Istenhez, és többféle módon is megtapasztalhatjuk azt, hogy ami elkezdődik valahol, az máshol ér véget, de lehet, hogy más valakinek máshol kezdődik, és máshol lesz majd ennek az útnak a vége.
5: Ez nagyon jó gondolat, és milyen elgondolkodtató, hogy nem tudjuk pontosan kiben mit indít el. Sokszor elég csak egy gondolat, egy megosztás, és nagyon törekedtem arra, hogy ezek az elmélkedések azért személyesek legyenek, amennyire van a lehetőség, mert könnyebb ma úgy átadni egy üzenetet, hogy ez az én tapasztalatom, és nem úgy, mint csak tanítást. Ma arra van szükség, azt hiszem, hogy tanúságtevőket halljanak az emberek, és így gondoltuk fölépíteni ezt a sorozatot is.
4: Balatonszemes mennyire izgalmas része lett tulajdonképpen a pálos utaknak és a pálos kolostorok hálózatának is, mert hogy egy olyan izgalmas kolostor merült fel, hogy így mondjam, az erdőből, az erdő mélyéből egyszer csak megmutatta magát, amelyről azt hiszem, hogy nagyon kevesen gondolták volna, hogy itt ez egy fontos kolostor, maradvány kolostorom, és ráadásul Balatonszemesnek most az életének a, mondjuk így, hogy horgonya lett egy bizonyos értelemben, vagy nagyon fontos pontja, ami körül egészen mássá vált az ő életük is. Mit jelent az, hogy Balatonszemes a pálos utak kísérő köteteiben rögtön a harmadik helyre kerül? Azt hiszem, hogy azért ez egy izgalmas helyezés.
6: Valóban ez egy kiváltság, hogy úgy mondjam, hogy rögtön bekerülünk itt a harmadik úthálózattal pálos utak körébe.
2: Móroc Viktor.
6: Balatonszemes ugye a déli part közepén helyezkedik el, és az egy mendemondához, vagy egy történeti fűszerként volt megjelölve, hogy Balatonszemes életében korábban évszázadokban a településhez tartozó Barátok erdejében állt egy objektum, amiről igazából nagyon kevesen tudtak. Egy pálos kolostorról van szó, aminek a helyét sokáig a helyiek sem ismerték. És aztán ez 2012-ben lett meg, váratlan módon egyébként az erdőben egy teljesen fákkal benőtt helyszínen egy próbásatást végeztek akkor, és kifordult a földből egy támpillérnek egy faragott köve. Ez beigazolta ezt a történetet, és aztán később az önkormányzat emellé, az ügy mellé állva minden évben finanszírozója volt egy ásatásnak. Ezt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a régész csapata végezte és végzi a mai napig. Az elmúlt éveket úgy jelölöm meg, hogy sajnos nem minden évben sikerült ásatást létrehozni ezen a helyszínen, de ami tőlünk telt az elmúlt időszakban, nyilván volt benne egy Covid is, ezeket az ásatásokat finanszírozta az önkormányzat, megtette is szép eredményekkel, bővül egyébként a leletanyag. Az erdő ezen foltja tisztul, gyakorlatilag a teljes templomnak a hossza az kirajzolódik, és hát nagyon szép leleteket és eredményeket mutat meg, többek között ezt az említett alapkövet is, amit ugye megtaláltunk évekkel ezelőtt. Ez a szentélyzárodásnak legalsó külsorában van, 4 gótbetű van bevésve ebbe a kőbe, ez egy kuriózum, de nagyon szép egyéb leleteink is vannak, velencei üvegpohár töredékünk van, velencei aranydukátunk van, és hát vannak kevésbé látványos leleteink is, de fejlesztjük meg, fejlődünk. És hát erre az egész objektumra létrejött 2022-ben egy tanösvény, amit az önkormányzat által kivitelezett tanösvény, és ehhez pedig most társult a tavalyi évben ez a pálos utakhoz való, tematikus utakhoz való kapcsolódás, és ott pedig ez a két kör, ami létrejött, a lélek és a lángok útja. Mind a magyar pálos rendel, az önkormányzattal, civilekkel, de kiemeltem most az erdészettel, a SEFAG, faipari és erdészeti részvénytársasággal, illetve a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal van egy nagyon jó kapcsolat és egy partnerség, amiből ilyen dolgok születhetnek. Itt az előadás vagy a beszélgetés kapcsán erre nem tértünk ki, de ezek a tartalmak, amiket ezeken a QR kódokon le lehet most olvasni ezeken az állomásokon, ezeket ugye lelki tartalmakként kezeljük, de nagyon sok esetben, például a településen végigjárva, ott olyan kultúrtörténeti adalékukat is kap az ember, amiket például helyi történészek írtak, illetve a Nemzeti Park bekapcsolódott egy nagyon szép munkával, ők pedig például az erdősült tájról, vagy éppen a szőlőkultúráról írtak hozzá adalékukat.
4: A pálos utakat már ismerjük, és most egy újabb, sőt nem is egy, hanem két újabb úttal gazdagodtunk, méghozzá Balatonszemes környékén, de a pálos utaknak egyáltalán a megalkotása is egy izgalmas dolog, mert azt hiszem, hogy ugye egy nagyon olyan világba vezet minket, amelyikről úgy gondoljuk, hogy hát ez valami nagyon középkori dolog, a Szarándok útjárás. Közben még mi itt vagyunk a 21. században, és ezek az utak egyáltalán nem teszik meg velünk azt, hogy kiszakítanának úgy az életünkből, hogy akkor ennek semmi köze az én mindennapos életemhez, ez valami teljesen más, ami egy kis zárvány, hanem a kettőt összesimítja. Egyszerre érezzük azt a spirituális, mély, akár történeti tartalmat is, ami mondjuk visszavezet minket akár néhány évszázaddal korábbra is, de közben nagyon praktikusan akár megtehetjük azt is, hogy a 21. századi technológiát is felhasználva, meg egyáltalán a 21. századi tudásunkat is, akár egy turisztikai tudásunkat is felhasználva, valami nagyon olyat alkossunk, ami itt is van, meg ott is van. És azt hiszem, hogy ez lehetett az igazi kihívás benne, hogy zarándokutat csinálni az itt is, meg ott is.
7: A legősibb turisztikai forma gyakorlatilag a zarándoklás, ugye a zarándok utazás, a zarándok úton levés.
2: Gadácsi Péter.
7: És előrevetíti azt, hogy a motiváció az nem csak a szent helynek, a szentnek a felkeresése, megismerése, megtalálása, hanem ennél sokkal több egy belső utazás is. És ennek a belső utazásnak gyakorlatilag az igénye, az ugye évszázadokon, évezredeken megmarad az emberben, benne él, mint szellemiség és igény, és ahogy egyfajta wellness, az nem csak egy fizikai áztatás, hanem a lelkünknek is egy ilyen lelki wellnessként egy kényeztetése a bensőnknek. És ez az igény, ez valóban nem csak több ezer évvel ezelőtt, hanem most is virágkorát éli. Nem véletlenül az El Camino is ugye hasonló népszerűségnek örven, mint szerencsére most a pálos utaknak ez a feltörekvő rendszere, amely egyre több látogatót és felfedező zarándokot hív meg. Alapvetően a modern korok eszközével, így a telefonnak a használatával, vagy az applikációknak a felhasználásával gyakorlatilag ugyanúgy utazásra hívjuk az embereket, állomások mentén, hogy megismerjék a pálos örökséget, a pálos lelkiséget.
4: A köteteknél, aki olyan bátor, hogy a kötetekre hagyatkozik, az ugye rögtön egy nagyon komoly lelki vezetésbe fog belecsöppenni, mint valami nagyon régi tudás, de közben szerintem a 20. században nagyon elfeledetté vált, és most a 21-ben kezdjük igazán visszahozni, hogy hát, de hogy ebben mégiscsak volt valami.
7: Az emberekben felértékelődött az az igény, hogy önmagában nem csak egy fizikai desztinációt szeretnének megismerni egy nyaralás vagy egy kikapcsolódás szabadság letöltésével, idejével, hanem valahogy egy találkozásra vágynak. Ez a találkozás lehet önmagunkkal, a természettel, a természet felettivel, nagyon sok kapcsolódási ponton lehet spirituális tartalmat és kapcsolódást keresni. És ebben a keresésben, ebben a találkozásban azt hiszem ott van az zarándoklásnak a lényege, hogy ez a belső utazás, ami minket meghív, felfedezni a problémáinkat, szembenézni a nehézségeinkkel, és erre megoldást találni, nem lesz fölírva a levélre, vagy a fatövében egy cetlire, hogy mit kell megcsinálni, de az elmélkedés, az önmagunknak a megismerése, a mindennapokkal való szembenézés, és a Jóisten kegyelme az, ami kisvártatva, kilométer után megjön erre az útra, és egy ilyen áldott út, egy áldással kísért útként megjelenik, és ebben mindenki meg fogja találni ezeket a válaszokat. Tehát ebben több, és ennek a felfedezése az, ami azt gondolom, hogy a 21. században újra él, hogy önmagában az ember kereső, és önmagát is keresi, önmagát is meg akarja találni. Egyrészt van egy kulturális kötődés, minden helyszínnek van valami kulturális kötődése, és ezeket gyakorlatilag fel lehet fűzni. Emellett pedig önmagában a természeti értékek is jelen vannak, tehát egy szép fa, vagy egy kő, egy kilátópont, amely nem feltétlenül a szakrális jelenlétet közvetíti, hanem valahogy a természetet hozza hozzánk közelebb. Kiegészíti nyilván a szakrális értékkeresés, az értékkincsek, amelyeket felölelnek ezek az utak, és hát hálózatba kell rendezni. Egy idő után az ember látja maga előtt, hogy akkor mi hogyan kapcsolódik egy úttá, és hogy hogyan lesz egy egység. Ami nagyon fontos, és a legnagyobb nehézség talán mindig a beszállópontok, hogy az emberek hogyan jutnak oda, és hogyan fognak hazajutni. Ennek a megkeresése talán még kihívás, de ez is a mai világban nagyon jó különböző infrastruktúrákkal ellátott helyszíneken, ez is most már megoldott.
4: Szóval kitalálja az ember, meg utána néz, meg utána olvas, meg minden, de azért valószínűleg le kell ezt csekkolni személyesen, feltételezem.
7: Természetesen, és ezért nagyon jók a helyi erdészek, vagy erdőt járók, helyi önkéntesek, akik ebben nekünk segítenek, akik úgy ismerik az erdőt, mint senki más, vagy mint mi biztosan nem, és ők látnak ott is utat, ahol esetleg nincs, vagy látnak olyan értékeket is, amiket a külvilág kicsit nehezebben fedez föl. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt láthatóvá tegyük, és megmutassuk a világnak.
2: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Puskás Antal pálos tartományfőnököt, Móroc Viktort, a balatonszemesi pálos örökség alapítvány elnökét, és Gadácsi Péter turisztikai szakközgazdást kérdeztük a balatonszemesi pálos út kapcsán a pálos utakról és az azokat kísérő különböző alkalmazásokról és segítőkötetekről. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és technikai munkatársunk Bújás János nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér.

miként az erdei vadaknak általában szebb a prémje, mint a házkörüli állatoknak. Ugyanúgy tisztábbak a világ forgatagától távol élő emberek. Nagy Lajos király a pálosokról.

Te is Magyarország, édes hazám. A pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani. Pongrácz testvérem.

0: Születtem, szerettem hazámat, s dolgoztam érte. Ez az én életem története. Tegyetek ti is így. Tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így teszik, akkor Magyarország boldog lesz. Virág Benedek sírfelirata.
1: A Misztrál együttes és Sudár Anna Mária felvétele szólt.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 16 óra 30 perc. Zenekari műhely. George Gershwin műveiből, magyar zenekarok koncert felvételeiből. A mikrofonnál a sorozat szerkesztője, Magyar Kornél.

George Gershwin kubai nyitányával köszöntöm hallgatóinkat. A korszakos jelentőségű 20. századi amerikai zeneszerző emléke előtt tisztelgünk a zenekari műhely eheti adásában 1937. július 11-én bekövetkezett halálának évfordulója alkalmából. Rendkívüli életműve csúcspontja a Porgy és Bess című háromfelvonásos operája írása idején már alvászavarokkal panaszkodott. 1935 őszi kirobbanó sikerű ősbemutatóját és 124-es előadás sorozatot követő 3 hónapos országos turné diada útját már nem érhette meg. A premier évének végén egy pszichiáter javaslatára 4 hetes teljes kikapcsolódásra Mexikóba utazott. Visszatértekor Hollywoodba költöztek jó időre, mert több filmzene megrendelést is kapott, az utolsóhoz, a Goldwyn's Follies-hoz 1937-ben Samuel Goldwyn, a nemrég Amerikába érkezett George Balanchine-t kérte fel koreográfusnak. Ezzel azonban Gershwin már nem készült el. Egyre levertebb lett, kínzó fejfájásai mind gyakoribbak. Rosszul létei fokozódtak, egy alkalommal a Los Angeles-i filharmonikusok 1937. február 11-i hangversenyén az F-dur zongoraverseny előadása közben néhány másodpercre még eszméletét is vesztette. De párütemnyi memória zavar után folytatta, mintha mi sem történt volna. Égett gumiszagot érzett, amely végül az űrületbe kergette, egyensúlyzavarai és emlékezet kiesései mindennapossá váltak. A régi gyanú egy szélütésszerű rosszullét után beigazolódott. Agydaganata van. Futótűzként terjedt az Egyesült Államokban, hogy Gershwin élethalál közt lebeg, több híres specialistát órák alatt Los Angelesbe szállítottak, de már nem segíthettek rajta. Az az ember, aki azt mondta, több melódia van a fejében, mint amennyit 100 év alatt leírhatna, Hollywoodban elhunyt. Repítették világgá a hírügynökségek 1938. július 11-én. George Gershwin 38 éves korában távozott tőlünk.

A most is hallható kubai nyitány is különös módon egy halálesettel kapcsolatos. 6 esztendővel korábban, 1932. májusának közepén a Görsvin család elveszítette fejét, a bevándorló édesapát, aki az erőskezű határozott édesanya mellett a gyengét szeretetet képviselte. Úgy élte le küzdelmes életét, hogy szinte fel sem fogta, fiai felnőttek, és közülük George már világhírű. A zeneszerzőt és vele az egész familiát rendkívül megrendítette a gyász, muszáj volt valami távoli utazást tennie, hogy elterelje figyelmét. Barátai Kubát ajánlották, bár nehezen szánta rá magát az utazásra, és csak akkor, ha bátyja és sógornője is vele tart. Görsvin nem lett volna Görsvin, ha néhány nap ott tartózkodás után már is nem köti le teljes figyelmét az egzotikus karibi muzsika, különösen az ütőhangszerekkel tette tüzes ritmusok. 3 hét alatt elkészült a latin népi elemekkel tűzdelt új művével, amelyet Ravel bolerójához hasonlóan ő is egyszerűen rumbának keresztelt. 9 nap alatt végzett a rapszodikus nyitány hangszerelésével, és első nagy szerzői estjén a Louisiana stadionban nem kisebb karmester, mint Albert Coates vezényletével mutatták be a New Yorki filharmonikusok 1932. augusztus 16-án. 2 hónappal később a Metropolitan Opera zárt akusztikájában, az egy amerikai Párizsban társaságában is bemutatásra került a szerző vezényletével, már kubai nyitány címen, amelyet azóta így emleget a világ. A most hallható felvétel a debreceni Kodály Filharmonikusok 2017. január 31-i Görsvin estjén készült, a karmester Kovács László.

Az imént elhangzott kubai nyitányt megelőző 1924-es Rhapsody in Blue-hoz, helytelen ám közismert címén a Kék Rhapsodiához kell visszakanyarodnom, amelynek február 12-én a New Yorki Aeolian Hall-ban lezajlott premierén a közönség soraiban helyet foglaló sztárok, mint Rachmaninov, Stravinsky, Leopold Stokowski, Jascha Heifetz, két kollégájával Misha Elmannal és Fritz Kreislerrel, Leopold Godowski zongora művész között ott ült Walter Damros. A New Yorki Szimfonikus Társaság vezető karnagya szabályos szerződést kötött Gershwinnel egy zongora versenyre. Eszerint a szerző vállalja a szólót, a társaság pedig a premiért követően több nagyvárosban előadja azt. Az ekkor 62 esztendős Damros orvos végzettségű édesapja Liszt Ferenc weimari zenekarának volt hegedűse, majd Breslauban karmesterkedett, az 1870-es években New Yorkba kivándorolván megalapította oratórium társaságát, később pedig a szimfonikus társaságot. Walter fia Dresdában Hans von Bülownál tanult, majd apja nyomdokaiba lépve nevéhez fűződnek a Metropolitan német nyelvű opera előadásai. Könnyedén rávette tehát Gershwint rapszódia hallatán, hogy képes még igényesebb igazi zongora verseny megírására. Szerzőnk tehát újabb stúdiumokba fogott, Bach Kunstler fugéja és a klasszikusok még behatóbb tanulmányozása mellett kíváncsian elemezte Schönberg, Hindemith, Ravel, Stravinsky partitúráit. Elutazott, hogy személyesen ott legyen Alban Berg Wozzeckének filadelfiai premierjén. Rengeteget zongorázott is, Mozart zongora négyeseit, Schubert és Brahms négykezeseket. Egy remek partnerre is szert tett Ernest Hutchison személyében, akivel nem csak kamara zenélt, de a zongora verseny alkotása közben egyfolytában megtárgyalták mind a kompozíciós, mind a technikai kérdéseket. Aztán, amikor elkészült F-dur zongora versenyével, még mindig nem lévén teljesen nyugodt hangszerelési vonatkozások tekintetében, kibérelte a Scandal sorozatnak otthont adó Globe színházat, és 60 tagú zenekart összeállítván, Hutchisonnal a zongoránál, Bill Daly barátja vezényletével napokon át próbálták, a szerző a nézőtérről hallgatta árkus fülekkel, hol van még javítgatni, alakítgatni való. Az utolsó simításokkal is elkészülvén 1925. december 3-án került sor az ősbemutatóra a Carnegie Hallban. A műsort Glazunov 5. szimfóniája nyitotta, aztán a párizsi konzervatoár akkori igazgatója Henri Fabau angol szvitje következett, és a szünet után szólalt meg Gershwin zongora versenye. A felfokozott várakozást tomboló siker követte, a szerző brilliánsan zongorázott, már az első percekben mindenki tudta, Gershwin népszerűségének attól a pillanattól hazájában nincs párja. Azóta sem csitul a Damros szavaival hamisítatlan jazz zongora verseny sikere, a hangszer művészeinek sokasága vállalkozik előadására. Most a második tételtől kapcsolódunk bele hallgatásába, amelyről megint csak az őrbemutató karmesterét, Walter Damrost citálom. Szerinte a déli államokban eltöltött nyári éjszakák hangulatát idézi fel, hogy azután a finálé remek tüzijátékával záruljon. Ezúttal a Savaria Szimfonikus Zenekar koncert felvételéről halljuk Tomás Kornél vezényletével. A szólót az Ezer szállal Szombathelyhez és a Savaria szimfonikusokhoz kötődő, de már határainkon túl is ismert fiatal zongora művész Kis Márton játssza a Bartók teremben 2020. január 17-én rögzített hangversenyen.

0: A zenekari műhely az F-dur zongora versennyel véget ért. George Gershwin műveiből közvetítettünk halálának évfordulója alkalmából, magyar zenekarok koncertfelvételeiből. A sorozat szerkesztője Magyar Kornél.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Ma 18 órától tüntetés tart a Fidesz a Sándor palotánál Magyar Péter kormánya alaptörvény 17. módosítási tervei ellen. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten nyújtotta be a javaslatot a parlamentnek. A Tisza tervei szerint a javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A Stop önkény elnevezésű rendezvényen felszólal többek között Áder János volt köztársasági elnök, Havasi Bertalan Fidesz sajtófőnök és Szűcs Gábor az ellenzéki párt országgyűlési képviselője is. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül azonban, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. Az alkotmányos szabályok nyílt átlépésére nem épülhet alkotmányos demokrácia, írta a Sándor Palota a módosítás további részeivel kapcsolatban. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. A kormányszóvivő közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak költségeik 40%-át tudják fedezni saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Köböl Anita arról beszélt, hogy a kormány szerdán arról döntött, hogy 2027. augusztusáig meghosszabbítja-e az e-beutalók kötelező alkalmazásához kapcsolódó szankciók bevezetésének díját, vagyis egy év türelmi időt ad. Megjegyezte, ezt a kormányzati döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita elmondta, Magyarország az uniós pénzekhez kapcsolódó jogállamisági eljárásban vállalta az ARAG informatikai eszköz teljes körű és kötelező alkalmazását. Ez egy kockázatkezelő eszköz, amely az uniós támogatásokhoz kapcsolódóan segíti a visszaélési, összeférhetetlenségi és korrupciós kockázatok azonosítását. Magyar Éva arról beszélt, hogy a kormány döntött a Right to Repair, azaz a javításhoz való jogra vonatkozó új uniós szabályozás bevezetéséről. Kifejtette, a szabályozást az Európai Unióban egységesen 2026. július 31-től kell alkalmazni. Elmondta, megújul a kamarai választás rendje, szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat, megteremtik a miniszteri törvényességi felügyeletet, és megszüntetik a kamarai dolgozók díjazását. A kormány szóvivők beszámoltak a tisztítótűz művelet keretében végzett újabb 5 vizsgálatról is. Az Útinform hírei következnek. Ma is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi csomópont és Tata, valamint Óbarok és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Inárcs és Újhartyán között a korábbi baleseti sávzárás véget ért, a 40-es kilométertől a torlódás már feloszlóban van. Távolabb Kecskemét térségében a 72-es és a 74-es kilométer között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sávot lezárták, a kialakult dugó meghaladta a 3 kilométert. Két kamion ütközött össze szintén a határ felé vezető oldalon, a Balástya csomópont után a 150-es kilométernél, ahol a külső sávot foglalják el a sérült járművek. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős, napos időre számíthatunk, az északi, északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Híradással legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhét óra 5 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: A gyömrői gyilkosságok egyházi áldozatairól beszélgetünk. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. 1945 tavaszán történnek a gyömrői gyilkosságok. Egy kicsit nézzük meg tágabban, hogy ez a település, Gyömrő és a környéken bekövetkezett ügyek, eljárások, ezek mit is jelentenek, mi is történt itt 1945. februárja és áprilisa között a szovjet megszállás időszakában, és kik azok, akiket ez az ügysorozat érint.
4: Hogyha a gyömrői gyilkosságokról beszélünk, akkor a gyömrői járás településeiről kell megemlékeznünk, ahol 1945. február, illetve hát április, valójában szeptember között elkövetett gyilkosságokról van szó. A szovjet hadsereg árnyékában egy a hatalmat önkényesen magához ragadó, tulajdonképpen egy kommunista bűnözői csoport által elkövetett módszeres gyilkosságokról kell megemlékeznünk. 21 azonosított áldozatról tudunk, azonban a valóságban valószínűleg sokkal több áldozat lehet. Azt is ki kell domborítani, hogy nagyon sok holttest nem került elő, tehát tulajdonképpen 21 azonosított áldozatról tudunk. Az egyházi áldozatok között meg kell emlékezni Miklapál Ecseri plébánosról, illetve Csaba Gyuláról, aki Péteri község evangélikus lelkésze volt, de a kiiktatandók között szerepelhetett még Prauze József gyömrői plébános, illetve Cser József segédlelkész, akit az eltűnt Mikla Pál helyettesítésével bíztak meg. De tulajdonképpen mi is történt? 1944. november 2-án érkezik meg a járásba a kiürítési parancs. Ezt egyébként a járás településein a legtöbb köztisztviselő szabotálja, tehát nem települnek ki ugye a nyilasokkal, illetve a német csapatokkal. 44. november és december környékén a járásban komoly harcok folynak, majd hát nyilván ugye, ahogy a szovjet hadsereg bevonul a járás területére, hadműveleti területté nyilvánítják magát a járást, a szovjet csapatok megszállják a járás községeit, illetve hát tulajdonképpen a lakosságot is felhasználják ugye a hadműveleteknek a sikeres folytatására, gondolok arra, hogy lövészárokásás, lőszerszállítás, tehát tulajdonképpen a lakosságot is kihajtják, illetve igénybe veszik a szovjet csapatok. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy Gyömrő városánál húzódott a Budapestet keletről védő Attila vonalnak az első állásrendszere, ezért olyan fontos, illetve ezért olyan heves harcok folytak itt a községbe. A harcok alatt ugye a bizonytalanság hónapjai mutatkoznak ugye a lakosság életébe, illetve nagyon fontos az, hogy ugye a régi, úgymond nyilas közigazgatás már nem, a debreceni ugye ideiglenes kormány hatája még nem képes ugye a rend fenntartására, és így tulajdonképpen a szovjetekre hárul a rendnek a fenntartása.
3: Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy a szovjetekre hárul a közigazgatásnak a fenntartása? Van ennek valami fajta távolabbi megfogalmazása, útmutatása, vagy itt helyben az ide érkező és helyben tevékenykedő szovjet katonai egységek vezetői azok, akik kézbe veszik a dolgokat? Mit lehet tudni a szovjet gyakorlatról, a szovjet metódusról?
4: A szovjet metódust, a gyakorlatban véghez vitt hadműveleteket Mihály Nikolajevics Tuhacseszki dolgozta ki még az 1930-as években. Ugye ő volt az, aki kidolgozta ugye azt a tételt, ami ugye a szovjet csapatoknak egy elfoglalt területen viselkedniük kell. Az ő felfogásában az első lépés az igazán az erőszaknak az akadálytalan biztosítása volt. Ő ugye azt mondta, hogy az ellenség haderejének a megsemmisítése után következik a következő lépés, amely az erőszaknak az akadálytalan biztosítása volt. Miután az ellenség hadseregét szétverték, az utolsó emberig meg kell semmisíteni az ellenség haderejét, illetve a visszamaradó csapatokat, az esetleges partizán alakulatokat. Miután ez megtörténik, nem fejeződik be a háború, ez tulajdonképpen csak megteremti a feltételeit az erőszaknak az akadálytalan gyakorlására. hiszen ő kimondta azt, hogy minden általunk bevett terület, ennek az elfoglalása után az a terület már szovjet területnek minősül, amelyen megvalósítjuk a munkásoknak, illetve a parasztoknak a hatalmát, és miután ez megtörténik, a háború bázisát ki kell teljesen szélesíteni. Ez ugye azt jelentette, hogy a éppen fennálló közigazgatást az utolsó szál emberig le kell bontani, és miután egy terület már szovjet területnek minősül, így azokat az embereket, akik esetleg a régi közigazgatásnak a visszaállítására törekednének, ezeket az embereket blokkolni kell. Ezek ellen a belügyi, az NKVD alakulatok, illetve a szovjet katonai elhárítók, a SMERS alakulatainak nagy feladatok fognak jutni. Emellett nyilván nem csak a szovjet hadseregről kell beszélnünk, hanem nyilván a szovjet hadsereggel együtt érkező, ha úgy lehet mondani, akkor ilyen lumpen nyerészkedő kommunista elemek, akik segítik a szovjet csapatokat abban, hogy kik azok, akiket blokkolni, illetve kiirtani kell. És ha belegondolunk, akkor igazából ez történik a gyömrői járásban. Itt a szovjet csapatokkal együtt érkeznek volt munkaszolgálatosok, illetve leszakadó, a szovjetekhez átállt nyilas személyek is, illetve hát különböző nyerészkedő alvilági figurák is csatlakoznak, valamint előbújnak nyilván ugye az illegális kommunista pártnak a tagjai, illetve az egykori 1919-es volt tanácsköztársaság alatti vörös katonák, illetve direktóriumi tagok. És ugye az előbb ismertetett elvek alapján megindul ugye a közigazgatásnak az újjászervezése. A közigazgatásba, illetve a rendőri, az ilyen kialakuló rendőri, rendfenntartó szervekbe ezek a bűnözői elemek beáramolnak, és igazániból ők fogják fönntartani a gyömrői járás területein, illetve a településein a rendet. Nyilván így a rendőri, illetve a fegyveres szervezeteket a kezükben tartják. A szovjet igényeket rögtön elkezdik kiszolgálni, a lakosságot kihajtják aktamentesítésre, lövészárok ásásra, illetve közmunkára kirendelik. Sokszor egyébként a dokumentumokból kiderül, hogy erre a szovjet csapatok nem kérték föl ezeket az embereket, ők maguktól kezdték el ezekre a feladatokra a polgári civil lakosságot alkalmazni. Na most annyira messzire mennek ezek a figurák, hogy maga a szovjet 313. lövészhadosztálynak a komisszárja, Steinmetz Miklós kapitány is jelzéseket próbál küldeni Rákosinak. Steinmetz úgy gondolja, hogy aki egyébként hát nyilván a Szovjetunióból tér haza, egy szovjet politikai tiszt, mégis azt mondja, hogy ezek az emberek túl baloldaliak, és hát nyilván ugye a Steinmetz előtt áll ugye az a szovjet direktíva is, hogy igazániból itt nem rögtön a hatalom erőszakos átvételére kell törekedni, hanem tulajdonképpen egy átmeneti idő után kell a hatalmat megragadni. Ezek a figurák azonban hát túl baloldaliaknak minősülnek még Steinmetznek a szemében is. Azt mondja, hogy önkényeskednek, és inkább ártanak az ügynek, mint az ügyet szolgálnak. Azonban mégis ugye az történik, hogy a 49. gárda hadosztálynak a politrukja jóvá hagyja ezeket az embereknek a működését. Steinmetz egy levelet is ír Rákosinak, ugye azt tudjuk, hogy Steinmetz ugye később parlamenterként hal meg Budapest ostromában, ugye a német csapatokhoz küldik parlamenterként. Nagyon sokan egyébként azt mondják, hogy esetleg ez egy nyilván egy ilyen fun fact, hogy Steinmetz halálát is ezek a gyömrői figurák okozták, azonban én nem értek ezzel egyet. Steinmetznek a halála valószínűleg úgy következett be, hogy a gépkocsi egy aknára futott, és a légnyomás ölte meg, tehát ennyire messzire nem nyúlt el a gyömrőjeknek a keze. Azonban azt mondják, hogy Steinmetz Miklósnak a zsebében volt egy levél, amiben már Rákosi Mátyásnak jelzést küldött, hogy tulajdonképpen itt a gyömrői járás területén nagy bajok lesznek még.
3: Hogyan viszonyulnak a helyi kommunista sejtek, szervek, csoportok, gyömrő és a járás területén, és az ő szerepük miben nyilvánul meg?
4: Az ő szerepük abban nyilvánul meg, hogy a pillanatnyi kis hatalmukat próbálják körülbástyázni. Ahogy mondtam, ezek ilyen viszonylag alvilági figuráknak számítanak, nagyon összetartóak. Azonban beszélnünk kell ugye arról, hogy ugye a Magyar Kommunista Párt is egy óvatos taktikát folytatott. Ahogy itt Steinmetznél is említettem, ők is tudják, hogy nem pártolják a gyors hatalom átvételt, hanem elvben nyilván a szovjet metódust valamelyest figyelmen kívül hagyva, a közigazgatást meg kell hagyni, hiszen ilyen hatalmas számú közszolgát nem tudnak előállítani. Egy átmeneti időszakban gondolkozik a párt, ugye azt a bizonyos demokratikus látszatot igyekeznek fenntartani, hiszen ők úgy gondolják, hogy majd a döntés kikényszerítésére amúgy is ugye itt lesz a szovjet hadsereg. Azonban ugye kulcskérdésnek tartják ugye ők is azt, hogy a rendőrség, a polgárőrség, a nemzetőrség, vagyis a helyi fegyveres szervezeteket a saját embereik irányíthassák, és ez a gyömrői járás területén is így lesz, hiszen hogyha megnézzük a járás területén, talán egy-két nem kommunista párthoz kapcsolódó rendőr tartja fent a rendet, de ezeket, akik kisgazdák, illetve a szociáldemokrata párthoz húznak, ezeket nagyon hamar eltávolítják majd a járás területén. Nagyon fontos ugye azt is kiemelni, hogy az egyéb pártoknak a szervezkedési, vagy hát pártszervezési kísérleteit, ezeket nagyon gyorsan letöri ez a helyi galeri, hiszen azt mondják, hogy tulajdonképpen itt reakció van, illetve fasiszta szervezkedés indul be. Nagyon sokszor egyébként az történik, hogy amikor mondjuk a kisgazdapárt párgyűlést akar tartani, akkor fasiszta szervezkedés címén szólnak a szovjeteknek, és a szovjet katonák, illetve elhárítók letartóztatják az egyéb párthoz tartozó személyeket. Illetve az is előfordult, amikor például egy másik területnek a kommunista vezetéséhez fordulnak, hogy kiérkezik egy másik fegyveres alakulat, megpróbálja leszerelni a gyömrőieket, elmondják, hogy ők XY szovjet őrnagynak az emberei, tőle vannak menleveleik, a gyömrőiek pedig azt mondják, hogy nekik is van egy szovjet őrnagyuk, de nekik nagyobb őrnagyuk van, ezzel ugye azt próbálják mutatni, hogy tulajdonképpen ők inkább a szovjet kémelhárításhoz, illetve a szovjet belügyi szervekhez vannak bekötve, és így tulajdonképpen a hatalmukat meg tudják tartani a gyömrői járás területén. Az is előfordul, hogy például Tápi Jósű jegyzője mellett, a kivégzett Móri István mellett kiáll az egész község, például a helyi MKP tag is, Bugyi József is amellett kardoskodik, hogy Mórit meg kell tartani, mint jegyző. Ebben az esetben ugye az történik, hogy a gyömrőiek feljelentik Bugyi Józsefet, és még Bugyit fogják eltávolítani a pártból, illetve kirúgni a pártból.
3: Itt ugye egy gyilkosság sorozatról beszélünk, több mint 20 gyilkosságra kerül sor. Mi van ennek a hátterében, illetve mik lehetnek a gyilkosságoknak az indítékai?
4: Az indítékok között hát egyrészt ugye, és talán az első sorban kell megemlíteni, hogy a megszerzett hatalomnak a féltése, hiszen hogyha a régi közigazgatás, az úgymond régi közigazgatás visszaáll, akkor ez az új gyömrői elit számunk érhetővé válik. Nagyon fontos az, hogy az ideiglenes nemzeti kormány rendeletet ad ki, hogy az elmenekült tisztségviselők kötelesek visszatérni, a közigazgatást minden áron be kell indítani, sőt, ugye a visszatérő közigazgatásnak a tagjait, illetve köztisztviselőket, ezeket segíteni is kell, hogy visszatérjenek. Sőt, a szovjeteket is felkérik arra, hogy az elmenekült tisztségviselőket segítsék vissza a volt szolgálati helyükre. Nyilván, hogyha itt is visszatérnek az elmenekült tisztségviselők, akkor az új rendre nem igazán lesz szükség. Ugye vagyoni indítékok is vannak, hiszen az áldozatok között tehetős emberek is vannak. Itt például Soponyai Gyurára kell gondolni, aki Gyömrőn egy egész jól menő éttermet vitt. Őt nyilván azért végzik, illetve azért is végzik ki, hiszen az éttermét már lefoglalták, minden vagyonát lefoglalták, és amikor Soponyai hazamegy, hogy hát szeretné a jogos tulajdonát visszaigényelni, egész egyszerűen kikísérik a tópartra és agyonlövik. Aztán a bosszúállás is benne lehet az indítékok között, hiszen ugye a korábbi személyi ellentéteket nyilván egy háború után, illetve egy háborús időszakban nagyon gyakran ugye büntetlenül lehetett fegyveresen rendezni. Benne van az önkényeskedés, hiszen egy idő után már a gyilkosságok olyan mérben történnek, hogy nagyon sok a szem, illetve a fültanú, illetve nagyon sok áldozatról például a gyilkosoknak az elejtett megjegyzéseiből lehet következtetni, illetve időnként ugye porszemek is kerülnek a gépezetbe, itt például Gróf Révai Józsefre gondolok, aki Rákosinak a menlevelével tér vissza ugye a gyömrői járásba, hogy a gyömrői járásbeli birtokairól élelmiszert vigyen föl Budapestre. Itt ugye a Révairól azt kell tudni, hogy hát amellett, hogy nyilván a Pázmány Péter Tudományegyetem filozófia tanára volt, válogatott sportember, egész jó kapcsolatokkal rendelkezett a Magyar Kommunista Párthoz. Elég, hogyha annyit mondok, hogy a mennyasszonya az Andrics Erzsébetnek a húga volt. Ugye Réva is lemegy Gyömrőre Rákosinak a mellevei lévélés támogatásával, mégis ugye őt is igazániból főbelövik itt a járás területén. Az Andics család is elkezdi ugye Révait keresni, és így is fény derül ugye ezekre a gyilkosságokra. Az indítékok között lehetségesek ideológiai indítékok. Egyrészt ugye a szovjetek felé egy megfelelési kényszer, hogy a szovjeteket mindenben megpróbálják szolgai módon kiszolgálni. Aztán ugye meg kell említeni, hogy a kommunisták, illetve a Horthy korszak falusi elitje közötti surlódásokat, az áldozatok között nagyon sok a tisztségviselő, ugye az egyháziak, illetve ugye a birtokosok közül is többen kerülnek ki az áldozatok között. Aztán ugye az ideológiai indíték még ugye az egyház és vallás ellenesség, ezt ugye nyilván itt a kommunista egyház, illetve vallás ellenességről nem kell sokáig időznünk ennél a témánál. Osztályellentétek, illetve úrgyűlölet is felmerülhet. Azonban nagyon fontos kiemelni, hogy a tetesek többsége az nem szegény, illetve nem lumpen proletár elem, hanem a tetesek nagy része egyébként maga is iparos. Ezt valamelyest akár el is vethetjük. Felmerülhet ugye, hogy bosszú 1919-ért, azonban itt egy bökkenő van, hogy az áldozatoknak a többsége még nem volt olyan érett korban 1919-ben, hogy bármit tehetett. Itt kivételt képez majd Mikla Pál atya, akit 19-ben az ő cselekedeteiért később 42-ben nemzetvédelmi kereszttel tüntetnek ki. Aztán az indítékok között lehetséges az, hogy volt munkaszolgálatosoknak a megtorlása. Ezt néhány tettes esetében igazolni lehet, hogy családtagjaikat deportálták, illetve az áldozatok az ő szerepüket tekintve a vészkorszakban az ő szerepük marginális volt, illetve nagyon sok áldozatnál éppen az, hogy szabotálták, illetve szabotálni próbálták, sőt volt olyan áldozat, aki tevőlegesen részt vett ugye az embermentésben is. Tehát tulajdonképpen ezt se lehet teljes egészében ráhúzni a gyilkosság indítékai közé. Aztán itt van az átöltözésnek a kérdése. Az elkövetők közül három lehetséges elkövetőnél szóba jöhet, hogy a nyilas pártnak a pártszolgálatosai voltak, és ezzel az átöltözés, illetve ezekkel a gyilkosságokkal próbálták a korábbi tetteiket lepezni.
3: Hogyha gyilkosságokról beszélünk, akkor alapvetően az emberi élet kioltásáról van szó, de nyilván van ennek egy sajátságos módszere, brutalitása, bestialitása. Nézzük meg, hogy ez hogy nézett ki a gyömrői gyilkosságok esetében a mindennapokban, a valóságban, mik voltak a gyilkosoknak a módszerei?
4: A munkamódszer, hogyha lehet így fogalmazni, akkor ilyen látszatnak a fenntartása volt. Ezzel kezdődik majdnem mindegyik áldozatnak a története, hogy az áldozatokat bekísérik a gyömrői főszolgabírói hivatalba, a háborúlati tevékenységük igazolása, illetve kihallgatás címszó alatt, majd a főszolgabírói hivatal pincébe zárják őket, egyeseket megkínoznak, aztán hirtelen fasiszta tevékenységgel kezdik el ezeket a személyeket vádolni. Az áldozatokat bestiálisan vallatják, illetve megkínozzák. Itt például ugye elég megemlíteni Acél Károlyt, akit úgy próbálnak később lepapírozni, hogy Acél Károly a börtönben a vizsgálat alatt öngyilkos lett. A jegyzőkönyvekben leírják azt, hogy a törött szemüvegével fölvágja a csukló ereit, majd amikor később Acélnak a holttestét exhumálják, akkor hát ugye az öngyilkosságnak a ténye az nem áll meg. Bestiálisan megkínozták Acél Károlyt, levágták a nemi szervét, és tulajdonképpen ennek az ervérzésében hunyt el, tehát nem áll az öngyilkosságnak a ténye. a vallatások, illetve a kínzások mellett nagyon sok áldozatnál egész egyszerűen előkerül az, hogy kirendelik kényszermunkára, ameddig lehet ezeket az embereket kényszermunkán dolgoztatják. A legalantosabb munkákat kell elképzelni, a lövészárokásás, aknaszedés, ugye a veszélyessége is benne van, hogy akár az életüket is ki lehet oltani. Miután már nem lehet őket használni semmire, akkor ezeket a személyeket legyilkolják. Kezdetben ugye törekednek arra, hogy a gyilkosság az éjlepje alatt történjenek, aztán később már fényes nappal is történnek gyilkosságok, ezt majd később látni fogjuk, hogy akár szemtanúk előtt is gyilkolnak, itt nyilván ugye a félelemkeltés is benne van, a lakosság teljes félelemben tartása is szóba kerül. Volt, akit egyébként a kínzások után szabadon engednek, majd a hazaúton meglepve mészárolják le a földeken, félreeső helyeken. Egy idő után fontos ugye lepapírozni ezeket az eltűnéseket. A lepapírozás alatt azt kell érteni, hogy nagyon sokszor azt mondják, hogy az eltűnt személyeket egyébként internálták, vagy éppen átadták a szovjet hadseregnek, esetleg kiállítanak szabaduló levelet, és a szabaduló levelet lobogtatják az áldozatokat kutató rokonok előtt. Az aggódó családokat természetesen ugye ezekkel a lepapírozott dolgokkal igyekeznek félrevezetni, illetve ugye az is előfordul, hogy egyes családtagoknak azt mondták, hogy egész egyszerűen a rokonuk megszökött, vagy a szovjetek ismeretlen helyre vitték el. Illetve nagyon fontos momentum még ugye a munkamódszerben az, hogy az áldozatokat septében hantolják el, illetve hogy kifosztják ugye még ezeket az áldozatokat. Nagyon sok szemtől arról tett tanúságot, hogy ismerős ruhadarabok tűnnek föl a járás területén. Például egy ismerős bőrkabát föltűnik, az asszony látja a férje bőrkabátját az egyik gyilkoson, illetve hasonló módszerek voltak. A hivatalos vizsgálatokat igyekeznek ugye eltussolni, illetve az is nyomon követhető a dokumentumokban, hogy a felettes szerveket szándékosan igyekeznek félrevezetni. Azt mondják, hogy a keresett személyt kihallgatták, elengedték, megszöktek, esetleg a szovjeteknél kell érdeklődni. Ugye itt is megemlíthetjük ugye Acél Károlyt, hogy hát tulajdonképp azt, hogy Acél Károly öngyilkos lett, tehát nekik semmi közük nincs a halálához. A rokonok, illetve az ismerősöket is igyekeznek megfélemlíteni. Nagyon sok hozzátartozó arról nyilatkozott a későbbiek folyamán, hogy tulajdonképpen azzal fenyegették meg őket, hogy amennyiben kutakodnak a szeretteik felett, akkor ők is hasonló sorsra jutnak. Aztán nem csak a rokonokat igyekeznek megfélemlíteni, hanem amikor beindul a hivatalos vizsgálat, akkor hatósági személyeket is, tehát például a vizsgálóbírót, illetve a törvényszéki orvostan szakértőt is halálosan megfenyegetik, illetve a törvényszéki orvos is elmondja, hogy igazán Budapestről neki egy testőrt kellett kirendelni, hogy egyáltalán a munkáját el tudja végezni, mert gyanús fegyveres tagok ulálkodtak állandóan körülötte, és nem érezte magát biztonságban a vizsgálatok alatt. Alkalmattán ugye a pártot is igénybe veszik, valamint ugye a szovjeteket is sokszor hát ilyen takaróként húzzák maguk elé, hogy a felelősséget magukról elháríthassák. A kutatások során egyébként 21 azonosított áldozatról tudunk, azonban egyes források sokkal több áldozatról beszélnek. Sajnos ugye a vizsgálati iratok, ezek mind a mai napig nem kerültek elő, ilyenről pontosabbat nem tudunk mind a mai napig mondani.
3: Mai műsorunkban a gyömrői gyilkosságok és az azban lévő egyházi személyeket érintő eljárások hátteréről beszélgettünk. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.
2: Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
6: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
7: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra 30 perc. Következik a Kerengő. Külpolitikai beszélgetések.
8: 250. születésnapját ünnepelte július 4-én az Amerikai Egyesült Államok. 1776-ban ezen a napon írták alá az alapító atyák a függetlenségi nyilatkozatot. Miért pont akkor és mi állt benne? 14. Leó pápa ebből az alkalomból átvehette az amerikai szabadság érdemérmet. A pápa köszöntő levelében és beszédében is kifejtette, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek továbbvitelén. Hogyan ünnepeltek ma az amerikaiak, és mennyire sikerül ma együtt dolgozni a pápa által is felidézett eszmékért? Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Posgai Nóra vagyok. Vendégem Lévai Dániel politológus, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, akit ezúttal történészi minőségében is köszöntök a stúdióban. Szervusz, Dani!
9: Szervusz, Nóra! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
8: Na hát azért is kértelek téged, hogy beszéljünk az amerikai nagy születésnapról, mert te történész is vagy, és szeretném egy kicsit fölidézni. Mi magyarok azért viszonylag keveset tudunk arról, hogy mi is történt itt pontosan. Tehát aki nem ezzel a témával foglalkozik, egy kicsit olyan ködös ez az egész függetlenségi nyilatkozat, utána a háborúk, látunk róla filmeket, ilyesmit, de hogy igazából nem tudunk róla sokat. Idézzük ezt föl, kérlek, és utána beszélnénk arról, hogy a jelenben hogyan élték meg ezt az amerikaiak, ahol mennyire megosztottak az emlékezet politikában akár. Tehát először is a történelem. Miért pont akkor akartak függetlenek lenni az amerikaiak?
9: Ez a folyamatnak egyfajta betetőzése volt annak a konfliktusnak, ami az angol észak-amerikai gyarmatok versus a brit korona között volt. Ugyanis a brit gyarmatbirodalomban a leggazdagabb, legfejlettebb területek azok Észak-Amerikában voltak, és történt egy 7 éves háború itt az észak-amerikai kontinensen is, és ez óriási adósságot okozott Nagy-Britanniának. Ezt az adósságot viszont finanszírozni kellett valahogyan, és ahogy a brit birodalom nézte a lehetőségeit, hát adta magát természetesen az, hogy a 13 észak-amerikai angol gyarmaton keresztül lehet finanszírozni ezt az adósságtömeget. A problémát azonban az okozta, hogy ez egy rendkívül művelt középosztály társadalom volt már akkor is, tehát ők magukra úgy tekintettek, mint teljes jogú angol polgárokra, akik élvezik a korszak legnagyobb alkotmányos berendezkedésének a vívmányait. Hiszen ha megnézzük a korszakot itt az európai monarchiák közül, ugye az angol alkotmányos monarchia, az tényleg egy unikális politikai rendszer volt a korszakban, míg Európa többi országában éppen az abszolutizmust építik ki, vagy felvilágosult abszolutizmussal próbálnak hatalmat gyakorolni. Ezzel szemben Angliában ugye működik a parlament, választások vannak, szűk a választójog, de mégis teljesen eltérő politikai berendezkedés. Viszont itt az angol gyarmatok esetében ott gyarmatlakóként kezelték őket, a korona alatt valóiként. Párhuzamosan azonban helyi önkormányzatiságot kaptak, tehát azt a politikai kultúrát, meg a politikai tapasztalatokat, azokat szépen gyarapították a gyarmatlakók, és amikor bekövetkeznek ezek az adók kivetése bélyek törvényen keresztül, vagy a brit kelet-indiai társaságnak monopóliumot biztosítanak a tea eladásokra és beszerzésekre, az már sérti az egyre erősebb angol gyarmati polgárságnak a gazdasági érdekeit is. Ráadásul olyan korlátozásokat is bevezetnek, hogy az Eppelecs-hegységen túl nem mehetnek tovább a telepesek, hiszen Anglia nem akar egy újabb konfliktust vállalni a helyi őslakós indiánokkal, akik esetleg egy újabb háborút eredményeznének, ami újabb költséget jelentene a brit koronának. Ráadásul ez a polgári világ itt Észak-Amerikában már magától értetődőnek tekinti, hogy egy olyan kormányzat működhet csak, ami bírja ugye a kormányzottaknak a legitimációját. Tehát a hatalom az alapvetően néptől ered, egy népszuverenitási gondolat jelenik meg. Ráadásul ott volt az is, hogy ez egy protestáns közösség. Kvékerek, puritánok alkotják, rendkívül fontos a vallásos közösségeknek a szerepe, és itt is ugye a reformáció hatása a zsarnokölés elméletétől kezdve át, az, hogy az óvilágra bűnös területként tekintenek, míg saját magukra pedig egy új kezdetként megvalósíthatják ugye a Biblia értelmeben tökéletes államokat, a csodálatos várost a hegyen, amelyik adott egy kivételességet, és ez egyébként megalapozta az Egyesült Államoknak a kivételesség tudatát. És itt igazából 1763 a 7 éves háború lezárásától 1770-ig fokozódnak a problémák. Majd ez megnyilvánul abban is, hogy a brit katonaságot el kell szállásolni a gyarmati városokban, és ahol megjelennek a katonák, ott óhatatlanul összeütközések történtek a civil lakossággal, ez például a bostoni mészárláshoz, vagy bostoni sortűzhöz vezetett, ami megalapozta azt, hogy itt jogsérelemi sorozat veszi kezdetét, a korona nem tartja be, nem garantálja az alapvető szabadságjogokat a gyarmati lakosoknak. És közben pedig elkezdődik a különböző közösségek megszervezése, akik már elkezdik propagálni azt, hogy például nincs adózás képviselet nélkül. Követségeket menesztenek az angol kormány felé, az angol parlamenthez fogalmaznak meg nyilatkozatokat, és azt várják el, hogy a gyarmatok is képviseltetve legyenek a brit törvényhozásba. Ez nem történik meg, és 1775-re lényegében egy fegyveres konfliktus alakul ki a gyarmati milicisták és a helyi brit helyőrség között. És akkor ráadásul Nagy-Britannia észlelve a konfliktust, ugye német zsoldosokat is bevon a területre, tehát ez ad egy ilyen önmeghatározás identitás képzést, hát hogy mégis a brit uralkodó idegeneket hív az angol gyarmati
8: saját, fia ellen.
9: Igen. És itt egyébként az az érdekes, hogy végig hangsúlyozzák, ugye két tábor alakul ki a gyarmati lakosság körében, az egyik a patrióták, akik a függetlenségért kezdenek el ágálni, míg a lojalisták pedig ugye a brit korona hű alattvalóként azonosítják magukat, és a patrióták lesznek azok, akik ugye megszervezik az Amerikai Egyesült Államokat, és az ő gondolataik, a felvilágosodás állam elméleteiből eredező gondolatai jelennek meg a függetlenségi nyilatkozatba 1776-ban.
8: Idézzük fel csak néhány mondatban a függetlenségi nyilatkozatnak a főbb eszméit.
9: Elidegeníthetetlen szabadságjogok, népképviselet, és hát a boldogságra való törekvés kimondása. Tehát egy olyan államberendezkedés kell, amit a polgárai szabadon tudnak afelé törekedni, hogy minél nagyobb jólétben legyenek. Tehát, hogy itt olyan mai evidenciák lettek kimondva, ami megalapozta mindmáig a történelmünket. Hiszen ezért szokták azt mondani, hogy a francia forradalomnak az előzménye nem csak az, hogy eladósodott a francia királyság, hanem maga az Amerikai Egyesült Államok létrejötte, hiszen az volt az első olyan gyakorlati megnyilvánulása a felvilágosodásnak, ami deklarált bizonyos elveket. És ezek között ugye maga az, hogy a szabadságjogok így kilettek mondva, az nem csak abból a szempontból különleges, hogy ezt már ugye maga az angol állam képviseli ebbe a korszakba, hanem az, hogy ezt meg kell védelmezni, és ha ezt megsértik, akkor jogos a lázadás vele szembe. Tehát, hogy ez adott egy olyan alapot, legitimációs alapot, ami ugye megkérdőjelezte egyébként onnantól kezdve az összes abszolút monarchiának a létjogosultságát.
8: A függetlenségi nyilatkozat úgy ment át utána, mint kés a vajban, vagy pedig parázsviták során alakult ki. Nem is írta alá mindenki a honatyák közül.
9: Igen, tehát ez egy rendkívüli konfliktusos, parázsvitákkal tűzdelt időszak volt Pennsylvániában, ugye ott a törvényhozási, most függetlenségi teremként nevezték át az épületet, de hogy ott alapvetően azt kellett eldönteni, hogy maradnak a brit gyarmatbirodalom rendszerében, vagy leválnak, és szövetséget költ a 13 angol gyarmat egymással, konfederációt hoznak létre, és úgy szállnak szembe Nagy-Britanniával. Ráadásul az egész függetlenségi háború az nem egy angol belügy volt, hanem egy nagyon komoly geopolitikai küzdelem volt a hagyományos európai nagyhatalmak között. Ugyanis még ez az időszak, ez még pont a Pax Britannica előtt van, tehát itt még megy a küzdelem a francia és az angolok között, hogy ki lesz az európai nagyhatalmak közül az a vezető, aki első helyet bitorolja. És hát ugye a 7 éves háborúban a franciák vereséget szenvedtek, és 16. Lajos nagy örömmel fordult a konfliktus felé, és azt szerette látni, hogy érdemese támogatni a patrióták küzdelmét, és ahogy ugye a második kontinentális kongresszus, ahogy kimondja a függetlenségi nyilatkozatot, ott önálló állam lett, hát akkor megkezdődött a hivatalos tárgyalás a szövetségkötésről. És a rákövetkező évben azért alakítanak győzelmeket, az amerikai milicisták plusz a kontinentális hadsereg, így a franciák is egyre nagyobb támogatást biztosítanak.
8: A franciák, ők a függetlenséget támogatták az angol koronával szemben, ugye?
9: Inkább meg akarták gyengíteni az angol gyarmatbirodalmat. Tehát, hogy igen, természetesen támogatták az Egyesült Államok függetlenségét, de abból a célból, hogy gyengítsék ezzel az angol pozíciókat globálisan.
8: Nyilván ez azért érdekes vagy jópofa, hogy a napokban hallottam pont az évforduló kapcsán a franciáknál, a francia konzervatív televízióban egy történész beszélt erről az eseményről, és hogy tulajdonképpen szinte csak arról beszélt, hogy igazából az egészet az amerikaiak a franciáknak köszönhetik, mert annyi francia harcolt ott, és olyan sok támogatást küldtek, és hogy francia vér árán lettek szabadok, és hogy nem a szabadságszobor volt az első, amit ők ajándékoztak, hanem a francia vér.
9: Az ágyukat, a muskétákat, a katonai viseletet, biztosították a pénzügyi támogatást. Egyébként egy olyan európai támogatási rendszer jött létre az amerikaiaknak, hogy a hollandok adták a pénzt, a spanyolok, a franciák pedig katonákat, lőszert, élelmiszert, egyéb hiteleket, biztosítottak puskaport.
8: Akkor ez tényleg jelentős volt.
9: Jelentős nemzetközi konfliktussá terebélyesedett. És hát hol kötik meg a békét? Párizsba, 1783-ba, tehát hogy ez is demonstrálja, hogy Angliának hol kell elismernie az Egyesült Államok függetlenségét, hát hol máshol, mint Párizsba.
8: Mekkora volt akkor Amerika lakossága? Miről beszélünk, és hányan támogatták a függetlenséget?
9: 2,5 milliós lakosságról beszélünk. Ebből egyébként nagyon érdekes, hogy közel 500 000-an a brit korona mellett tették le a voksukat, tehát hogy ezért mostanában szokták mondani, hogy ez nem csak egy függetlenségi háború volt, hanem egy nagyon komoly polgárháború is. És aztán a függetlenségi háború végén ugye nagyon sokan az emigrációt választották, és hát adta magát, hogy akkor Kanada területén telepedtek le. És mennyire érdekes ugye, hogy 1812-ben, amikor kitör a háború Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között, akkor ezek a emigránsok harcolnak újra az amerikaiakkal. És egyébként ezek az amerikaiak, akik elhagyták az Egyesült Államokat, azok hozzájárulnak majd a kanadai nemzeti identitás kialakulásához is.
8: Volt-e magyar vonatkozása ennek a függetlenségi, akár harcnak, akár az előtte való előkészítésnek? Például voltak-e magyar katonák, akik ott harcoltak?
9: A magyar-amerikai kapcsolatok szempontjából itt mindenképp meg kell említeni Kovács Mihály huszár kapitánynak a történetét, aki egyszerre szolgált a porosz királyi hadseregben, a francia királyi hadseregben, és nagyon hamar, már 1776-ban felajánlja a szolgálatait Benjamin Franklinnek, hogy ő szeretne Amerikába utazni, és ott harcolni a patrióták oldalán. Ez meg is történik, és mivel nyelvi problémák vannak, ugye őt egyébként végül egy lengyel huszár parancsnok, lovassági tábornok mellé állítják, aki azzal a feladattal bízza meg, hogy a kiképzést folytassa le. Ráadásul ugye az ő nyelvi képessége az alapvetően német volt, így az angol gyarmatokon élő német lakosság körében kezdte el szervezni ezt a huszár csapatot, és 1777-ben hősi halált is hal, és mind a mai napig megemlékeznek róla. Tehát az ő személye, az kvázi a magyar-amerikai kapcsolatok kezdete, hogy már magyarok is kiemelkedő teljesítmény nyújtottak a függetlenségi háborúba.
8: Most egy rövid zene következik, és utána folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, Lévai Dániel politológussal, történésszel, a Magyar Külügyintézet kutatójával beszélgetünk az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója kapcsán, és hát azzal folytatjuk, hogy 14. Leó pápa az amerikai szabadság érdemérem átvételekor videóüzenetében felidézte, és ezzel át is kötném a jelenbe, hogy mekkora jelentőség volt az alkotmány első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadságnak. És a pápa azt mondta, hogy remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének a tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Na hát nem ezt látjuk az Egyesült Államokban ma. Nagyon-nagyon megosztott az amerikai társadalom erről, te is többször beszéltél már itt a rádiónkban is, de most a megemlékezésben, az emlékezett politikában mit jelent az, hogy valaki mondjuk republikánus vagy demokrata másképp ítélik meg az akkori eseményeket, másképp ünnepelnek most? Ebbe tudnak egységesek lenni, vagy ebbe se?
1: 2016-ban állították fel azt a kétpárti bizottságot, akik a 250. évfordulóra kellett volna úgy megszervezni az ünnepségsorozatot, hogy azt mind a két párt úgymond támogatni tudja.
0: Tíz évük volt rá,
1: de ha belegondolunk, ez a 10 év az amerikai politika egyik legpolarizáltabb időszaka, tehát olyan szintű törzsi logika vette át az irányítást az Egyesült Államokban, ami most is megnyilvánult, tényleg utcai erőszakoktól kezdve tömegtüntetésekkel át a közbeszéd állapota, tehát de általános jelenség igazából a nyugati világban, ha belegondolunk, hogy olyan szinten árokásás történik, hogy nehéz, már kvázi hidegháborús időszak van az Egyesült Államokban is. Politikai merénylete, gondoljuk Charlie Kirk meggyilkolására, tehát itt abszolút nem csak abból áll a dolog, hogy valakit letilt a Facebook, vagy nem juthat szóhoz, vagy kirúgnak valakit egy magáncégtől, mert kritizálta az amerikai elnököt, mint nagyon komoly politikai motivációjú gyilkosságok is történtek, és ebbe érkezett meg ez a 250. évforduló. Ráadásul úgy, hogy a jelenlegi amerikai elnök Donald Trump azt a célt tűzte ki magának a második ciklusára, hogy ez egy aranykor lesz, és hát az aranykor időszakában meg kell ünnepelni a 250. évfordulót. Ennek keretében egyébként már megkezdett helyreállítási, felújítási munkálatokkal a Washington DC-nek a különböző köztereit megtisztították.
0: Igen, sok kritika, meg nevetség tárgya is, ugye az a hosszú, az a tükör, az óriási medence, amit a filmekben is látunk.
1: Helynél lévő tónál történt az, hát kialakult egy olyan vicc, hogy az Egyesült Államok egy új terrorszervezettel küzd, ugye volt eddig az Al-Qaida, meg a ISIS, most meg az Al-Qaida, tehát Alga probléma, mert nem tudták kezelni, ráadásul már olyan hírek is vannak, hogy szándékos szabotás volt, tehát hogy az országos sajtó ezekre a botrányokra, a konfliktusokra hívta fel a figyelmet. Miközben egyébként a városok, települések, civil szervezetek sorra tartottak iskolák, tehát egy óriási ünnepség van, mind a mai napig is folyamatosan zajlanak.
0: Bocsánat, ez a hétköznapi amerikainak is fontos ünnep, tehát ők erre büszkék, és ezt megünneplik?
1: Itt az az érdekes, hogy itt is van egy pártos megoszlottság. Tehát például a republikánusok nagyon büszkék arra, hogy amerikai állampolgárok, a demokratáknál generációs alapon a fiatalabbak kevésbé, az idősebbek is már abba az irányba mennek, hogy hát szerintük Amerika legjobb évei már mögöttük vannak, nem előttük, tehát hogy itt a politikai megosztottság kitér a saját államuk, nemzetük megítélésére is. Ráadásul már a történelem szemléletben is nem mindegy, hogy mi a kezdődátum. Tehát már olyan kutatások vették kezdetét, amik azt mondták, hogy nem 1776-ot kell megünnepelni, nem arra kéne inkább emlékezni, amikor az első afrikai rabszolga megérkezett az angol gyarmatokra 1619-ben is, hogy innen kell nézni, hogy strukturálisan az Egyesült Államok már a gyarmati időszaktól kezdve elnyomó volt. Mások ezzel szemben azt mondják, hogy az amerikai politika az egy befejezetlen projekt, minden generáció hozzátesz valamit.
0: Egyébként a pápa is ezt mondta, hogy ma is zajlik, és hogy ma is hozzá kell tenni a szabadság építéséhez.
1: Igen, tehát meg ha belegondolunk, hát európai értelmiségiek, Ortega már megfogalmazta egyébként a tömegek lázadásában, hogy az Egyesült Államok az nagyon fiatal nemzet, tehát hogy neki még kell az a történelmi tapasztalat és mélység, hogy tudja valójában definiálni azt, hogy mit jelent amerikainak lenni, hiszen például az európai értelmiség egyébként nagyon sokszor úgy fordul az Egyesült Államokhoz, hát hogy az végül is Európa, csak hát egy ilyen kis gyermek, aki még tanulja a politikát bezzeg. Mi hát az amerikaiak meg úgy válaszolják, hogy mi vagyunk igazából a valódi európai civilizációnak a letéteményesei.
0: Az őrizői.
1: Az őrzői, hiszen itt nyilvánultak meg azok az elvek vallásszabadságtól kezdve, gondolatszabadsága, sajtószabadság, hatalmi ágak megosztása, ami valóban biztosította a szabad élet feltételeit. És ami nagyon érdekes volt, hogy még ráadásul azon a óriási hőség, az bárnyiak volt, nem csak az európaiakért, hanem az amerikaiakért is, tehát a nagy rendezvényeket nehezen tudták megtartani. Trump elnök beszédet tartott Washingtonba, ott például a Normandiai partraszállás egy veterányát köszöntötték, tehát hogy fontosak ezek az amerikai történeti csomópontok, úgymond, tehát hogy büszkék a függetlenségi háborúra, büszkék a polgárháborúban elért eredményekre, hogy sikerült maguk mögött hagyni a rabszolgaságot, a két világháborús teljesítmény, a hidegháborúra, a polgárjogi mozgalomra, a terrorizmus elleni fellépésre, és akkor utána visszatérnek a MÁB-ba, hogy már a legnagyobb probléma az, hogy ugye elveszett az önbizalom az Egyesült Államokból. Tehát a republikánusokat jelenleg irányító elit, az úgy fogja fel, hogy az amerikaiakkal most a legnagyobb probléma az, hogy a demokraták miatt, meg a különböző radikális baloldali értelmiségek miatt elveszítette az önbizalmát az Egyesült

0: bűntudata lenne Amerikának.
1: És erre jön rá maga a Trump adminisztráció kritikája, hogy már úgy keretezik ezt az elnökséget, hogy az Egyesült Államok legkorruptabb adminisztrációja, és hogy a családi vagyon növelésére szolgál az összes lépése semmi másra. Tehát, hogy itt egy nagyon pesszimista kép van. És az is érdekes, hogy az amerikai elit értelmiségben is van most egyfajta szégyenkezés, hogy hát, hogy az amerikai demokrácia kitermelte Donald Trumpot, tehát akkor ez a rendszer nem jó. Megkérdőjelezik a politikai rendszernek azt az alapját, hogy a szövetségi köztársaság hogyan épül fel, hogy például hát a szenátust azt el kéne törölni, csak a képviselőház kell. Vannak ilyen radikális hangok is. És hát jelenleg ugye egy előválasztási küzdelem zajlik az Egyesült Államokban.
0: November 5-én lesz
1: félidős választások. És ott például a demokrata párton belül, ugye van egy nagyon erős demokratikus, szocialista Amerika szervezet, hát ezek ilyen. Egyszerre van egy európai értelembe vett szociáldemokrata, de nagyon durva radikális baloldali programok is vannak. Na és ők abszolút mértékben nem úgy tekintenek az amerikai történelemre, hogy az ott elkezdődött a függetlenségi háború, hanem hogy tényleg ez, amit mindig is mondtak, ez a WASP kultúra, ez a White Anglo-Saxon protestant, tehát ez a fehér angol száz protestáns kultúra, hogy ez már nem definiálja az Egyesült Államokat.
0: Ez egy epizód az Amerika történetében, egy zárójel.
1: Igen.
0: Ne járt az időnk, de szeretném, hogyha még visszautalva arra, hogy ugye a franciák hogyan látják, hogy tulajdonképpen Amerika nekik köszönheti a függetlenséget, és ebben van is valami, ahogy elmondtad, de hogy most milyen a kapcsolat, és most Európa hogyan néz erre az ünnepségre akár?
1: Európai fősodor az ugyanúgy kritikusan szemléli azt a helyzetet, hogy mennyire megosztott most az Egyesült Államok, és azon kívül pedig ugye a legnagyobb fájó pont, hogy a mostani amerikai adminisztrációnak a hozzáállása Európához, hogy nagyobb védelmi kötelezettségeket vár el az öreg kontinenstől, a jelenlegi politikai rendszerben úgy tekintenek rá, hogy Amerika kb. Cserbe hagyja Európát. De ha visszatérünk a függetlenségi háború utáni időszakra, hogy milyen volt az Egyesült Államok és Európa viszonya, akkor azt szerintem a legjobban az foglalja össze, hogy az amerikaiak nagyon ügyesen kihasználták az európai nagyhatalmak közötti konfliktusokat, és utána magukkal foglalkoztak. Az Amerikai Egyesült Államok első elnöke, ugye George Washington, a búcsúbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy ami Európában történik, arra nem kell az Egyesült Államoknak erőfeszítéseket tennie, foglalkozzon magával, mert csak baj lesz, hogyha az Egyesült Államok állandó szövetséget köt valamelyik európai hatalommal. És ez egy gyakorlati politikai bölcsesség volt, hiszen az Amerikai Egyesült Államok és a Francia Királyság között létrejött szövetséget felhasználva akart egyébként már a születő francia köztársaság ugye bevonni az amerikaiakat a francia forradalmi háborúkba. És ugye az Amerikai Egyesült Államok nem akart ebbe a konfliktus beválni, hiszen a függetlenség után egyébként a legnagyobb kereskedelmi partnere volt anyaország, Nagy-Britannia volt, és hát az Egyesült Államoknak a legnagyobb problémája az volt, hogy ugye azért volt a indok, hogy kitört a függetlenségi háború, mert hogy megadóztatták őket. Csak hát ugye miből szerez az állam bevételt, miből tudja visszafizetni a hiteleket a hollandoknak, meg a franciáknak, hát adót kell emelni. Ha meg nem tudsz adót emelni, akkor a kereskedelmet kell úgy felpörgetned, hogy legyen bevételed. És hát ugye kivel tudnak kereskedni? Az angolokkal. És ebből a szempontból franciákat cserben hagyják. És ez egy óriási törést okozott már rögtön az amerikai történelem elején, hogy a franciák idejöttek, Lafayette 19 évesen érkezett az Egyesült Államokba, nagyon komoly karriert fut be a francia politikába, még egészen a 19. század 30-as éveikben úgy tekintenek rá, hogy meghatározó politikus, de az Egyesült Államok nem támogatja a francia köztársaságot. És hát arra se feledkezzünk meg, hogy a francia forradalom legfontosabb politikai dokumentumát, az emberi és polgári jogok nyilatkozatát Thomas Jefferson alapító atya közreműködésével alkotják meg. Tehát a történet ez összekapcsolódik.
0: Arra kérlek végül, hogy ha szeretnénk egy kicsit tájékozódni, mondanám, hogy mit érdemes elolvasni, de most inkább arra kérlek, mivel fiatal is vagy, meg könnyebb elővenni mondjuk egy filmet például. Sok film foglalkozik ezzel az időszakkal, de nyilván Hollywood azért torzít. Van-e olyan film, amit te tudsz jó szívvel ajánlani, hogy nem torzít annyira, és érdemes megnézni ilyen szempontból?
1: Sorozatot ajánlok, John Adams. HBO. Ez egy régi amerikai sorozat, nagyon jól összefoglalja

0: konfliktusokat, és betekintést ad az amerikai politikai elit vitáiba, a korszakba, meg hát Mel Gibson a hazafi. Tehát, hogy oké, hogy torzítás az egész, de szerintem nagyon jól összefoglalja magát a harci cselekményeknek a jellegét, meg a franciák szerepvállalását, meg az angoloknak a problémáit. Mert hogy ott tényleg azt megmutatja, hogy a lojalistáknak ugye egy óriási nagy probléma lesz, hogy hát hogy működnek együtt a brit reguláris hadsereggel, miket várnak el tőlük, saját honfitársaik ellen kell háborúzni. És hát a történetben egyébként az az érdekes, hogy a lojisták között olyanok is voltak, mint Benjamin Franklin alapítóatjának a természetes fia, William Franklin, aki vállalta azt, hogy harcolt a lojalisták mellett, aztán Angliába kellett emigrálnia. Nem költözött soha vissza az Egyesült Államokba, és a kapcsolatuk teljesen tönkrement. Tehát, hogy itt voltak családi tragédiák is.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a mai kicsit rendkívüli külpolitikai beszélgetésekben Lévai Dániel, a Magyar Külügyintézet kutatója, politológus történész volt a vendégünk, a technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő pedig Peresztegi Attila volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.

0: Elhangzott a kerengő.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Ma 18 órától tüntetést tart a Fidesz a Sándor palotánál Magyar Péter kormánya alaptörvény 17. módosítási tervei ellen. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten nyújtotta be a javaslatot a parlamentnek. A Tisza tervei szerint a javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A Stop önkény elnevezésű rendezvényen felszólal többek között Áder János volt köztársasági elnök, Havasi Bertalan Fidesz sajtófőnök és Szűcs Gábor az ellenzéki párt országgyűlési képviselője is. Hatalom megosztás helyett hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása. A Sándor Palota közleményében a köztársasági elnök tisztázta, a jogállamiság, a hatalom megosztás és a demokrácia elvét is sérti a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül azonban, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. Az alkotmányos szabályok nyílt átlépésére nem épülhet alkotmányos demokrácia, írta a Sándor Palota a módosítás további részeivel kapcsolatban. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távfőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, mondta a Magyar Éva kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. A kormányszóvivő közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak költségeik 40%-át tudják fedezni saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távfőkassza finanszírozza. Köbel Anita arról beszélt, hogy a kormány szerdán arról döntött, hogy 2027. augusztusáig meghosszabbítja az e-beutalók kötelező alkalmazásához kapcsolódó szankciók bevezetésének díját, vagyis egy év türelmi időt ad. Megjegyezte, ezt a kormányzati döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátják. Magyar Éva arról beszélt, hogy a kormány döntött a Right to Repair, azaz a javításhoz való jogra vonatkozó új uniós szabályozás bevezetéséről. Kifejtette, a szabályozást az Európai Unióban egységesen 2026. július 31-től kell alkalmazni, elmondta, megújul a kamarai választás rendje, szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat, megteremtik a miniszteri törvényességi felügyeletet és megszüntetik a kamarai dolgozók díjazását. A kormány szóvivők beszámoltak a tisztító tűzművelet keretében végzett újabb 5 vizsgálatról is. Köbel Anita elmondta, Magyarország az uniós pénzekhez kapcsolódó jogállamisági eljárásban vállalta az Arachne informatikai eszköz teljes körű és kötelező alkalmazását. Ez egy kockázatkezelő eszköz, amely az uniós támogatásokhoz kapcsolódóan segíti a visszaélési, összeférhetetlenségi és korrupciós kockázatok azonosítását. Végül a várható időjárásról. Zápor este nyugaton, délnyugaton, északkeleten előfordulhat, az északi északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, a minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében, híradással legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Következik a Magyar Csillagok. 97 éves korában elhunyt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja. Mai műsorunkban rá emlékezünk. 2022 karácsonyán a budapesti Betlentéri Színházban a Vizsói Biblia 2.0 című önálló estje után beszélgetett Csernus Mariannal a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
3: Elénk tette azt a Bibliát, amit szégyen szemre igazából nem ismer az ember. és rádöbbentett minket arra, hogy micsoda csodálatos nyelvezete, micsoda képi világban ábrázolja, és eleveníti meg, hozza közel hozzánk a Bibliát, a Bizsói Biblián keresztül Károli Gáspár. Ugye egy színésznő korát sose firtattuk. A színésznők jó darabig nem ejtenek szót az életkorukról, gondolok itt Honti Hannára is, akiről csak az én nagynéném tudta, hogy hány éves, mert osztálytársa volt, de egy bizonyos kor után már az ember tudja, hogy dicsőség. A kor, és 94 évesen a Bizsói Biblia ezt a nehéz nyelvezetet átadni, ez egy óriási feladat, emberpróbáló.
4: Én erre csak azt tudnám mondani, hogy ez az óriási feladat, emberpróbáló nagyon szépen hangzik, csak én nem éreztem magam próbáltatásnak kitéve, amikor 1964-ben a kiadó eljött hozzám, letette az asztalomra a Bibliát, és azt mondta, tudja mit, kezdjem vele valamit. Szó szerint. És akkor ültem ez a vastag kötettel, és mondom, igen, hát ebben kellene valamit kezdeni, csak hogy hova tegyem. És aztán rászántam magam, és elkezdtem olvasni, és akkor letehetetlen volt, szóval szerintem napokon át nem aludtam, nem táplálkoztam, semmit sem csináltam, csak ezt olvastam. És úgy döntöttem, hogy ebben igazán lehet mit kezdeni, hogy úgy mondjam. És megszerkesztettem az én kétórás Bizsói Bibliámat, amivel beutaztam akkor az országot. Ültem be a kocsimba, mindig a éppen esedékes ladámba, hátul az esedékes pulikutyámmal, amelyik mindig követett engem, mert 5 darab pulit átéltem, és hát sajnos ők is halandóak.
3: Hogy hívták őket?
4: Kispamacs, Pamacs, Csutak, Suba, Zsiga. Ez volt az 5 pulim. Szóval valóban én nekem nagy élményem és nagy társaim voltak a pulikutyáim.
3: A Bizsói Bibliára visszatérve, mi volt az a nyelvezete, a képei, vagy mi volt az, ami ennyi erőt adott, hogy egy ilyen óriási vállalkozást végrehajts?
4: Az egyik nagybátyám, Vályi Hugó, bencés rektor volt, ő esketett engem a bazilikába, különben feljött onnan, Pannonhalmáról, és megesketett engem első házasságomba Jó László színésszel, hát ő volt a lányom apja, Jó Kataliné. Először is ugye végigolvastam, és úgy éreztem, hogy ebben valóban muszáj foglalkozni. És elkezdtem tanulni. Hát a tanulás az nálam magától értetődően simán megy. Szóval mindig ebben a korban is rendkívül gyorsan és alaposan tanulok, mert amit én egyszer megtanultam, az ott beült, és ki nem mozdul onnan.
3: Emlékszem egy régi történetre, amikor a matematika tanára azt mondta, hogy Mari, hagyd a deriválást, olvas nekünk inkább Karintit. Az osztályban. Azért tanár nagyon ritkán mond ilyet, tehát nyilván megérzett valamit, nagyszerű tanár lehetett, hogy megérezte, hogy azt kell megmozdítani, ahol a tehetsége van, ahol adni tud nekünk.
4: Igen, ez a gesztus és ez a megnyilvánulás, ez zseniális volt. Hiába volt az én egyetlen nagybátyám, anyám öccse, a Sorbonon végzett egyetemet, a könyökébe volt a matematika, hiszen néhányszor bementem hozzá a MÁV főigazgatóságra, hogy egy kicsit átvegyem velem például mondjuk egy szorzást, csak egy egyszerű szorzást, csak egy egyszerű osztást ezekkel a nullákkal, hogy milyen nulla hova kerül. Nem. Nagy nehézséggel a matematika érettségében is átcsúsztam, mert az elnök csendesen halkan odasúgta annak, aki hát ugye az egésznek a vezetője, hogy ez a kislány, ez nem fog matematikából nagyon jól felelni, hanem meg kéne kérni, talán mondjon el egy verset. Na most a matematika érettségében verset mondtam. Még arra is emlékszem, hogy a röpülj hajóm rajtad a holnap őse, röhöggenek a részeg evezősre, röpülj hajóm, ne félj hajóm rajtad a holnap őse.
3: Ez zseniális történet, hogy micsoda nagyszerű tanárok voltak ezek, akik azt mondták, hogy az emberi agy nagy titok, hát az egyik felét hagyjuk békén, és a másikból meg micsoda csoda bontakozik ki, hiszen több órás esteket, egyedül előadó esteket, halál megvető bátorság kellett ehhez.
4: De én nem éreztem azt, hogy ez egy bátorság lenne, én a magától értetődően vettem, hogy mondjuk most föl kell lépnem, például mondjuk 7 órakor Pécsett el kell mondanom a 2 órás Bibliát. Jó, hát akkor én már 3-kor beültem a kocsiba, hát elindultunk szépen Pécsre. Megérkeztem, kutya tudta, hogy ő várni fog engem. Megvárta azt, amíg én ugye 9-10, hát amíg 11 óra körül éjjel megérkezem a fellépésből, hát 2 órán át eltartott ez a Biblia, és aztán utána megindulunk szépen hazafelé.
3: Nagyon korán 14 évesen határoztad el, hogy színész leszel, nem is kis ellenállásba ütközve otthon. Most itt vagyunk a lakásodban, gyönyörű antik bútorok között, és látom a szülők fényképét, az édesapád fényképét, aki az első világháborúban volt katonatiszt, nagyon kemény embernek néz ki, különös örökséget hagyott ebben, én úgy gondolom rád. Ilyen öntörvényű, ilyen kemény színésznő talán a magyar színészet történetében nem is volt. Jól gondolom?
4: Te én valahogy most ezt végighallgattam, hogy ezt így elmondtad, és hátra is pillantok, hogy ott van Vitéz Csernus a vitrínben. Szóval nem érzem, hogy én kemény lennék. Az is van. De én inkább úgy érzem, hogy nagyon határozott vagyok, az természetes. De a határozottság és a keménység az két külön dolog. Szóval a keménység az nekem inkább negatív kisugárzású. Azt én nem nagyon szeretem. Tehát én senkivel sem viselkedtem még életemben keményen, hogy határozottan, az természet. Határozottan megmondom azt, hogy nekem uram, bocsásson meg, de teljesen más a véleményem, ugye nem haragszik, de azért elfogadom az önét is, hiszen véleményeink különbözhetnek attól, mi rokon szenvezhetünk egymással. Én nyugodtan rokon szenvezhetek egy olyan lényel, emberrel, úrral vagy hölgyel, akitvel teljesen más az elképzelésünk a dolgokról. Ennek ellenére remekül tudunk beszélgetni, és nagyon jól érezzük magunkat.
3: Igen, bocsánat ezért a kifejezésért, a keménységért, de én arra gondoltam, hogy a színészi pálya kívülálló számára azt jelenti, hogy lebontanak egy embert, lebontanak egy személyiséget. A rendező szétszedi darabokra a színészt, és újraépíti, de te meg tudtál őrizni egy olyan egyéniséget, magad köré sokszor bástyákat építve, hogy azért nem engedtél. Nem lehetett könnyű, hiszen azoknak könnyebb ez a pálya, akik teljesen odaadják magukat, de te vigyáztál a saját személyiségedre, nem így van?
4: Én vigyáztam, de nem éreztem, hogy az őrületes tehertétel számomra. Inkább ez volt a természetes, hogy megvan az én egyéniségem, alkatom, ezt tessenek felhasználni, hogy úgy mondjam, mert ez erre és erre alkalmas. Hát van, amire nem alkalmas természetesen, de hát ez mindenkire vonatkozik, hogy az életünk tele van csupa olyan, hogy úgy mondjam, feladattal, ami hát nem tartozik az ő egyéniségének és létezésének körébe. Most két eset van, vagy kínnal, keservel, kétségbeeséssel megpróbálja megoldani, na az akkor úgy is néz ki, vagy pedig úgy dönt, hogy köszönöm szépen, ezt nem érdemlem, erre nincs szükségem, tessék másban gondolkodni, ha én velem kapcsolatba akar lépni.
3: Pályád kezdetén legalábbis úgy tudom, hogy nagyon segítőkész és nagyszerű rendezőkkel találkoztál. Azzal együtt, hogy a főiskolát megúsztad, és szinte rögtön színpadra álltál, ez annak is köszönhető, hogy ezek a zseniális rendezők rád ismertek rögtön, segítettek ebben.
4: Hát Gellért Endre az egy nagyszerű rendező és nagyszerű ember volt, igen.
3: Major Tamás?
4: Major Tamás az egy hallatlanul ellentmondásos lény volt, valóban az, ugyanakkor meg kell mondani, hogy egyszeri és zseniális. A major zseni volt, a maga szörnyetegségével együtt úgy, ahogy volt.
3: Még egy érdekes vonás a pályádon, hogy soha nem voltál se irigy, se féltékeny. Azokra a színésznőkre, akik szintén ott éltek körülötted, és azért ez is ritka dolog, nem? Mert azért hát sokszor féltékenyek egymásra, és te végig nagyon jó kapcsolatban voltál mindegyikkel, Rutkai, Váradi Hédi, Törőcsik Mari, Béres Ilona, sorolni lehetne.
4: Igen, ez számomra természetes. Hát kinek így adatott a sors, kinek úgy, ő nekik adott esetben mondjuk nagyobb feladatok jutottak, mint sok esetben nekem, de hát ez nem jelenti azt, hogy ellenségek vagyunk az Isten szerelmére. Hát egyrészt partnerek, kollégák vagyunk, másrészt emberek vagyunk, szóval az összetartozás. Hát majdnem azt mondhatnám, hogy most, ahogy ezt kérdezted és mondtad, elkezdek habogni, amit én úgy nem szoktam, mert hogy nem jut eszembe semmi ebben kapcsolatban, mert olyan magától értetődő, hogy ezekkel a kollégákkal nagyon jó kapcsolatban, majdnem azt mondhatnám, hogy teljesen baráti kapcsolatban éltünk. éltünk, léteztünk, hát együtt dolgoztunk, hát napi 8 órát töltöttünk együtt. Utáljam őket, mutassam a hátam közepét.
3: Váradi Hédi szinte végrendeletileg rád hagyott egy óriási szerepet, és még egy fehér blúzt is felajánlott hozzá, és ez volt az utolsó beszélgetésetek.
4: Igen, hát nézd, ez nagyon nehéz. Erről nagyon nehéz beszélni. Hédi egy ellentmondásos lény volt, és ennek következtében igen sokan, hogy úgy mondjam, taszítónak érezték. Én nem. Én megéreztem benne azt a egyrészt egy hallatlan, furcsát fogok mondani, elesettséget. Szóval, hogy ő neki volt egy olyan tapasztalata az életben, ami őt ilyen hallatlanul egyrészt agresszívvá, másrészt borzalmasan sebezhetővé tette. Szóval a Hédinél sebezhetőbb lényt keveset láttam kollégában. Hát nézd, én aztán elmentem hozzá, és amikor már valóban szinte azt mondhatnám haldokolt, ültem az ágya mellett, és fogtam a kezét, és hát beszéltem neki a színházról.

0: Négyen voltunk testvérek, én voltam a legidősebb, és volt a három öcsém, hát 76-ban mind a három elhagyta az országot örökre, sajnos. Anyám úgy kellett meghaljon 64 évesen, hogy fogtam a kezét, és azt mondta, hogy kislányom, soha nem látom többé a fiaimat. Ezek voltak szinte az utolsó szavai. Nagyapám volt a Drasse téglagyárnak az igazgatója. Hát mi egy, mondhatnám, másfél holdas kertbe barangoltunk, játszottunk, őrjöngtünk, stb. Ezért vettem meg felnőtt koromban az őrségi házamat a kerttel. Ez jött nekem vissza, ez a gyerekkor. Kert végébe folyott a Zala. Tehát azért mondom, hogy gyerekkoromban én megszoktam ezt a tágasságot, és hát megszoktam azt, hogy az ember nem egynyelvű lény, hanem több nyelven kell ahhoz létezni, tudni, hogy az ember eligazodjék az életben, a világban, stb. Stb.
1: Mi volt a nagyobb szerelem? A színház, vagy az előadóestek?
0: Hát volt időszak, amikor az előadóestek fontosabbak voltak számomra, lévén, hogy a színházban egy időben nem nagyon kaptam olyan szerepet, ami úgy éreztem, hogy nagyon tudnék örülni, de az biztos, hogy az előadóesteket végtelenül szerettem ugyanis. Az, hogy beülök a kocsiba és lemegyek mondjuk Pécsre, azt tudtam, hogy ha elmondom azt a vizsói Bibliát, ott egy hatalmas tömeg. Tudtam azt, hogy mindenütt, ahova megyek, hát azért hívtak, mert tudták, hogy ez a dolog teltházat fog vonzani. És ez így volt, hogy a vidéki fellépéseimen mindig zsúfolásig volt.
1: Az előadó esteket mindig egyedül állítottad össze, vagy az élet hozta utadban a témákat, vagy hogy alakult ez így?
0: Úgyhogy fogalmam sincs. Dunsztom nincs. Egyszer csak megjelent egy könyv, ugye, akkor az engem elkezdett érdekelni, és akkor azt mondtam, hogy aha, hát ebből akkor kéne valamit csinálni, és akkor valamit csináltam belőle.
1: Hiszel a véletlenben?
0: Igazság szerint nem. És ugyanakkor azt kell mondanom, hogy véletlenszerűen alakultak az életemben mindig a dolgok, és aztán én voltam a legjobban megdöbbenve.
1: Ha visszanéz az ember, akkor időnként látja, hogy nem véletlen, amit véletlennek vél, mert megvan a helye az életében ezeknek az úgymond véletleneknek, és így épül fel az ember élete.
0: Igen, csak én ezeket már nem helyezgetem. Nem vagyok az, aki most elkezdek, ahogy mondani szokták, vájkálni. Nem úgy nézek vissza. Ez már nem érdekel engem. Ez egyszer már megvolt az életemben, most ebben 94 évemből adjak oda 3 percet, nem adok, nem adom.
1: Azt mondod, hogy a dátumokkal nem törődsz. 72. március 15-e. Azért csak beleégett az emlékezetedbe, nem?
0: Tehát Vörös Sándor pszichéjére gondolsz.
1: Így van.
0: Igen, amely hát valóban azt hiszem, hogy pályám legemlékezetesebb darabja lett, amivel beutaztam teljes Magyarországot, amelyet többször adtam elő Bécsben. De hát nem is ez az érdekes, hogy az ember hol és hányszor adja elő, hanem ez a Sándor barátságával és az Amijéval, a feleségével együtt olyan mély kapcsolat volt életem, talán a legfontosabb, legemberibb, legsűrűbb, legmélyebb kapcsolata.
1: De én úgy érzem, hogy a te életed, ezek az emlékek, ez a szeretet, ami országszerte körülvet téged, ez több volt, mint a színpad, én úgy gondolom.
0: Nyilvánvalóan több volt, mint a színpad, csak ezt az ember nem mindig érzékeli reálisan. Tehát azért azt, hogy engem mondjuk Soroksár-Újfalun mennyire szeretnek vagy kedvelnek, ezt én nem tudhatom. Szóval sok mindent nem tudhatok abból, ami rám vonatkozik, mert hiszen ehhez nincs kapcsolati közegem. De azt érzem, szóval azt, amikor előadásom van, játszom, színpadon vagyok, vagy hát a 2 órás estjeim, azt érzem, hogy a közönség nem csak ahhoz vonzódik, amit előadok, hanem a személyhez is, tehát a személyemhez is, és ez rendkívül nagyon meleg érzés. Ezt hívják talán boldogságnak.
1: Óriási siker volt a Betlentéri Színházban is. Az a taps teltház az önmagáért beszélt, és szűnni nem akaró ünneplés. Ez mutatja, hogy ennek a pályának most ezen a pontján már minden szeretet összegyűlik, hiszen egy életen át hívtak. Tehát ez is a visszajelzés lényege volt, hogy folyton hívtak valahova, folyton menni kell, folyton úton voltál. Független attól, hogy most színház, nem színház, ilyen szerep, olyan szerep, ez olyan fontos volt szerintem most már a számodra, hogy az életet jelentette.
0: Na most ez annyira szépen elmondtad, hogy azt mondom, hogy én erre itten, amit ugyan nem látnak azok, akik ezt hallgatják, tehát én erre rábólintok, és azt mondom, hogy mindent elmondtál itt helyettem, ha minek beszéljek fölöslegesen.
1: Nem tudok szabadulni attól a gyerekkori emléktől, amikor édesapáddal a duettet játszottátok, amikor mondtad, hogy színésznő leszel, és éppen fát vágtál, édesapád kikapta a fejszét a kezedből, és hozzád akarta vágni. Szerencsére a zongorába állt bele, te meg a zongora alatt meghúzottál. Ez a határozottság, ez egy nagyon nagy örökség volt a te életedben, hiszen egy olyan pályán voltál, ahol ha nagyon sebezhetőnek mutatod magad, akkor szétszednek. Nem mutattad magad sebezhetőnek. Mindig karakter voltál, és ez sugárzott.
0: Ezt köszönöm szépen neked, hogy elmondtad. Most eszembe jut egy pillanat, amikor Vitéz Csernus, aki egyébként nem nagyon szeretett színházba járni, mert nyilvánvalóan lelke mélyén utálta azt, hogy a lánya színésznő lett, de már nem tehetett ellene semmit. No, egyszer eljött megnézni, és lefelé jövet összeakadtak Major elvtárssal. Na most hát a Major Tamás nem tudnám most bemutatni itt ebben a néhány mondatban. A következő beszélgetés zajlott. Jó estét, Vitéz uram, eljött megnézni a lányát. Kis szünet. Jó estét, Major elvtárs, eljöttem megnézni a lányomat. Újabb kis szünet. Tudod mit, mondja Major. Átmegyünk az MK-be, meghívlak egy vacsorára. Én mehettem haza, gyalogkal akartam, engem nem hívtak. Átmentek az MK-be vacsorázni. Én a dologról semmi többet nem tudok, mint hogy apám egyszer egy mondatban azt mondta, hogy rendkívül kellemes volt az a Majorral eltöltött egy óra. Ennyi. Na most mit mondjak erre?
1: Két világ gyönyörű találkozása. Tehát, hogy vannak még hidak az emberi életben, akkor is, ha úgy tűnik, hogy nincs. A magad világában nagyon jól megvoltál. Igazából sosem szolgáltattad ki magad kapcsolatoknak, most is védekezel az ellen, hogy rátelepedjenek. Ebben a világban te boldog voltál?
0: Igen, így éreztem jól magam most, hogy ezt boldogságnak nevezzük-e, vagy egész egyszerűen a létezésnek, az én egyetlen életemnek az úgymond körülményeit így tudom elképzelni. Ugye itt üldögélünk most az én kis Biedermeier fotelkáimban, és körülöttem ez a tenérdek könyv, amit részben örököltem, részben kaptam, részben vettem, rengeteg ugye a dedikált példát, hát ha tudnád, hogy két ruhás kosárral vittek be a Petőfi Irodalmi Múzeumba dedikált könyve. Vörös Sándortól, hát most nem mondhatom, hogy Ady Endreig, mert akkor én még nem léteztem. De mondhatnám, hogy az összes elképzelhető irodalmi nagyság, akiket végtelenül tiszteltem. Számomra úgy látszik, ez volt az előírt Isten által vagy ki által megszabott dolog. Nekem verseket kellett mondanom.
1: A falon itt is rengeteg emlék látható. Fénykép is, meg festmények is.
0: Te, én azt a Krisztus szobrot szeretem nagyon, amit ott látsz. Én nekem ez a megtört és ugyanakkor csodálatos Krisztus fej és test. Nem véletlenül tettem oda az apám vitézi kalapja fölé.
1: És ez a gyönyörű svábi portré rólad és Somjó Györgyről. Ugye a múltból fénylik elő.
0: Nagyon szeretem a svábi képet. Egyébként egy kiállításra a Lajos Kölcsön is kérte. Ez még az a harmónia volt, amikor mi ketten összetartoztunk a Somjóval. Hát aztán dolgok megbomlanak.
1: És nem vagy magányos egyedül?
0: Hát egyáltalán. Hát amíg végig nem olvastam ezt a nem tudom hány ezer könyvet, olvasni szeretek legjobban. Én nagyon jól meg vagyok itt egyedül. Hát itt vannak a növényeink, de nem nagyon látsz ilyen páfrányt. Na most ez az, hogy a növényeket is a maguk módján rendkívüli mértékben szeretem, és nagyon hülye kifejezés a növényel szembe, de tisztelem.
1: A könyvek mit jelentettek az életedben? A saját könyveid, az Eszter Lánca, Ki voltál lányom, és a Csillagszóró.
0: Igen. Most visszamenőleg, hogy itt üldögélünk egymással szemben. Nem tartom különlegesnek. Ez olyan magától értetődő, hogy az ember megírja azt, hogy hát miért is, én ezért jöttem a földre, ezt kellett csinálnom. És hogyha az embereknek a zöme azt tudná csinálni, amit neki csinálni kellene, csak ebben megakadályozza sok minden dolog sajnos. És itt vannak az életben a katasztrófák, amikor emberek abba mennek tönkre, hogy nem azt teszem, amit szeretnék tenni, hanem valami egészen ellentéteset a saját egyéniségemmel, szívemmel, lelkemmel. Ez borzasztó, és nagyon sok ember ebbe megy tönkre, és ettől lesz olyan beletörődő, szinte nincsen rosszabb dolog, ha én beletörődő, törődök. Lehajtom a fejem, azt mondom, hogy hát így alakult. Úristen, életemben nem merném azt mondani, hogy hát ez így alakult, aztán elfogadom. Nem. Befejezhetjük nyugodtan ezzel az egész beszélgetést, hogy én azt mondom, hogy nem, és nem, és nem.
2: Elhangzott a Magyar Csillagok. A 97 éves korában elhunyt Csernus Marian Kossuth és Jászai Mari díjas színésznőre, érdemes művészre, a Nemzeti Színház örökös tagjára emlékeztünk. Csernus Mariannal a budapesti Betlentéri Színházban 2022 karácsonyán beszélgetett a Vizsói Biblia 2.0 című önálló estje után Kövesdi Zsuzsa.

0: Chopin művét Hegedűs Endre szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. július 9-e 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink először röviden. Hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása Sándor Palota közleménye szerint. A kormány alkotmányos puccsa ellen tiltakozik a Fidesz a Sándor Palota előtt. Tusványosról távol maradnak a Szapiencia Egyetem képviselői, ha a magyar kormány tagjai sem lesznek jelen. Az Európai Parlament keddi ülésén jóváhagyta a tavalyi romániai árvízkárok enyhítésére Bukarestnek megítélt 14,3 milliós eurós támogatást. Hatalom megosztás helyett hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása. A Sándor Palota közleményében a köztársasági elnök tisztázta, a jogállamiság a hatalom megosztás és a demokrácia elvét is sérti, a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat, Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Az ezt követően hivatalba lépő államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként egyfajta politikai kinevezetként került tisztségébe. Ennek az eljárásnak a legalizálásával a mindenkori köztársasági elnök egyúttal az őt megválasztó politikai többség fogjává is válik, hiszen ettől fogva bármikor elmozdítható tisztségéből, ha a hivatalban maradása továbbiakban nem felel meg az uralkodó politikai hatalmi céloknak. A köztársasági elnök a közösségi oldalán osztotta meg a Sándor Palota közleményét az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban, amit Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be az országgyűlésnek. Ennek elfogadása esetén a regnáló köztársasági elnök mandátuma másnap megszűnne. Nem csak a köztársasági elnök intézmény sérül azonban, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. Ez a hatalom megosztás helyett hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet. Az alkotmányos szabályok nyílt átlépésére nem épülhet alkotmányos demokrácia, írta a Sándor Palota a módosítás további részleteivel kapcsolatban. Magyar Péter kormánya ezzel a lépéssel ugyanis eltávolítaná az alkotmánybíróság elnökét is olyan módon, hogy visszaállítják a 70 éves felső korhatárt a testületben. Az országgyűlési képviselők mandátumát emellett 12 évben korlátozná, ezzel az ellenzéki frakciókban ülő politikusok jelentős részét eltiltva az újraindulástól. Az államfő megjegyzi, bár a kormánypárt különleges felhatalmazásra hivatkozik, sem a párt mögött álló vitathatatlan demokratikus felhatalmazás, sem bármely demokratikus felhatalmazás nem jogosítja fel a kormánytöbbséget alapvető alkotmányos elvek, alapvető jogok sérelmére. Sulyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmány és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Mindazonáltal rámutat arra is, hogy a közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus jogállami megoldását jelentheti az alkotmány terén nemzetközi szinten szaktekintélynek számító Velencei Bizottság véleményének figyelembevétele. A köztársasági elnök végül arra kéri a közbeszéd alakításában a politikai véleményformálásban meghatározó szerepet vállaló személyeket és szervezeteket, hogy megszólalásaik állásfoglalásaik során annak a felelősségnek a tudatában járjanak el, hogy nyilatkozataikkal, véleményükkel egy egész társadalom demokráciáról, jogállamiságról, szolidaritásról és emberségről való gondolkodásmódját befolyásolják és alakítják. Magyarország egy olyan történelmi pillanatban van, amikor hosszú időre eldőlhet, hogy hazánk sorsa milyen irányba fordul, és miként alakítjuk közös jövőnket. Ebben a történelmi pillanatban pillanatban visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha a demokratikus jogállami értékek melletti kiállást elmulasztják azok, akiknek erre lehetőségük volna.
0: Áder János volt köztársasági elnök, aki csütörtökön felszólalt az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt július 2-án. Csuha Ildikó vendégeként az M5 podcastjében arról beszélt, hogyha az alkotmánymódosítást elfogadják, és Súlyog Tamásnak távoznia kell hivatalából, az többek között alkotmányos puccs. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten nyújtotta be a javaslatot a parlamentnek. A Tisza tervei szerint a javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A csütörtöki demonstráción Havasi Bertalan Fidesz sajtófőnök és Szűcs Gábor az ellenzéki párt országgyűlési képviselője is beszédet mond. Röviddel az esemény kezdete előtt Orbán Viktor a Fidesz elnöke videót tett közzé arról, hogy a színpad már áll a Sándor Palota előtt. Udvarhelyi Erzsébetet hallják.
3: A Fidesz-KDNP kedden jelentette be, hogy bojkottálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti munkát. Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke, az országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkényuralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsmozzanata. Magyar Péter megerősítette, hogy a módosítás egyik legvitatottabb pontja megmarad, miszerint a javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Emellett 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátot írnak elő a parlamenti képviselőknek. De az is a változtatások részét képezi, hogy 70 éves életkori határt vezetnek be az alkotmánybírók számára. Továbbá megszüntetik a nemzeti vagyon eddigi minősített védelmét, illetve a termőföldekre vonatkozó kétharmados szabályokat is kiiktatják. Szűcs Gábor azt írja, Magyarország nem azért vívta ki a függetlenségét és szabadságát 1989-ben, hogy 37 évvel később egy újabb önkényuralmi rendszer vesse meg a lábát.
0: A Hír TV kérdésére Magyar Éva kormányszóvivő a Szakács István elleni intézkedéssel kapcsolatban azt közölte, hogy a rendőrség és az ügyészség együttműködésében állították elő Szakács István, jobboldali influencert, de az ügyészség mindezt cáfolta. Mindeközben a tárca a hivatalos közleményében azt állította, hogy az akció a két szerv szoros egyeztetésével és együttműködésével valósult meg. Szakács István 4 órát töltött a győri rendőrkapitányságon, miután július 8-án kora reggel otthonában előállították. Házkutatást végeztek náluk és bevitték kihallgatni egy korábbi közösségi oldalán közzétett bejegyzése miatt. A rendőrök közölték vele, hogy a gyanú szerint terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettét követhette el. Szakács István a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, hogy rendőri túlkapás történt, és az is valószínű, hogy utasításra. 1990-ben első alkalommal, idén 35-ször megrendezendő bálványosi nyári szabad egyetem rendezvényeiről, Tusványosról távol maradnak a Szapiencia Egyetem képviselői, ha a magyar kormány tagjai sem lesznek jelen, Gáspár Sándor tudósít.
4: A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé részvételét az idei bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor rendezvényein, vagyis Tusványoson, mondotta Tonk Márton rektor csíkszeredai sajtótájékoztatóján. Kifejtette, részvételüknek akkor lenne értelme, ha a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége július 21-26 között. A tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek egyik fontos helyszíne, magyarázta az egyetem álláspontját Tonk Márton. Hozzátette, hogy véleményüket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a komáromi Seje János Egyetem is osztja. A Szapiencia EMTE rektora tisztázta, hogy a magyar állami forrásokból fenntartott Erdélyi Magyar Magánegyetemnek a magyar kormánynak köszönhetően stabilak a pénzügyei és a működése. Az egyetem stratégiai partnere a mindenkori magyar kormány. A rektor szerint a kolozsvári székhelyű egyetem amiatt sem vesz részt saját programokkal a most zajló erdélyi magyar fesztiválokon, mert éppen szerdán kezdődött el a felvételi, de augusztus végén a kolozsvári magyar napokon már ott lesznek. Sándor Krisztina, tusványos szóvivője és korábbi főszervezője nyilvánosságra hozta, hogy a Tisza kormány több tagját is meghívták, Bújtosó Andrea parlamenti frakcióvezetőt, több minisztert és államtitkárt, de sajnálatos módon azt a választ kaptuk, hogy a kormány és a Tisza frakció tagjai nem vesznek részt az idei tusványosi rendezvényen. Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő, tusványos alapító a Facebookon indokolta, hogy Magyar Péter miniszterelnököt azért nem hívták meg tusványosra, mert a kormányfő folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket. Tusványos a 89-es rendszerváltás utáni magyar-román párbeszéd fórumaként szerepelt, az elmúlt években erdélyi és magyarországi közéleti politikai találkozó lehetőségként keltette fel a figyelmet.
0: Újabb uniós szankciók, NATO döntések és intenzív harcok jellemzik az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeit, Nyíri Kata jelenti.
5: Az ukrán vezérkar közlése szerint az elmúlt 24 órában 268 harci összecsapás zajlott a frontvonalon, a leghevesebb harcok a Pokrovszk térségében folytak. Oroszország két rakétával és közel 100 drónnal támadta Ukrajnát. Az ukrán légvédelem szerint ezek közül 72-t sikerült megsemmisíteni. A vezérkar napi jelentése szerint az orosz hadsereg mintegy 1310 katonát veszített az elmúlt egy napban. Ukrajna közben folytatta a mélységi csapásokat is. Az ukrán hadsereg azt állítja, hogy 12 orosz üzemanyagszállító tartálykocsit, egy vontatóhajót, egy teherszállítóhajót és egy olajterminált támadott meg. Emellett dróncsapások értek olajtároló létesítményeket a Stavropoli és a Tveri régióban. Oroszország ugyanakkor arról számolt be, hogy a Taganrogi öbölben két tartályhajó is megrongálódott egy újabb dróntámadás következtében. Diplomáciai fronton Lengyelország új államfője Karol Navrucki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetését követően úgy nyilatkozott, hogy a két ország történelmi vitás kérdéseiben továbbra sem sikerült áttörést elérni, ugyanakkor a felek megállapodtak a párbeszéd folytatásáról. Az Európai Unió külügyminiszterei várhatóan július 13-án hagyják jóvá az Oroszország elleni újabb szankciós csomagot. A döntést az elmúlt napok nagyszabású orosz légitámadásai indokolják, amelyek több ukrán várost is érintettek. A NATO eközben kibővíti a balti légtérrendészeti missziót. A térségben szolgálatot teljesítő szövetséges vadászgépek a jövőben felhatalmazást kaphatnak arra is, hogy közvetlen légi fenyegetések ellen fellépjenek, ezzel erősítve a keleti szövetségesek védelmét.
0: Az Európai Parlament keddi ülésén jóváhagyta a tavalyi romániai árvízkárok enyhítésére Bukarestnek megítélt 14,3 millió eurós támogatást, jelentette be kedden Siegfried Muresan román EP képviselő. Ennek része a parajdi bányakatasztrófa okozta válsághelyzet kezelése. Szíriát az Egyesült Államok levette arról a listáról, amelyen a nemzetközi terrorizmus támogató országok szerepelnek. Az amerikai kongresszus 45 napos vitát követően a tervek szerint megszavazza az elnök által ellenjegyzett javaslatot, ezzel közel 50 év után lesz Szíria szabad. Donald Trump, amerikai elnök az ankarai NATO csúcs találkozón tárgyalt Ahmed al-Sharr szíriai elnökkel, akkor értesítette a hírről. A szíriai elnök bizonyíthatóan részt vett irányítóként különböző terrorszervezetekben, így a Takrir al-Sham csoportban vagy az Al-Qaida iraki szárnyában, utóbbi harcosaként az iraki háborúban is nevet szerzett magának. Az Assad rendszer 1971-től 2024-ig állt fent Szíriában. Bukásához vezető utolsó csapást a Takrir al-Sham tette meg. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten. A kormány szóvivő közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak költségeik 40%-át tudják fedezni saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Kiemelte, az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Köböl Anita elmondta, Magyarország az uniós pénzekhez kapcsolódó jogállamisági eljárásban vállalta az áráknál informatikai eszköz teljes körű és kötelező alkalmazását. Magyar Éva arról beszélt, hogy a kormány döntött a Right to Repair, azaz a javításhoz való jogra vonatkozó új uniós szabályozás bevezetéséről. A kormány szóvivők beszámoltak a tisztítótűz művelet keretében végzett újabb 5 vizsgálatról is. Felfüggesztette a Nemzeti Adó és Vámhivatal az úgynevezett aranykonvoj ügyben indított nyomozást, miután a Magyarországon elvégezhető nyomozati cselekményeket befejezte. A NAV közlése szerint az eddigi vizsgálat nem támasztotta alá a bűncselekmény elkövetését, az eljárás végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák hatóság jogsegély kérelemre adott válaszára. A hatóság azt is közölte, hogy a belső vizsgálat továbbra is folyamatban van. Hazugságnak nevezte Áder János Magyar Péter csütörtök reggeli bejegyzésének állításait. A volt köztársasági elnök közleménye szerint a 2018-as amerikai út nem családi kiruccanás, hanem hivatalos út volt, a velük utazó lányok költségeit maguk fizették, adófizetői pénzen pedig egyetlen egyszer sem horgászott külföldön. Áder János felszólította a miniszterelnököt, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vágyait, és vállalja azok minden polgári és jogi és büntetőjogi következményeit. Életének 75. évében Portugáliában elhunyt Bonnie Tyler, a pop és rock zene történetének egyik legmeghatározóbb énekesnője. A rekettes orgánumáról, elsöprő erejű balladáiról és utánozhatatlan színpadi jelenlétéről ismert Velszi dívát hosszas küzdelem után július 9-én érte a halál. Mint ismert, májusban egy súlyos műtétet követően mesterséges kómában tartották, ám szervezete a hősies küzdelem ellenére végül feladta a harcot. Több mint 5 évtizedes pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, 3 Grammy jelölést kapott. Karakteresen rekettes hangja örökre visszhangozni fog a zene történelem csarnokában.
6: Kárpát-medencei lapokból. Újabb jelentős állomásához érkezett a komáromi Zicsi palota felújítása. Befejeződött a rekonstrukció 3. üteme, amelynek keretében restaurátorok közreműködésével megújult az épület Klapka tér felőli homlokzata, valamint a Városháza felőli bástya. A munkálatokra a Komáromváros önkormányzata saját költségvetéséből 330 ezer eurót biztosított. A kivitelezést Csütörtöki András restaurátor szakmai irányításával végezték. A beruházás során felújították a homlokzat külső felületét, restaurálták a teraszok fém elemeit és az ablakokat, továbbá megújult a Városháza felőli bástya zsindely fedése is. A most lezárult beruházás a Zicsi palota felújításának 3. üteme volt. A korábbi szakaszokban elkészült az épület tetőszerkezetének egy része, majd megújult a Szent Háromság szobor felőli homlokzat. A legutóbbi munkálatok újabb fontos lépést jelentenek a város egyik legjelentősebb műemlékének teljes körű megújítása felé. A palotában működik a Dunamenti Múzeum, az épület korszerűsítése pedig a közeljövőben is folytatódik. Komárom városa és a megyei önkormányzat megállapodásának köszönhetően további 150 ezer eurós beruházás valósul meg, amelynek keretében korszerűsítik a fűtési rendszert és bővítik a hűtési rendszert. A fejlesztés részeként a megyei önkormányzat egy összegben fizeti ki a múzeum 10 évre szóló, összesen 150 ezer euró értékű bérleti díját. Ennek ellenértékeként valósul meg a fűtési és hűtési rendszer modernizációja. A beruházás várhatóan szeptemberre készül el, így tovább folytatódhat a Zicsi palota megújítása, hozzájárulva az épület hosszú távú megőrzéséhez és korszerű működéséhez. Az Zicsi palota 1827-ig szolgálta a komáromi színjátszást, ezt követően zsinagógává alakították át. A Városháza felé eső szárnyban 1983-ban díszes esketőtermet alakítottak ki. Az emelet további helyiségeiben a Dunamenti Múzeum állandó várostörténeti kiállítása, valamint a Jókai és Lehár emlékkiállítás kapott helyet. Olvasható a felvidék.ma oldalain. A lapszemlét Lázár Csabától hallották.
0: A várható időjárásról. Zápor este délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható. Az északnyugati szelet élénklökéssel kísérhetik, a minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul. Végül főhíreink még egyszer röviden. Hatalom koncentrációhoz a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása, a Sándor Palota közleménye szerint. A kormány alkotmányos puccsa ellen tiltakozik a Fidesz a Sándor Palota előtt. Tusványosról távol maradnak a Szapiencia Egyetem képviselői, ha a magyar kormány tagjai sem lesznek jelen. Az Európai Parlament keddi ülésén jóváhagyta a tavalyi romániai árvízkárok enyhítésére Bukarestnek megítélt 14,3 millió eurós támogatást. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Múlt idéző, Iványi Balást hallják.
8: 2026. július 9-e van csütörtök, Isten éltesse Lukrécia és Vera nevű hallgatóinkat. A Lukrécia egy római eredetű etruszk

0: Lelki tapasztalatait részletes naplóban örökítette meg, amely a katolikus misztika jelentős dokumentumának számít. 1540. július 9-én 8. Henrik angol király érvénytelenítette házasságát negyedik feleségével, Klevei Annával. A király a mennyasszonyt Heinz Hoblein festménye alapján választotta ki, ám a személyes találkozás állítólag nagy csalódás volt számára. A politikai megfontolásokból megkötött házasság végül alig fél évig tartott, és békés válással ért véget. Anna szerencsésebbnek bizonyult férje több más feleségénél, hiszen életét és vagyonát is megőrizhette. 1552. július 9-én a törökök elfoglalták Drégely várát. A Börzsönyben fekvő erősség a török hódítás idején vált országos jelentőségűvé. Miután a törökök már elfoglalták Vácot, Esztergomot és Nógrádot is, a király elrendelte a vár megerősítését, ám ebből csak kevés valósult meg. Hádim Ali budai pasa 1552. júliusának elején vette ostrom alá Drégelyt. A védők élén Szondi György várkapitány az utolsó emberig kitartott, és nem fogadta el a törökök megadásra, illetve szabad elvonulás vonatkozó ajánlatát sem. A vár végül július 9-én elesett, valamennyi védője hősi halált halt. Szondi és társai emlékét Arany János örökítette meg a Szondi két apródja című balladában. 1654. július 9-én Bécsben, 20 éves korában, Himlőben meghalt IV. Ferdinánd magyar király, a Habsburg ház tagja, akit Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára választottak királlyá. Harmadik Ferdinánd magyar király egyidejűleg német-római császár és cseh király, és Mária Anna spanyol hercegnő fia volt. Apja korán megismertette vele az államügyeket és bevonta a kormányzásba. 1647. június 16-án választották királlyá és meg is koronázták Pozsonyban, majd Prágában a cseh koronát is a fejére tették. 1653-ban német királlyá választották, Augsburgban, Regensburgban pedig megkoronázták. Negyedik Fülöp spanyol király legidősebb leányát kellett volna feleségül vennie, azonban az ifjú király hirtelen meghalt. 1856. július 9-én született Nikola Tesla, a váltóáramrendszer, az indukciós motor, a transzformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója. Ausztriában és Csehországban tanult. A forgó mágneses mezők felhasználásának lehetőségeit és az indukciós motor alapjait budapesti tartózkodása alatt dolgozta ki. Párizsban az Edison társaságnak dolgozott, majd 1884-ben 28 éves korában költözött Amerikába. Hosszú ideig küzdelem volt Edison egyenáramú és Tesla Westinghouse váltóáramú rendszere között. Tesla saját állításai szerint megoldotta az üzemanyag nélküli motor problémáját, de ilyen szerkezet nem maradt fenn. 1996. július 9-én zavargások törtek ki Líbiában egy futballmérkőzést követően. A tiltakozások hátterében a Kadhafi rendszerrel szembeni általános elégedetlenség állt, amelyet a sportesemény körüli erőszakos incidensek tovább szítottak. Az események több halálos áldozatot is követeltek és rámutattak a rendszerrel szembeni egyre növekvő társadalmi feszültségekre. 1877. július 9-én kezdődött meg Londonban az első wimbledoni teniszbajnokság. A versenynek akkor még mindössze 22 indulója volt, és kizárólag férfi egyéni mérkőzéseket rendeztek. Az első győztes Spencer Gore lett, aki 3 szetben nyerte meg a döntőt. A torna azóta a világ legrangosabb tenisz eseményévé vált, és ma is a sportág egyik legfontosabb hagyományát őrzi a füves pályás versenyek között.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
2: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar

Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekelőn.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettől bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb vászorulnak irgalmadra.
0: Első tizedben István testvérünkért imádkozzunk testi, lelki gyógyulásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istenek Szent Anyja, imádkozz bár életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss el bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a családok egységéért, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Mindenek kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk azokért, akik távol élnek Istentől, és elutasítják őt, hogy meg tudják nyitni a szívüket a hit ajándéka előtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
4: érgalmat. Imádkozzunk az idős otthonok lakóiért és gondozóikért. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz már érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
4: Üdvözlégy négy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy négy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy négy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy négy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, kérdődöm.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk
0: Istenünk, a Te egyszülött fiad életében, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy egy titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta a Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. Mint mondta, elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. Havasi Bertalan biztos abban, hogy Súlyog Tamás nem adja meg magát és sohasem fog aláírni semmilyen alkotmányellenes jogszabályt. Ebben Súlyog Tamásnak történelmi felelőssége van, fogalmazott a sajtófőnök. A demonstráción felszólalt Osztiel Zoltán atya, aki elmondta, hogy imádkoznak Magyar Péter megtéréséért. Megjegyezte, hogy a miniszterelnök másokat igyekszik bemocskolni, majd azt tanácsolta a tömegnek, hogy ők ne tegyenek így. Szerinte a másokat bemocskoló magatartás nem a kiengesztelődés szolgálja, hanem a félelem légkörét erősíti. A tüntetés főszónoka Áder János felidézte a kisgazda Nagy Ferenc lemondatását miniszterelnöki posztjáról, akit gyermekével zsaroltak meg, majd Magyarország első köztársasági elnökének Tildy Zoltánnak az eltávolítását is megemlítette. Mint mondta, azért szállt be a politikába 40 évvel ezelőtt, hogy ilyen többé ne történhessen meg Magyarországon. Elmondása szerint azért fogadta el a mai felkérést is, mert Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatban benyújtott bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái. A három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd. Több frakció számára elfogadhatatlan a Tiszás Kulcsár Krisztián személye az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti tagozata élén, ezért új jelölt állítására kérték fel a delegáló kormánypártot a házbizottság csütörtöki ülésén, közölte a KDNP-s Latorcai Csaba, a parlament alelnöke, közösségi oldalán közzétett videójában. Az ügy előzménye, hogy a Tiszás képviselő Kulcsár Krisztián alpári módon szidalmazta Lezsák Anna képviselő édesanyját a parlamenti ülésen. A képviselő bocsánatot kért, a sértett elfogadta a bocsánatkérést. Végül a várható időjárásról. Zápor este délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki, pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, a minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

11. rész, 18. fejezet, amelyben mégsem iszom ki a Balatont. Hátúszás. A vitorláson nincs korlát, de nem baj. A cukrok története.

0: Másnap bemerészkedtünk egészen a jelző oszlopig. Itt már majdnem nyakunkig ért a víz. Ott úszkáltunk, persze mindig csak a part felé. Jó csont a hátára feküdt, ringatózott a vizen. A lábával rúgta a Balatont. Elhatároztam, hogy én is ráfekszem a hátammal a vízre, de valahányszor megpróbáltam, elsüllyedtem, és kapálózni kellett, hogy ismét lent legyen a lábam. Persze, kapálózás közben víz ment a számba. Néha.
1: Szomjas vagy?
0: Kérdezte Jó csont, amikor meglátta, hogy kapálózás közben víz megy a számba. Nem vagyok szomjas, válaszoltam. Sőt,
1: ha ilyen sok vizet nyelsz,
0: csúfolódott tovább Jó csont,
1: akkor kiiszod az egész Balatont. És hol úszkálunk majd? Hé, és mi lesz a halakkal, ha kiiszod az egész Balatont?
0: Aztán azt kérdezte,
1: bocsok, hol fog járni a hajónk, ha Brumi kapálózás közben kiissza az egész Balatont?
0: Elszomorodtam. Úgy látszik, Jó csont egész délelőtt csúfolni akar engem, pedig én csak a hátamon szerettem volna úszni, úgy, mint ő. Feléje nyújtottam a mancsomat. Jó csont megrázta, aztán megölelt.
1: Na gyere,
0: mondta.
1: Feküdj szépen a hátadra, majd tartalak, és megmutatom, hogyan kell háton úszni.
0: Megtanultam, hogyan kell háton úszni. Most már megtarthatjuk a versenyt. Ekkor jutott eszembe, hogy ha én lennék a győztes, az első díjat majd odaadom Daginak, és ha 3 cukor lesz az első díj, akkor mind a 3 cukrot Daginak adom, de nem szóltam erről barátaimnak. Dagi, mikor látta, hogy már tudok háton úszni, kijelentette.
2: Most következik a verseny.
0: Aztán hozzátette.
2: Első díj 3 hátbavágás, második 2 hátbavágás, harmadik 1 hátbavágás. Az utolsónak nem jár hátbavágás, de ha az utolsó mégis akarja, én szívesen hátbavágom. Nem nagyon, de hátbavágom.
0: Elhatároztam, ha én lennék a győztes, mégsem adom neki az első díjamat, mert én nem akarom, hogy Dagit 3-szor hátba vágják. De a versenyre nem került sor, mert nem messzire feltűnt egy vitorlás. Ez állott piros betűkkel a vitorlás oldalán, és még a vitorláján is. Tündér.
3: Nézzétek!
0: Kiáltott fel Muki.
3: Ez majdnem olyan, mint az a hajó, amit mi kitaláltunk, csak abban különbözik, hogy a mi hajónk neve Főtündér, és abban, hogy még nem találtuk ki egészen.
0: Közben a vitorlás egyre közelebb jött.
1: Halló, bocsok!
0: Szólalt meg a vitorlásról az a bácsi, aki úszni tanított bennünket.
1: Elviszlek egy kicsit vitorlázni benneteket, jó?
3: Köszönjük szépen!
0: Kiáltottunk lelkesen vissza. Gyorsan válunkra vettük a gumikarikát, és a vitorláshoz úsztunk. A bácsi egyenként beemelt minket a hajóba.
3: Kár, mondta Muki, hogy ezen a rendes vitorláson nincsen korlát. Kár, kár, mert nem szeretném, ha kiesnénk belőle, és a barátaim beleesnének a vízbe, és azt sem szeretném, ha én beleesnék.
1: Üljetek le szépen, bocsok,
0: mondta a bácsi,
1: és kapaszkodjatok meg jól. A buksitokra pedig vigyázzatok, amikor mozgatom a vitorlát.
0: Elhatároztuk, hogy szépen leülünk, megkapaszkodunk, a buksinkra pedig vigyázunk.
3: Elmegy ez a vitorlás például a nagy tengerig?
0: Kérdezte Muki.
3: Mert ha elmegy a tengerig, akkor mi előbb kiszállnánk, mert különben nem érünk haza délig, és Dagi nem tud megebédelni.
0: Dagi felkapta a buksiját.
3: Nem szeretném, ha elmennénk a nagy tengerig, mert úgy látom, ezen a vitorláson nincsen sem álna, sem éz.
0: A bácsi kihúzott a zsebéből egy zacskót.
1: A nagy tengerig nem hajózunk el,
0: mondta.
1: Most csak itt a part körül vitorlázgatunk. De azért hoztam útravalót nektek. Tartsa mindenki ide a mancsát. Kaptok 3-3 cukrot. Ejnye,
0: tette hozzá.
1: Most látom csak, ebben az acskóban 13 szem cukor van. Ha mindegyik bocs 3-at kap, vagyis ti 4-en 12-t, számoljatok csak utánam, akkor a 13. cukor kié legyen.
3: Ekkor arra gondoltam, hogy a 13. cukor legyen a bácsié, de még mielőtt megszólalhattam volna, Dagi felkiáltott.
2: Azt hiszem, én meg tudnám enni a 13. cukrot is.
1: Ejnye, Dagi,
3: szólt a bácsi.
1: Mit gondolsz? A kis Brumi például nem tudná megenni?
3: A vitorlás közben szépen haladt előre. Egy kicsit himbálózott, de nem nagyon. Eszembe jutott valami. Legyen a 13. cukor azé, aki egyáltalán nem fél itt a vitorláson. Akkor mind a négyünké lesz a 13. cukor, mondta Muki, mert közülünk senki sem fél, még én sem, pedig ez a vitorlás nagyon erősen himbálózik, de ugye nem borul fel. A bácsi kezdte kiosztani köztünk a cukrot. Éppen Dagi került sorra, s vagy nagyon mohó nyújtotta ki a mancsát, vagy éppen akkor a vitorlás hajó billent meg, hát Daginak mind a három cukra beleesett a Balatonba. Dagi nagyon keservesen nézett utánuk.
1: Várjatok, bocsok,
3: mondta a bácsi.
1: Most Dagi kivételével mindegyikötöknek van 3 cukra, ugye? Egyet-egyet adjon vissza mindenki. Akkor ezzel a 13-kal együtt marad nálam 4. Ebből 2 adok Daginak, és még marad tartaléknak is 2.
3: Visszaadtunk tehát mi 3 egy-egy cukrot a bácsinak, ebből ő 2 adott Daginak. Eszembe jutott valami. Az, hogyha én a 2 cukromat is visszaadom a bácsinak, akkor 4 tartalék cukor lesz, és ezt kioszthatja köztünk, úgyhogy mindenki kap még 1-et, mert nem kell tartalék cukor. Tessék, mondtam, és visszaadtam a cukraimat. Most tessék kiosztani igazságosan.
1: Nem,
3: válaszolta bácsi.
1: Edd meg csak a 2 cukrodat, Brumi.
3: Ismét eszembe jutott valami. Az, hogy én megettem a papírcsónak versenynél az 1. díjat, pedig az nem nekem járt volna. Ezért, amikor Dagi éppen nem nézett felém, letettem elé a 2 szép csomagolt cukorkát. Dagi nem sokára észrevette, hogy van előtte 2 cukor.
2: Ejnye,
3: mondta, és nagyot nevetett.
2: Itt maradt az én 2 cukrom. Úgy látszik, elfelejtettem megenni.
1: No, ezt nem hiszem, Dagi,
3: mondta a bácsi,
1: hogy te elfelejtetted megenni a cukrot.
2: Hazudni nem szabad,
3: mondta hirtelen Dagi.
2: Persze, hogy már megettem mind a 2 cukrot, de hát akkor ez mi?
3: És a mancsába vette a 2 cukrot.
2: Valaki úgy látszik elvesztette, én pedig a becsületes megtaláló vagyok.
1: Akkor írjunk egy hirdetést,
3: kiáltott közben Jócsont,
1: a hirdetés pedig így szóljon. Dagi, a becsületes megtaláló a tündérvitorláson talált 2 csomagolt cukrot. És ha a becsületes elvesztő nem jelentkezik, akkor Dagi, a becsületes megtaláló megeszi a talált cukrokat, amelyek nagyon jók. És akkor a becsületes elvesztőnek majd nem jut semmi.
2: Nem eszem meg másnak a cukrát,
3: mondta Dagi,
2: és ezért nem kell hirdetést írni.
3: Vagy ha mégis írunk egy hirdetést, mondta Muki, akkor azt is írjuk bele, hogy a kis Brumi vegye csak a mancsába a cukrokat, és egye meg, mert láttam, amikor Dagi elé tette. Dagi rám nézett. A bácsi is rám nézett. Aztán a bácsi így szólt.
1: Nem tudom, miért akartad Daginak adni mind a 2 cukrodat, csak azt látom, hogy szereted Dagit, és bizonyára a többi barátodat is. Ezért, Brumi, neked adom ezt a 2 tartalék cukrot.
3: Így hát a magaméval együtt 4 cukor volt a mancsomban. Nagyon szeretem a barátaimat, mondtam a bácsinak, ezért tessék megengedni, hogy ezt a 4 cukrot szétoszthassam. A bácsi nevetett, és megengedte. Így hát mindenkinek jutott 1-1 cukor. Dagi hátba vágott, de nem nagyon. Mukinek mag azt mondtam, árulkodni nem szabad. Ez igaz, mondta Muki, de az előbb arra gondoltam, hogy az igazat meg kell mondani. Erre mancsoltunk. Aztán vigyáztunk a buksinkra, mert a bácsi irányította a vitorlást. Már nem himbálózott, repült a vitorlás. Éljen! Ezzel ennek a fejezetnek vége, mert nézzük a vizet, a sirályokat és a szép fehér bárányfelhőket felettünk. Jaj, de jó a Balatonon! A cukor is jó volt.

0: 19. fejezet, amelyben különféle szigetekről beszélünk. Van-e az enyémen villamos? Másnap is úsztunk, labdáztunk a vízben, délután pedig vitorláztunk.
1: Tulajdonképpen, mondta Dagi, ezen a vitorláson is elmehetnénk az igazi rejtelmes szigetre, bár ennek a hajónak nem fő tündér a neve, hanem csak tündér.
2: Miféle igazi rejtelmes szigetre?
0: Kérdezte Dagitól a bácsi.
1: Az úgy volt, hogy kitaláljuk, és valamit ki is találtunk, de még nem találtuk ki az igazit, mert nem gondolkoztunk róla.
2: Hát találjátok ki most,
0: mondta a bácsi.
2: Én meghallgatom. Kezd el, Muki.
0: Muki törte a buksiját.
3: Egyedül nem tudom kitalálni.
2: Dagi, segíts Mukinak,
0: szólt a bácsi. Erre Dagi elkezdte.
1: Hát, először is a rejtelmes sziget teljes hosszúságában mézes kalácsból állna. A fák csokoládéból, a bokrokon pedig mindenféle cukor teremne.
2: Hiszen akkor te egy nap alatt megennéd az egész rejtelmes szigetet,
0: mondta a bácsi.
2: No, folytass te, Brumi.
0: Én azt hiszem, kezdtem, hogy a rejtelmes sziget csak félig lenne mézes kalácsból, és a fákon sok-sok virág lenne, de nem akármilyen, hanem nagyon színes, jó szagú, gyönyörű virág. És szelíd kis lepkék röpködnének, és ott lenne egy kis házban a mókusom, egy másik kis házban pedig Kuki a papagájom, és Kuki azt kiáltozná nekem,
3: jaj, de jó, hogy ismét láthatlak, te kis butta Brumi, mert már régen nem láttalak, sőt, nagyon régen, butta Brumi!
0: Azzal már hozzám is repülne, és megcsípni a buksimat. És Lali a mókusom is hozzám ugrándozna, és én megsimogatnám. Aztán megyünk a rejtelmes szigeten, és egyszer csak mit látok?
2: Egy narancsszemű oroszlánt,
0: szólt közben Jócsont. Ránézett Mukira, és így folytatta.
3: Egy egészen szelíd oroszlánt, amint éppen tejet iszik, vagyis nem harap, egyáltalán nem harap.
0: Nem látnánk oroszlánt, bár nagyon szelíd és nem harap, mondtam, hanem meglátnám, ahogy a fák közül kidugja sárga pofácskáját, a villamos, és akkor felülnénk a villamosra. Hát, ki van a villamoson? Ki más, mint anyácskám és a papám? Itt tartottam, amikor eszembe jutott, nyafizni nem szabad, mert amikor anyácskám és a papám eszembe jutott, úgy éreztem, rögtön nyafizni fogok, de nem szabad. Ezért tehát csak annyit mondtam, tovább nem tudom kitalálni.
2: Jó csonti a szó,
0: mondta a bácsi.
2: Én egy olyan rejtelmes szigetet találok ki,
0: kezdte Jócsont,
2: ahol minden játék. A fáknak orruk van, szemük meg szájuk, és ha leülünk egy fa alá, a fa rögtön beszélgetni kezd, s a szemével kedvesen hunyorog. A lombkarjával pedig megsimogat bennünket. A bokrokon piros pettyes labdák teremnek, sőt, egy nagy bokron igazi futballlabda, és játéktörpék is lennének. Ezeket fel lehetne húzni. Akkor fel és alá járkálnának, nagy süvegük alatt pedig mozogna a fejük. Aztán lenne villanyvasút, amelyen a törpék utazgatnának.
0: Én azt hiszem, szólt közben Muki, mégis lenne ott egy vízi sárkány, de csak egy fejjel, mert minek nekünk 9 fejű vízi sárkány? Ezt is fel lehetne egy kulccsal húzni, mint a törpéket, és akkor a vízi sárkány bemenne a barlangba, de nem félne ott egyedül. És ott lenne Vakkancs, az a kedves kiskutya, amelyik elveszett, de aztán becsületesen hazament.
1: Úgyhogy nekünk a becsületes megtalálóknak mégsem kellett hirdetést írni.

0: Brumi, mondták a többi bocsok, de én hozzátettem, mindannyian nagyon szeretjük egymást.
1: Hát ki a legbátrabb köztetek?
0: A Muki, válaszoltam gyorsan.
1: A Muki,
0: mondta Jócsont,
1: csak nem nagyon.
0: Sőt, szólt közben Muki.
1: Ki a legszófogadóbb? Ki a legilledelmesebb?
0: Mindannyian szófogadók vagyunk és illedelmesek, válaszoltam. A bácsi most ismét ránk nézett. Megforgatta Dagit, Mukit, Jócsontot és engem is. Aztán kikötött a vitorlás a jelzőpóznánál, mi pedig betocsogtunk a vízbe, és aztán ki a partra. A lépcsőnél ott ült Vakkancs. Amikor meglátott bennünket, hozzánk szaladt. Vidáman csóválta a farkát, és mindannyiunkra felugrált.
1: Ez Vakkancs,
0: magyarázta Jócsont a bácsinak.
1: Őt találtuk meg mi, a becsületes megtalálók.
0: Leültünk a lépcsőre, Vakkancs pedig Muki ölébe ugrott, s nyalogatni kezdte a Muki mancsát.
1: Ki szereti legjobban a Vakkancsot?
0: Kérdezte a bácsi, mire Muki hirtelen felkiáltott. Én! Nem szóltam egy szót sem. Én szeretem legjobban Lalit, a mókusomat, meg Kukit, a papagájomat, hát hadd szeresse legjobban Muki a Vakkancsot. Vakkancs szundikálni kezdett Muki ölében.
1: Mi lenne,
0: kérdezte a bácsi, ha ezen a nyáron Muki lenne a főkapitány?
1: Látjátok, Vakkancs már is őt választotta.
2: Én egy kicsit megsértődnék,
0: mondta gyorsan Dagi.
2: Mert azt szerettem volna, hogy én legyek a főkapitány. De nem bánom, legyen Muki a főkapitány.
1: Én sem bánom, mert nekem mindegy,
0: mondta Jócsont.
1: És te?
0: Kérdezte tőlem a bácsi. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy Muki lesz a főkapitány. Válaszoltam és hozzátettem. Sőt, Muki hallgatott, csak simogatta Vakkancsot.
1: No, Muki?
0: Kérdezte a bácsi. Muki ránk nézett.
3: Szeretném, ha Dagi lenne az alkapitány, Jócsont lenne a segédkapitány, és Brumi a másodkapitány.
0: Erre mancsoltunk.
1: És ki lesz akkor az egyszerű matróz?
0: Kérdezte most a bácsi. Senki sem felelt. Elhatároztam, hogy ha kell egyszerű matróz, akkor jelentkezem.
3: Éljen Muki!
0: Ezzel a fejezetnek vége, mert hazaindulunk. Elől ment Muki Vakkancsal. Nagyon éhesek vagyunk.

0: Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A 11. rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendezte Varga Andrea.
1: Édes Jézus, eljött hozzád, ez az egész kis család. Kérünk szépen, adj mi nekünk nyugodalmas jó éjszakát. Bocsásd meg bűneinket, minden rossztól te védj meg, egyikünket se érje baj, Jézusom, szent szíve, kérlek, amen.
0: A varázsdobozt hallották.

0: Tommaso Albinoni B-dur trombita versenyének első Allegro tételét Hakan Hardenberger adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta a Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. Mint mondta, elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. Havasi Bertalan biztos abban, hogy Súlyog Tamás nem adja meg magát és sohasem fog aláírni semmilyen alkotmányellenes jogszabályt. Ebben Súlyog Tamásnak történelmi felelőssége van, fogalmazott a sajtófőnök. A demonstráción felszólalt Osztiel Zoltán atya, aki elmondta, hogy imádkoznak Magyar Péter megtéréséért. Megjegyezte, hogy a miniszterelnök másokat igyekszik bemocskolni, majd azt tanácsolta a tömegnek, hogy ők ne tegyenek így. Szerinte a másokat bemocskoló magatartás nem a kiengesztelődés szolgálja, hanem a félelem légkörét erősíti. A tüntetés főszónoka Áder János felidézte a kisgazda Nagy Ferenc lemondatását miniszterelnöki posztjáról, akit gyermekével zsaroltak meg, majd Magyarország első köztársasági elnökének Tildy Zoltánnak az eltávolítását is megemlítette. Mint mondta, azért szállt be a politikába 40 évvel ezelőtt, hogy ilyen többé ne történhessen meg Magyarországon. Elmondása szerint azért fogadta el a mai felkérést is, mert Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatban benyújtott bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái. A három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd. Több frakció számára elfogadhatatlan a Tiszás Kulcsár Krisztián személye az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti tagozata élén, ezért új jelölt állítására kérték fel a delegáló kormánypártot a házbizottság csütörtöki ülésén, közölte a KDNP-s Latorcai Csaba, a parlament alelnöke, közösségi oldalán közzétett videójában. Az ügy előzménye, hogy a Tiszás képviselő Kulcsár Krisztián alpári módon szidalmazta Lezsák Anna képviselő édesanyját a parlamenti ülésen. A képviselő bocsánatot kért, a sértett elfogadta a bocsánatkérést. Végül a várható időjárásról. Zápor este délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki, pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, a minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
3: A Háború művészete című mű 13 rövid veszélyt tartalmaz, amelyek a katonai stratégiával kapcsolatos különböző témákra összpontosítanak, gyakran konkrét tényezők és helyzetek felsorolásával. Noha minden eszé a hadviselés más-más konkrét aspektusait tárgyalja, számos visszatérő fogalom található benne. A könyvet körülbelül 2400 évvel ezelőtt írta a híres Sun Tse, vagyis Sun mester, hadtudós és az ókori Kína egyik legtehetségesebb hadvezére. Rendben van. De miért kell beszélni, vagy miért lehet beszélni egy háborús kézikönyvről? Egy irodalmi műsorban, vagy éppen a Katolikus Rádió hullámhosszain? Nos, azért, mert a háború nem feltétlenül mindig csak a katonai cselekményeket jellemzi. időtálló tanácsokat kaphatunk arról, hogyan kell felmérni a helyzetet egy konfliktus során. Hogyan kell azt rendezni, csatát nyerni, anélkül, hogy egyáltalán harcolnánk. Sun Tse mindenek előtt a stratégiára összpontosít és elmagyarázza, hogy a háborút nem csupán nyers erővel lehet megnyerni, sőt, előfordulhat az is, hogy nem akkor nyerünk, amikor csatába szállunk. Egy erősebb ellenséget egy gyengébb állam is legyőzhet, megtévesztéssel és stratégiával. Sun Tse könyvében a katonai szempontok mellett figyelembe veszi a gazdaságot, a politikát, sőt a diplomáciát is. Legfőbb üzenete az, hogy az államnak bölcsességgel kell megkísérelnie legyőzni az ellenséget, és nem csupán erővel. A kiváló hírszerzés, a gyengeségek kihasználása akkor is lehetővé teszi a győzelmet, ha az ellenfél túlerőben van, vagy fejlettebb fegyverekkel rendelkezik. Tehát egy állam képes túljárni egy nagyobb ellenség eszén és kijátszani ezt. Sun Tse alapelvének modern megfogalmazása így hangzana. Az elme hatalma az anyagi felett. Ami méretben vagy erőben hiányzik, a stratégiával és okos megfontolással lehet pótolni. Türelmesnek kell lenni, és kivárni a megfelelő pillanatot, amikor az ellenség támadásra készül, mi pedig úgy teszünk, mintha nem tudnánk védekezni, és valójában mégis védekezünk. Ez az első lépés a csata megnyeréséhez. Ez teremti meg a feltételeket a további részéhez. És ezáltal, hogy akár be is csopjuk és összezavarjuk az ellenfelünket, sebezhetővé tesszük, és ezt ki is használhatjuk. Nem szép dolog mindez, hogyha emberekre gondolunk. De mi van akkor, ha ez az ellenség valami kevésbé megfogható? Ellenfelünk lehet akár egy rossz szokás, vagy valamilyen hiba, vagy éppenséggel csak a saját lustaságunk. Ha így tekintünk rá, akkor már is érdemesebb megfontolni Sun Tse néhány tanácsát. Például azt mondja, hogy a kiváló hírszerzés rendkívüli jelentőségű. Nos, az embernek valóban érdemes megismernie önmagát. Sun Tse úgy fogalmaz, hogy a kémtevékenységek elengedhetetlenek a háborúban, a hadsereg minden lépését ezekre alapozza. Azt is mondja, hogy a hadsereget tekinthetjük úgy, mintha egy lándzsa hegye volna, ez üti át az ellenfél pajzsát. Igen ám, de a lándzsát egy rúd tartja. Azt pedig a katonai hírszerzéssel azonosítja. Vagyis hiába erőlködünk például azon, hogy megváltoztassuk rossz szokásainkat, ha nem megyünk a gyökereikhez le, és nem próbáljuk meg felfedezni azt, hogy mégis mi lehet a mélyben. Miért esünk bele ugyanabba a hibába, újra és újra. Hírszerzést kell tehát folytatnunk, ám önmagunkkal szemben. A hírszerző közösség biztosíthatja a bevetésen résztvevők számára mindazt az információt, amelyre szükségük van a feladat végrehajtásához. Bizonyos értelemben ők a felelősek a bevetésen résztvevők biztonságáért, mert minél jobb a hírszerzés, annál kevesebb kockázatnak vannak kitéve a katonák. Vagyis minél jobban megismerjük önmagunkat, annál hatékonyabban és annál kevesebb elbotlással tudunk végül küzdeni hibáink és problémáinkkal szemben. A több információ, a nagyobb adatgyűjtés és érzékelés folyamatának nagyobb hatékonysága csökkentheti a bizonytalanság mértékét, mondja Sun Tse. Az ellenfél taktikai és stratégiai képességeinek, valamint szándékainak felmérése során. A bizonytalanság csökkenése tehát nagyobb előnyt és kevesebb kockázatot jelent. A másik nagyon fontos alapelvet Sun Tse szerint a gyengeség kihasználásának tekinthetjük. Vagyis például azt, hogy mik azok a dolgok, amik egy picit elgyengítenek minket, amivel akár le is kenyerezhetjük magunkat egy-egy esetben. Tételezzük föl, hogy mondjuk rá akarjuk szoktatni magunkat egy új, de meglehetősen nehezen kialakítható szokásra. Ilyenkor érdemes kitapogatni, melyek azok a gyengeségeink, amelyeknek segítségével könnyebben odavezethetjük saját magunkat a kívánt célhoz. Teszem azt, ha valaki nagyon szeret nasolni, akkor kitűzheti magának azt, hogy valahányszor teljesíti a kitűzött célt, megeszik valami finomságot, amit igazán szeret. A megtévesztés és a hatékony hírszerzés csupán megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy az állam kihasználhassa a felfedezett gyengeségeket és a kialakult lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban rengeteg pofon egyszerű kijelentést tesz Sunce. Támad meg az ellenséget, amikor rendezetlen a sora. Támad meg az ellenséget ott, ahol nincs felkészülve, és jelenj meg ott, ahol nem számítanak rád. Na, nagyon meglepő. A meglepetés eleme azonban döntő fontosságú a csatában. Egy gyengébb állam legyőzhet egy erősebb ellenséget, ha ismeri, vagy kikémlelte az erősebb ellenség gyenge pontjait, és tudja, hogyan használja ki azokat, és rendelkezik a meglepetés, vagy éppen a csel és a megtévesztés elemével. Ugyanezt megtehetjük saját magunkkal szemben is. Sunce rendszeresen tárgyalja a tervezés és a felkészülés szükségességét is. Ebben bizonyára vannak, akik kiváló alapokkal rendelkeznek, még mások állandóan a saját maguk által teremtett káosszal hadakoznak. Nos, rengeteg újféle applikáció, de akár hagyományos módszer is van arra, hogy tervezzünk és felkészüljünk mondjuk az előttünk álló napra, hétre vagy hónapra. Szuncének egész szövege azt akarja súlykolni, hogy elmélyítse az olvasó ismereteit a felmerülő elemekről és körülményekről. Sehol sem beszél arról, hogy majd egy utolsó pillanatban kidolgozott terv szuperhatékony lesz. Ehelyett kijelenti, hogy már jóval a csata előtt meg kell tudni jósolni, melyik fél fog győzni, hiszen látszik, hogy melyik a felkészültebb. Ez nem csupán a katonák és a fegyverek összegyűjtését jelenti. Magába foglalja például az erőforrások mozgásának, az úgynevezett ellátási vonalaknak a tervezését, a hatékony csataterek kiválasztását, sőt, még az időjárás hatásának megértését is. Sunce rendszeresen kitér a hadseregben a rend és a harci szellem fenntartásának fontosságára is. Arra figyelmeztet, hogy a csökkenő harci szellem vagy a gyenge szervezés a hadsereg bukásához vezet. Ezeket a problémákat még a hadsereg hadba vonulása előtt meg kell oldani. Több esszéjében is arról ír, hogy a hadsereg hatékony alegységekre kell felosztani, amelyek élén erős és együttérző vezetők állnak. A szerző szinte minden esszéjében kitér arra, mennyire fontos önmagunkat is megismerni, valamint az ellenséget is megérteni. Kijelenti, hogy a tudás alapot ad a helyes döntésekhez, és eldönti a csaták kimenetelét. Végül egy igen megrendítő megállapítást is megfogalmaz. Kijelenti, hogy az érzelmek változhatnak és legyőzhetők, de a megsemmisült királyságok soha többé nem léteznek, és az elesetteket nem lehet visszahozni. Sunce szerint a megvilágosodott uralkodó figyelmes és óvatos, és nem csupán az ellenség megkímélése érdekében tartja szem előtt a türelmet, hanem saját seregei hűségének megőrzése és a nemzet békéjének fenntartása szempontjából is. Sunce szerint tehát a háború művészetének legfőbb kulcsa, hogy ne is akarjunk háborúzni. Vagy ha mégis, leginkább csak önmagunkban, saját magunkat legyőzve.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben Jacques Offenbach G-dur katonai cselló versenyének első tétele csendül fel. Edgard Moreau és a Les Forces Majeures játszik.

Elhangzott Jacques Offenbach G-dur katonai cselló versenyének első tétele. Edgar Moreau és a Les Forces Majeures játszott.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. Következik a hangoló. 1940. július 19-én született B. Nagy János operaénekes. Rá emlékezünk Rossini, Donizetti, Verdi és Ponchielli ária felvételeivel.

0: B. Nagy Jánosra emlékeztünk felvételeivel. A Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. Elhangzott a hangoló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. Mint mondta, elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. Havasi Bertalan biztos abban, hogy Súlyog Tamás nem adja meg magát, és sohasem fog aláírni semmilyen alkotmány ellenes jogszabályt. Ebben Súlyog Tamásnak történelmi felelőssége van, fogalmazott a sajtófőnök. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt, hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és szlovák kormány között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatban benyújtott bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái. A három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta a Magyar Éva kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. A kormányszóvivő közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak költségeik 40%-át tudják fedezni saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Kiemelte, az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Szíriát az Egyesült Államok levette arról a listáról, amelyen a nemzetközi terrorizmus támogató országok szerepelnek. Az amerikai kongresszus 45 napos vitát követően a tervek szerint megszavazza az elnök által ellenjegyzett javaslatot, ezzel közel 50 év után lesz Szíria szabad. Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO csúcs találkozón tárgyalt Ahmed al-Sharra szíriai elnökkel, akkor értesítette a hírről. A szíriai elnök bizonyíthatóan részt vett irányítóként különböző terrorszervezetekben, így a Takrir al-Sham csoportban vagy az Al-Qaida iraki szárnyában. Utóbbi harcosaként az iraki háborúban is nevet szerzett magának mintegy 3 éven át. Lezárta a rendőrség a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indított nyomozást, miután arra a megállapításra jutott, hogy nem történt bűncselekmény. A Mács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság a Blick érdeklődésére közölte, bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást. Az ügy tavaly vált ismerté, amikor napvilágra került, hogy ismeretlenek a kerítés megbontásával jutottak be a katonai objektumba, ahol megrongálták a hosszú ideje használaton kívülálló, leselejtezett vadászgépeket. Végül a várható időjárásról. Pénteken gomoly felhős napos időre számíthatunk, az északi északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Kedves hallgatóink! Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal utitarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem a szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomora földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 7-től a 15. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szent Szék kész a párbeszédre az új technológiák adtakorszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a Genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több száz műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szent Szék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szent Atya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szent Atya enciklikájának 3. fejezete, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között, az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
2: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott, a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szentatya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Geleger érsek július 2-án érkezett a Nigériai Szövetségi Köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a vatikáni államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Geleger érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciai kapcsolatokért.
1: Röntgenképek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
3: Röntgenképek. Az egyik kolostorban egy laikus szerzetes boldogan élte a kolostori életet, de a prédikáció alatt mindig elaludt, és azzal mentegetőzött, hogy nem érti a szentbeszédet. Egyik napon aztán rendfőnök elküldte a közeli patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket, de mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te ige hirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondod, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés. De az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is bíztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, és ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az útszére esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy igehirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét és valóban örvendezik is egy jó igehirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak, minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjátenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a proféták által is, ahogy Ezekiel profétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy folyó mellett sétált, ahol néhány asszony vásznat fehérített. Mikor meglátták a papot, dicsérni kezdték, milyen szépen prédikál. Mit értettél meg belőle? Kérdezte a szent. Nem tudjuk elmondani, atyám, de nézd, itt vannak ezek a vásznak, melyeken áthatol a víz, és egyszer csak megtisztulnak. Velem is ez történik, ha hagyom. Hagyom?
1: Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
0: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Johann Sebastian Bach művét Tom Koopman szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamási Áron, szülőföldem. Itt élned és halnod kell. Első rész.

Még javában alszom, amikor felkél a nap. Pedig amióta itthon vagyok, már annyira visszaédesedtem a természethez, hogy véle együtt hunyok és ébredek, sőt, egyre gyakrabban fordul kedélye szerint az én kedélyem is, mintha nem ura volnék neki, hanem majma. Éppen erre ébredek, a majom hangzatára. Felütöm a fejemet és zavartan figyelek, mert nem tudom eldönteni hirtelen, hogy hallottam-e fél álomban ezt a szót, vagy magam gondoltam. Valahol gyermek sír az úton, három ablakon fény ömlik a szobába, s künn a tornácban beszéd folyik. Gondolom, bészólítom Ágnest, hogy jelentést tegyen, ha valami az éjjel vagy most reggel történt volna a faluban. De nem is kell szólítani, mert mi alatt rendezkedem, hogy egy napot ismét lábon töltsek, rám nyitja a tornác felőli ajtót, s azt kérdi. Bátyám, majmot látott-e? Egy vonása sem rezdül olyan komoly Ágnesnek az arca. Az idegen mérget venne rá arcának láttára, hogy a feltámadás nagy ünnepére egy majommal meggazdagodtunk. Én azonban ismerem Ágnest és magamat egyaránt, s ilyen formán nagyon jól tudom, hogy a tréfát így csináljuk mi. Hol fogtad? Kérdem. Én az oltár előtt, feleli Ágnes. Ennyiből már tudom, hogy sógor jött haza az erdei munkából. Mindjárt látni szeretném, mert jó ízű és megnyerő ember sógor, szálában is ügyes, mulatni és klárinéton játszani egyaránt jól tud. Indulok is már, hogy üdvözöljem, és megkérdezzem az egészsége felől, s hát abban a percben megjelenik az ajtóban az Ágnes háta mögött. Egyszerre kezdünk nevetni mind a hárman, mert a házura csak ugyan olyan forma, mint a majom. Jól megnőtt haja szakálla, s foltokban lebedezik a munkásruha rajta. Tréfálkozik ő is, de a tréfája mögött ott izzik a keserűség, mint a parázs. Megírhassa, sógor úr, mondja nekem, hogy milyen életünk van. Ágnes ezt nem hagyja helyben, hanem így szól. Menj el, itt sem mindenkinek van ilyen. Nem, a papnak, mondja sógor. Ennyivel meg is szűnik a vita, mert Ágnes a borbéhoz küldi az urát. Amikor elmegy, csodálkozva kérdezem meg, hogy már itt is van borbé, itt a faluban. Hiszen életemben olyant nem hallottam, hogy farkaslakán borbé és fodrász ütött volna tanyát. Ellenben minden szomszédságnak volt ennek előtte egy hajnyírója, s az egész falunak egy foghúzója. Gyermekkoromban az én hajamat is egy ilyen ember vágta vasárnap reggel, nem csak ingyen, hanem még a gondolata nélkül is a fizetésnek. Egy fogamtól is itt búcsúztam volt el, cserefa csutakon ülve. Hát ezek nincsenek meg? Kérdem. Megvan, mondja Ágnes. A foghúzó ember most is működik, de aki a maga haját nyírogatta diákkorában, az éppen a minap meghalt. Hát most borbénak hívják a hajnyírót, faggatom tovább. Nem tudom, hogy miért, de Ágnes nevet ezen. Majd mint egy tudatlan gyermeknek úgy kezdi magyarázni nekem, hogy most a törvény nagyba tekinti az ipart, s így bétiltotta a hajvágó falusi embereket, s jött egy valódi borbély. Ahhoz járnak, kérdem. Ismét nevet Ágnes. Ahhoz nem. Ahhoz az egyhez. Így tudom meg, hogy búsul a borbély és szidja a falusiakat, s közben minden nap készül el a faluból. Mert a törvény megvan ugyan, de pénzt nem adtak a törvény mellé, elfelejtették. Ilyen formán maradt minden a régiben, csak éppen a működést egy kicsit dugni kell. Oktatásra most több ideje Ágnesnek nincsen, mert megkelt a kalács tészta, s éppen meghevült a kemence is. Bé kell vetni.

Egyedül maradva őrzöm tovább a gondolatot, amely a fejemben döngicsélve ide és oda száll, mint a méh. Aztán bérepül egy kasba, melyre rá van írva önellátás. Most már én is magyarázhatnám Ágnesnek ezt a rossz szót és az egész divatos elméletet, ami mögötte van. Elmondhatnám neki, hogy amire küszködő népcsoportok és megszorult nemzetek mostanában oly nagyon törekednek, a falu azt is kitalálta, és meg is valósította, amennyire csak lehet. Nyomon követhetjük akár ketten is, hogy a nép zökkenő nélkül és mély hajlékonyan alkalmazkodott az időhöz. Nem csak élelmét termeli ki, hanem iparosa és kereskedője magának, ha a szükség úgy hozza magával. Érzéke és egészsége emberi módon oldja meg a kérdéseket, melyeket a szakértők fajvédelem hangzata alatt törvényekkel szabályoznak. S ha igaz, hogy fajtát, osztályt és egyént megítélhetsz az eszközök után, melyeket önvédelmi harcában használ, akkor a falut nemesnek tarthatod. Idegen fajtát például, ki közéjük téved vagy furakodik, nem vernek meg a falusiak. Igen könnyű és nemtelen volna a harcnak ez a formája, hiszen az erők nem egyenlők. S vérnek és bicskának is van erkölcse, mely szigorúan kötelez mindenkit, aki a közösségnek tagja. Igen, egy cigány megteheti, vagy valami jöttment, hogy megduljon és megverjen például egy zsidót, aki boltot tart a faluban, vagy italt mér, vigadós, máskor kesergő embereknek. De soha nem hallottam, és elképzelni sem igen tudom, hogy falusi székely e félét cselekedjék. Ha mégis tenne ilyent, elárulná a vér és verekedés erkölcsét, amiért megvetés jár. Más eszközökkel azonban megvívja a harcot, az idegen élelmessége ellen ő lesz még élelmesebb, szorgalmát pedig a magáéval múlja felül. Erről jut eszembe, hogy itt a mi falunkban is volt két zsidó család. Szép boltja volt az egyiknek, csengetős ajtóval, a másik korcsmát tartott a faluházában. Most nincsenek meg. Gondolom, ezt megtudakolom Ágnestől, s ki is megyek rögtön a sütőházba. Te, Ágnes, mi lett a két zsidóval? Kérdem. Elmentek, mondja. S azok miért? Kihervadtak a faluból. Röviden mind a kettőnek elmondja idevaló történetét. Nem voltak rossz emberek, sem Ábrahám, sem a másik. Kinek pénze nem volt, hitelben is adtak annak. A boltos nagy családdal élt, és a korcsmárosnak is volt egy leánya. De ezek a korcsmárosok sok ijedelmen mentek keresztül, mert amikor a legények tördösték az üvegeket, s egymásnak bolondultak, akkor az öreg korcsmáros félelmében mindig reszketett, s a leány sírt. Aztán az emberek hazajöttek a háborúból, és egyik másik úgy kitudósodott, különösen a fogságbeliek, hogy kezdtek boltokat nyitogatni. Nagyobb zsidók lettek az igazi zsidóknál, és így az utóbbiak hervadni kezdtek. Elsőbben Ábrahám ment el, mindjárt a békekitörésnél. A korcsmáros pedig csak egy nehány esztendeje, de az későn is jött ide. Most az italmérést Magyari Ferenc folytatja, az Ábrahám helyén pedig Jakab Lajosnak van nagy boltja, s ezen a kettőn kívül Demény Gábor és Demény János is kereskedést nyitott, és ott van még a szövetkezet. Rám néz Ágnes, és nyomatékosan azt mondja. Van kereskedelem. Nem szóltam eddig egy szót sem, pedig nagyjából ismerem, amiket elmondott a húgom. Az új kereskedők közül Jakab Lajossal és Demény Jánossal egy osztályban is jártam az elemi iskolában. Gábor egy esztendővel kisebb volt. Beszéd alatt azonban megfordult a fejemben a gondolat, hogy vajon nem nyitottam volna-e magam is boltot, ha véletlenül nem kerülök a gimnáziumba. Úgy hiszem nem, de megkérdezem Ágnestől. Ha nem adnak vala iskolára, talán most én is boltos volnék. Ágnes nevet. Maga nem, mondja. S miért te? Boltos csak abból lesz, aki a pénzt erősen szereti. Ebből nem háramlik dicséretre ám, úgy mondja. És egyszerre különös indulat kél fel bennem is,
mert 20 esztendőn keresztül ezzel a lappangó és szemérmes váddal sokszor találkoztam. Apám volt az első, aki az Ószövetség hangján bolygatta meg ezt a kérdést. Mindjárt érettségi után volt egy tavasz végi éjszakán. Ittasan jött haza, s én álomból ébredve hallgattam Szord magyarázatát arról, hogy egy kitanult diáknak gyúrni kell haza a pénzt. Nem hiszem, hogy egy korona is lett volna a zsebemben akkor, de a szívem teli volt eszményekkel, melyeket Homérosz, Petőfi és Vörös Marti tüzeltek, és teli volt hő vágyjal, hogy hazámnak ezekben a háborús időkben miképpen szolgálhatnék. Keserűen fogadtam el a lehetetlent, hogy apámnak pénzt nem tudok szerezni, és hogy ezt a hiányt és apámnak kárát bensőmben pótolhassam, önként ajánlottam fel magamat a hazának. Aztán, hogy telt az idő, a nevemet itt-ott ismerni kezdték, és a faluba is elvetődött egy-egy olyan újság és nadrágos ember, aki rosszat nem mondott rólam. De a lappangó és szemérmes vád tovább tartotta magát. Nevezetes embernek ne legyen pénze. Nehéz ezt megérteni. Valahol hiba van, és az öcsém azt gondolja, hogy bennem. Mert most a napokban is tréfásan valami affélét mondott, hogy ő nem így csinálná, hanem addig s addig forgatná valahogy a dolgot, amíg sok pénz jő neki belőle. Igaza van Ágnesnek, boltos sohasem lett volna belőlem. Ha valaki ír egy szép könyvet, az nem ér többet egy boltnál, kérdem. Ahogy kiszólom, már magam is érzem, hogy milyen gyermekes, amit mondtam. És nem is alkalmas arra, hogy a szellemi javak templomába csaljon valakit, akinek minden napját az egyszerű létfenntartás gondjai ködösítik bé. Inkább egy olyan könyvet kellett volna emlegetnem, amely többet jövedelmezett az Ábrahám boltjánál is. De várjunk, mert ez sem lett volna jó, hiszen azzal magam adtam volna az Ágnes szájába a kérdést, hogy miért nem írtam akkor olyant. Látod-e? Folytatom gyorsan a rábeszélést. Te sem mered mondani, hogy egy szép könyv kevesebbet ér a boltnál. Erre már Ágnes is kimondja, amit gondolt. Érhet, de nem becsülik az emberek. Most kéne folytatnom, hogy ez igaz, igen, de nem a könyvírást kell abba hagyni, hanem az embereket szükséges megváltoztatni.

Megérkezik sógor a borbélytól. Tavaszi kedvel simogatja megszépített állát, s egy-egy mozdulattal a bajuszát is, amit szintén megtérengetett a mester. Legalább 10 esztendővel fiatalabb, mint ezelőtt 1 órával, majom korában. Észreveszi mindjárt, hogy nem lehet kicsi dolog, amin a fejünket törjük, s megkérdezi. Tán éppen háborúról beszélgetnek? Mi éppen arról mondom, de nem olyan háborúról, amit puskával folytatnak, hanem olyanról, amit könyvekkel vívnak. Sógor aféle ember, aki nehezen akadékoskodik és könnyen lelkesedik, és amellett a szellemi természetű dolgokat úgy szereti, mint gyermek a cukrot. Olyan háborúba én is elmennék, mondja. Ágnes azzal inti le, hogy ott is tiszti szolga lenne sógor, mint a puskás háborúban. De ezzel csak vigasságot szerez nekem s az urának egyaránt, mert egymás után hordjuk rakásba az ilyen tiszti szolga könnyű és kellemes kötelességeit. Ceruzát hegyezni, pennát és írógépet takarítani, könyveket porolni, s nem utolsó sorban jó történeteket beszélni el a tiszt úrnak, hogy az megírhassa a népnek. Sógor jelentkezik is mindjárt, hogy a legényem aztán ő lesz. S meg is kezdi rögtön a szolgálatot, mert azt mondja, hogy az első történetet most el is beszéli. Hadd okuljon belőle az asszonyi nép. No, halljuk, biztatom. Egyszer, kezdi sógor, amikor mi Ágnessel még fiatal házasok voltunk, és szegény apósom is még javában élt, valahogy erősen összevesztünk ketten. Mármint Ágnes velem. Szép őszi éjszaka volt, olyan tiszta, mint a hideg forrás. Mivel Ágnes akaratos természetű, hirtelen is egy kicsit, kiugrott a házból, hogy ő most elhagy engem örökre, s megyen haza a szülői házhoz. Jól van, menjen! S ment is. Igen, de éppen akkor az Ágnes anyja is valahogy erősen összeveszett az urával, s úgy szintén kilibbent otthon a házból, hogy ő most örökre elmegyen, s itt fog élni nálunk. S ahogy elindultak ketten, egymást tudta nélkül, de egyik a másikhoz, az út fele részén összetalálkoztak. Kérdezi az anyja. Te hova mész, Ágnes? Én magukhoz, hát maga, én is hozzátok. S maga miért jön hozzánk? Erősen összevesztem apáddal. Hát te, én is össze az urammal. Erre anyám felnézett a csillagos égre, egy kicsit elgondolkozott, s azt mondta Ágnesnek. Ejszen forduljunk meg, s kiki menjen a maga házába vissza. Így fordulának meg nagy sóhajtással, fejezi B. sógor a történetet. A tanulság vidáman ömlik a napfényen széjjel, még az Ágnes arcán is ott bujkál az elismerés és a történet igaz mi volta. De mindenről nem szól semmit, hanem nagyot ugrik a beszéddel, s azt mondja, hol a bárány? Csak ugyan, most jut eszembe, hogy még nem vettünk húsvéti bárányt. Ránézek sógorra, mert az eféle vásárban ő a mester. Olyan formán beszél azonban, hogy ebben a faluban nem igen lehet már jó bárányt alkalmas árban vásárolni. Éppen most mondá Gáspár bácsi a mészáros, hogy itt minden eladó báránynak gazdája került. Csak ebben az egy faluban 200-at ölnek le ma délután. 200-at? Ámulok el. Hamarjában kiszámítjuk, hogy ez átlagosan 40 000 lej, amit az ünnepek alkalmával csak húsra költ a falu. És kiszámítjuk azt is, hogy minden 8 emberre jut egy bárány. Hát mégis van pénz, de honnét? A föld fenekiből, mondja sógor. Ágnes pedig egy kicsit csúfondárosan veti oda, hogy itt mindenki megbolondulna ebben a faluban, ha nem vehetne bárányt. Fel sem tudna támadni senki bárány nélkül. Inkább adóságot csinálnak, vagy a bőrük alól kerekítik ki a pénzt, de húst enni muszáj. Húsvétkor különösen. Igen, de máskor sem ereszkednek el a farkaslakiak ünneptelen időkben, mert hetenként legalább 15 000 lejt költenek húsra. 2 mészárszék van. Ide való falusi emberé mind a kettő. Táplálkozni kell a népnek, mert amióta létezik a világ, annyit nem kellett dolgozni soha, mint most a románok világa alatt.
Az állami adót még ki lehetne valahogy szorítani, de a pótadó kiveszi az emberből a zsírt, s a töménytelen közmunka. Mégis élünk, mondja sógor. Mint aki jár sziklás helyen, s egyszerre kincset talál, én is úgy érzem, hogy beszédünkben megtaláltuk a kincset. Ebben a két szóban találtuk meg. Mégis élünk. Nehéz időkben hősöknek szava ez, mely az erőnek és a bizalomnak a fáján termett. Elgondolom, micsoda föld lehet, amely úgy elfogja ezt a fát, és úgy táplálja gazdag gyökereit, hogy zöldje nem sápad el. Csak vér, verejték és porladó rengeteg ős tehet ilyen termővé földet. Nem is tudja az ember, hogy minek keresse inkább a titkát. Annak-e, hogy miképpen győzi hajnaltól sötéti férfia és asszonya a munkát, vagy pedig annak, hogy soha fel nem tör mégis a kérdés, miért, mi célra? Hiszen a polgárságban mindegyre felcsap ez a kérdés, és a kitörés helyén önkéntes halottak fekszenek, mint ledőlt felkiáltó jelek a kérdés után. Tusakodom egy kicsit, de aztán mégis megtudakolom. Történt-e itt nálunk, sógor, hogy valaki elpusztította volna magát? Milyen okból, kérdi? Hogy nehéz az élet. Rázza a fejét, hogy ilyenre nem emlékszik. Ágnes pedig kacagásra fakad mindjárt. Nem tudom, mit gondoljak nyugtalanító nevetése felől, de úgy tetszik, hogy ezt a gondolatomat is olyan furcsának és idétlennek tartja, mint amikor egymás mellé tettem a szép könyvet és a boltot. Te mit nevetsz úgy? Fordulok feléje. Nem jut egyhamar szóhoz, de aztán rám veti nagy barna csillogó szemét, és a kerti fák felé mutogatva mondja. Holnap mind fütyöghetnénk akkor. Sógornak is tetszik a pokoli kép, mit Ágnes furcsa kacagása után varázsolt a kerti fákra. Annyira tetszik, hogy még a lábát is széjjel veti, hogy szemléltetőbben tudja magyarázni. Nézze csak, sógor úr, itt is egy, ezen a fán, ott is egy, azon a fán, a szomszédkertben kettő, három, s a másikban öt-hat, mind a nehéz élet miatt nyúlt meg a nyakuk, de most a fuvalom szépen legyezi őket. Egyszerre megrezdül a fejem, vállam a borzongástól. Sógor megsajnál rögtön, s mint egy dermedező gyermeknek a varázsszót az ijesztő mese végén, úgy mondja nekem. Bár élni tudjunk, sógor úr, a halálhoz mód kell. Ennél igazabb szót mondani sem tudott volna, biztosan érzem. Mert a halálhoz itt nálunk csak ugyan mód kell. Férhez menni még lehet kicsivel is, de kerüljön kétszer annyiba, a sok ajándékkal és a menyasszony táncban megtérül az is. Ellenben föld alá menni nagy út. Olcsón nem lehet e nagy útra elereszteni az embert.

A húsvéti jelszót kihirdeti Ágnes ismét. Hol a bárány? Sógor ugrik egyet, megszépített arcához illő ruhát vesz, majd a csürkerten keresztül elmegy az országút felé ki. Egy fél óra múlva szép kövér bárányt hoz az ölében, mint a puha, tömött, fekete rügy, olyan a gyapja. Valami kecseti embertől vette, akit az úton akasztott meg városba menet. Azoktól lehet venni, mert jó reformátusok a kecsetiek, nem esznek sok húst. S tovább az unitárius vidéken még annyit sem. 3-4 falunak, ha van egyetlen mészárosboltja.

Nem s mintha hallanám, hogy kérdi tőlem a bárány. Keresztények vagytok, hiszen Heródes pogány volt, és ti az ő példáját követitek, nem a Krisztusét, aki a nyakára nyugtatva hordott engem. Így beszél a bárány, s nekem felelni kell. De felelhetek-e egyebet, mint azt, hogy az én keresztény hitem szerint csak az olyan élet szent, amely lelket hordoz. És az csak ugyan szent. Háborgást érzek lelkemben. Ide-oda sunyítok, majd megkérdezem sógortól. Nem sajnálja megölni? Nem nézek a szemébe, mondja sógor. Félrefordulok, és szó nélkül kimegyek a kertbe. De hogy vizsgálom a bomló cseresznyefát, s utána az almafa rügyeit, egyszerre eszembe jut, hogy a napokban mit mondott a szomszédos gazda. Milyen termés lesz, kérdeztem tőle. Nem valami jó, mondta, mert a legtöbb almafa bitangot virágzik. Ez jut eszembe. Gyorsan a tető felé indulok, ahol nincsen almafa, s ahova nem hallatszik a bárány utolsó kiáltása sem. Itt leülök egy vadvackorfa alá, és az emberi életről gondolkozom, keresvén az útvesztők között az igazság útját. Úgy bizsereg a fejem, mint a boly, melyben hangyák helyett gondolatok akarnak rendszert építeni. Egyszerre szarka madár repül el felettem, s valahogy a szellemet röppenti eszembe, aki lakott volt eféle madárban is. A következő pillanatban már a növendék jégtörő Mátyás áll előttem, a szellem emberi gazdája, s a Nazarénussal beszélget. Éppen arról folyik a szó, hogy vajon ember tudhatja-e, hol van és hol nincs igazság. Úgy véli az öreg Nazarénus, hogy ember nem, de a hit igen. Valahogy így lesz, gondolja kicsi Mátyás, de még oltoványnak érzi a maga hitét, aminek minden szélre hajladozni kell, hogy a végén erős és nagy fává nőhessen. Menj tehát és hajladozzál, mondja neki a Nazarénus. Neki mondja? Nem. Nekem szól ez a tanács. Hajladoznom kell hát Krisztus és Pilátus között, a Heródes csecsemői és a húsvéti bárányok között, nem különben a kereszténység eszméje és mai állapota között. Így talán nagy és nemes fává nőhetek valamikor, amely nem fog már hajladozni, sem meddőt virágzani. Percek alatt kitavaszodik a reményem, hogy ez így is lesz. Felkelhetek hát a vackorfa alól, ahol valami eredményre mégis jutottam, s mehetek hazafelé.

0: Tamási Áron, Szülőföldem. Az önéletrajzi regény Itt élned és halnod kell című fejezetéből Blaskó Péter olvasott fel. Az első részt hallották. Hangmérnök Horváth János, dramaturg E. Román Kata, zenei szerkesztő Bögös Henriett.
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: Bartók Béla Mikrokozmosz című művének negyedik tételét Szűcs Lóránt adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. Mint mondta, elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. Havasi Bertalan biztos abban, hogy Súlyog Tamás nem adja meg magát, és sohasem fog aláírni semmilyen alkotmány ellenes jogszabályt. Ebben Súlyog Tamásnak történelmi felelőssége van, fogalmazott a sajtófőnök. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt, hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és szlovák kormány között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatban benyújtott bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái. A három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta a Magyar Éva kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. A kormányszóvivő közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak költségeik 40%-át tudják fedezni saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Kiemelte, az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Szíriát az Egyesült Államok levette arról a listáról, amelyen a nemzetközi terrorizmus támogató országok szerepelnek. Az amerikai kongresszus 45 napos vitát követően a tervek szerint megszavazza az elnök által ellenjegyzett javaslatot, ezzel közel 50 év után lesz Szíria szabad. Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO csúcs találkozón tárgyalt Ahmed al-Sharra szíriai elnökkel, akkor értesítette a hírről. A szíriai elnök bizonyíthatóan részt vett irányítóként különböző terrorszervezetekben, így a Takril al-Sham csoportban vagy az Al-Qaida iraki szárnyában. Utóbbi harcosaként az iraki háborúban is nevet szerzett magának mintegy 3 éven át. Lezárta a rendőrség a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indított nyomozást, miután arra a megállapításra jutott, hogy nem történt bűncselekmény. A Mács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság a Blick érdeklődésére közölte, bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást. Az ügy tavaly vált ismerté, amikor napvilágra került, hogy ismeretlenek a kerítés megbontásával jutottak be a katonai objektumba, ahol megrongálták a hosszú ideje használaton kívülálló, leselejtezett vadászgépeket. Végül a várható időjárásról. Pénteken gomoly felhős napos időre számíthatunk, az északi északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Kedves hallgatóink! Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: A gyömrői gyilkosságok egyházi áldozatairól beszélgetünk. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. 1945 tavaszán történnek a gyömrői gyilkosságok. Egy kicsit nézzük meg tágabban, hogy ez a település, Gyömrő és a környéken bekövetkezett ügyek, eljárások, ezek mit is jelentenek, mi is történt itt 1945. februárja és áprilisa között a szovjet megszállás időszakában, és kik azok, akiket ez az ügysorozat érint.
4: Hogyha gyömrői gyilkosságokról beszélünk, akkor a gyömrői járás településeiről kell megemlékeznünk, ahol 1945. február, illetve hát április, valójában szeptember között elkövetett gyilkosságokról van szó. A szovjet hadsereg árnyékában a hatalmat önkényesen magához ragadó, tulajdonképpen egy kommunista bűnözői csoport által elkövetett módszeres gyilkosságokról kell megemlékeznünk. 21 azonosított áldozatról tudunk, azonban a valóságban valószínűleg sokkal több áldozat lehet. Azt is ki kell domborítani, hogy nagyon sok holttest nem került elő, tehát tulajdonképpen 21 azonosított áldozatról tudunk. Az egyházi áldozatok között meg kell emlékezni Miklapál Ecseri plébánosról, illetve Csaba Gyuláról, aki Péteri község evangélikus lelkésze volt, de a kiiktatandók között szerepelhetett még Prauze József gyömrői plébános, illetve Cser József segédlelkész, akit az eltűnt Mikla Pál helyettesítésével bíztak meg. De tulajdonképpen mi is történt? 1944. november 2-án érkezik meg a járásba a kiürítési parancs. Ezt egyébként a járás településein a legtöbb köztisztviselő szabotálja, tehát nem települnek ki ugye a nyilasokkal, illetve a német csapatokkal. 44. november és december környékén a járásban komoly harcok folynak, majd hát nyilván úgy, ahogy a szovjet hadsereg bevonul a járás területére, hadműveleti területté nyilvánítják magát a járást, a szovjet csapatok megszállják a járás községeit, illetve hát tulajdonképpen a lakosságot is felhasználják ugye a hadműveleteknek a sikeres folytatására, gondolok arra, hogy lövészárokásás, lőszerszállítás, tehát tulajdonképpen a lakosságot is kihajtják, illetve igénybe veszik a szovjet csapatok. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy Gyömrő városánál húzódott a Budapestet keletről védő Attila vonalnak az első állásrendszere, ezért olyan fontos, illetve ezért olyan heves harcok folytak itt a községbe. A harcok alatt ugye a bizonytalanság hónapjai mutatkoznak ugye a lakosság életébe, illetve nagyon fontos az, hogy ugye a régi, úgymond nyilas közigazgatás már nem, a debreceni ugye ideiglenes kormány hatája még nem képes ugye a rend fenntartására, és így tulajdonképpen a szovjetekre hárul a rendnek a fenntartása.
3: Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy a szovjetekre hárul a közigazgatásnak a fenntartása? Van ennek valami fajta távolabbi megfogalmazása, útmutatása, vagy itt helyben az ide érkező és helyben tevékenykedő szovjet katonai egységek vezetői azok, akik kézbe veszik a dolgokat. Mit lehet tudni a szovjet gyakorlatról, a szovjet metódusról?
4: A szovjet metódust, a gyakorlatban véghez vitt hadműveleteket Mihály Nikolajevics Tuhacseszki dolgozta ki még az 1930-as években. Ugye ő volt az, aki kidolgozta ugye azt a tételt, hogy a szovjet csapatoknak egy elfoglalt területen viselkedniük kell. Az ő felfogásában az első lépés az igazán az erőszaknak az akadálytalan biztosítása volt. Ő ugye azt mondta, hogy az ellenség haderejének a megsemmisítése után következik a következő lépés, amely az erőszaknak az akadálytalan biztosítása volt. Miután az ellenség hadseregét szétverték, az utolsó emberig meg kell semmisíteni az ellenség haderejét, illetve a visszavonradó csapatokat, az esetleges partizán alakulatokat. Miután ez megtörténik, nem fejeződik be a háború, ez tulajdonképpen csak megteremti a feltételeit az erőszaknak az akadálytalan gyakorlására. Hiszen ő kimondta azt, hogy minden általunk bevett terület, ennek az elfoglalása után az a terület már szovjet területnek minősül, amelyen megvalósítjuk a munkásoknak, illetve a parasztoknak a hatalmát, és miután ez megtörténik, a háború bázisát ki kell teljesen szélesíteni. Ez ugye azt jelentette, hogy a éppen fennálló közigazgatást az utolsó szár emberig le kell bontani, és miután egy terület már szovjet területnek minősül, így azokat az embereket, akik esetleg a régi közigazgatásnak a visszaállítására törekednének, ezeket az embereket blokkolni kell. Ezek ellen a belügyi, az NKVD alakulatok, illetve a szovjet katonai elhárítók, a SMERS alakulatainak nagy feladatok fognak jutni. Emellett nyilván nem csak a szovjet hadseregről kell beszélnünk, hanem nyilván a szovjet hadsereggel együtt érkező, ha úgy lehet mondani, akkor ilyen lumpen nyerészkedő kommunista elemek, akik segítik a szovjet csapatokat abban, hogy kik azok, akiket blokkolni, illetve kiirtani kell. És ha belegondolunk, akkor igazából ez történik a gyömrői járásban. Itt a szovjet csapatokkal együtt érkeznek, volt munkaszolgálatosok, illetve leszakadó, a szovjetekhez átállt nyilas személyek is, illetve hát különböző nyerészkedő alvilági figurák is csatlakoznak, valamint előbújnak nyilván ugye az illegális kommunista pártnak a tagjai, illetve az egykori 1919-es volt tanácsköztársaság alatti vörös katonák, illetve direktóriumi tagok. És ugye az előbb ismertetett elvek alapján megindul ugye a közigazgatásnak az újjászervezése. A közigazgatásba, illetve a rendőri, az ilyen kialakuló rendőri, rendfenntartó szervekbe ezek a bűnöző jellemek beáramolnak, és igazániból ők fogják fönntartani a gyömrői járás területein, illetve a településein a rendet. Nyilván így a rendőri, illetve a fegyveres szervezeteket a kezükben tartják. A szovjet igényeket rögtön elkezdik kiszolgálni, a lakosságot kihajtják aktamentesítésre, lövészárok ásásra, illetve közmunkára kirendelik. Sokszor egyébként a dokumentumokból kiderül, hogy erre a szovjet csapatok nem kérték föl ezeket az embereket, ők maguktól kezdték el ezekre a feladatokra a polgári civil lakosságot alkalmazni. Na most annyira messzire mennek ezek a figurák, hogy maga a szovjet 313. lövészhadosztálynak a komisszárja, Steinmetz Miklós kapitány is jelzéseket próbál küldeni Rákosinak. Steinmetz úgy gondolja, hogy aki egyébként hát nyilván a Szovjetunióból tér haza, egy szovjet politikai tiszt, mégis azt mondja, hogy ezek az emberek túl baloldaliak, és hát nyilván ugye a Steinmetz előtt áll ugye az a szovjet direktíva is, hogy igazániból itt nem rögtön a hatalom erőszakos átvételére kell törekedni, hanem tulajdonképpen egy átmeneti idő után kell a hatalmat megragadni. Ezek a figurák azonban hát túl baloldaliaknak minősülnek még Steinmetznek a szemében is. Azt mondja, hogy önkényeskednek, és inkább ártanak az ügynek, mint az ügyet szolgálnak. Azonban mégis ugye az történik, hogy a 49. gárda hadosztálynak a politrukja jóvá hagyja ezeket az embereknek a működését. Steinmetz egy levelet is ír Rákosinak, ugye azt tudjuk, hogy Steinmetz ugye később parlamenterként hal meg Budapest ostromában, ugye a német csapatokhoz küldik parlamenterként. Nagyon sokan egyébként azt mondják, hogy esetleg ez egy nyilván egy ilyen fun fact, hogy Steinmetz halálát is ezek a gyömrői figurák okozták, azonban én nem értek ezzel egyet, Steinmetznek a halála valószínűleg úgy következett be, hogy a gépkocsi egy aknára futott, és a légnyomás ölte meg, tehát ennyire messzire nem nyúlt el a gyömrőjeknek a keze. Azonban azt mondják, hogy Steinmetz Miklósnak a zsebében volt egy levél, amiben már Rákosi Mátyásnak jelzést küldött, hogy tulajdonképpen itt a gyömrői járás területén nagy bajok lesznek még.
3: Hogyan viszonyulnak a helyi kommunista sejtek, szervek, csoportok Gyömrő és a járás területén, és az ő szerepük miben nyilvánul meg?
4: Az ő szerepük abban nyilvánul meg, hogy a pillanatnyi kis hatalmukat próbálják körülbástyázni. Ahogy mondtam, ezek ilyen viszonylag alvilági figuráknak számítanak, nagyon összetartóak. Azonban beszélnünk kell ugye arról, hogy ugye a Magyar Kommunista Párt is egy óvatos taktikát folytatott. Ahogy itt Steinmetznél is említettem, ők is tudják, hogy nem pártolják a gyors hatalom átvételt, hanem elvben, nyilván a szovjet metódust valamelyest figyelmen kívül hagyva, a közigazgatást meg kell hagyni, hiszen ilyen a hatalmas számú közszolgát nem tudnak előállítani. Egy átmeneti időszakban gondolkozik a párt, ugye azt a bizonyos demokratikus látszatot igyekeznek fenntartani, hiszen ők úgy gondolják, hogy majd a döntés kikényszerítésére amúgy is ugye itt lesz a szovjet hadsereg. Azonban ugye kulcskérdésnek tartják ugye ők is azt, hogy a rendőrség, a polgárőrség, a nemzetőrség, vagyis a helyi fegyveres szervezeteket a saját embereik irányíthassák, és ez a gyömrői járás területén is így lesz, hiszen hogyha megnézzük a járás területén, talán egy-két nem kommunista párthoz kapcsolódó rendőr tartja fent a rendet, de ezeket, akik kisgazdák, illetve a szociáldemokrata párthoz húznak, ezeket nagyon hamar eltávolítják majd a járás területén. Nagyon fontos ugye azt is kiemelni, hogy az egyéb pártoknak a szervezkedési, vagy hát pártszervezési kísérleteit, ezeket nagyon gyorsan letöri ez a helyi galéri, hiszen azt mondják, hogy tulajdonképpen itt reakció van, illetve fasiszta szervezkedés indul be. Nagyon sokszor egyébként az történik, hogy amikor mondjuk a kisgazdapárt párgyűlést akar tartani, akkor fasiszta szervezkedés címén szólnak a szovjeteknek, és a szovjet katonák, illetve elhárítók letartóztatják az egyéb párthoz tartozó személyeket. Illetve az is előfordult, amikor például egy másik területnek a kommunista vezetéséhez fordulnak, hogy kiérkezik egy másik fegyveres alakulat, megpróbálja leszerelni a gyömrőieket, elmondják, hogy ők XY szovjet őrnagynak az emberei, tőle vannak menleveleik, a gyömrői pedig azt mondják, hogy nekik is van egy szovjet őrnagyuk, de nekik nagyobb őrnagyuk van, ezzel ugye azt próbálják mutatni, hogy tulajdonképpen ők inkább a szovjet kémelhárításhoz, illetve a szovjet belügyi szervekhez vannak bekötve, és így tulajdonképpen a hatalmukat meg tudják tartani a gyömrői járás területén. Az is előfordul, hogy például Tápi Jósúly jegyzője mellett, a kivégzett Móri István mellett kiáll az egész község, például a helyi MKP tag is, Bugyi József is amellett kardoskodik, hogy Mórit meg kell tartani, mint jegyző. Ebben az esetben ugye az történik, hogy a gyömrőiek feljelentik Bugyi Józsefet, és még Bugyit fogják eltávolítani a pártból, illetve kirúgni a pártból.
3: Itt ugye egy gyilkosság sorozatról beszélünk, több mint 20 gyilkosságra kerül sor. Mi van ennek a hátterében, illetve mik lehetnek a gyilkosságoknak az indítékai?
4: Az indítékok között hát egyrészt ugye, és talán az első sorban kell megemlíteni, hogy a megszerzett hatalomnak a féltése, hiszen hogyha a régi közigazgatás, az úgymond régi közigazgatás visszaáll, akkor ez az új gyömrői elit számon kérhetővé válik. Nagyon fontos az, hogy az ideiglenes nemzeti kormány egy rendeletet ad ki, hogy az elmenekült tisztségviselők kötelesek visszatérni, a közigazgatást minden áron be kell indítani, sőt, ugye a visszatérő közigazgatásnak a tagjait, illetve köztisztviselőket, ezeket segíteni is kell, hogy visszatérjenek. Sőt, a szovjeteket is felkérik arra, hogy az elmenekült tisztségviselőket segítsék vissza a volt szolgálati helyükre. Nyilván, hogyha itt is visszatérnek az elmenekült tisztségviselők, akkor az új rendre nem igazán lesz szükség. Ugye vagyoni indítékok is vannak, hiszen az áldozatok között tehetős emberek is vannak. Itt például Soponyai Gyurára kell gondolni, aki Gyömrőn egy egész jól menő éttermet vitt. Őt nyilván azért végzik, illetve azért is végzik ki, hiszen az éttermét már lefoglalták, minden vagyonát lefoglalták, és amikor Soponyai hazamegy, hogy hát szeretné a jogos tulajdonát visszaigényelni, egész egyszerűen kikísérik a tópartra és agyonlövik. Aztán a bosszúállás is benne lehet az indítékok között, hiszen ugye a korábbi személyi ellentéteket nyilván egy háború után, illetve egy háborús időszakban nagyon gyakran ugye büntetlenül lehetett fegyveresen rendezni. Benne van az önkényeskedés, hiszen egy idő után már a gyilkosságok olyan mérben történnek, hogy nagyon sok a szem, illetve a fültanú, illetve nagyon sok áldozatról például a gyilkosoknak az elejtett megjegyzéseiből lehet következtetni, illetve időnként ugye porszemek is kerülnek a gépezetbe, itt például Gróf Révai Józsefre gondolok, aki Rákosinak a menlevelével tér vissza ugye a gyömrői járásba, hogy a gyömrői járásbeli birtokairól élelmiszert vigyen föl Budapestre. Itt ugye a Révairól azt kell tudni, hogy hát amellett, hogy nyilván a Pázmány Péter Tudományegyetem filozófia tanára volt, válogatott sportember, egész jó kapcsolatokkal rendelkezett a Magyar Kommunista Párthoz. Elég, hogyha annyit mondok, hogy a mennyasszonya az Andrics Erzsébetnek a húga volt. Ugye Réva is lemegy Gyömrőre Rákosinak a mellevélével és támogatásával, mégis ugye őt is igazániból főbelövik itt a járás területén. Az Andics család is elkezdi ugye Révait keresni, és így is fényderül ugye ezekre a gyilkosságokra. Az indítékok között lehetségesek ideológiai indítékok. Egyrészt ugye a szovjetek felé egy megfelelési kényszer, hogy a szovjeteket mindenben megpróbálják szolgai módon kiszolgálni. Aztán ugye meg kell említeni, hogy a kommunisták, illetve a Horthy korszak falusi elitje közötti surlódásokat, az áldozatok között nagyon sok a tisztségviselő, ugye az egyháziak, illetve ugye a birtokosok közül is többen kerülnek ki az áldozatok között. Aztán ugye az ideológiai indíték még ugye az egyházis vallás ellenesség, ezt ugye nyilván itt a kommunista egyház, illetve vallás ellenességről nem kell sokáig időznünk ennél a témánál. Osztály ellentétek, illetve úrgyűlölet is felmerülhet. Azonban nagyon fontos kiemelni, hogy a tetesek többsége az nem szegény, illetve nagyon lumpen proletár elem, hanem a tetesek nagy része egyébként maga is iparos. Ezt valamelyest akár el is vethetjük. Felmerülhet ugye, hogy bosszú 1919-ért, azonban itt egy bökkenő van, hogy az áldozatoknak a többsége még nem volt olyan érett korban 1919-ben, hogy bármit tehetett. Itt kivételt képez majd Mikla Pál atya, akit 19-ben az ő cselekedeteiért később 42-ben nemzetvédelmi kereszttel tüntetnek ki. Aztán az indítékok között lehetséges az, hogy volt munkaszolgálatosoknak a megtorlása. Ezt néhány tettes esetében igazolni lehet, hogy családtagjaikat deportálták, illetve az áldozatok az ő szerepüket tekintve a vészkorszakban az ő szerepük marginális volt, illetve nagyon sok áldozatnál éppen az, hogy szabotálták, illetve szabotálni próbálták, sőt volt olyan áldozat, aki tevőlegesen részt vett ugye az embermentésben is. Tehát tulajdonképpen ezt se lehet teljes egészében ráhúzni a gyilkosság indítékai közé. Aztán itt van az átöltözésnek a kérdése. Az elkövetők közül három lehetséges elkövetőnél szóba jöhet, hogy a Nyilas pártnak a pártszolgálatosai voltak, és ezzel az átöltözés, illetve ezekkel a gyilkosságokkal próbálták a korábbi tetteiket leplezni.
3: Hogyha gyilkosságokról beszélünk, akkor alapvetően az emberi élet kioltásáról van szó, de nyilván van ennek egy sajátságos módszere, brutalitása, bestialitása. Nézzük meg, hogy ez hogy nézett ki a gyömrői gyilkosságok esetében a mindennapokban, a valóságban. Mik voltak a gyilkosoknak a módszerei?
4: A munkamódszer, hogyha lehet így fogalmazni, akkor ilyen látszatnak a fenntartása volt. Ezzel kezdődik majdnem mindegyik áldozatnak a története, hogy az áldozatokat bekísérik a gyömrői főszolgabírói hivatalba, a háborulati tevékenységük igazolása, illetve kihallgatás címszó alatt, majd a főszolgai bírói hivatal pincébe zárják őket, egyeseket megkínoznak, aztán hirtelen fasiszta tevékenységgel kezdik el ezeket a személyeket vádolni. Az áldozatokat bestiálisan vallatják, illetve megkínozzák. Itt például ugye elég megemlíteni Acél Károlyt, akit úgy próbálnak később lepapírozni, hogy Acél Károly a börtönben a vizsgálat alatt öngyilkos lett. A jegyzőkönyvekben leírják azt, hogy a törött szemüvegével fölvágja a csukló erejét, majd amikor később Acélnak a holttestét exhumálják, akkor hát ugye az öngyilkosságnak a ténye az nem áll meg. Bestiálisan megkínozták Acél Károlyt, levágták a nemi szervét, és tulajdonképpen ennek az ervérzésében hunyt el, tehát nem áll az öngyilkosságnak a ténye. a vallatások, illetve a kínzások mellett nagyon sok áldozatnál egész egyszerűen előkerül az, hogy kirendelik kényszermunkára, ameddig lehet ezeket az embereket kényszermunkán dolgoztatják. A legalantosabb munkákat kell elképzelni, a lövészárokásás, aknaszedés, ugye a veszélyessége is benne van, hogy akár az életüket is ki lehet oltani. Miután már nem lehet őket használni semmire, akkor ezeket a személyeket legyilkolják. Kezdetben ugye törekednek arra, hogy a gyilkosság az éjleple alatt történjenek, aztán később már fényes nappal is történnek gyilkosságok, ezt majd később látni fogjuk, hogy akár szemtanúk előtt is gyilkolnak. Itt nyilván ugye a félelemkeltés is benne van, a lakosság teljes félelemben tartása is szóba kerül. Voltak itt egyébként a kínzások után szabadon engednek, majd a hazaúton meglepve mészárolják le a földeken, félreeső helyeken. Egy idő után fontos ugye lepapírozni ezeket az eltűnéseket. A lepapírozás alatt azt kell érteni, hogy nagyon sokszor azt mondják, hogy az eltűnt személyeket egyébként internálták, vagy éppen átadták a szovjet hadseregnek, esetleg kiállítanak szabaduló levelet, és a szabaduló levelet lobogtatják az áldozatokat kutató rokonok előtt. Az aggódó családokat természetesen ugye ezekkel a lepapírozott dolgokkal igyekeznek félrevezetni, illetve ugye az is előfordul, hogy egyes családoknak azt mondták, hogy egész egyszerűen a rokonuk megszökött, vagy a szovjetek ismeretlen helyre vitték el. Illetve nagyon fontos momentum még ugye a munkamódszerben az, hogy az áldozatokat septében hantolják el, illetve hogy kifosztják ugye még ezeket az áldozatokat. Nagyon sok szemtanú arról tett tanúságot, hogy ismerős ruhadarabok tűnnek föl a járás területén. Például egy ismerős bőrkabát föltűnik, az asszony látja a férje bőrkabátját az egyik gyilkoson, illetve hasonló módszerek voltak. A hivatalos vizsgálatokat igyekeznek ugye eltussolni, illetve az is nyomon követhető a dokumentumokban, hogy a felettes szerveket szándékosan igyekeznek félrevezetni. Azt mondják, hogy a keresett személyt kihallgatták, elengedték, megszöktek, esetleg a szovjeteknél kell érdeklődni. Ugye itt is megemlíthetjük ugye Acél Károlyt, hogy hát tulajdonképpen azt, hogy Acél Károly öngyilkos lett, tehát nekik semmi közük nincs a halálához. A rokonok, illetve az ismerősöket is igyekeznek megfélemlíteni. Nagyon sok hozzátartozó arról nyilatkozott a későbbiek folyamán, hogy tulajdonképpen azzal fenyegették meg őket, hogy amennyiben kutakodnak a szeretteik felett, akkor ők is hasonló sorsra jutnak. Aztán nem csak a rokonokat igyekeznek megfélemlíteni, hanem amikor beindul a hivatalos vizsgálat, akkor hatósági személyeket is, tehát például a vizsgálóbírót, illetve a törvényszéki orvostan szakértőt is halálosan megfenyegetik, illetve a törvényszéki orvos is elmondja, hogy igazán Budapestről neki egy testőrt kellett kirendelni, hogy egyáltalán a munkáját el tudja végezni, mert gyanús fegyveres tagok ulálkodtak állandóan körülötte, és nem érezte magát biztonságban a vizsgálatok alatt. Alkalmattán ugye a pártot is igénybe veszik, valamint a szovjeteket is sokszor hát ilyen takaróként húzzák maguk elé, hogy a felelősséget magukról elháríthassák. A kutatások során egyébként 21 azonosított áldozatról tudunk, azonban egyes források sokkal több áldozatról beszélnek. Sajnos ugye a vizsgált iratok, ezek mind a mai napig nem kerültek elő, így erről pontosabbat nem tudunk mind a mai napig mondani.
3: Mai műsorunkban a gyömrői gyilkosságok és az azban lévő egyházi személyeket érintő eljárások hátteréről beszélgettünk. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.
0: Arcok és sorsok. Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra 30 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.
3: 250. születésnapját ünnepelte július 4-én az Amerikai Egyesült Államok. 1776-ban ezen a napon írták alá az alapító atyák a függetlenségi nyilatkozatot. Miért pont akkor és mi állt benne? 14. Leó pápa ebből az alkalomból átvehette az amerikai szabadság érdemérmet. A pápa köszöntő levelében és beszédében is kifejtette, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek továbbvitelén. Hogyan ünnepeltek ma az amerikaiak, és mennyire sikerül ma együtt dolgozni a pápa által is felidézett eszmékért? Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Posgai Nóra vagyok. Vendégem Lévai Dániel politológus, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, akit ezúttal történészi minőségében is köszöntök a stúdióban. Szervusz, Dani!
4: Szervusz, Nóra! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Na hát azért is kértelek téged, hogy beszéljünk az amerikai nagy születésnapról, mert te történész is vagy, és szeretném egy kicsit fölidézni. Mi magyarok azért viszonylag keveset tudunk arról, hogy mi is történt itt pontosan. Tehát aki nem ezzel a témával foglalkozik, egy kicsit olyan ködös ez az egész függetlenségi nyilatkozat, utána a háborúk, látunk róla filmeket, ilyesmit, de hogy igazából nem tudunk róla sokat. Idézzük ezt föl, kérlek, és utána beszélnénk arról, hogy a jelenben hogyan élték meg ezt az amerikaiak, ahol mennyire megosztottak az emlékezet politikában akár. Tehát először is a történelem. Miért pont akkor akartak függetlenek lenni az amerikaiak?
4: Ez a folyamatnak egyfajta betetőzése volt annak a konfliktusnak, ami az angol észak-amerikai gyarmatok versus a brit korona között volt. Ugyanis a brit gyarmatbirodalomban a leggazdagabb, legfejlettebb területek azok Észak-Amerikában voltak, és történt egy 7 éves háború itt az észak-amerikai kontinensen is, és ez óriási adósságot okozott Nagy-Britanniának. Ezt az adósságot viszont finanszírozni kellett valahogyan, és ahogy a brit birodalom nézte a lehetőségeit, hát adta magát természetesen az, hogy a 13 észak-amerikai angol gyarmaton keresztül lehet finanszírozni ezt az adósságtömeget. A problémát azonban az okozta, hogy ez egy rendkívül művelt középosztályi társadalom volt már akkor is, tehát ők magukra úgy tekintettek, mint teljes jogú angol polgárokra, akik élvezik a korszak legnagyobb alkotmányos berendezkedésének a vívmányait. Hiszen megnézzük a korszakot itt az európai monarchiák közül, ugye az angol alkotmányos monarchia, az tényleg egy unikális politikai rendszer volt a korszakban, míg Európa többi országában éppen az abszolutizmust építik ki, vagy felvilágosult abszolutizmussal próbálnak hatalmat gyakorolni. Ezzel szemben Angliában ugye működik a parlament, választások vannak, szűk a választójog, de mégis teljesen eltérő politikai berendezkedés. Viszont itt az angol gyarmatok esetében ott gyarmatlakóként kezelték őket, a korona alatt valóiként. Párhuzamosan azonban helyi önkormányzatiságot kaptak, tehát azt a politikai kultúrát, meg a politikai tapasztalatokat, azokat szépen gyarapították a gyarmatlakók, és amikor bekövetkeznek ezek a adókivetése, bélyek törvényen keresztül, vagy a brit kelet-indiai társaságnak monopóliumot biztosítanak a tea eladásokra és beszerzésekre, az már sérti az egyre erősebb angol gyarmati polgárságnak a gazdasági érdekeit is. Ráadásul olyan korlátozásokat is bevezetnek, hogy az Eppelet-hegységen túl nem mehetnek tovább a telepesek, hiszen Anglia nem akar egy újabb konfliktust vállalni a helyi őslakós indiánokkal, akik esetleg egy újabb háborút eredményeznének, ami újabb költséget jelentene a brit koronának. Ráadásul ez a polgári világ itt Észak-Amerikában már magától értetődőnek tekinti, hogy egy olyan kormányzat működhet csak, ami bírja ugye a kormányzottaknak a legitimációját. Tehát a hatalom az alapvetően néptől ered, egy népszuverenitási gondolat jelenik meg. Ráadásul ott volt az is, hogy ez egy protestáns közösség. Kvékerek, puritánok alkotják, rendkívül fontos a vallásos közösségeknek a szerepe, és itt is ugye a reformáció hatása a zsarnokölés elméletétől kezdve át, az, hogy az óvilágra bűnös területként tekintenek, míg saját magukra pedig egy új kezdetként megvalósíthatják ugye a Biblia értelmében tökéletes államokat, a csodálatos várost a hegyen, amely adott egy kivételességet, és ez egyébként megalapozta az Egyesült Államoknak a kivételesség tudatát. És itt igazából 1763 a 7 éves háború lezárásától 1770-ig fokozódnak a problémák. Majd ez megnyilvánul abban is, hogy a brit katonaságot el kell szállásolni a gyarmati városokban, és ahol megjelennek a katonák, ott óhatatlanul összeütközések történtek a civil lakossággal, ez például a bostoni mészárláshoz, vagy bostoni sortűzhöz vezetett, ami megalapozta azt, hogy itt jogsérelemi sorozat veszi kezdetét, a korona nem tartja be, nem garantálja az alapvető szabadságjogokat a gyarmati lakosoknak. És közben pedig elkezdődik a különböző közösségek megszervezése, akik már elkezdik propagálni azt, hogy például nincs adózás képviselet nélkül. Követségeket menesztenek az angol kormány felé, az angol parlamenthez fogalmaznak meg nyilatkozatokat, és azt várják el, hogy a gyarmatok is képviseltetve legyenek a brit törvényhozásba. Ez nem történik meg, és 1775-re lényegében egy fegyveres konfliktus alakul ki a gyarmati milicisták és a helyi brit helyőrség között. És akkor ráadásul Nagy-Britannia észlelve a konfliktust, ugye német zsoldosokat is bevon a területre, tehát ez ad egy ilyen önmeghatározás, identitásképzést, hát hogy mégis a brit uralkodó idegeneket hív az angol gyarmat,
3: a saját fia ellen.
4: Igen. És itt egyébként az az érdekes, hogy végig hangsúlyozzák, ugye két tábor alakul ki a gyarmati lakosság körében, az egyik a patrióták, akik a függetlenségért kezdenek el ágálni, míg a lojalisták pedig ugye a brit korona hű alattvalóként azonosítják magukat, és a patrióták lesznek azok, akik ugye megszervezik az Amerikai Egyesült Államokat, és az ő gondolataik, a felvilágosodás állam elméleteiből eredező gondolatai jelennek meg a függetlenségi nyilatkozatba 1776-ba.
3: Idézzük fel csak néhány mondatban a függetlenségi nyilatkozatnak a főbb eszméit.
4: Elidegeníthetetlen szabadságjogok, népképviselet, és hát a boldogságra való törekvés kimondása. Tehát egy olyan államberendezkedés kell, amit a polgárai szabadon tudnak afelé törekedni, hogy minél nagyobb jólétbe legyenek. Tehát, hogy itt olyan mai evidenciák lettek kimondva, ami megalapozta mindmáig a történelmünket. Hiszen ezért szokták azt mondani, hogy a francia forradalomnak az előzménye nem csak az, hogy eladósodott a francia királyság, hanem maga az Amerikai Egyesült Államok létrejötte, hiszen az volt az első olyan gyakorlati megnyilvánulása a felvilágosodásnak, ami deklarált bizonyos elveket. És ezek között ugye maga az, hogy a szabadságjogok így kilettek mondva, az nem csak abból a szempontból különleges, hogy ezt már ugye maga az angol állam képviseli ebbe a korszakba, hanem az, hogy ezt meg kell védelmezni, és ha ezt megsértik, akkor jogos a lázadás vele szembe. Tehát, hogy ez adott egy olyan alapot, legitimációs alapot, ami ugye megkérdőjelezte egyébként onnantól kezdve az összes abszolút monarchiának a létjogosultságát.
3: A függetlenségi nyilatkozat úgy ment át utána, mint kés a vajban, vagy pedig parázsviták során alakult ki. Nem is írta alá mindenki a honatyák közül.
4: Igen, tehát ez egy rendkívüli konfliktusos parázsvitákkal tűzdelt időszak volt Pennsylvaniában, ugye ott a törvényhozási, most függetlenségi teremként nevezték át az épületet, de hogy ott alapvetően azt kellett eldönteni, hogy maradnak a brit gyarmatbirodalom rendszerében, vagy leválnak, és szövetséget költ a 13 angol gyarmat egymással, konfederációt hoznak létre, és úgy szállnak szembe Nagy-Britanniával. Ráadásul az egész függetlenségi háború az nem egy angol belügy volt, hanem egy nagyon komoly geopolitikai küzdelem volt a hagyományos európai nagyhatalmak között. Ugyanis még ez az időszak, ez még pont a Pax Britannica előtt van, tehát itt még megy a küzdelem a francia és az angolok között, hogy ki lesz az európai nagyhatalmak közül az a vezető, aki első helyet bitorolja. És hát ugye a 7 éves háborúban franciák vereséget szenvedtek, és 16. Lajos nagy örömmel fordult a konfliktus felé, és azt szerette látni, hogy érdemese támogatni a patrióták küzdelmét, és ahogy ugye a második kontinentális kongresszus, ahogy kimondja a függetlenségi nyilatkozatot, ott önálló állam lett, hát akkor megkezdődött a hivatalos tárgyalás a szövetségkötésről. És a rákövetkező évben azért alakultanak győzelmeket, az amerikai milicisták plusz a kontinentális hadsereg, így a franciák is egyre nagyobb támogatást biztosítanak.
3: A franciák, ők a függetlenséget támogatták az angol koronával szemben, ugye?
4: Inkább meg akarták gyengíteni az angol gyarmatbirodalmat. Tehát, hogy igen, természetesen támogatták az Egyesült Államok függetlenségét, de abból a célból, hogy gyengítsék ezzel az angol pozíciókat globálisan.
3: Nyilván ez azért érdekes vagy jópofa, hogy a napokban hallottam pont az évforduló kapcsán a franciáknál, a francia konzervatív televízióban egy történész beszélt erről az eseményről, és hogy tulajdonképpen szinte csak arról beszélt, hogy igazából az egészet az amerikaiak a franciáknak köszönhetik, mert annyi francia harcolt ott, és olyan sok támogatást küldtek, és hogy francia vér árán lettek szabadok, és hogy nem a szabadságszobor volt az első, amit ők ajándékoztak, hanem a francia vér, és tulajdonképpen ezt
4: az ágyukat, a muskétákat, a katonai viseletet, biztosították a pénzügyi támogatást. Egyébként egy olyan európai támogatási rendszer jött létre az amerikaiaknak, hogy a hollandok adták a pénzt, a spanyolok, a franciák pedig katonákat, lőszert, élelmiszert, egyéb hiteleket, biztosítottak puskaport.
3: Akkor ez tényleg jelentős volt.
4: Jelentős nemzetközi konfliktussá terebélyesedett. És hát hol kötik meg a békét? Párizsba, 1783-ba, tehát hogy ez is demonstrálja, hogy Angliának hol kell elismernie az Egyesült Államok függetlenségét, hát hol máshol, mint Párizsba.
3: Mekkora volt akkor Amerika lakossága? Miről beszélünk, és hányan támogatták a függetlenséget?
4: 2,5 milliós lakosságról beszélünk. Ebből egyébként nagyon érdekes, hogy közel 500 000-an a brit korona mellett tették le a voksukat, tehát hogy ezért mostanában azt szokták mondani, hogy ez nem csak egy függetlenségi háború volt, hanem egy nagyon komoly polgárháború is. És aztán a függetlenségi háború végén ugye nagyon sokan az emigrációt választották, és hát adta magát, hogy akkor Kanada területén telepedtek le. És mennyire érdekes ugye, hogy 1812-ben, amikor kitör a háború Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között, akkor ezek a emigránsok harcolnak újra az amerikaiakkal. És egyébként ezek az amerikaiak, akik elhagyták az Egyesült Államokat, azok hozzájárulnak majd a kanadai nemzeti identitás kialakulásához is.
3: Volt-e magyar vonatkozása ennek a függetlenségi, akár harcnak, akár az előtte való előkészítésnek? Például voltak-e magyar katonák, akik ott harcoltak?
4: A magyar-amerikai kapcsolatok szempontjából itt mindenképp meg kell említeni Kovács Mihály huszár kapitánynak a történetét, aki egyszerre szolgált a porosz királyi hadseregben, a francia királyi hadseregben, és nagyon hamar, már 1776-ban felajánlja a szolgálatait Benjamin Franklinnek, hogy ő szeretne Amerikába utazni, és ott harcolni a patrióták oldalán. Ez meg is történik, és mivel nyelvi problémák vannak, ugye őt egyébként végül egy lengyel huszár parancsnok, lovassági tábornok mellé állítják, aki azzal a feladattal bízza meg, hogy a kiképzést folytassa le. Ráadásul ugye az ő nyelvi képessége az alapvetően a német volt, így az angol gyarmatokon élő német lakosság körében kezdte el szervezni ezt a huszár csapatot, és 1777-ben hősi halált is hal, és mind a mai napig megemlékeznek róla. Tehát az ő személye az kvázi a magyar-amerikai kapcsolatok kezdete, hogy már magyarok is kiemelkedő teljesítmény nyújtottak a függetlenségi háborúba.
3: Most egy rövid zene következik, és utána folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, Lévai Dániel politológussal, történésszel, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával beszélgetünk az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója kapcsán, és hát azzal folytatjuk, hogy 14. Leó pápa az amerikai szabadság érdemérem átvételekor videóüzenetében felidézte, és ezzel át is kötném a jelenbe, hogy mekkora jelentőség volt az alkotmány első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadságnak. És a pápa azt mondta, hogy remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének a tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Na hát nem ezt látjuk az Egyesült Államokban ma. Nagyon-nagyon megosztott az amerikai társadalom erről, te is többször beszéltél már itt a rádiónkban is, de most a megemlékezésben, az emlékezett politikában mit jelent az, hogy valaki mondjuk republikánus vagy demokrata másképp ítélik meg, az akkori eseményeket másképp ünnepelnek most, ebbe tudnak egységesek lenni, vagy ebbe se?
1: 2016-ban állították fel azt a kétpárti bizottságot, akik a 250. évfordulóra kellett volna úgy megszervezni az ünnepségsorozatot, hogy azt mind a két párt úgymond támogatni tudja.
0: Tíz évük volt rá,
1: de ha belegondolunk, ez a 10 év az amerikai politika egyik legpolarizáltabb időszaka, tehát olyan szintű törzsi logika vette át az irányítást az Egyesült Államokban, ami most is megnyilvánult, tényleg utcai erőszakoktól kezdve tömegtüntetéseken át a közbeszéd állapota, tehát de általános jelenség igazából a nyugati világban, ha belegondolunk, hogy olyan szinten árokásás történik, hogy nehéz, már kvázi hidegpolgárháborús időszak van az Egyesült Államokban is. Politikai merénylete, gondoljuk Charlie Kirk meggyilkolására, tehát itt abszolút nem csak abból áll a dolog, hogy valakit letilt a Facebook, vagy nem juthat szóhoz, vagy kirúgnak valakit egy magáncégtől, mert kritizálta az amerikai elnököt, mint nagyon komoly politikai motivációjú gyilkosságok is történtek, és ebbe érkezett meg ez a 250. évforduló. Ráadásul úgy, hogy a jelenlegi amerikai elnök Donald Trump azt a célt tűzte ki magának a második ciklusára, hogy ez egy aranykor lesz. És hát az aranykor időszakában meg kell ünnepelni a 250. évfordulót. Ennek keretében egyébként már megkezdett helyreállítási, felújítási munkálatokkal a Washington DC-nek a különböző köztereit megtisztították.
0: Igen, sok kritika, meg nevetség tárgya is, ugye az a hosszú, az a tükör,
1: így van,
0: az óriási medence, amit a filmekben is látunk.
1: Helynél lévő tónál történt az, hát kialakult egy olyan vicc, hogy az Egyesült Államok egy új terrorszervezettel küzd, ugye volt eddig az Al-Qaida, meg a ISIS, most meg az Al-Qaida. Tehát Alga probléma, mert nem tudták kezelni, ráadásul már olyan hírek is vannak, hogy szándékos szabotás volt, tehát hogy az országos sajtó ezekre a botrányokra, a konfliktusokra hívta fel a figyelmet. Miközben egyébként a városok, települések, civil szervezetek sorra tartottak iskolák, tehát egy óriási ünnepség van, mind a mai napig is folyamatosan zajlanak.
0: Bocsánat, ez a hétköznapi amerikainak is fontos ünnep, tehát ők erre büszkék, és ezt megünneplik?
1: Itt az az érdekes, hogy itt is van egy pártos megoszlottság. Tehát például a republikánusok nagyon büszkék arra, hogy amerikai állampolgárok, a demokratáknál generációs alapon a fiatalabbak kevésbé, az idősebbek is már abba az irányba mennek, hogy hát szerintük Amerika legjobb évei már mögöttük vannak, nem előttük, tehát hogy itt a politikai megosztottság kitér a saját államuk, nemzetük megítélésére is. Ráadásul már a történelem szemléletben is nem mindegy, hogy mi a kezdődátum. Tehát már olyan kutatások vették kezdetét, amik azt mondták, hogy nem 1776-ot kell megünnepelni, nem arra kéne inkább emlékezni, amikor az első afrikai rabszolga megérkezett az angol gyarmatokra 1619-ben is, hogy innen kell nézni, hogy strukturálisan az Egyesült Államok már a gyarmati időszaktól kezdve elnyomó volt. Mások ezzel szemben azt mondják, hogy az amerikai politika az egy befejezetlen projekt, minden generáció hozzátesz valamit.
0: Egyébként a pápa is ezt mondta, hogy ma is zajlik, és hogy ma is hozzá kell tenni a szabadság építéséhez.
1: Igen, tehát meg ha belegondolunk, hát európai értelmiségiek, Ortega már megfogalmazta egyébként a tömegek lázadásában, hogy az Egyesült Államok az nagyon fiatal nemzet, tehát hogy neki még kell az a történelmi tapasztalat és mélység, hogy tudja valójában definiálni azt, hogy mit jelent amerikainak lenni, hiszen például az európai értelmiség egyébként nagyon sokszor úgy fordul az Egyesült Államokhoz, hát hogy az végül is Európa, csak hát egy ilyen kis gyermek, aki még tanulja a politikát bezzeg. Mi hát az amerikaiak meg úgy választolják, hogy mi vagyunk igazából a valódi európai civilizációnak a letéteményesei.
0: Az őrizői.
1: Az őrzői, hiszen itt nyilvánultak meg azok az elvek vallásszabadságtól kezdve, gondolatszabadsága, sajtószabadság, hatalmi ágak megosztása, ami valóban biztosította a szabad élet feltételeit. És ami nagyon érdekes volt, hogy még ráadásul az a óriási hőség, az bárnyiak volt, nem csak az európaiakért, hanem az amerikaiakért is, tehát a nagy rendezvényeket nehezen tudták megtartani. Trump elnök beszédet tartott Washingtonba, ott például a Normandiai partraszállás egy veterányát köszöntötték, tehát hogy fontosak ezek az amerikai történeti csomópontok, úgymond, tehát hogy büszkék a függetlenségi háborúra, büszkék a polgárháborúban elért eredményekre, hogy sikerült maguk mögött hagyni a rabszolgaságot, a két világháborús teljesítmény, a hidegháborúra, a polgárjogi mozgalomra, a terrorizmus elleni fellépésre, és akkor utána visszatérnek a MÁB-ba, hogy már a legnagyobb probléma az, hogy ugye elveszett az önbizalom az Egyesült Államokból. Tehát a republikánusokat, a jelenleg irányító elit, az úgy fogja fel, hogy az amerikaiakkal most a legnagyobb probléma az, hogy a demokraták miatt, meg a különböző radikális baloldali értelmiségek miatt elveszítette az önbizalmát az Egyesült Államok, és egy ilyen szégyen kultúra alakult ki az amerikaiakban, hogy szégyeljék azt, hogy az amerikaiak, mert hogy ugye a rabszolgaság miatt, a afroamerikaiakkal való bánásmód miatt, arra, hogy a második világháborúban nem a Normandiai partraszállást kéne ünnepelni, hanem emlékezzük meg arról, hogy Roosevelt elnök ugye a japánokat internált, a táborokba zárta a japán-amerikaiakat a háború alatt.
0: Tehát akkor az a lényege tulajdonképpen, hogy az egyik Amerika erényeit és sikereit emeli ki a republikánusok, és erre büszke szeretne lenni, és azt szeretné, hogyha a nemzet is büszke lenne rá, a másik oldal pedig inkább a negatívumokat, a hibákat, a bűnöket emeli ki, és azt szeretné, hogyha ezért bűntudata lenne Amerikának.
1: És erre jön rá maga a Trump adminisztráció kritikája, hogy már úgy keretezik ezt az elnökséget, hogy az Egyesült Államok legkorruptabb adminisztrációja, és hogy a családi vagyon növelésére szolgál az összes lépése, semmi másra. Tehát, hogy itt egy nagyon pesszimista kép van. És az is érdekes, hogy az amerikai elit értelmiségben is van most egyfajta szégyenkezés, hogy hát, hogy az amerikai demokrácia kitermelte Donald Trumpot, tehát akkor ez a rendszer nem jó. Megkérdőjelezik a politikai rendszernek azt az alapját, hogy a szövetségi köztársaság hogyan épül fel, hogy például hát a szenátust azt el kéne törölni, csak a képviselőház kell. Vannak ilyen radikális hangok is. És hát jelenleg ugye egy előválasztási küzdelem zajlik az Egyesült Államokban.
0: November 5-én lesz
1: félidős választások. És ott például a demokrata párton belül, ugye van egy nagyon erős demokratikus szocialista Amerika szervezet, hát ezek ilyen, egyszerre van egy európai értelembe vett szociáldemokrata, de nagyon durva radikális baloldali programok is vannak. Na és ők abszolút mértékben nem úgy tekintenek az amerikai történelemre, hogy az ott elkezdődött a függetlenségi háború, hanem hogy tényleg ez, amit mindig is mondtak, ez a WASP kultúra, ez a White Anglo-Saxon protestant, tehát ez a fehér angol száz protestáns kultúra, hogy ez már nem definiálja az Egyesült Államokat.
0: Ez egy epizód az Amerika történetében, egy zárójel.
1: Igen.
0: Ne járt az időnk, de szeretném, hogyha még visszautalva arra, hogy ugye a franciák hogyan látják, hogy tulajdonképpen Amerika nekik köszönheti a függetlenséget, és ebben van is valami, ahogy elmondtad, de hogy most milyen a kapcsolat, és most Európa hogyan néz erre az ünnepségre akár?
1: Európai fősodor az ugyanúgy kritikusan szemléli azt a helyzetet, hogy mennyire megosztott most az Egyesült Államok, és azon kívül pedig ugye a legnagyobb fájó pont, hogy a mostani amerikai adminisztrációnak a hozzáállása Európához, hogy nagyobb védelmi kötelezettségeket vár el az öreg kontinenstől. A jelenlegi politikai rendszerben úgy tekintenek rá, hogy Amerika kb. Cserbe hagyja Európát. De ha visszatérünk a függetlenségi háború utáni időszakra, hogy milyen volt az Egyesült Államok és

0: ugye bevonni az amerikaiakat a francia forradalmi háborúkba. És ugye az Amerikai Egyesült Államok nem akart ebbe a konfliktus beválni, hiszen a függetlenség után egyébként a legnagyobb kereskedelmi partnere volt anyaország, Nagy-Britannia volt, és hát az Egyesült Államoknak a legnagyobb problémája az volt, hogy ugye azért volt a indok, hogy kitört a függetlenségi háború, mert hogy megadóztatták őket. Csak hát ugye miből szerez az állam bevételt, miből tudja visszafizetni a hiteleket a hollandoknak, meg a franciáknak, hát adót kell emelni. Ha meg nem tudsz adót emelni, akkor a kereskedelmet kell úgy felpörgetned, hogy legyen bevételed. És hát ugye kivel tudnak kereskedni? Az angolokkal. És ebből a szempontból franciákat cserben hagyják. És ez egy óriási törést okozott már rögtön az amerikai történelem elején, hogy a franciák idejöttek, Lafayette 19 évesen érkezett az Egyesült Államokba, nagyon komoly karriert fut be a francia politikába, még egészen a 19. század 30-as éveig be úgy tekintenek rá, hogy meghatározó politikus, de az Egyesült Államok nem támogatja a francia köztársaságot. És hát arra se feledkezzünk meg, hogy a francia forradalom legfontosabb politikai dokumentumát, az emberi és polgári jogok nyilatkozatát Thomas Jefferson alapító atya közreműködésével alkotják meg. Tehát a történet ez összekapcsolódik.
1: Arra kérlek végül, hogy ha szeretnénk egy kicsit tájékozódni, mondanám, hogy mit érdemes elolvasni, de most inkább arra kérlek, mivel fiatal is vagy, meg könnyebb elővenni mondjuk egy filmet például. Sok film foglalkozik ezzel az időszakkal, de nyilván Hollywood azért torzít. Van-e olyan film, amit te tudsz jó szívvel ajánlani, hogy nem torzít annyira, és érdemes megnézni ilyen szempontból?
0: Sorozatot ajánlok, John Adams. HBO. Ez egy régi amerikai sorozat, nagyon jól összefoglalja a konfliktusokat, és betekintést ad az amerikai politikai elit vitáiba, a korszakba, meg hát Mel Gibson a hazafi. Tehát, hogy oké, hogy torzítás az egész, de szerintem nagyon jól összefoglalja magát a harci cselekményeknek a jellegét, meg a franciák szerepvállalását, meg az angoloknak a problémáit. Mert hogy ott tényleg azt megmutatja, hogy a lojalistáknak ugye egy óriási nagy probléma lesz, hogy hát hogy működnek együtt a brit reguláris hadsereggel, miket várnak el tőlük, saját honfitársaik ellen kell háborúzni. És hát a történetben egyébként az az érdekes, hogy a lojisták között olyanok is voltak, mint Benjamin Franklin alapítóatjának a természetes fia, William Franklin, aki vállalta azt, hogy harcolt a lojalisták mellett, aztán Angliába kellett emigrálnia. Nem költözött soha vissza az Egyesült Államokba, és a kapcsolatuk teljesen tönkrement. Tehát, hogy itt voltak családi tragédiák is.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a mai kicsit rendkívüli külpolitikai beszélgetésekben Lévai Dániel, a Magyar Külügyintézet kutatója, politológus történész volt a vendégünk, a technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő pedig Peresztegi Attila volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.

0: Megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeink.

0: Erről készült fotó és videó összeállításainkat is.
1: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
0: Örömhír mindenkinek!
3: 23 óra. Következik a magyar csillagok. 97 éves korában elhunyt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja. Mai műsorunkban rá emlékezünk. 2022 karácsonyán a budapesti Betlentéri Színházban a Vizsói Biblia 2.0 című önálló estje után beszélgetett Csernus Mariannal, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
4: Elénk tette azt a Bibliát, amit szégyen szemre igazából nem ismer az ember, és rádöbbentett minket arra, hogy micsoda csodálatos nyelvezete, micsoda képi világban ábrázolja, és eleveníti meg, hozza közel hozzánk a Bibliát a Vizsói Biblián keresztül Károli Gáspár. Ugye egy színésznő korát sose firtattuk. A színésznők jó darabig nem ejtenek szót az életkorukról, gondolok itt Honti Hannára is, akiről csak az én nagynéném tudta, hogy hány éves, mert osztálytársa volt, de egy bizonyos kor után már az ember tudja, hogy dicsőség. A kor, és 94 évesen a Vizsói Biblia ezt a nehéz nyelvezetet átadni, ez egy óriási feladat emberpróbáló.
5: Én erre csak azt tudnám mondani, hogy ez az óriási feladat emberpróbáló nagyon szépen hangzik, csak én nem éreztem magam próbáltatásnak kitéve, amikor 1964-ben a kiadó eljött hozzám, letette az asztalomra a Bibliát, és azt mondta, tudja mit, kezdjem vele valamit. Szó szerint. És akkor ültem ez a vastag kötettel, és mondom, igen, hát ebben kellene valamit kezdeni, csak hogy hova tegyem. És aztán rászántam magam, és elkezdtem olvasni, és akkor letehetetlen volt, szóval szerintem napokon át nem aludtam, nem táplálkoztam, semmit sem csináltam, csak ezt olvastam. És úgy döntöttem, hogy ebben igazán lehet mit kezdeni, hogy úgy mondjam. És megszerkesztettem az én kétórás Vizsói Bibliámat, amivel beutaztam akkor az országot. Ültem be a kocsimba, mindig a éppen esedékes ladámba, hátul az esedékes pulikutyámmal, amelyik mindig követett engem, mert 5 darab pulit átéltem, és hát sajnos ők is halandóak.
4: Hogy hívták őket?
5: Kis Pamacs, Pamacs, Csutak, Suba, Zsiga. Ez volt az 5 pulim. Szóval valóban én nekem nagy élményem és nagy társaim voltak a pulikutyáim.
4: A Vizsói Bibliára visszatérve, mi volt az a nyelvezete, a képei, vagy mi volt az, ami ennyi erőt adott, hogy egy ilyen óriási vállalkozást végrehajts?
5: Az egyik nagybátyám, Vályi Hugó, bencés rektor volt, ő esketett engem a bazilikába, különben feljött onnan Pannonhalmáról, és megesketett engem első házasságomba Jó László színésszel, hát ő volt a lányom apja, Jó Kataliné. Először is ugye végigolvastam, és úgy éreztem, hogy ebben valóban muszáj foglalkozni. És elkezdtem tanulni. Hát a tanulás az nálam magától értetődően simán megy. Szóval mindig ebben a korban is rendkívül gyorsan és alaposan tanulok, mert amit én egyszer megtanultam, az ott beült, és ki nem mozdul onnan.
4: Emlékszem egy régi történetre, amikor a matematika tanár azt mondta, hogy Mari, hagyd a deriválást, olvas nekünk inkább Karintit. Az osztályban. Azért tanár nagyon ritkán mond ilyet, tehát nyilván megérzett valamit, nagyszerű tanár lehetett, hogy megérezte, hogy azt kell megmozdítani, ahol a tehetsége van, ahol adni tud nekünk.
5: Igen, ez a gesztus és ez a megnyilvánulás, ez zseniális volt. Hiába volt az én egyetlen nagybátyám, anyám öccse a Sorbonon végzett egyetemet, a könyökébe volt a matematika, hiszen néhányszor bementem hozzá a MÁV főigazgatóságra, hogy egy kicsit átvegyem velem például mondjuk egy szorzást, csak egy egyszerű szorzást, csak egy egyszerű osztást ezekkel a nullákkal, hogy milyen nulla hova kerül. Nem. Nagy nehézséggel a matematika érettségében is átcsúsztam, mert az elnök csendesen halkan odasúgta annak, aki hát ugye az egésznek a vezetője, hogy ez a kislány, ez nem fog matematikából nagyon jól felelni, hanem meg kéne kérni, talán mondjon el egy verset. Na most matematika érettségimen verset mondtam. Még arra is emlékszem, hogy röpülj hajóm rajtad a holnap őse, röhöggenek a részeg evezősre, röpülj hajóm, ne félj hajóm rajtad a holnap őse.
6: Ez zseniális történet, hogy micsoda nagyszerű tanárok voltak ezek, akik azt mondták, hogy az emberi agy nagy titok, hát az egyik felét hagyjuk békén, és a másikból meg micsoda csoda bontakozik ki, hiszen több órás esteket, egyedül előadó esteket, halál megvető bátorság kellett ehhez.
5: De én nem éreztem azt, hogy ez egy bátorság lenne, én a magától értetődően vettem, hogy mondjuk most föl kell lépnem, például mondjuk 7 órakor Pécset el kell mondanom a 2 órás Bibliát. Jó, hát akkor én már 3-kor beültem a kocsiba, hát elindultunk szépen Pécsre. Megérkeztem, kutya tudta, hogy ő várni fog engem. Megvárta azt, amíg én ugye 9-10, hát amíg 11 óra körül éjjel megérkezem a fellépésből, hát 2 órán át eltartott ez a Biblia, és aztán utána megindulunk szépen hazafelé.
6: Nagyon korán, 14 évesen határoztad el, hogy színész leszel, nem is kis ellenállásba ütközve otthon. Most itt vagyunk a lakásodban, gyönyörű antik bútorok között, és látom a szülők fényképét, az édesapád fényképét, aki az első világháborúban volt katonatiszt, nagyon kemény embernek néz ki, különös örökséget hagyott ebben, én úgy gondolom rád. Ilyen öntörvényű, ilyen kemény színésznő talán a magyar színészet történetében nem is volt. Jól gondolom?
5: Te én valahogy most ezt végighallgattam, hogy ezt így elmondtad, és hátra is pillantok, hogy ott van Vitéz Csernus a vitrínbe. Szóval nem érzem, hogy én kemény lennék. Az is van, de én inkább úgy érzem, hogy nagyon határozott vagyok, az természetes. De a határozottság és a keménység az két külön dolog. Szóval a keménység az nekem inkább negatív kisugárzású. Azt én nem nagyon szeretem. Tehát én senkivel sem viselkedtem még életemben keményen, hogy határozottan, az természet. Határozottan megmondom azt, hogy nekem uram, bocsásson meg, de teljesen más a véleményem, ugye nem haragszik, de azért elfogadom az önét is, hiszen véleményeink különbözhetnek attól, mi rokon szenvezhetünk egymással. Én nyugodtan rokon szenvezhetek egy olyan lényel, emberrel, úrral vagy hölgyel, akitvel teljesen más az elképzelésünk a dolgokról. Ennek ellenére remekül tudunk beszélgetni, és nagyon jól érezzük magunkat.
6: Igen, bocsánat ezért a kifejezésért, a keménységért, de én arra gondoltam, hogy a színészi pálya kívülálló számára azt jelenti, hogy lebontanak egy embert, lebontanak egy személyiséget. A rendező szétszedi darabokra a színészt, és újraépíti, de te meg tudtál őrizni egy olyan egyéniséget, magad köré sokszor bástyákat építve, hogy azért nem engedtél. Nem lehetett könnyű, hiszen azoknak könnyebb ez a pálya, akik teljesen odaadják magukat, de te vigyáztál a saját személyiségedre, nem így van?
5: Én vigyáztam, de nem éreztem, hogy az őrületes tehertétel számomra. Inkább ez volt a természetes, hogy megvan az én egyéniségem, alkatom, ezt tessenek felhasználni, hogy úgy mondjam, mert ez erre és erre alkalmas. Hát van, amire nem alkalmas természetesen, de hát ez mindenkire vonatkozik, hogy az életünk tele van csupa olyan, hogy úgy mondjam, feladattal, ami hát nem tartozik az ő egyéniségének és létezésének körébe. Most két eset van, vagy kínnal, keservel, kétségbeeséssel megpróbálja megoldani, na az akkor úgy is néz ki, vagy pedig úgy dönt, hogy köszönöm szépen, ezt nem érdemlem, erre nincs szükségem, tessék másban gondolkodni, ha én velem kapcsolatba akar lépni.
6: Pályád kezdetén legalábbis úgy tudom, hogy nagyon segítőkész és nagyszerű rendezőkkel találkoztál. Azzal együtt, hogy a főiskolát megúsztad, és szinte rögtön színpadra álltál, ez annak is köszönhető, hogy ezek a zseniális rendezők rád ismertek rögtön, segítettek ebben.
5: Hát Gellért Endre az egy nagyszerű rendező és nagyszerű ember volt, igen.
6: Major Tamás.
5: Major Tamás az egy hallatlanul ellentmondásos lény volt, valóban az, ugyanakkor meg kell mondani, hogy egyszerű és zseniális. A major zseni volt, a maga szörnyetegségével együtt úgy, ahogy volt.
6: Még egy érdekes vonás a pályádon, hogy soha nem voltál se irigy, se féltékeny. Azokra színésznőkre, akik szintén ott éltek körülötted, és azért ez is ritka dolog, nem? Mert azért hát sokszor féltékenyek egymásra, és te végig nagyon jó kapcsolatban voltál mindegyikkel, Rutkai, Váradi Hédi, Törőcsik Mari, Béres Ilona sorolni lehetne.
5: Igen, ez számomra természetes. Hát kinek így adatott a sors, kinek úgy, ő nekik adott esetben mondjuk nagyobb feladatok jutottak, mint sok esetben nekem, de hát ez nem jelenti azt, hogy ellenségek vagyunk az Isten szerelmére. Hát egyrészt partnerek, kollégák vagyunk, másrészt emberek vagyunk, szóval az összetartozás. Hát majdnem azt mondhatnám, hogy most, ahogy ezt kérdezted és mondtad, elkezdek habogni, amit én úgy nem szoktam, mert hogy nem jut eszembe semmi ebben kapcsolatban, mert olyan magától értetődő, hogy ezekkel a kollégákkal nagyon jó kapcsolatban, majdnem azt mondhatnám, hogy teljesen baráti kapcsolatban éltünk, léteztünk, hát együtt dolgoztunk, hát napi 8 órát töltöttünk együtt. Utáljam őket, mutassam a hátam közepét.
6: Váradi Hédi szinte végrendeletileg rád hagyott egy óriási szerepet, és még egy fehér blúzt is felajánlott hozzá, és ez volt az utolsó beszélgetésetek.
5: Igen, hát nézd, ez nagyon nehéz. Erről nagyon nehéz beszélni. Hédi egy ellentmondásos lény volt, és ennek következtében igen sokan, hogy úgy mondjam, taszítónak érezték. Én nem. Én megéreztem benne azt a egyrészt egy hallatlan, furcsát fogok mondani, elesettséget, szóval, hogy ő neki volt egy olyan tapasztalata az életben, ami őt ilyen hallatlanul egyrészt agresszívvá, másrészt borzalmasan sebezhetővé tette. Szóval a Hédinél sebezhetőbb lényt keveset láttam kollégában. Hát nézd, én aztán elmentem hozzá, és amikor már valóban szinte azt mondhatnám haldokolt, ültem az ágya mellett, és fogtam a kezét, és hát beszéltem neki a színházról.

0: Négyen voltunk testvérek. Én voltam a legidősebb, és volt a három öcsém. 76-ban mind a három elhagyta az országot örökre, sajnos. Anyám úgy kellett meghaljon 64 évesen, hogy fogtam a kezét, és azt mondta, hogy kislányom, soha nem látom többé a fiaimat. Ezek voltak szinte az utolsó szavai. Nagyapám volt a Drasse téglagyárnak az igazgatója. Hát mi egy, mondhatnám, másfél holdas kertbe barangoltunk, játszottunk, őrjöngtünk, stb. Ezért vettem meg felnőtt koromban az őrségi házamat a kerttel. Ez jött nekem vissza, ez a gyerekkor. Kert végébe folyott a Zala. Tehát azért mondom, hogy gyerekkoromban én megszoktam ezt a tágasságot, és hát megszoktam azt, hogy az ember nem egynyelvű lény, hanem több nyelven kell ahhoz létezni, tudni, hogy az ember eligazodjék az életben, a világban, stb. Stb.
1: Mi volt a nagyobb szerelem? A színház vagy az előadóestek?
0: Hát volt időszak, amikor az előadóestek fontosabbak voltak számomra, lévén, hogy a színházban egy időben nem nagyon kaptam olyan szerepet, ami úgy éreztem, hogy nagyon tudnék örülni, de az biztos, hogy az előadóesteket végtelenül szerettem, ugyanis az, hogy beülök a kocsiba és lemegyek mondjuk Pécsre, azt tudtam, hogy ha elmondom azt a vizsói bibliát, ott egy hatalmas tömeg. Tudtam azt, hogy mindenütt, ahova megyek, hát azért hívtak, mert tudták, hogy ez a dolog teltházat fog vonzani. És ez így volt, hogy a vidéki fellépéseimen mindig zsúfolásig volt.
1: Az előadó esteket mindig egyedül állítottad össze, vagy az élet hozta utadban a témákat, vagy hogy alakult ez így?
0: Úgyhogy fogalmam sincs. Egyszer csak megjelent egy könyv, ugye, akkor az engem elkezdett érdekelni, és akkor azt mondtam, hogy aha, hát ebből akkor kéne valamit csinálni, és akkor valamit csináltam belőle.
1: Hiszel a véletlenben?
0: Igazság szerint nem. És ugyanakkor azt kell mondanom, hogy véletlenszerűen alakultak az életemben mindig a dolgok, és aztán én voltam a legjobban megdöbbenve.
1: Ha visszanéz az ember, akkor időnként látja, hogy nem véletlen, amit véletlennek vél, mert megvan a helye az életében ezeknek az úgymond véletleneknek, és így épül fel az ember élete.
0: Igen, csak én ezeket már nem helyezgetem. Nem vagyok az, aki most elkezdek, ahogy mondani szokták, vájkálni. Nem úgy nézek vissza. Ez már nem érdekel engem. Ez egyszer már megvolt az életem, mert most ebben 94 évemből adjak oda 3 percet, nem adok, nem adom.
1: Azt mondod, hogy a dátumokkal nem törődsz. 72. március 15-e. Azért csak beleégett az emlékezetedbe, nem?
0: Tehát Vörös Sándor pszichéjére gondolsz.
1: Így van.
0: Igen, amely hát valóban azt hiszem, hogy pályám legemlékezetesebb darabja lett, amivel beutaztam teljes Magyarországot, amelyet többször adtam elő Bécsben. De hát nem is ez az érdekes, hogy az ember hol és hányszor adja elő, hanem ez a Sándor barátságával és az Amijéval, a feleségével együtt olyan mély kapcsolat volt életem, talán legfontosabb, legemberibb, legsűrűbb, legmélyebb kapcsolata.
1: De én úgy érzem, hogy a te életed ezek az emlékek, ez a szeretet, ami országszerte körülvet téged, ez több volt, mint a színpad, én úgy gondolom.
0: Nyilvánvalóan több volt, mint a színpad, csak ezt az ember nem mindig érzékeli reálisan. Tehát azért azt, hogy engem mondjuk Soroksár-Újfalun mennyire szeretnek vagy kedvelnek, ezt én nem tudhatom. Szóval sok mindent nem tudhatok abból, ami rám vonatkozik, mert hiszen ehhez nincs kapcsolati közegem. De azt érzem, szóval azt, amikor előadásomban játszom, színpadon vagyok, vagy hát a 2 órás estjeim, azt érzem, hogy a közönség nem csak ahhoz vonzódik, amit előadok, hanem a személyhez is, tehát a személyemhez is, és ez rendkívül nagyon meleg érzés. Ezt hívják talán boldogságnak.
1: Óriási siker volt a Betlentéri Színházban is. Az a Taps Teltház az önmagáért beszélt, és szűnni nem akaró ünneplés. Ez mutatja, hogy ennek a pályának most ezen a pontján már minden szeretet összegyűlik, hiszen egy életen át hívtak, tehát ez is a visszajelzés lényege volt, hogy folyton hívtak valahova, folyton menni kellett, folyton úton voltál. Független attól, hogy most színház, nem színház, ilyen szerep, olyan szerep, ez olyan fontos volt szerintem most már a számodra, hogy az életet jelentette.
0: Na most ez annyira szépen elmondtad, hogy azt mondom, hogy én erre itten, amit ugyan nem látnak azok, akik ezt hallgatják, tehát én erre rábólintok, és azt mondom, hogy mindent elmondtál itt helyettem, ha minek beszéljek fölöslegesen.
1: Nem tudok szabadulni attól a gyerekkori emléktől, amikor édesapáddal a duettet játszottátok, amikor mondtad, hogy színésznő leszel, és éppen fát vágtál, édesapád kikapta a fejszét a kezedből, és hozzád akarta vágni. Szerencsére a zongorába állt bele, te meg a zongora alatt meghúzottál. Ez a határozottság, ez egy nagyon nagy örökség volt a te életedben, hiszen egy olyan pályán voltál, ahol ha nagyon sebezhetőnek mutatod magad, akkor szétszednek. Nem mutattad magad sebezhetőnek. Mindig karakter voltál, és ez sugárzott.
0: Ezt köszönöm szépen neked, hogy elmondtad. Most eszembe jut egy pillanat, amikor Vitéz Csernus, aki egyébként nem nagyon szeretett színházba járni, mert nyilvánvalóan lelke mélyen utálta azt, hogy a lánya színésznő lett, de már nem tehetett ellene semmit. No, egyszer eljött megnézni, és lefelé jövet összeakadtak Major elvtárssal. Na most hát a Major Tamás, nem tudnám most bemutatni itt ebben a néhány mondatban. A következő beszélgetés zajlott. Jó estét, Vitéz uram, eljött megnézni a lányát? Kis szünet. Jó estét, Major elvtárs, eljöttem megnézni a lányomat. Újabb kis szünet. Tudod mit? Mondja Major. Átmegyünk az MK-be, meghívlak egy vacsorára. Én mehettem haza, gyalogkal akartam, engem nem hívtak. Átmentek az MK-be vacsorázni. Én a dologról semmi többet nem tudok, mint hogy apám egyszer egy mondatban azt mondta, hogy rendkívül kellemes volt az a Majorral eltöltött egy óra. Ennyi. Na most mit mondjak erre?
1: Két világ gyönyörű találkozása. Tehát, hogy vannak még hidak az emberi életben, akkor is, ha úgy tűnik, hogy nincs. A magad világában nagyon jól megvoltál. Igazából sosem szolgáltattad ki magad kapcsolatoknak, most is védekezel az ellen, hogy rátelepedjenek. Ebben a világban te boldog voltál?
0: Igen, így éreztem jól magam most, hogy ezt boldogságnak nevezzük-e, vagy egész egyszerűen a létezésnek, az én egyetlen életemnek az úgymond körülményeit így tudom elképzelni. Ugye itt üldögélünk most az én kis Biedermeier fotelkáimban, és körülöttem ez a tenérdek könyv, amit részben örököltem, részben kaptam, részben vettem, rengeteg ugye a dedikált példák. Hát ha tudnád, hogy két ruhás kosárral vittek be a Petőfi Irodalmi Múzeumba dedikált könyveket. Vörös Sándortól, hát most nem mondhatom, hogy Ady Endreig, mert akkor én még nem léteztem. De mondhatnám, hogy az összes elképzelhető irodalmi nagyság, akiket végtelenül tiszteltem. Számomra úgy látszik, ez volt az előírt Isten által vagy ki által megszabott dolog. Nekem verseket kellett mondanom.
1: A falon itt is rengeteg emlék látható. Fénykép is, meg festmények is.
0: Te én azt a Krisztus szobrot szeretem nagyon, amit ott látsz. Én nekem ez a megtört és ugyanakkor csodálatos Krisztus fej és test. Nem véletlenül tettem oda az apám vitézi kalapja fölé.
1: És ez a gyönyörű svábi portré rólad és Somjó Györgyről. Ugye a múltból fénylik elő.
0: Nagyon szeretem a svábi képet. Egyébként egy kiállításra a Lajos Kölcsön is kértem. Ez még az a harmónia volt, amikor mi ketten összetartoztunk a Somjóval. Hát aztán dolgok megbomlanak.
1: Nem vagy magányos egyedül.
0: Hát egyáltalán. Hát amíg végig nem olvastam ezt a nem tudom hány ezer könyvet, olvasni szeretek legjobban. Én nagyon jól meg vagyok itt egyedül. Hát itt vannak a növényeim, te nem nagyon látsz ilyen páfrányt. Na most ez az, hogy a növényeket is a maguk módján rendkívüli mértékben szeretem, és nagyon hülye kifejezés a növényel szembe, de tisztelem.
1: A könyvek mit jelentettek az életedben? A saját könyveid, az Eszter Lánca, Ki voltál lányom, és a Csillagszó.
0: Igen. Most visszamenőleg, hogy itt üldögélünk egymással szemben, nem tartom különlegesnek. Ez olyan magától értetődő, hogy az ember megírja azt, hogy hát miért is, én ezért jöttem a földre, ezt kellett csinálnom. És hogyha az embereknek a zöme azt tudná csinálni, amit neki csinálni kellene, csak ebben megakadályozza sok minden dolog sajnos. És itt vannak az életben a katasztrófák, amikor emberek abba mennek tönkre, hogy nem azt teszem, amit szeretnék tenni, hanem valami egészen ellentéteset a saját egyéniségemmel, szívemmel, lelkemmel. Ez borzasztó, és nagyon sok ember ebben megy tönkre, és ettől lesz olyan beletörődő, szinte nincsen rosszabb dolog, ha én beletörődöm, lelkesülök, lehajtom a fejem, azt mondom, hogy hát így alakult. Úristen, életemben nem merném azt mondani, hogy hát ez így alakult, aztán elfogadom. Nem. Befejezhetjük nyugodtan ezzel az egész beszélgetést, hogy én azt mondom, hogy nem.
2: Elhangzott a Magyar Csillagok. A 97 éves korában elhunyt Csernus Marian Kossuth és Jászai Mari díjas színésznőre, érdemes művészre, a Nemzeti Színház örökös tagjára emlékeztünk. Csernus Mariannal a budapesti Betlentéri Színházban 2022 karácsonyán beszélgetett a Vizsoly Biblia 2.0 című önálló estje után Kövesdi Zsuzsa.

0: Franz von Suppé művét a Montréali Szimfonikus Zenekar játékában hallották, vezényelt Charles Dutoit.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Következik a hangoló. Kedves hallgatóink, késő esti összeállításunk első részében az Akkord Kvartett játssza Haydn A-dur vonós négyesét.

Az Akkord Kvartett játszotta Haydn A-dur vonós négyesét. A továbbiakban Dobozi Borbála csembalózik.

0: Johann Sebastian Bach műveit Dobozi Borbála játszott a csemballón. Elhangzott a hangoló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Lázár Csaba bemondó, Peresztegi Attila zenei szerkesztő, valamint Csák Éva és Bójás János hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Jelkép akkor keletkezik, ha belső, lelki tartalmat külsőleg, érzékelhető módon fejezünk ki. Különbözik tőle az allegória, amidőn közmegegyezéssel valami lelki tartalmat szemléltető dologhoz kapcsolunk, például az igazságot a mérleg képéhez. A jelképnél ugyanis a lelki tartalomnak belső szükségességéből kell külső formát öltenie. Így például a test szükségszerű, természetes kifejezője a léleknek, egy öntudatlan mozgás pedig kifejezője a lelki megmozdulásnak. Az is hozzátartozik még az igazi jelképhez, hogy pontosan körül legyen írva, és másra ne vonatkozhassék. Világosnak, pontosan körülhatároltnak kell lennie, hogy rendes körülmények között mindenki megérthesse. Az igazi jelkép nem más, mint a valódi, különleges lelki állapot természetű kifejezése. Mégis felül kell emelkedni a csak különleges jellegen. Nem csak egyszer átélt lelki állapotot kell kifejeznie, hanem magára a lélekre, az egész emberi életre kell vonatkoznia. Az így megalkotott jelkép általános érvényű, jelentőségteljes lesz. Mindenki érti, mindenki rájön kifejező erejére. A jelkép megalkotásához tehát a fent leírt kellékek szerencsés összetalálkozása szükséges. Kellemes csengésű harmóniában kell a lelki és testi vonatkozásoknak találkozniuk. A külső jel megalkotásakor a léleknek egyúttal ébren és körültekintően vigyáznia kell mindenre. Biztos kézzel kell válogatnia, biztos érzékkel határt szabnia, megfontoltan mérlegelnie, hogy minden lelki tartalomnak meglegyen a maga félre nem érthető külső kifejezése. A kialakított jelkép akkor méltó nevéhez, ha a lelki tartalmat általános érvényűen, lágy finomsággal, pontosan és kimerítően önti érzékelhető formába. Nem az egyéné marad, aki azt gondolta, hanem a közösségé lesz. A közösség viszont csak akkor tudja igazán magáévá tenni a jelképet, ha az az élet mélyéből világosan s ellenállhatatlan erővel tör fel. Ez a szimbólum alakító erő hatással volt például az érintkezés alapvető formáinak megállapítására. Ide tartoznak azok a formák is, amelyekben egyik ember a másik iránti tiszteletét vagy részvétét mutatja ki, amelyekben többek közt a társadalmi élet belső eseményei jutnak kifejezésre. Ide tartoznak még a belső lelki megmozdulásokat kifejező mozdulatok. A lelkileg megindult ember letérdel, meghajol, kezét összekulcsolja, karjait kiterjeszti, mellét veri, valamit nyújt. Ezek az elemi mozdulatok erőteljesebben kifejlődhetnek, vagy egymással kapcsolódhatnak. Így jönnek létre a kultusz sokrétű mozdulatai, például a békecsók, az áldás, vagy bizonyos gondolatok megfelelő mozdulatokban jutnak kifejezésre, mint a megváltás titkában való hit a keresztvetésben. Így lassanként összekapcsolódhatik az ilyenfajta mozdulatok egész sorozata. Ebből alakul ki az Isten tiszteleti cselekmény, melyben egy jól kifejlődött lelki tartalom jut külső, jelképes kifejezésre, például az áldozat. Mivel pedig a szubjektív érzésnek fent leírt kiterjesztése olyan dolgokkal történik, amelyek a személyi körön kívül vannak, ezért a dologi momentum is belép a szimbolikába. A dolgok fokozzák a testnek és mozdulatainak kifejező erejét, egyszers mind a test természetes határán túl való kiterjesztését is. Körülbelül úgy, mintha egy áldozati cselekményben az adományt nem puszta kézen, hanem áldozati tárcán ajánljuk fel. A tárca jobban hangsúlyozza a felajánló kéz kifejező hatását, amely sokkal jobban kifejezi az ég felé való vágyakozást. A fölszálló tömjén füstés jobban hangsúlyozza azt a fölfelé törekvést, ami az imádkozó karján és arcán kifejezésre jut. Az ég felé mutató gyertya végén az önemésztő láng kifejezésre juttatja az áldozatot, amelyet önként nemes lelkülettel mutatunk be. A szimbólum képzésben tehát mindkét lelki alkat tevékeny részt vesz.
Az egyik a rokon érzésével a lelki és testi között az anyagot szolgáltatja, amely a jelképalkotás első feltétele. A másik a különbség tételével, határozott elkülönítéssel világosságot és formát víz bele. Mindkettő talál a liturgiában a maga természetével ellenkező nehézségeket is. Mivel azonban a liturgikus jelkép létrehozásában mindkettő részt vesz, azért a nehézségeket rögtön le tudják győzni, mihelyt a hívő a liturgiának kijáró méltóságról némiképp meggyőződött. Az első lelki állapot megköveteli, hogy a túlzásba vitt szellemiséget feladjuk. A testieknek és lelkieknek tényleges rokonságát felismerjük, és megnyissuk lelkünket a liturgikus képekben rejlő nagy gazdagság előtt. Ki kell lépnünk a visszavonultságból, és fel kell adnunk azt a merevséget, amely tiltakozik a lelkinek a test által való kifejezése ellen. A test kifejező erejét pedig egy tényleges, eleven kinyilatkoztatás eszközének kell tekintenünk. Lelkünknek ez a beállítottsága érzéseinknek gazdag megújhodását és érző melegséget fog kölcsönözni. A másik lelkiállapot megkívánja, hogy szabadon folyó érzelmeinknek gátat vessünk, a határozatlanságot és a szóáradatot tiszta formákhoz kössük. Itt nagyon fontos felismerni azt, hogy a liturgia szimbóliumaiban nincs anyaghoz kötve, hogy a természeti formák a liturgiában mind kultúrformákká válnak. Így lesz számunkra a liturgikus jelkép a mértékletesség és a lelki magatartás iskolája. Aki a liturgiát teljes odaadással átéli, tapasztalni fogja, hogy benne a testi mozgásnak és cselekménynek, az anyagi dolognak valóban nagy jelentősége van. Ezek a benyomásnak, a megismerésnek, lelki átélésnek kifejezésére nagyon alkalmasak, és egy igazságot sokkal hathatósabbá, meggyőzőbbé tudnak tenni, mint a puszta szó. Azután felszabadító hatásuk is van, amennyiben a belső életet tökéletesebben juttatják kifejezésre, mint ugyancsak a puszta szavak.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Nulla óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
5: A háború művészete című mű 13 rövid veszélyt tartalmaz, amelyek a katonai stratégiával kapcsolatos különböző témákra összpontosítanak, gyakran konkrét tényezők és helyzetek felsorolásával. Noha minden eszé a hadviselés más-más konkrét aspektusait tárgyalja, számos visszatérő fogalom található benne. A könyvet körülbelül 2400 évvel ezelőtt írta a híres Sun Tse, vagyis Sun mester, hadtudós és az ókori Kína egyik legtehetségesebb hadvezére. Rendben van. De miért kell beszélni, vagy miért lehet beszélni egy háborús kézikönyvről? Egy irodalmi műsorban, vagy éppen a Katolikus Rádió hullámhosszain? Nos, azért, mert a háború nem feltétlenül mindig csak a katonai cselekményeket jellemzi. Időtálló tanácsokat kaphatunk arról, hogyan kell felmérni a helyzetet egy konfliktus során. Hogyan kell azt rendezni, csatát nyerni, anélkül, hogy egyáltalán harcolnánk. Sun Tse mindenek előtt a stratégiára összpontosít és elmagyarázza, hogy a háborút nem csupán nyers erővel lehet megnyerni, sőt, előfordulhat az is, hogy nem akkor nyerünk, amikor csatába szállunk. Egy erősebb ellenséget egy gyengébb állam is legyőzhet, megtévesztéssel és stratégiával. Sun Tse könyvében a katonai szempontok mellett figyelembe veszi a gazdaságot, a politikát, sőt a diplomáciát is. Legfőbb üzenete az, hogy az államnak bölcsességgel kell megkísérelnie legyőzni az ellenséget, és nem csupán erővel. A kiváló hírszerzés, a gyengeségek kihasználása akkor is lehetővé teszi a győzelmet, ha az ellenfél túlerőben van, vagy fejlettebb fegyverekkel rendelkezik. Tehát egy állam képes túljárni egy nagyobb ellenség eszén és kijátszani ezt. Sun Tse alapelvének modern megfogalmazása így hangzana. Az elme hatalma az anyagi felett. Ami méretben vagy erőben hiányzik, a stratégiával és okos megfontolással lehet pótolni. Türelmesnek kell lenni, és kivárni a megfelelő pillanatot, amikor az ellenség támadásra készül, mi pedig úgy teszünk, mintha nem tudnánk védekezni, és valójában mégis védekezünk. Ez az első lépés a csata megnyeréséhez. Ez teremti meg a feltételeket a további részéhez. És ezáltal, hogy akár be is csopjuk és összezavarjuk az ellenfelünket, sebezhetővé tesszük, és ezt ki is használhatjuk. Nem szép dolog mindez, hogyha emberekre gondolunk. De mi van akkor, ha ez az ellenség valami kevésbé megfogható. Ellenfelünk lehet akár egy rossz szokás, vagy valamilyen hiba, vagy éppenséggel csak a saját lustaságunk. Ha így tekintünk rá, akkor már is érdemesebb megfontolni Sun Tse néhány tanácsát. Például azt mondja, hogy a kiváló hírszerzés rendkívüli jelentőségű. Nos, az embernek valóban érdemes megismernie önmagát. Sun Tse úgy fogalmaz, hogy a kémtevékenységek elengedhetetlenek a háborúban, a hadsereg minden lépését ezekre alapozza. Azt is mondja, hogy a hadsereget tekinthetjük úgy, mintha egy láncsa hegye volna, ez üti át az ellenfél pajzsát. Igen ám, de a lándzsát egy rúd tartja. Azt pedig a katonai hírszerzéssel azonosítja. Vagyis hiába erőlködünk például azon, hogy megváltoztassuk rossz szokásainkat, ha nem megyünk a gyökereikhez le, és nem próbáljuk meg felfedezni azt, hogy mégis mi lehet a mélyben. Miért esünk bele ugyanabba a hibába, újra és újra. Hírszerzést kell tehát folytatnunk, ám önmagunkkal szemben. A hírszerző közösség biztosíthatja a bevetésen résztvevők számára mindazt az információt, amelyre szükségük van a feladat végrehajtásához. Bizonyos értelemben ők a felelősek a bevetésen résztvevők biztonságáért, mert minél jobb a hírszerzés, annál kevesebb kockázatnak vannak kitéve a katonák. Vagyis minél jobban megismerjük önmagunkat, annál hatékonyabban és annál kevesebb elbotlással tudunk végül küzdeni hibáink és problémáinkkal szemben. A több információ, a nagyobb adatgyűjtés és érzékelés folyamatának nagyobb hatékonysága csökkentheti a bizonytalanság mértékét, mondja Sun Tse. Az ellenfél taktikai és stratégiai képességeinek, valamint szándékainak felmérése során. A bizonytalanság csökkenése tehát nagyobb előnyt és kevesebb kockázatot jelent. A másik nagyon fontos alapelvet Sun Tse szerint a gyengeség kihasználásának tekinthetjük. Vagyis például azt, hogy mik azok a dolgok, amik egy picit elgyengítenek minket, amivel akár le is kenyerezhetjük magunkat egy-egy esetben. Tételezzük föl, hogy mondjuk rá akarjuk szoktatni magunkat egy új, de meglehetősen nehezen kialakítható szokásra. Ilyenkor érdemes kitapogatni, melyek azok a gyengeségeink, amelyeknek segítségével könnyebben odavezethetjük saját magunkat a kívánt célhoz. Teszem azt, ha valaki nagyon szeret nasolni, akkor kitűzheti magának azt, hogy valahányszor teljesíti a kitűzött célt, megeszik valami finomságot, amit igazán szeret. A megtévesztés és a hatékony hírszerzés csupán megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy az állam kihasználhassa a felfedezett gyengeségeket és a kialakult lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban rengeteg pofon egyszerű kijelentést tesz Sun Tse. Támad meg az ellenséget, amikor rendezetlen a sora. Támad meg az ellenséget ott, ahol nincs felkészülve, és jelenj meg ott, ahol nem számítanak rád. Na, nagyon meglepő. A meglepetés eleme azonban döntő fontosságú a csatában. Egy gyengébb állam legyőzhet egy erősebb ellenséget, ha ismeri, vagy kikémlelte az erősebb ellenség gyenge pontjait, és tudja, hogyan használja ki azokat, és rendelkezik a meglepetés, vagy éppen a csel és a megtévesztés elemével. Ugyanezt megtehetjük saját magunkkal szemben is. Sun Tse rendszeresen tárgyalja a tervezés és a felkészülés szükségességét is. Ebben bizonyára vannak, akik kiváló alapokkal rendelkeznek, még mások állandóan a saját maguk által teremtett káosszal hadakoznak. Nos, rengeteg újféle applikáció, de akár hagyományos módszer is van arra, hogy tervezzünk és felkészüljünk mondjuk az előttünk álló napra, hétre vagy hónapra. Sun Tse-nek egész szövege azt akarja súlykolni, hogy elmélyítse az olvasó ismereteit a felmerülő elemekről és körülményekről. Sehol sem beszél arról, hogy majd egy utolsó pillanatban kidolgozott terv szuper hatékony lesz. Ehelyett kijelenti, hogy már jóval a csata előtt meg kell tudni jósolni, melyik fél fog győzni, hiszen látszik, hogy melyik a felkészültebb. Ez nem csupán a katonák és a fegyverek összegyűjtését jelenti. Magába foglalja például az erőforrások mozgásának, az úgynevezett ellátási vonalaknak a tervezését, a hatékony csataterek kiválasztását, sőt, még az időjárás hatásának megértését is. Sun Tse rendszeresen kitér a hadseregben a rend és a harci szellem fenntartásának fontosságára is. Arra figyelmeztet, hogy a csökkenő harci szellem vagy a gyenge szervezés a hadsereg bukásához vezet. Ezeket a problémákat még a hadsereg hadba vonulása előtt meg kell oldani. Több esszéjében is arról ír, hogy a hadsereg hatékony alegységekre kell felosztani, amelyek élén erős és együttérző vezetők állnak. A szerző szinte minden eszélyében kitér arra, mennyire fontos önmagunkat is megismerni, valamint az ellenséget is megérteni. Kijelenti, hogy a tudás alapot ad a helyes döntésekhez, és eldönti a csaták kimenetelét. Végül egy igen megrendítő megállapítást is megfogalmaz. Kijelenti, hogy az érzelmek változhatnak és legyőzhetők, de a megsemmisült királyságok soha többé nem léteznek, és az elesetteket nem lehet visszahozni. Sun Tse szerint a megvilágosodott uralkodó figyelmes és óvatos, és nem csupán az ellenség megkímélése érdekében tartja szem előtt a türelmet, hanem saját seregei hűségének megőrzése és a nemzet békéjének fenntartása szempontjából is. Sun Tse szerint tehát a háború művészetének legfőbb kulcsa, hogy ne is akarjunk háborúzni. Vagy ha mégis, leginkább csak önmagunkban, saját magunkat legyőzve.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Franz Schubert három katonai induló című művét Jara Tal adta elő.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztőműsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és dr. Kollár Attila barátunkat is, a kiváló radiológus szakorvost, klinikai főorvost, de amiért most itt van, az szerencsére az, hogy egy csodálatos muzsikus, egy tehetséges zeneszerző, fuvolista, furulyás, szakszofonos, billentyűs, hangszerelő művész, zenekarvezető is, és hát két csodálatos, ötcsillagos társaság oszlopos tagja, egyiknek alapítója, kiváló hangszeres művésze, szerzője, a Solaris. És amiről ma szó lesz, mert hogy van egy másik csodálatos oldala is az érmének, az pedig az Ex Musical Witchcraft, illetve már a Invocatio Musicalis csodálatos zenekar, amelytől hallhatjuk most a remek felvételeket, és egy kicsit mesélj is róla, kérlek szépen, mert ez egy másik csoda a Solaris mellett, amit te saját szakálladra, hogy úgy mondjam, Wagner úr létrehoztál, és most már jó ideje, szerencsére él.
1: Igen, köszönöm szépen a felvezetést. Hát valóban 1998-ban, amikor azért jóval kevesebb Solaris koncert volt Magyarországon, akkor volt idő arra is egyébként, hogy azokkal a dalokkal is foglalkozzam, ami igazából nem került a Solaris repertoáriába, és ebből aztán készült 1998-ban egy szólólemez, ennek volt a címe egyébként Musical Witchcraft, és aztán ezt a nevet meg is tartottuk a későbbi koncertező formációhoz. 2000-ben a Kosztolányi Dezső tér melletti parkszínpadon adtuk az első Musical Witchcraft koncertet. Bözőményi Gergely hozta létre ezt a csodálatos produkciót akkor, és aztán utána jöttek a sorlemezek, hogy úgy mondjam. Úgy alakult, hál' Istennek 4 évente sikerült betartanunk azt, hogy megjelentek a lemezeink. Tehát a névadó 98-as Musical Witchcraft után az Utópia lemez 2002-ben, és aztán 2006-ban pedig a Zsoltárok és film zene lemezünk. Ezt követően egyébként a zenekarnak a nevét is megváltoztattuk Invocatio Musicalisra, mint ahogy ebben a harmadik lemezben már Zsoltár és református énekfeldolgozások is szerepeltek, és úgy gondoltuk, hogy mivel ez a zenei világ került később, aztán a középpontba, ezért jobban cseng, hogyha egy kicsit a református hitvilághoz kapcsolódik a zenekarnak a neve is.
0: Hogy kell elképzelnünk, mert a Solaris az ugye egyrészt 1000 éves, hála jó Istennek, az Invocatio sem mai gyerek, de ugye itt lehet, hogy többen tapogatóznak, vagy bizonytalanok a felállást, a koncert megjelenést, az összetételt illetően. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy dr. Kollár Attila rendben van, kiváló zeneszerző, fuvolista, hangszerelő, és még ki tudja mi minden más, de még akkor azért igen, itt van.
1: A zenekarnak a tagjai Naszádi Gábor gitáros barátom, akivel már a gimnáziumban együtt koptattuk a padokat, és akkor kezdtünk el igazában gitárfúvola kompozíciókat létrehozni. Basszusgitárosunk Király Lóránt, a dobnál Őri Tamás, és Kornis Ferenc pedig, aki a ütőhangszereket, a kongát, bongót kezeli. Korábban egyébként Szirtes Edina Mókus is velünk játszott, de aztán a sok-sok egyéb tennivalója
0: köszönhetően
1: odébb sodorta tőlünk az élet, de nagyon-nagyon szívesen emlékszünk erre a korszakra is, amikor ő velünk játszott.
0: Erre mondják, hogy is. Így is jó, úgy is jó, egyik 19, a másik egy hiány 20.
1: És hogy ne csak őt említsem meg természetesen, Sárik Peti, aki ugye csodálatos triójával itthon is és külföldön is hatalmas sikereket arat, ő is közeműködött az Utópia lemezünkön és koncerteken is korábbiakban, és hát ugye ez a formáció a későbbiekben aztán megmaradt, amit az első néhány névvel említettem, tehát ez a Invocatio Musicalis magja, és ezzel a zenekarral készítjük most egyébként a jelen következő hónapokban is az új lemezünknek a dalait. Most már összeállt a zeneanyag, és lassacskán a stúdió felvételek is elkészülnek. Ami még egyébként ehhez kapcsolódik szintén, hogy emellett, a stúdió munka mellett a 2024. szeptemberében adott Marcibányi téri koncertünk, a jubileumi Musical Witchcraft Invocatio koncertnek a felvétele is kiadásra fog kerülni, ebből egy DVD fog készülni, és ha minden jól megy, akkor összeillesszük ezt a megjelenést a Solaris lemez megjelenéssel, és reméljük, hogy akkor sokan eljönnek erre a dedikálásra, és úgy tervezzük, hogy a Solaris és az Invokáció zenészei is ott lesznek majd ezen a 2026 novemberi megjelenéshez kapcsolódó dedikáláson.
0: Hát ez csodálatos hír. Erről nem is tudtam. Természetesen azért hívtalak, mert ez a muzsika akkor is örök lenne, hogyha mondjuk 20 éve abba hagytátok volna, és azokból a lemezekből adnánk a zenét, hiszen itt Bachtól Liszten keresztül King Crimsonig, Siriusig mondhatnám azt, hogy hát éppen már nincsenek új lemezek, de attól még 100 000 évig örök az a minőség. De azért itt most akkor nagyon nagy ajándékozás lesz, hiszen Solaristól dupla CD, DVD, Invokáció Muzikálistól új lemez, DVD megjelenés.
1: Igen, hát aki a karácsony,
0: és nincs vége.
1: Aki a, így van, és akkor aki a karácsonyra készül, akkor már most ezt betervezheti, hogy azért lesznek itt olyan produkciók és kiadványok, amiket érdemes majd karácsonyra ajándékként gondolni.
0: És a Musical Witchcraft? Az ex...
1: Az a Musical Witchcraftból is természetesen ezen a 2024. szeptemberi koncerten voltak ott jeles képviselők, Vámos Zsolti gitáros és Bogdán Csaba gitáros is ott volt, és hál' Istennek Sturz Andrissal, a remek csellistával is kiegészültünk ezen a koncerten, úgyhogy ezeket a remek zenészeket is lehet majd hallani ezen a kiadványon, úgyhogy most ezen a koncert anyagon is dolgozunk majd a Solaris lemez befejezése után a nyár második felében, úgyhogy Erdi Szubival elég sok tennivalónk van a következő hónapokban.
0: Hát csodálatos, akkor érdemes odafigyelni a különböző felületekre, és rákeresni, hogy azt mondja, hogy egyrészt akár dr. Kollár Attilára, akár a Solarisra, akár az Invocatio Musicalisra.
1: És hogy ne csak a kiadványokról beszéljünk, az Invokáció Muzikálisan azért kicsit sűrűbben koncertezünk, ami már most biztos, az, hogy szeptemberben az Ars Sacra műsor sorozat keretében fogunk koncertezni a Gárdonyi Református templomban szeptember második felében.
0: Akkor itt az Énapont élőben is kis vártatva, hogyan óta mondja, ha élvezhetjük a muzsikát, a koncertet, Invokáció Muzikális ügyben. Dr. Kollár Attila, örülünk, hogy vagy és vagytok, és a kiváló híreknek, zenéknek, kiadványoknak csodálatos. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm én is!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

talajmegújulás, talajmegújítás, talajmegőrzés és a női egyenjogúság egy pályázatban szerepel. Nekem ez is érdekes. Európai Uniós pályázatról beszélünk, amit itt Magyarországon a Baptista Szeretetszolgálat koordinál, és olyan civil

0: civil szervezeteknek írták ki ezt a pályázatot, akik különböző információs tevékenységgel szeretnék tájékoztatni, elsősorban a vidéki Magyarországot arról, hogy a talajmegújítás miért fontos, mit jelent a talajmegőrzés, a felelős talajgazdálkodás, és a női egyenjogúságról is beszélnek, és akkor Vackó Zsuzsannát, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársát rögtön megkérdezem, hogy itt Magyarországon ez a két téma hogy függ össze. Mert mondjuk a harmadik világban ott még érteném, hogy miért van egy pályázatban a két téma.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mi pályázatunk valóban a Vidéki Hangok 20-30 pályázat, egy nagyon-nagyon érdekes együttműködés, és rengeteg kihívást jelent nekünk is, de büszkén vállaljuk azt, hogy 12 országban hajtjuk végre, és 4 éven keresztül dolgozunk rajta. Vidéki fiatalokat próbálunk olyan helyzetbe hozni, hogy a fenntartható fejlődésről érdemben tudást szerezzenek, és a talajmegújításról, valamint a talajmegőrzésről és a környezetvédelemről szerezzenek további információkat. A női egyenjogúság az pedig egy átfogó téma, ami szerepel a fenntartható fejlődési célokban. A talaj témában ez azért nagyon érdekes, hogy végigkíséri azt a folyamatot, hogy a nők hogyan jutottak tulajdonképpen választójukhoz először, tehát ez volt az ilyen kezdet, hogy ez még ugye ez sem volt olyan magától egyértelmű, nem hogy az, hogy döntéshozatalban részt vehessenek. És ha talaj témáról van szó, akkor gazdasági témákról van szó, mind az egész földet érintően, nem csak Magyarországon, hanem globális szempontból is, és akkor azt kell látnunk, hogy a nők tulajdonképpen hátrányban vannak, és az Európai Unió abszolút törekszik abba, és ebbe a pályázatban mi is, hogy a nőket helyzetbe hozzuk, és egyenlő jogokat próbáljunk nekik biztosítani.
0: De miért a Baptista Szeretetszolgálat foglalkozik ezzel a témával itt Magyarországon, vagy miért önök koordinálják ezt az egyébként Európai Uniós pályázatot?
1: A Baptista Szeretetszolgálat 20 éves múltan rendelkezik fenntartható fejlődéssel foglalkozó és globális neveléssel foglalkozó úgynevezett érzékenyítő pályázatokban. Ez az érzékenyítő szó, ez a Development Education and Awareness Raising rövidítést takarja. Nagyon nehéz így magyarul közérthetően elmondani, de igazából arról van szó, hogy globális témákról beszélünk fiataloknak és nem fiataloknak. Ebben a pályázatban az az óriási nagy sikerünk, magyar sikerünk, elmondhatom, hogy 12 országot koordinálhatunk. Ez egy korábbi 4 éves közös munka egyeztetés és pályázatbeadás volt nemzetközi partnerekkel, olyan nagy ágyúkkal, mint Németország, Ausztria, Spanyolország, Portugália, Görögország, Szlovénia, Lengyelország, Hollandia.
0: Olyan jók voltak a magyar Baptista Szeretetszolgálat munkatársai, hogy megnyerték, hogy önök vezethetik ezt az újabb pályázatot is.
1: Igen, egyrésztről, másrésztről pedig az is azért mögöttes cél az Európai Uniónak, hogy mi még új tagállamként azt gondolom, hogy azért még néha kapunk esélyeket arra, hogy egy picit könnyítve legyünk, bár ez nem igaz, ezt rögtön meg is kell, hogy cáfoljam. Igazából a szakmai együttműködés az tényleg nagyon erős. Tehát igyekeztünk ebbe a konzorciumba olyan partnereket válogatni, összeválogatni és együttműködni, akik a földdel és a környezetvédelemmel már nagyon régóta foglalkoznak, csak úgy, mint ez az úgynevezett globális témával is. De mint mondtam, egy korábbi pályáztatási folyamatnak az eredménye ez, tehát 4-szer, 5-szer adtuk be úgy a pályázatot, hogy hatalmas nagy közös munka eredménytelen volt, tehát ez egy nagyon nagy sikertelenség volt, és mindig változtattunk egy kicsit rajta, mert úgy gondoltuk, hogy a talajmegőrzés és a fenntartható fejlődésnek muszáj.
0: Most már bocsánat, de elhangzott talán harmadszor is ez a kifejezés, hogy fenntartható fejlődés. Van fenntartható fejlődés? Folyton fejlődni nem lehet.
2: Hát attól függ, hogy hogyan definiáljuk a fejlődést. Tehát én ugye mondjuk dr. Gyula Iván tanítványaként általában a fejlődést úgy szoktam értelmezni, hogy a fejlődés az az állandóan változó környezethez való alkalmazkodásban legyünk jobbak. És ebből a szempontból értelmezhető a fenntartható fejlődés. Ugye az elmúlt 39-40 évben, nem is tudom már, hány év telt el a Brundtlandi jelentés közzététele óta, azért elég sokan próbálták mindenféle irányban elvinni a fenntartható fejlődés fogalmát. Ugye nagyon sokan az állandó folyamatos gazdasági növekedést értik ez alatt, hogyha így gondolnák, akkor nem. Egyébként valószínűleg nem véletlen, hogy az utóbbi 1-2 évtizedben a fenntartható fejlődés helyett egyre többen kezdik el a fenntarthatóság fogalmát inkább használni erre a témakörre. Hát egyébként pedig mi, mint néhány más európai zöld szervezet tagja, az utóbbi néhány évben pedig sokkal inkább már a nem növekedés, vagy leginkább az elegendőség, vagy valami hasonló fogalmakat kezdjük megpróbálni előtérbe hozni. Tehát az, hogy ne akarjunk többet, hanem próbáljunk inkább a meglévő keretek között megmaradni, és inkább egyfajta boldog élet irányába menjünk el.
0: Friedrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője. Most, hogyha a talajról beszélünk, meg a talajmegőrzés megújításról, és arról, hogy ez az egész pályázat, amely tehát a Vidéki Hangok néven került kiírásra, arról szólt, hogy vidéki fiataloknak beszélnek a talajról, akkor itt az a cél, hogy valószínűleg szakemberré, talaj közeli munkákat végző szakemberré váló fiataloknak adjanak át friss tudást. És akkor, bocsánat, most látom, hogy Horváth Kingához kell fordulnom, aki a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért szervezetnek, civil szervezetnek a társelnöke. Önök is nyertek ezen a pályázaton.
3: Igen, köszöntöm szeretettel én is a hallgatókat, és egyrészt visszatérnék az előző gondolatra, hogy ez a fenntartható fejlődés kifejezés, ez érvényes-e, nem érvényes, és ahogy itt elhangzott előttünk, igen, talán egy kicsit már lejáratták ezt a kifejezést, vagy szóösszetételt, és mi, amikor 2001-ben alakult az egyesületünk, akkor egy ilyen hagyományos, vagy most ilyen kicsit ilyen konzervatív megfogalmazást mondanék, hogy a jelen szükségleteit úgy elégítsük ki, hogy a jövő generációk szükségleteit ne veszélyeztessük. Tehát ez akkor, ez volt egy ilyen gondolat, és ez indított el minket ezen a területen is, és itt felhívnám ugye a figyelmet a szükséglet és az igény különbözőségére, mert ezt sokszor összekeverjük, úgyhogy mi még ezt a hagyományos szükségletkielégítésben gondolkodtunk, amikor az egyesületünk nevét választottuk. És visszatérve a kérdésre, hogy a talaj és a pályázat ez hogy alakult, mi már korábban is dolgoztunk együtt a Baptista Szeretetszolgálattal. Jó pár évvel ezelőtt volt egy projektünk, amikor a zöld civil szervezetek, akiknek már nagy hagyománya van az együttműködésben, nyitni kezdtünk olyan szervezetek felé, mint például különböző egyházi környezetvédő szervezetek, illetve újabb ifjúsági csoportok, és akkor már kialakult egy kapcsolódás és egy együttműködés a Baptista Szeretetszolgálattal, úgyhogy amikor most ezt a lehetőséget a pályázatra megláttuk, akkor nagy lehetőséget láttunk benne. Egyrészt azért, mert a mi civil szervezetünk is székhelye vidék, és az egész ország területén dolgozunk, úgyhogy látjuk azokat a problémákat és nehézségeket, amit a talaj vagy a biodiverzitással kapcsolatban megjelennek, és nagyon szimpatikus volt nekünk, mert hogy szemléletformálással és gyerekekkel is foglalkozunk, hogy ezt egy pályázaton belül meg tudjuk mutatni ezeket a lehetőségeket, amit a vidéki lakosság, a vidéki fiatalok megtanulhatnak ezen a téren.
0: Tehát akkor most itt szaktudást szerezhetnek, avval kapcsolatban, hogy ők hogyan foglalkozzanak, igen, felelősen a talajjal?
3: Hát részben tudást és ismereteket is szeretnénk nekik bemutatni, de nyilván ez nem a hagyományos iskolai keretek között történik, hanem egy egész másfajta interaktívabb, együttműködésen alapuló tevékenységek tartoznak ebbe a pályázatba a mi részünkről, de ugye más szervezetek is nyertek ebben a pályázatban, ők ezt másképp oldják meg. Mi egy három fordulós vetélkedőt szerveztünk a projekten belül, illetve a jövő héten lesz egy táborunk, ahol ezeket a gondolatokat, szemléleteket, információkat a gyerekek nem előadások, hanem inkább kutatómunka, játékos, gyakorlatok, kirándulás területén vagy ennek segítségével fogják megtanulni, illetve amit mi még fontosnak tartunk, és ez benne van ebben a projektben is, hogy a döntéshozók kapjanak arról valamilyen információt, hogy ez a generáció, a középiskolás korosztály mit gondol, hogy érez, és mi az, amit szeretnének a döntéshozóktól kérni, úgyhogy ez az oldal is megjelenik ebben.
2: Jó, én még csak annyit tennék hozzá, hogy ugye ezekben a típusú szemléletformáló tevékenységekben vetélkedők, meg egyebek, amiket az elmúlt években így dolgoztunk együtt, alapvetően a tudás átadás, meg egyebeknél a globális összefüggéseket is megpróbáljuk megmutatni a gyerekeknek, és ugye itt például jelen esetben is a talajhoz kapcsoló dolgok sok esetben mondjuk az itt Európában élő embereknél mint fogyasztás jelennek meg, amelynek az eredete viszont mondjuk Dél-Amerikában vagy Afrikában vagy más országokban ugye megtermelt élelmiszerekről van szó, és ez viszont kötődik a talajhoz, vagy a földzsákmányláshoz, a talajnak az elszennyezéséhez, mondjuk, hogyha vegyi anyagokat, úgymond peszticideket, tehát félrevezető néven növényvédőszereket használnak a termesztéshez és egyebek, és hát ezeket mutatják be például ezek a vetélkedők olyan formában, hogy hát nem egyfajta kéztudást kapnak a gyerekek, hanem nekik kell különféle feladatokon keresztül utána járni dolgoknak, és ilyen közvetett módon csodálkoznak rá tulajdonképpen, jé, hát én ezt nem is gondoltam volna, hogy mondjuk ez van a csoki mögött, meg ilyenek.
0: Most mi volt a tapasztalat ebben a vetélkedőben, amelyben azt hiszem, hogy 200 fiatal vett részt? Mennyire tájékozottak, mennyire érdekli őket? Gondolom, hogyha jelentkeztek, akkor érdekli őket. De mit tudhatnak vajon a mai fiatalok általában a talajról, és akkor nem a hazai talajkérdésről, csak hanem globálisan a talajról.
3: A vetélkedőnkre 200 csapat jelentkezett, ez egy csapatban 4 fiatal vett részt, de a hatásuk ennél sokkal-sokkal nagyobb, mert figyelünk arra ennél a vetélkedőnél is, meg más tevékenységeknél is, hogy ne egy tanulmányi verseny legyen, hanem inkább az információk összegyűjtése és feldolgozása és bemutatása. Tehát az, hogy milyen hatása lett ennek a vetélkedőnek, sokkal-sokkal több, mert vagy egy előadást, vagy egy TikTok videót, vagy egy plakátot kellett csinálni például a második forduló során, amit be kellett mutatni az iskolatársaiknak. Tehát ez egy olyan lehetőség a szemléletformálásra és a különböző információk átadására, amit maguk a gyerekek csinálnak, és azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor az osztálytársaktól jövő információ, vagy érdekesség, különlegesség, vagy megdöbbentő adat, az sokkal jobban megmarad ebben a korosztályban, mint hogyha mondjuk egy tanár, vagy egy külső előadó venne részt, illetve ezt meg erősíti meg az is, hogyha ők kutatnak ezek után a témák után, amik például itt a dél-amerikai élelmiszerekről szólt, nekik például egy kis filmet kellett megnézniük, és erről kellett aztán bemutatót csinálniuk.
0: Hiszen ők tudják a legjobban, hogy őket mi érdekli.
3: Így van.
0: A kortársaiknak a legjobban tudják átadni, meg lefordítani ezeket az információkat. Ugye ennek a pályázatnak, a Vidéki Hangok 2030 pályázatnak azért van a címében ez, hogy 2030, mert ez 2030-ig tart?
1: Köszönöm a kérdést, nem, hanem a cím az arra utal, hogy a fenntartható fejlődési célokat, amelyeket az ENSZ bocsájtott ki, 2015 és 2030 között kellene megvalósítani, és a projekt nagyon-nagyon fontos részleteiben kapcsolódik ezekhez a célokhoz, tehát a fenntartható földhasználathoz, az említett női jogokhoz, az ökológiához, a talajvédelemhez, a tiszta vízhez, és nagyon fontos célként ugye, mint úgymond átfogó célként szoktuk ezt így hívni, a szegénység csökkentéséhez. Tehát, hogy minden mindennel ilyen szempontból összefügg, és tulajdonképpen, amikor megírunk egy ilyen pályázatot, akkor ugye nekünk itt szakmai oldalról nagyon meg kell vizsgálnunk azt, hogy az adott európai politikai vonal, és ehhez a kapcsolódó tagállamok, köztük Magyarország is, milyen egyezményeket ír alá, minek van, tehát milyen létjogosultsága van egy ilyen pályázatnak a mi életünkben is, tehát egy ilyen nagyobb spektrumról kell, hogy beszéljünk, akkor ezt mondom. És Az említett női jogok is egy ilyen nagyon érdekes kihívás, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos arról beszélünk. Most a kollégák említették azt, hogy mi van a globális délen, amit mi így nevezünk, tehát a fejlődő, úgynevezett régen fejlődő országnak hívott területen, hogy látnunk kell azt, hogy ezek az összefüggések minket is érintenek. De ugyanakkor azért azt is értenünk kell, hogy Magyarországon is vannak problémák, és akkor ezt hogyan lehet kezelni. Úgyhogy a pályázatunkból még annyi, ezek a szervezetek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a gyerekekhez és a fiatalokhoz, juttatják el tényleg ezeket a témákat olyan értelemben, hogy az ilyen nagyon messziről indított átfogó célokat hogyan tudjuk levinni erre a szintre. Erre, hogy tényleg valamilyen hatást érjünk-e, és elgondolkozzanak rajta a fiatalok, és akkor ez megdobogtatja a szívünket az egyéb tevékenységek kapcsán is.
2: Hát ugye én az elmúlt évtizedekben viszonylag sokszor vettem részt élelemmel rendelkezéssel foglalkozó nemzetközi hálózatoknak a találkozóin, tevékenységein, és hát nagyon sokszor olvastam meg, mondták, tapasztaltam, mesélték, hogy főleg a globális dél országaikban az élelmiszer előállításához, a mezőgazdasági tevékenységben elsősorban a nők játszanak szerepet, és hát a különféle földhöz jutás, meg egyéb ilyen problémák is, meg általában a mezőgazdasághoz kapcsolódó problémák jelentős része elsősorban a nőket érinti a globális dél országaiban, és hát itt ezért is szerepelt szerintem ebben a pályázatban a nőknek a joga, mert ez szorosan összefügg ez a téma, és és hát innentől kezdve pedig szerintem a Kinga tud arról mesélni, hogy ez mondjuk miként jelent meg ebben a vetélkedőben, vagy egyéb ilyen tevékenységekben, amelyet a tanácsadók a fenntartható fejlődésért csinált.
4: Ugye maga ez a pályázat, amelyet az Európai Unió több országában is kiírtak, arról szól, hogy a vidéki lakosságot kell tájékoztatni, információkat átadni. Ennek a lényege tulajdonképpen a fogyasztók szemléletének a formálása. Tehát úgy kapcsolódik, hogy ahhoz, hogy tudjunk hatni a délen zajló folyamatokra, arra, hogy milyen gazdasági tevékenységeket erősítünk, támogatunk, hogy kik fognak ott milyen körülmények között dolgozni, ez a vásárlásainkon keresztül hathat. Tehát ez egy fogyasztói szemléletformálás?
3: Igen, mondhatjuk ezt így is, de azért ez sokkal összetettebb ez a kérdés. Az egyik szál ez, hogy ahogy már itt elhangzott, a globális dél, ugye mi a globális északnak vagyunk a részei, Európa és Észak-Amerika, hogy a mi fogyasztási szokásaink, életmódunk, az hogyan hat a világ más részein élő lakosokra. Hát itt kifejezett, hogy a nőkről beszélünk, de azért itt családokat emelnék ki, hogyha globálisabban néznénk. Itt most mi a vetélkedőben csak ezt a női vonalat, mutattuk be, mert ez még kevesebb figyelmet kap az életünk során. Tehát visszatérve a kérdésre, hogy igen, tulajdonképpen arról szólt, vagy arról is szólt ez a vetélkedő egyik szála mindenképpen, hogy a mi életmódunk és fogyasztási szokásaink az nem csak a mi földünkre hat, amikor, hogy milyen mezőgazdasági termelés folyik Magyarországon, hanem a világ más területein is. És erre szerettünk volna a gyerekek figyelmét felhívni, bemutatni, hogy tudatában legyenek ennek például. Ugye pont a második forduló az húsvét környékén zajlott le, és volt egy ilyen kérdés, hogy a húsvétra kapott csuki nyuszin van-e fair trade jel például, és ezt így érdekességként megkérdeztük a gyerekektől is, hogy nézzék meg, és hogy tudják, hogy mi az, hogy fair trade termelés, fair trade csokoládé.
4: Tehát, hogy azt támogassuk, ahol igazságosan bánnak a termelővel, meg a munkásokkal. Hogyha most visszakanyarodunk arra, hogy két szintje van akkor ennek az egész pályázatnak, egy lokális, tehát egy helyi, ahol a Magyarországgal kapcsolatos információkról tudhatnak, bővebb képet kaphatnak, a talajról és a nők helyzetéről, és van ugye egy ilyen nagyobb, amely pedig a világban helyezi el ezt a kérdést, akkor mondjuk a Magyar Természetvédők Szövetsége hogy tudja nekik ezt igazán közel hozni? Tehát most rendben van a csoki, de gondolom egy fiatalnak az számít, hogy mondjuk abban a faluban, ahol ő él, vagy az ő környezetében ez hogyan jelenik meg? Tehát, hogy mi a probléma a mi földünkkel? Vagy tényleg Magyarországon van olyan, hogy a nőknek már, vagy a nőknek nem egyenlőek a jogai?
2: Hát, hogyha a talaj szempontjából közelítjük meg a kérdést, akkor már évek óta rendszeresen azt próbáljuk hangoztatni, hogy általában, amikor ilyen globális dél, meg egyéb problémákkal szoktunk foglalkozni, hogy ez nem csak egy távoli probléma, ez minket is nagyon tud érinteni, és ugye ezzel kapcsolatban két dolog jutott most így eszembe. Az egyik az, hogy egy most már több mint 15 évvel ezelőtti tanulmány mutatott rá, hogy globális szinten óriási mértékben pusztulnak a talajaink. Ugye pár évtizeddel ezelőtt azt jósolták, hogy 2050-re szinte el fog tűnni az összes termőtalaj ezen a bolygón, és hát ezzel kapcsolatban Európában is körülbelül 17-szer nagyobb mértékben pusztulnak a termőtalajok, mint a képződésnek az üteme. És egy viszonylag frissebb példa ehhez a kérdéshez pedig az, hogy hát az idei évben is, meg az elmúlt években is, főleg a tavaszi hónapokban óriási mértékű aszály volt Magyarországon, és nagyon sok esetben előfordult és szembesülhettünk azzal, főleg mondjuk az M1-es autópályán közlekedő autók, hogy a nagy szélviharok óriási mennyiségű port, lényegében termőtalajt sodortak rá az autópályára, sok esetben akár közlekedési balesetek is következtek ebből, vagy legalábbis lépésben lehetett csak haladni, mert nem egyszerűen a látótávolság az a nullához közelített. Tehát, hogy ezzel az éghajlatváltozással, plusz még a fenntarthatatlan mezőgazdasági gyakorlattal, amikor mindent felszántunk, ha kell, ha nem, óriási mértékben hozzájárulunk ahhoz, hogy Magyarországon is pusztulnak a talajok. És hát ezeket is természetesen fontos tudatosítani a magyar fiatalokban, és hát mindezeket a globális összefüggésekkel együtt.
4: Ugye a talajgazdálkodás azért nagy részt állami kérdés, vagy állami döntés. Tehát lehet, hogy itt a kiskertekben is lehet valamit bűvészkedni. Nyilván vannak ilyen praktikák is, amiről tájékoztathatják a fiatalokat, de azért ez egy más szint, amikor például erről a hatalmas tevékenységről, meg törvények által is irányított vállalkozásokról beszéltek, hogy monokultúrákban felszántanak nagy területeket.
2: Hát igen, az biztos, hogy ebben jelentős szerepet játszanak például az Európai Uniós agrártámogatások is, amelyek kvázi ösztönzik azt, hogy hatalmas nagy monokultúrás táblákban lehetőleg még a mezővédő erdősávot is beszántsák, és egyebek.
4: Ez nagyon jó pofa egyébként, hogy
2: plusz még
4: ez
2: ugye hozzájönnek az, hogy mindez még a mezőgazdasági vegyszereknek a felhasználását is, tulajdonképpen az élővilágot gyilkoló vegyszereknek a felhasználását is ösztönzi ez a rendszer. Tehát itt mindenképpen rendszer szintű változásra lenne szükség, de ugyanúgy ez jelentkezik akár a kiskertekben is, meg a háztáiban termelő gazdák történetében is. Tehát mindenképpen ez egy bonyolult összefüggés az, ami a talajpusztulást eredményezi. Mi nagyon sokszor a döntéshozók fele próbálunk időnként lobbizni, de ugyanúgy fontosnak tartjuk a szemléletformálást is, és hát jelen esetben itt most éppen a szemléletformálását hangsúlyozzuk, hogy arról próbálunk beszélni.
1: Nagyon örülök, hogy ez a kérdés az asztalra került ezúton is, mert hogy ez egy nemzetközi konzorcium, ahogy azt így csinálnak, már mondtuk is, meg említettük is a pályázat kapcsán, ami azt jelenti, hogy tényleg egy átfogó Európa, tehát északtól délen, nyugaton keresztül tudunk erről beszélni, és tényleg tanulni a partnerektől. És ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy tudunk helyi szinten, és abszolút globális szinten hozzászólni ez a kérdéshez. Mi nem vagyunk szakemberek, tehát mi oktatással foglalkozunk, és a szeretetszolgálatnak egyébként az a nagy kulcsfontosságú szerepe, hogy az ilyen szervezeteket, akik abszolút szakmailag pontosan tudják, hogy ezt hogyan és miként kell kezelni, helyzetbe hozzuk a kis pályázatok által, és próbáljunk olyan lehetőséget biztosítani, ahol még le tudunk ülni kerekasztal beszélgetések keretében a fiatalokon túlmenően, és együtt is tudjunk erről közösen gondolkodni, és úgynevezett beadványokat megfogalmazni a döntéshozók felé. Vannak országok, ahol ugye az önkormányzatiságnak már történelmi nagy múltja van, például Spanyolország, ilyen a spanyol partnerünk is, ahol 20-30 önkormányzatot fognak össze, és velük dolgoznak együtt, tehát ott könnyedén megy az, hogy például egy önkormányzati együttműködés keretében tudnak a talajmegőrzésről, a talajsemlegességről és a földhasználatról beszélgetni, ezeket is így nézzük. De én azért nagyon nagy örömmel látom, amikor a mi civil szervezeteink kisebb és nagyobb szervezetek pályáztak hozzánk, és fantasztikusan tényleg nagyon kreatív ötleteket fogalmaztak meg, vagy írtak ki olyan pályázatot, hogy például, hogy rengeteg gyerek jelentkezett és fiatal. Szóval ennek az a nehézsége és az a szépsége egy ilyen nemzetközi konzorciumnak, hogy tényleg valahogy úgy kommunikáljuk és úgy tervezzük meg, hogy az érdekes legyen és pörögjön. Hát ilyen volt az egyik például a DUE-nak az egyik pályázat, egy másik úgynevezett kis pályázónk, mint Kingáék szervezete, szintén beírtak hozzánk egy pályázatot. Ez igazából, miért még ebbe belekezdenék, az azt csak így tényleg így, hogy így érzeketesen, hogy hogy zajlik, ez is egy tevékenysége a pályázatunknak. A pályázatokon belül az arról kicsi-kicsi tevékenység, mint egy ilyen nagy saláta dolog, hogyan tudunk eljutni a közepére. És ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy tudjunk a fiatalokkal beszélni. És a DUE például egy olyan pályázatot adott be hozzánk, amely egy úgynevezett nagy diák fenntartható teszt révén próbálta a fiatalokkal feldolgozni ezt a témát. Ezt olyan jól sikerült ez a próba, hogy több mint 10 000 gyerek töltötte ki ezt a klímatudatossági tesztversenyt, és tudtak erről a saját korosztályuknak beszélni. Amiről pedig a megint más, hogy ugye a magyarországi helyzet, ugye a mi gyerekeink és a vidéken élő fiatalok helyzete összekapcsolása a programmal, az az én egyik kedvenc ilyen témám, hiszen borzasztó nehéz érzékenyíteni és felhívni erre a figyelmet úgy, hogy nekik is gondjaik vannak, és ők is hatalmas nagy problémákkal küzdenek. De például van egy olyan szintén kis pályázónk, aki azt mondja, hogy minden gyerek számít a pályázat címében, és ez megfogott bennünket, és amellett, és őket is támadjuk ebben a pályázatban, ahol mély szegénységen élő gyerekek tudnak dolgozni ebben a témában. Hogy
4: amikor ilyenekről beszélsz, hogy konkrétan ezeknek a gyerekeknek milyen lehetőségeik vannak a pályázaton keresztül, akkor talán itt annak van a nagyon nagy jelentősége, hogy ha így messziről nézünk rá, akkor olyan megoldhatatlannak tűnik számunkra, egyes emberek számára ez a kérdés, hogy mit tudok én a talajért tenni, amikor tényleg nagy gazdasági vállalkozások döntenek, meg politika dönt a törvényekről, amelyek meghatároznak minket, meg a talajt, meg a jövőnket, meg a földünk jövőjét. És akkor lehet, hogy ezek a kisebb pályázatok, ezek a kisebb közösségek az információkon keresztül azért mutatnak valamit, hogy azért valami picit lehet tenni, és akkor lehet, hogy valahogy előre mozdul az egész. Nem tudom, hogy a Magyar Természetvédők Szövetségénél akár Fidrik Lófert érzi ezt a felelősséget, hogy reményt adni, hogy van eszközünk akkor is, amikor úgy látjuk, hogy nincsen.
2: Természetesen. Tehát szerintem ez nagyon, nagyon fontos, hogy ugye nekem ilyenkor mindig talán az a Luther Mártontól eredeztetett mondás jut eszembe, hogyha tudom is, hogy holnap vége a világnak, ma még elültetek egy almafát. És hát jó magam is, tehát én több mint 3 évtizede aktív vagyok már a zöld mozgalomban, és hát már a kezdetektől fogva a Gálya sajtószemlében én nagyon sok olyan hírt olvastam, ami arról szól, hogy hát tehát rossz irányba megy ez a világ, meg egyebek, és hát ahelyett, hogy kardomba dőltem volna, ez inkább tevékenységre sarkalt, és azóta is így állok ezekhez a kérdésekhez, és hát szerintem nagyon fontos az, hogy a gyerekek és a fiatalok számára is, főleg manapság, amikor már egyre többen beszélnek a klímaszorongás problémájáról, hogy valamilyen módon reményt adjunk, és sarkaljuk őket arra, hogy azért tegyenek fontos lépéseket, mert minden apró lépés számít, és ezért szerintem fontos, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, és ennek hatására esetleg a gyerekek másképp állnak hozzá, mondjuk a csokoládé, feltrét csoki, vagy húsfogyasztás és egyebek kérdéséhez, mert látják, hogy ezeknek globális hatásai is vannak, és azzal, hogy én picit megváltoztatom esetleg az életmódomat, akár a vásárlási szokásaimat, vagy akár mondjuk a kertben mostantól kezdve mondjuk rábeszélem mondjuk a szüleimet, hogy ne térkövezzék le az egész kertet, ne betonozzák le az egész kertet, hanem mondjuk farönkszeletekből csináljunk szarvasbogárjárdát, vagy fülbemászófészket telepítsünk a kertbe, és hasonlók.
4: Ezzel a gondolattal fogjuk majd a zene után folytatni a műsort.

0: A Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma témánk a talaj és a női egyenjogúság pályázatok vetélkedők kapcsán. A vendégeim pedig Backó Zsuzsanna a Baptista Szeretett Szolgálattól, Friedrich Robert a Magyar Természetvédők Szövetségétől és Horváth Kinga a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért szervezettől. Volt ugye egy vetélkedő, amelynek a végeredménye az, hogy most néhány fiatal a jövő héten táborozni fog, és egy A talaj és az élet nyomában című élményben részesülhet. Milyen volt ez a vetélkedő? Például miket kérdeztek? Tudsz-e mondani konkrétan is valamit, hogy mit kellett tudni azoknak a fiataloknak, akik a 200 csapatból részt vettek ebben a versenyben?
1: A kérdéshez visszatérve, hogy mit kell tudni, tulajdonképpen bárki jelentkezhetett a vetélkedőre, nem volt semmilyen kikötés, tehát az volt a lényeg, hogy nem kell semmit előre tudni, hanem célunk az volt, hogy a vetélkedő kérdései kapcsán, vagy ezek mentén szerezzenek tudást. Tehát olyan olvasnivalót, olyan néznivalót kaptak a gyerekek, amit fel tudtak használni a válaszoknak a megfogalmazásában. Tehát, hogy kutakodjanak. És a vetélkedő végén egyébként kértünk visszajelzést a tanulóktól, hogy hogy érezték magukat, mi tetszett, milyen érzések voltak bennük, és gyakorlatilag 99%-uk visszajelezte azt, hogy egyrészt az, hogy nagyon jó volt, de az indokok voltak nekünk nagyon érdekesek, hogy sok mindent megtanultam, olyan dolgokra hívták föl a figyelmet, amit ők nem tudtak, olyan gondolatok és olyan együttműködések születtek a csapatmunka során, amire eddig nem számítottak, sokat nevettek együtt, és jól érezték magukat. És mi azt gondoljuk, hogy ennek a fajta ismeret átadásnak, vagy ismeret szerzésnek ez egy nagyon fontos oldala, hogy élményeket adjunk, és átélhető lehetőségeket adjunk. Tehát egyrészt a jövő heti táborban is, és a vetélkedő során is ezt szerettük elérni, és úgy látszik, hogy sikerült. És a vetélkedőkben olyan kérdések voltak például, ami megdöbbentő, és nem csak a gyerekek nem tudták, hanem szerintem felnőttek se, például az, hogy igaz-e az az állítás, hogy 2000 év alatt 10 cm talaj keletkezik. Ennek utána kellett nézni, megadtunk olvasnivalókat, lehetőségeket, és tulajdonképpen ez visszatérve ugye az előző beszélgetésre, hogy a talaj és a hazai talaj az miért fontos, hogy milyen olyan kertművelési vagy mezőgazdasági tevékenységek végzünk a mindennapokban, amiről nem tudjuk, hogy talajpusztító, és mi mindent lehet csinálni. Itt elhangzott Gyula Iván neve, ő is része volt ennek a vetélkedő olvasnivalóinak az ő írása, úgyhogy ezeket így a gyerekek fel tudták használni.
0: Azért mondja el egy választ erre a kérdésre.
1: Egy igaz.
0: 2000 év, 10 cent.
2: Pontosítani, tehát az sem mindegy, hogy hol, átlagos körülmények között, tehát átlagos élőhelyen ez úgy nagyjából így van, de azért ezt a folyamatot mi rombolni is tudjuk, meg segíteni is. Tehát ugye Gyula Ivánnak a mély múlcsos módszere, az viszont ennél sokkal rövidebb idő alatt sokkal nagyobb mennyiségű talaj, humusz és talaj képződését tudja elősegíteni. Tehát ha plusz energiát rakunk bele bizonyos dolgokba, akkor azért mi segíthetjük a talajképződést.
0: Ezzel most azért felkeltetted az érdeklődésemet, úgyhogy ne hagyjuk ezt így itt.
2: Tele van az internet dr. Gyula Iván mély múlcsos témájú videóival, ajánlom figyelmedbe.
0: Jó, tehát az is cél volt egyébként az, hogy például ilyen tartalmakra rátalálhassanak a fiatalok meg, hogy akár ők is ezt kipróbálhassák.
1: Cél volt, igen. Tehát, hogy azokat a olvasnivalókat és kisfilmeket, amiket meg tudnak nézni, olyanokat adtunk meg nekik, amik azt gondoljuk, hogy az információ átadás mellett szemléletet is formál, és egyfajta, újfajta átgondolást, vagy megoldási javaslatokat mutat. Tehát, hogy visszatérve itt ugye arra gondolatra, hogy klímaszorongás megjelent a fiataloknál, tehát szerettük volna úgy ezt a vetélkedőt, feladatait megfogalmazni, és egy olyan folyamaton végigvinni a tanulókat, ami ebben is segít, hogy azért van lehetőség, tehát hogy ne veszítsük el a reményünket.
0: Na, mit fognak ők majd Bodrogolasziban csinálni a jövő héten? Milyen élmények érik majd őket? És miért pont ott?
1: Miért pont ott, igen. Az egyik tagszervezet, ugye az MTVS 100 tagszervezetből álló szövetség, egyik
0: Magyar
1: tagja,
0: mi vagyunk.
1: Magyar Természetvédők Szövetsége, igen. Tagja vagyunk mi is a tanácsadók a fenntartató fejlődésért, és a Zöldkör is, Hajdúböszörményi Központú Zöldkör is tagja. Nekik van ott egy vizitúra bázisuk, velük évek óta együttműködünk különböző események kapcsán, és ebben a vizitúra bázison lesz ez a tábor, a Bodrog partján, gyönyörű környezetben. Hát egyrészt élményeket is, ami egy táborhoz hozzá tartozik, kirándulás, túra, vizitúra, ezek is részei lesznek, de másrészt, ami már a vetélkedőben megjelent témák és gondolatok, ezekből fognak ott a tanulók még többet, még mélyebben tapasztalni, illetve fontosnak...
0: Na mit csinálnak? Mindig beleásnak a talajba, hogy például, akkor milyen rétegei
1: igen,
0: vannak?
1: Igen, vagy... ilyen talajvizsgálat, vagy fotózás lesz, előadásokat fognak hallgatni, vagy beszélgetések lesznek ezzel a témával.
0: Fognak mély mulcsos talajképzést csinálni?
1: Mély mulcsos, igen, madárfotózás is lesz, mély mulcsos témát, azt ugye ott nincsen megjelenítve, de ez a téma, ez fontos, és erről is fognak hallani, hogy milyen lehetőségek vannak.
0: Az előbb Zsuzsanna jelentkezett itt.
3: Ja, igen, teljesen lelkes vagyok, azt egy kicsit sajnálom, Kinga, hogy én már nem tudok Bodrogolasziban táborozni, de meglátogathatom a Zöldkört, mint ahogy azt tettük is egy korábbi együttműködés kapcsán, mert hogy van egy másik pályázatunk is, az úgynevezett No Planet B, ami azt jelenti, hogy nincs B bolygó, nincs B terv. Ez egy szintén EU-s pályázat, nem fogok belemenni ennek a háttérébe, de ez is egy nemzetközi konzorcium. És ott pedig egy nagyon érdekes célcsoportot vettünk Gorcsó alá, mert hogy idáig beszéltünk a gyerekekről, fiatalokról, akik idézőjelben mondom, könnyű esetek.
0: És mert mi van érdeklődnek a téma iránt egyetlen, ugye jelentkeznek egy ilyen versenyre.
3: Igen, ezen belül is egyébként a mi tapasztalatunk, és ez majd egy ilyen live jegyzetes kérdés a kollégák felé az, hogy általában a vidéki fiatalok jobban érdeklődnek, mint a fővárosi fiatalok, hiszen...
2: A vetélkedőinknek is az a tapasztalat, hogy főleg vidéki iskolákból jelentkeztek nagyon sokan.
3: Ez nekünk egy kicsit szerencsés együttállás, hiszen a pályázatban a vidék hangjaiban, ugye ott a főleg a vidéki ifjúság volt a célcsoport, vagy hát továbbra is az, míg az említett nincs B tervben, nincs B bolygó pályázatunkban pedig a nem elkötelezettek az első, a kiválasztott célcsoport. Ami azt jelenti, hogy az olyan társadalmi csoportot keresünk, aki vagy, hát nem klímatagadó, de mondjuk így, hogy különösebben nem érdekli, vagy nem foglalkozik ezzel a kérdéskörre, de mi még úgy gondoljuk, hogy érdemes velük dolgozni, abból a szempontból is, hogy meg tudjuk azt, tehát meg fogják előbb-utóbb érteni azt, hogy ez fontos, és ők is beállnak úgymond a támogatóink közé, és tevőlegesen fognak tenni azért, hogy a klímaváltozás meg tudjuk állítani egy közös erővel.
0: És egyébként ez felmérhető, hogy rétegek vannak, akiket nem érdekel, vagy akik nem érzik felelősnek magukat a klímaváltozás miatt. Hát mert itt rétegről beszélsz, de igen, ez olyan megfoghatatlan, hát hogy
3: szerintem erre vannak abszolút kutatási adatok, és mivel én pályázatos vagyok, megint az unalmas pályázati részleteket kell, hogy behozzam, az pedig az, hogy kérdőívek formájában mi próbáljuk, és kötelesünk is ezt felmérni. Tehát mi, hogy nekiugrunk egy ilyen feladatnak, egy ilyen megvalósításnak, akkor próbáljuk azt megtudni, hogy azok a rétegek, fiatalok, társadalmétegek mennyire érdeklődnek, mennyire fontos nekik. És akkor egész egyszerűen azt mondják, hogy nem. Vagy azt, hogy nem érdekel, tehát feltesszük ezeket a kérdéseket számukra, és akkor ők erre válaszolnak. Tehát amikor mi is direktben elmenjünk egy osztályba például, és előadást tartunk a földhasználatról, akkor az első kérdés az az, hogy hallottatok-e már arról, hogy a talajmegőrzésnek és a gendernek van egy kapcsolata. És akkor fölteszik a kezüket, hogy igen vagy nem. Tehát ezt nekünk tudnunk kell, mérnünk kell, mivel hát elég komoly szakmai beszámolói kötelezettségünk van, és ebben közölnünk kell, hogy mi az, amit el tudtunk érni. Na de, a kevésbé elkötelezett állampolgárok esetében azért viszonylag könnyű dolgunk volt, azért itt sokan jelezték, hogy nem, és itt is történt egy pályázati kiírás. És
0: hát, mint hogy abba volt könnyű dolgotok, hogy sokakat nem érdekel. Mondjuk a környezetvédelem, vagy a klímaváltozás.
3: Köszönöm a pontosítást, de igen. Tehát viszonylag úgy találtuk, hogy nagyon sokakat ez nem érdekel, vagy legalábbis nem tartják, ez talán erős megfogalmazás, nem tartják a legfontosabb kérdésnek életükben ezt a klímaváltozást. És ez nem csak egyének, hanem kis és középvállalatok is. Úgyhogy a módszer az az, hogy civil szervezeteknek írtunk ki ismét pályázatokat, főleg erről szól, és olyan kreatív dolgokat találtunk, hogy például hogyan lehet ezen segíteni. Például a Humusz Szövetségnek van egy nagyon-nagyon vicces játéka a Kukadiéta nevű projektjében, ahol egy olyan kreatív módszert találtak ki, hogy például egy kis könyvben 20 apró lépésben leírják azt, hogy mi az a kevés dolog, amit az emberek tehetnek. Vagy humorosan próbálják megközelíteni azt,
0: hogy kevesebb legyen, amit kidobnak a kommunális, tehát a zöld kukába.
3: Így van, ez a pontos, illetve olyan tanácsokat fogalmaznak meg, hogy mi az a nagyon vicces dolog, amivel megközelíthetjük ezt a témát. Tehát, hogyha ahelyett, hogy úgymond súlykolnák, hogy a talaj fontos, más oldalról közelítenek, tehát a fenntarthatóság, a fogyasztás, hogy tényleg meg kell vegyem azt a cipőt, tényleg követnem kell azt a 12 divatot. Reggelente hangulatom az illő színes kávékapszulákat kell, hogy fogyasszak, vagy percenként új ruhát vegyek, vagy valóban a sminkeimet kell foglalkoznom, vagy az új sneakerrel. És ez egy olyan kritika, amit időnként azért tényleg fel kell tennünk magunknak, és azt gondolom, hogy túlmutat tényleg azon is, hogy a talajmegőrzés és a környezetvédelem.
0: Engem egyébként nagyon érdekelne az, hogy kik azok tényleg, akik nem érzik ezt fontos kérdésnek, inkább azok, akik sokat fogyasztanak, és ez az állandó ínségük, vagy a vágyuknak a kielégítés az oka annak, hogy nem érdekli őket, hogy ennek mi a következménye, vagy azok, akik pont, hogy nincsenek olyan jó anyagi körülmények között, tehát nem az a legfontosabb a kérdés a számukra, hogy a világgal mi van, hanem hogy ők mit fognak mondjuk enni, vagy hogy fizetik ki a rezsit.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, és ugye itt megint visszatérünk a klímaszorongásnak a magához, a fogalomhoz, és hogy ki érzi ezt, és a gyerekek ezzel hogy találkoznak, vagy hogy szembesülnek, lehet, hogy nem is csak ez benne van az életükben. Évekig, vagy évtizedekig beszéltünk róla, hogy klímaszorongás is mit lehet tenni, és másik oldal ez, hogy nem törődünk semmivel, vagy nem foglalkozunk vele, de ez sokkal bonyolultabb ennél, mert azért azt tapasztaltuk, hogy az ilyen hangadók, most ez lehet akár környezetvédők is, és lehetnek döntéshozók, vagy gazdasági szereplők, sokan szeretik az egyénre tenni a felelősséget. És azért ezt látnunk kell, hogy ezek a dolgok, ezek nem az egyén, az egyes egyéntől, hanem az egyes egyéntől is függenek. Tehát amikor rátesszük ezt a nehéz terhet, hogy tőled függ, hogy a klímaváltozás folytatódik, vagy megáll, vagy pusztulnak az őserdők, akkor hát ez pszichológia, hogy egy idő után az ember nem figyel erre, mert nem tud így létezni. Tehát, hogy a klímaszorongást esetleg fölváltja, és ez tapasztalat most már gyerekeknél is, ezt mi is tapasztaltuk, tehát nem csak felnőtteknél, hanem iskolákban, hogy egyes része a gyerekeknek nem tud ezzel foglalkozni, vagy nem is akar ezzel foglalkozni, mert nem tud mit kezdeni ezzel. Tehát az, hogy mi segítjük őket, hogy van lehetőség, de mindig hozzátesszük, hogy nem az egyénen van a hangsúly, hanem függ az egyéntől, a közösségtől és a döntéshozói szinttől, és ez nagyon fontos ezt kijelenteni, hogy van ez a három szint, és mindegyik szintnek megvan a maga felelőssége. És hogyha ezt segítjük, és ezért is tulajdonképpen most visszatérek a vetélkedőnk, hogy itt is megjelenik ez az egyéni, közösségi és döntéshozói szint, tehát ugye a gyerekek mit tudnak tenni, de hogy a te iskolád mit tud tenni, a te lakóterületed mit tud tenni, ez is valahogy így megjelent a vetélkedőben és a tábornak a témájában is.
0: Most, hogyha ha mi mit tudunk tenni, arról beszélgetünk, akkor ebben a szemléletformálásban annak is benne kell lenni, hogy mi hogy hathatunk a döntéshozókra. Tehát egyfajta ilyen állampolgári tudatosságot is kell, hogy tanuljanak a fiatalok azzal kapcsolatban, hogy ilyenkor sem tehetik fel, vagy tehetjük fel a kezünket, hogy na, ők majd csinálnak, amit tudnak, mert úgysem szólhatunk hozzá.
2: Szerintem itt lenne érdemes mondjuk esetleg megemlíteni a talaj nevében írtak levelet a gyerekek, vagy pontosan hogy volt ez?
1: Igen, a vetélkedő egyik feladata volt, hogy a megismert tudás és gondolatok tükrében a gyerekek fogalmazzanak meg egy levelet a talaj nevében, és mi szervezők
0: kiknek?
1: A talaj nevében.
0: Nekik megírták ezt a levelet. Ki a
2: címzett?
0: Ki volt a címzett?
1: Hát ezt ugye a világnak, a környezetnek, tehát megszülettek ezek a levelek, és mi vállaltuk a projektben, hogy ezeket a gondolatokat mi szervezők összegyűjtjük, és eljuttatjuk olyan döntéshozókhoz, akik ebben tudnak partnerek lenni, és hát itt meg kell említenem, hogy dr. Váldi Gyula, a Jövő Nemzedékek szószólója, aki részt vett a vetélkedő zsűrijében is, nagyon nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadta ezeket a leveleket vagy gondolatokat, és ugyanúgy az Agrár és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium főosztályvezetője Gábriel Géza is, aki a zsűri tagja volt, megkapta ezt az összesítést, és mind a két úr szerette volna, vagy szeretné, hogyha folytatnánk ezt a kapcsolatot, és a gyerekek gondolatait, nézeteit eljuttatjuk majd sokkal több döntéshozóhoz.
3: Elhangzott a Jövő Nemzedékkel kapcsán dr. Bándi Gyula neve, és a Jövő Nemzedéket tényleg ezt a húrt pengeti a pályázatunk is, és nem véletlenül, hiszen tényleg rajtuk áll, és rajtuk fekszik az, hogy mi lesz a talajjal, és mi lesz a mi környezetünkkel később. És egy ilyen szakember, akit még így megemlítenék, és eszköz, amit mi is használtunk, az Extrém Talajtani Tábor, melyet dr. Dobos Endre csapata csinál évek óta, és most mi is tudjuk támogatni ebben a pályázatban, és itt az a lényege, hogy vidéki fiatalokat elsősorban, meg akik gazdálkodással foglalkoznak és érdeklődnek, még jobban elvítsük a tudást és helyzetbe hozzuk. És ők talajszervényezéssel foglalkoznak, tehát kitelepülnek, és megnézik, hogy a talaj hogyan épül fel, mennyi humusz van benne, mennyi élő hely, és hogy hogyan történik ez a romlás. Nagyon érdekes voltunk mi is ilyen talajszervényezésen. Egyébként az én munkámnak ez egy nagyon-nagyon nagy szépsége, hogy bár nem vagyok szakértő, messze nem, de lehetőséget kapok arra, hogy tanuljak ezekben a globális tanulási folyamatokban. És tényleg őszintén remélem azt, hogy tudunk ilyen nyitottságot mondogatni, nem csak a fiatalok, hanem a szülők felé, és egy kicsit így meggondoltatni velük, hogy a gyerekeik által is, hogy mi az, ami fontos, és minek van értelme, és hogy miért. Tehát ez az egész összefüggés hogyan áll össze egy képpé. És a visszatérve az Extrém Talajtani Táborra, ott ugye egy ilyen vita nap keretében tudtunk a gyerekeknek lehetőséget adni arra, hogy ők is képzeljék el, hogy ők a gazdák, és hogy mit lehetne csinálni, és melyek azok a főbb döntések, amiket meg kellene hozni. És ez a lényeg egy kicsit, hogy a saját bőrünkön tudjuk érezni ezt a dolgot, és úgy magunkévá tenni. Ezt egyébként nagyon nehéz megcsinálni, és azért vagyok nagyon hálás, hogy ilyen szuper civil szervezetekkel dolgozhatok.
1: Mi pedig nagyon örültünk ennek a kiírásnak. Egyébként azért is, ugye a környezet és természetvédelem fontos nekünk, de most itt konkrétan a talaj miatt, mert hogy kicsit azt érezzük, hogy ez a mostoha gyereke a biodiverzitás védelemnek, a biológiai sokféleségnek, mert beszélünk a növényekről, az állatokról, a fákról, az erdőkről, a özönfajokról, stb., de valahogy a talaj az olyan, mint hogyha ott lenne és adott lenne, és nem kéne vele foglalkozni, hanem csak használjuk, és ez a projekt, és ez a vonal, ez lehetőséget adott, hogy egy kicsit kiemeljük a talaj szerepét ebből a területből, úgyhogy ez így is bevittük például a gyerekeknek, hogy gyökerekről kellett kutakodniuk, meg a talajban élő lényekről.
0: Köszönöm szépen! Tehát a mai témánk a Magyar Katolikus Rádió Házunk Táján című műsorában a talaj volt. Talaj megújítás, az, hogy figyeljünk a talajra. Vendégeim voltak pedig Backó Zsuzsanna, a baptista szeretetszolgálattól, Horváth Kinga, a tanácsadók a fenntartható fejlődésért szervezettől, és Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője. Köszönöm, hogy eljöttek. A műsort készítették Peresztegi Attila, Fülöp Csaba és Szabó Csilla.

0: az elmúlt percekben Schneidberger Ferenc triója játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra.

Következik az akvarell. Pompom megalkotója és a Balaton. Egy életrajz regénye és a regények életrajza. Fotók a műcsarnokban, szvitek a Várkert bazárban. Programajánló. Ezeket a témákat kínálja mai kulturális palettánk. A szerkesztő Nagy György András.

Bár eredetileg a magyar múlt sötét fejezeteit kutatta, Kovács emőkét ma már úgy tartják számon, mint a Balaton történészét. Bevallotta,